Van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: magának, mert ugye szombat van, igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Gyurko Szilvi vagyok, gyerekjogi tanácsadó. Tudjátok, gyereknek maradni ajándék, gyereknek lenni jog. Most a Rádió Cafét hallgatod, van barátod.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
1: Minisztárszki és Hodges Klub a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Szerbusztok! Dr. Peták István vagyok, rákkutató, kutatóorvos, molekuláris farmakológus. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét, itt van barátotok!

0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Viszem a régen, kiízott nocim, viszem a kelet-német származási macim, ezernyi véglet, közül a köztest, viszem a csokonai vitéz Mihály összest, ott lesz az ágyam, ahova fekszem, elviszem a vokán, hogy kekit régi ekszem, viszem a barnát, viszem a szőkét, viszem a felhalmozott kapcsolati tőkét, ezt is elviszem magammal, viszem magammal, ha lehet, ezt is elviszem magammal. Viszem a tutit, viszem a gagyit, viszem az otthonkában utcára tett nagyit, meg annyi néma, hát viccet éved, elviszem magammal a Szentendrei évet. Viszem a bölcsit, viszem a temetőt, viszem a csokoládé barna bőrű szeretőt, kicsit a nyarat, kicsit a telet, viszem a mindörökké mozgamosz a teret. Ezt is elviszem magammal, viszem magammal, lehet ezt is elviszem magammal. Ja, ja, ja, ja, puka titká, tenyuk aranyát, elviszem magammal a bácskát meg a baranyát, viszem a marcsit, viszem a karcsit, elviszem keresítők eszeig a balcsit, viszek egy búva, bevet

esély. Hiszem a legesnek és legutolsó esély. Ki tudja lesz-e, úgy az idő. Hiszem a Dunaparton levetett a cipő. Mit bánom úgy is, elviszem lazzám. Elviszem gond nélkül a hátámon a hazám. Aki ma büntet,

0: Rádió Café. Zugligetben az FM 98-as frekvencián.
1: Bezártak, nincsen olyan ember, aki megtalálna. Hogyha a szárnyadat levágták, hát szedd a lábad. Elraboltak, messze vagyok a családtól, de megvédeném a babám a haláltól. Nem tudom, mert szélapám meg szélanyámtól messze járok. Csak hogy találjanak meg engem, én erre várok. Egy életem, egy halálom, soha nem volt barátom. Csak ne lássam a könnyeket a harmad csepp anyámon. Istenem, tarts meg őt, gyötörnek, sorvadok is ki.

olyan ember, aki megtalálna. Hogyha a szárnyadat levágták, hát szent a lábad, elraboltak, messze vagyok a családtól, de megvédeném a babám a haláltól, nem tudom mert szélapám meg szélanyámtól messze járok, csak hogy találjanak meg engem, én erre várok. Egy életem, egy halálom, soha nem volt barátom, csak ne lássam a könnyeket a harmad csepp anyámon. Istenem,

Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Újra július következik? Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
1: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét.
2: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádiókafén. Partcafé. A Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: 1.200.000 diáknak csengetnek be ma reggel. 2,5 milliárd forintból indul a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal. Tabló kiállítás nyílt Budapesten a Mohácsi történelmi emlékhelyről. Késő nyári idővel indul a szeptember. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. A köznevelési intézményekben és a szakképzésben összesen csaknem 1.200.000 diák, közülük mintegy 100.000 elsős kezdi meg tanulmányait. Hosszú idő óta idén először önálló minisztérium felügyeli a közoktatást. A kormány iskola kezdési támogatással segítette a nélkülöző családokat, ami 400.000 gyereket érint. Az országos tanévnyitó ünnepségen Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormány az egészségügy mellett az oktatás ügyet helyezi a középpontba, mert a 20. században kizárólag egy tudásalapú ország lehet sikeres. Benyújtotta a parlamentnek az idei költségvetés módosítását a kormány. Az új dokumentumban a hiánycél az eredetileg még az előző kormány által tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2%-kal bővülhet, szemben az előző kabinet által előrejelzett 4,1%-kal. A módosítás célja, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, és a közpénzügyi gazdálkodás hitelességét erősítse. A magyar kormány konstruktív szereplő az Európai Unióban, de a nemzeti érdekeket továbbra is kiemelten képviseli, erősítette meg a miniszterelnök a Bledi Stratégiai Fórumon. Magyar Péter hangsúlyozta, az EU-ba most a gazdasági együttműködésre és a versenyképességre kell fókuszálni. 2,5 milliárd forintot biztosít a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal működésére. A pénzt bérekre, járulékokra, működési költségekre és beruházásokra fordíthatják. A hivatalnak 2027. március 31-éig kell elszámolnia a felhasznált összeggel, a szervezetet Unger Anna vezeti. Rózsán és Sát Mónika adószakértő lesz a NAV új elnöke, a bűnügyi és rendészeti elnök helyettes pedig Sisák Attila lesz, közölte a pénzügyminisztérium. Az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét és a közbizalmat, miközben egy hatékonyabb, ügyfélbarátabb és korszerűbb adóhatóságot kell létrehozni. A Mohácsi történelmi emlékhelyet bemutató tabló kiállítás nyílt a Magyar Művészeti Akadémia Andrássy úti irodaháza előtt a csata 500. évfordulója alkalmából. A tárlat bemutatja az 1976-ban megnyílt emlékhelyet, amelyet az MMA néhai akadémikusai terveztek, és az érdeklődők elé tárja az 50 évvel később megvalósult rekonstrukciót és tovább építést.
0: Időjárás a Rádiókafén.
4: Ma reggel a keleti ország részben még lehetnek felhős tájak. A határszélen eső, zápor is előfordulhat, majd ott is megszűnik később a csapadék. Napos gomoly felhős időre van kilátás, számottevő eső nélkül. A szél időnként megerősödik, a hajnali 14-21 fok után délutánra 27-32 fok közé melegszik a levegő.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Koncert.
2: Idén is fergeteges műsorral készül fellépni a Budapest Bár. Szeptember 2-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon a megszokott és már jól ismert felállás azonban egy új taggal egészül ki. A részletekről a zenekar vezetőjét, illetve annak hegedűsét, gitárosát, Farkas Róbertet kérdeztük.
5: A Budapest Bár 2007-ben alakult, és azzal a szándékkal verbúváltam össze a csapatot, hogy szeretnék egy albumot készíteni, a 20-as, 30-as évek világát szeretném megidézni, viszont a zeneileg fel szeretném egy kicsit újítani, egy kicsit maivá tenni, és olyan énekesekkel előadni, akik még alapvetően cigányzenekar élén nem álltak, és az alternatív világból kezdtem el válogatni, azért is, mert nagyon több énekessel már dolgoztam együtt. Például a Kollár Lacival, a Kistehén Tánczenekarba játszottam együtt, és megpróbáltam ebből a közegből hívni énekeseket, és ugye az első albumunkon 10 énekes volt, a Budapest Bár Boldog egy albumon, ahol ott volt Lovasi András, Kis Tibor, Frank, Szűcs Krisztián, Keleti András, Rutkai Bori, és még sokan mások, és az első koncertüket december 19-én adtuk a Katona József Színházba, és olyan nagy siker volt, hogy rögtön dupláztunk, és két előadásuk volt aznap este, és akkor merült föl, mert jöttek a felkérések, hogy alapvetően mindegy zenekar legyünk, és elkezdtünk koncertezni, és amire mindenki elsőre igent mondott, és ez a csapat azóta együtt van, ez pontosan 19 évvel ezelőtt volt. Hát a Margit-szigeti koncertünket az évek óta nagyon várjuk, már szinte hagyomány, hogy ott zárjuk a nyarat, és a nyárbúcsúztató koncertünk a Margit-szigeti színpadon van. Velünk lesz a Budapest Bár megszokott énekesért, akik már jól ismer a közönség, Pehu Midóri, Kollár Klemez László, Lovasi András, Mező Misi, Tóth Vera, Kis Tibi, és a legújabb énekesnőnk, akik pár hónappal ezelőtt csatlakozott hozzánk, Soblóhár Barbara, ő is a Budapest Bár tagja, és őt is hallhatja a közönség velünk. És a dalok kapcsán tudom, hogy ülős koncert, az emberek nagyon szeretik a vidám pörgős dalokat, viszont mivel ülős, így van lehetőség lassú, melankólikusabb dalokat is játszani, úgyhogy a pörgős műsorunkat és az lassú, szerelmes dalokat fogjuk vegyíteni ezen az estén, úgyhogy mindenkit nagyon sok szeretettel várunk.
0: Esemény.
6: Író-olvasó találkozókkal, irodalmi beszélgetésekkel, családi programokkal és koncertekkel várják az érdeklődőket szeptember 4-e és 6-a között a budavári könyvünnepen. A háromnapos eseményen a Kapisztrán téren felállított standokon hazai könyvkiadók mutatkoznak be, miközben a színpadon és a könyvvásárban író-olvasó találkozók, kiadói és irodalmi beszélgetések követik egymást, a könyvkiadók mellett az Országos Széchenyi Könyvtár és a Budapest Történeti Múzeum Vármúzeum standjával is találkozhat a közönség. Az eseményen fellép többek között Sebestyé Márta népdalénekes, Beke István Ferenc gitárművész és a Zentai Jazz and Roll zenekar, valamint az Örvendő zenekar moldvai táncháza is várja az érdeklődőket. Szeptember 5-én szombaton egész nap kézműves és hagyományőrző programok kísérik a könyvünnepet. A helyszínen lesz többek között kovács műhely, könyvkötészet, virágkoszorú és zászlókészítés, valamint népi gyöngy ékszer készítési bemutató is. A Zsarátnok zsoldosai hagyományőrzők a 17. századi látványkonyhával és tűzérségi bemutatóval idézik meg a korszakot, a programot pedig gólyalábas produkciók is színesítik. Szombaton szervezik meg a 8. budai polgári családi napot, amelynek részeként az Álomzug Társulás Álom Cirkusz című előadásán, különleges solymász bemutatón, valamint a Kákics zenekar műsorán vehetnek részt az érdeklődők. A budavári önkormányzat által szervezett szabadtéri könyvünnep az 5-napos budavári fesztivál része, a programok ingyenesen látogathatók.
3: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
7: kőoroszlánok, vörösiszap után újjáélet park és a Somló tövébe megbúvó angolkert. Kerturisztikai időutazás a Bakonyalján. A pápai Eszterházi kastély parkja, a Devecseri Eszterházi kastély kertje és a Dobalsomlóvári Erdődi kastély angol parkja három egészen különböző történetet mesél a magyar kertkultúráról, mégis közös bennük az évszázados fák tisztelete és a táj iránti alázat. Pápa az Eszterházi kastély kertje. A ma is látható két kőoroszlán kifaragását 1790 körül rendelték meg. A park növényzetében ma közel 80 fafaj él. A honos hárs, tölgy és juhar mellett olyan egzóták is megtalálhatók, mint a páfrányfenyő, a császárfa, a japán akác vagy a szivarfa. A kastélyban ma múzeum működik. A park pedig szabadon látogatható. Devecser, a vörösiszap katasztrófa után újjáélett kastélypark. Devecser északi részén áll az Eszterházi család évszázados birtoka, a Várkastély, amelyben ma az ország egyik legszebb könyvtárát találjuk. 1890-ben a kastély átalakításakor a kertet is megújították. Ekkor fásították be a kastély és a tornapatak közötti területet, és ekkor ültették a ma is látható fa matuzsálemek jó részét. A kisalföldi és a bakonyi flóra járás határán fekvő parkban döntően őshonos ártéri ligeterdők és gyertyános, kocsányos tölgyerdők nőnek. A kastély könyvtárában nyitvatartási időben reneszánsz kandallót, ajtó- és ablakkereteket tekinthetünk meg. A belső udvaron pedig egy Itáliából hozatott reneszánsz kút másolata áll. Az eredeti ma a Szépművészeti Múzeumban látható. Dobasomlóvár, Magyarország egyik legnagyobb angol kertje a Somló tövében. A Somlóhegy lábánál elterülő Dobasomlóvári Erdődi kastélyparkja már méreteivel is lenyűgöz. A 90 hektáros angol park szinte akkora, mint a fővárosi Városliget. A park legnagyobb tájképi eleme a Hajagos patak mellett kialakított nagy halastó volt, ahol egykor sziget is állt. A honos fák mellett jelentős mennyiségű egzótafafajt is telepítettek, vörös tölgyet, babérlevelű tölgyet, tulipánfát, fekete diót, valamint szeldelt levelű bükköt. Itt alakították ki az ország egyik első narancsházát, azaz oranzseriét is, és az eredeti kőkerítés kapubálványai is máig megcsodálhatóak.
3: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
8: Megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
9: Sziasztok, itt vagyunk újra a Rádió Café 98.0-án. Ez itt a Megmondtuk előre a Kapitány Ivánnal.
10: Hevér Gáborral.
9: És mai vendégünkkel Balogh Petyával. Petya?
11: Aha, Petya.
9: Mindenkinek csak Petya, nem? Péter, nem használod?
11: Nem, ennek oka van. Amúgy ennek egy marketing, brand stratégiai oka van. Még onnan kezdődött a dolog, hogy az NNG vezérigazgatója voltam, sok száz alkalmazott.
9: NNG az ájgós?
11: Az ájgós, igen, a navigáció szoftver.
9: Igen, imádtam.
11: És az volt a dilemmám, hogy akiket felvettünk 400. alkalmazottnak, vagy 500. alkalmazottnak, nekik én már Balogh Péter úr voltam. És van egy ilyen folyamatos félelmem attól, hogy én okos embernek tartom magam, de mi van, hogyha hülye vagyok? Mi van, ha valamit benézek? Mi van, ha valamit nem veszek észre? És bármennyire hisszük magunkat okosnak, mindig van ilyen.
10: És nem akartad, hogy Balogh Péter urat nézzék hülyének, hanem a Balogh Petya.
11: A Balogh Péter úrnak nem szóltak volna. Én attól féltem mindig, hogy van 400 emberem, aki okosabb nálam valamiben, és én csinálok valami hülyeséget, és senki nem szól. És szerintem ez egy nagyon komoly parája kell legyen minden vezetőnek, hogy mi van akkor, hogyha kívülről látják, hogy hülyeség, csak nem mernek szólni. És arra gondoltam, hogy hogy tudnám én módszeresen elpusztítani azt a fajta tekintét, ami úgy emel magasba, hogy közben börtönbe is zár engem. Hogy tudok lejönni, hogy tudok egy lenni a csapatból, és hogy tudom megtartani a tiszteletet, amit a teljesítményemért kapok, de elűzni azt a tekintét, igen, ami pedig akadályozhat. És akkor ennek az egyik megoldása lett az, hogy Balogh Petya.
10: Igen, hát nem.
11: Mert Petyához oda lehet menni.
10: Mert a kapitányhoz soha nem lehet.
9: A kapitányhoz nem lehet oda menni.
11: Igen.
9: És bejött?
11: Bejött. Bejött.
10: Akkor bejött. Oda mennek hozzád.
11: Oda mertek menni, és ha hülyeséget csináltam, akkor mindig volt elég ember, aki szólt, hogy ez hülyeség lesz. És akkor át tudtam gondolni, meg tudtam őket hallgatni, és ezzel sok hülyeséget nem csináltam meg végül.
9: De nyilván nem vezető voltál az első pillanatok. Voltál alkalmazott?
11: Még nem, de majd egyszer kipróbálom.
10: Van egy kérdésem, hogy ez a Navengo, ez a te találmányod volt?
11: Hát ezt nézd, így találmánynak, az én játék szoftver cégemből nőtte ki magát, így többen összeálltunk össze.
10: Azon gondolkoztam, hogy ez hogy működik, hogy ugye van egy programozó, ugye, aki csinál dolgokat, egyszer csak úgy kitalál valamit, hogy már rögtön tudod abban a pillanatban, amikor kitaláltad, hogy itt írtam egy képletet, igen, akkor ez baromira be fog jönni, vagy valaki jön arra, és azt mondja, hogy te milyen jó ez, nem akarsz ezzel valahogy. Tehát, hogy történik az, hogy az ember egyszer csak, mert ugye minden programozóból nem lesz vállalkozó.
11: Igen. Szerintem az egyik összetevő ennek, ami végigkísért a karrieremen, hogy ahogy Barabási Albert László fogalmaz, nem tudom, hogy a Képlet című könyvét ismeritek esetleg. Ő arról azt vizsgálja, hogy hogy működnek az emberi hálózatok, hogy függünk össze mi emberek egymással. És azt mondja, hogy a siker az nem ugyanaz, mint a teljesítmény. Az, hogy nagyon jó programozó vagyok, az a teljesítményem. Nagyon jól tudok úszni, vagy focizni, vagy nagyon értek a pénzhez, vagy az üzlethez. Ez a teljesítmény. Ha otthon a saját medencémben a világon a leggyorsabban úszok, az belügy, az a teljesítmény. A siker az, amikor a belügyhöz, a teljesítményhez megszerzem a külső elismerést. Amikor látja a világ a teljesítményemet, és valami módon megjutalmaz érte. Na és ha így nézzük, akkor én abban voltam szerintem mindig ügyes, hogy nagyon jó dolgokat csináltam, és ezt mindig jól meg tudtam mutatni valakinek, hogy utána megkapjam azt a külső elismerést, mert ha kapok külső elismerést, az egyrészt engem is tölt, több időt fogok vele foglalkozni, még jobbra építem, még több elismerést szerzek. Másrészt az elismerés az a pénz is, a bevétel is, a csapatok is, a bizalom is, az ügyfelek is. És én már nagyon kezdő programozóként, ha csináltam valamit, mindig azt kerestem, hogy kinek tudom megmutatni. És ha megmutattam, és tetszett nekik, az adott energiát, hogy még jobbra csináljam, és még jobbra csináljam. És aztán így sokféle programot csináltam, és sosem az érdekelt, hogy ez éppen navigáció, vagy mi a téma, hanem mindig az érdekelt, hogy hogy lesz az valami nagyon menő. És hogyha megmutatom de másoknak, akkor hogy leszek rá büszke?
9: Ahogy olvastam rólad, hogy 7 éves korodban már programoztál?
11: Akkor kezdődött,
9: de ez, igen. Hogy, ugye ez furcsa dolog, mert 7 éves korában az ember szerintem a legboldogabb felhasználó. Nem pedig miért kezdte programozni 7 éves kor? Azt sem tudtad még, hogy hol vannak a billentyűk.
11: Hát ennek szerintem van három fontos oka. Az egyik a szüleim, akiknek nagyon sokat köszönhetek, mind a ketten villamosmérnökök, úgyhogy, és emellett a bátyám is mérnök, az öcsém is mérnök, és hát én vagyok a fekete bárány, akinek még nincs semmilyen diplomája. De hogy nálunk a vacsoránál, vagy az ebédlő asztalnál sosem érzelmekről beszéltünk, meg eseményekről, főleg nem politikáról, hanem műszaki témákról. Igen. Áramról, meg genetikáról, meg csillagászatról, meg atomfizikáról, és mindig ilyenekről beszélgetünk, ha összejövünk családilag. Úgyhogy van egy ilyen nagyon erős technológiai érdeklődésem. A másik, hogy beteges gyerek voltam, azaz fel voltam egész életembe mentve tesiből, mindig én voltam a kis vézna, akit mindig kergettek vagy vertek. Ezért aztán én nem fociztam a többiek ellen, hanem a lakótelepen, hanem én fönn a szobámban kuksiztam inkább. És hát a harmadik összetevő édesapám szerzett 84-ben, amikor még nem nagyon volt Gödöllőn sok, akkor szerzett egy Commodore 64-et.
9: Tudtam, hogy ezt fogod mondani.
11: És az első program, amit beírt, amikor megláttam a számítógépet, az volt, hogy 10 print, szia Peti. És amikor ezt futtatta, akkor a számítógép kiírta, hogy szia Peti. Én meg azt éreztem, hogy ez a dolog, ez engem nevemen szólított, hogy ez köszöntött engem, és akkor én azt mondtam, hogy akkor én ezt kérem az életemben.
9: Ugye az basic-kel, vagy mivel lehetett?
11: Basic,
9: igen lehetett programozni. De ugye arra voltak tanfolyamok is, meg minden dolgok, és akkor azt mondtad, hogy oké, elkezdek programozni a mit?
11: Ott, ami legelőször izgatott engem, az, hogy tudok bármit csinálni, utána pedig hogy tudok játékokat csinálni, de van egy öcsém 2 évvel fiatalabb, úgyhogy amikor ő tanult összeadni iskolában, akkor én már komoly harmadikos voltam, és akkor én már írtam neki rá programot, ami tanította őt az összeadásra, és feltett neki feladatokat, és megdicsérte, ha jól válaszolt. És akkor például azt nagyon élveztem, mert akkor ott volt egy darab felhasználom, akinek hasznos volt, amit csinálom. Úgyhogy ez ilyen nagyon hamar hobbivá vált, és játszottam is rajta, de sokkal jobban szerettem valamit létrehozni vele, programozni.
9: És akkor kész volt, akkor azt mondtad, hogy valaki még van ilyen hasonló, gyere, megmutatom. Igen. Jó, oké, akkor az vége, és kezdtél egy újat, vagy azt mondtad, inkább ezt fejlesztem tovább?
11: Az még jobb, akkor hogy csak abból még jobbat. És mindig az izgatott, hogyha tudok olyasmit csinálni, ami valakinek hasznos, akkor annak nagyon örültem, és hogyha megmondta, hogy még neki mi kéne, vagy én láttam, hogy még mi a sutaság, akkor extra energiát raktam abba, hogy még jobb legyen, és még jobb legyen.
9: Jó, de hogy kerülték ki a szobából?
11: Szerintem az egyik ilyen nagy ponttól kibillentem ebből, hogy gimnáziumba mentem, egy olyan gimnáziumba, ahol a számtech tanár, mert hogy volt számítógépterem is, és számítástechnika is, a számtech tanár valami úgy döntött, hogy nem csak informatikát, meg programozást tanít a diákoknak majd, hanem kommunikációt is, és szervezett kommunikációs táborokat, és elolvastatott vele mindenféle könyveket. És nekem van egy ilyen kis defektem, én ösztönösen nem vagyok jó az EQ-ban, én ösztönösen nem jól érzem az érzelmi spektrumot, de aztán rengeteget tanultam, és olvastam, és gyakoroltam, és most már ezt a legtöbben nem mondják meg rólam, hogy van ilyen kihívásom, mert IQ-ból lenyomom azt, ami másnak ösztönösen jön. De ő rengeteget tett, ezért szerintem sokat köszönhetek neki, mert ő indított el abba az irányba, hogy kommunikáljak is másokkal, ne csak bezárkozva a kis kagylóhéjamba.
9: És akkor mit csináltál? Azt mondtad, na, itt van egy program, nem tudom mi, mert nyilván volt első, mi volt az első, amit piacra dobtál, tehát amiért fizettek.
11: Az már sokára, hát nem is tudom, nem, azért volt pár. Az egyik, amiben sok időm ment bele, egy évig dolgoztam rajta, heti 7 nap, napi 14 óra, az egy hirdetési platform volt. Volt egy befektetőm, egy autónepper srác, aki a befektetés az volt, hogy volt egy kis bérelt lakása, amiben én laktam, egy szobában, volt egy asztal, egy szék, egy gumimatrac, és akkor ő hozta minden nap a kólát, cigit, zsömlét, utitáskrémet, tehát ez volt így a befektetési struktúra, én pedig éjjel-nappal, heti 7 napba toltam a kódot.
9: Ez mikor volt?
11: 96-7 körül.
9: Akkor már 96-7-ben, hát akkor még majdnem, hogy betárcsázós internet volt Magyarországon.
11: Akkor még betárcsázós internet volt Magyarországon, és egy internetes hirdetési keresési rendszert csináltam, igazából hármat, egy használt autósat, egy ingatlanosat és egy állásportát. Ez még a nagy három, a mostani piacvezetők előtt volt amúgy, és ezeket a szoftvereket fejlesztettem, nagyon klasszul alakult is a dolog, egy év fejlesztés után én vittük piacra őket, és hát elfüstölt a vinyom. Azaz elveszett az összes adat, és hát egy év
9: és
11: alatt...
9: És akkor még a Kürt ZRT nem működött.
11: Volt már Kürt ZRT. Elvittük, és azt mondták, hogy 160 ezer forintért ők bevizsgálják, hogy mennyiért javítanák meg, és hát nem volt összesen 160 ezer forintunk, nemhogy ez legyen, ennyiért megkapjuk a számlát, hogy mennyi lesz a vége. Úgyhogy elkezdtem újraírni, három hónap alatt nagyjából eljutottam oda, akkor egy kicsit még belehúztam, de egy kicsit többet dolgoztam.
9: Ezt akartam kérdezni, ugye csinálsz egy alkotást, ami ugye 01010101 ezekből áll, ugye történetből, de ugye ez ennek a metódusát, meg a történet nem írod-e papírra, ugye?
11: Ez a fejemben van javarészt.
9: Az egész? Ez. Egy éves meló a fejedben van?
11: Hát nem a struktúra, maga a szoftver kód az egy programozó számára olvasható, tehát hogy abban látszik a struktúra, meg látszik, hogy gondoltam végig, de igazából amikor létrehozunk egy programot, akkor azt csináljuk, hogy egy nagy problémát elkezdünk kisebb problémákra feldarabolni, aztán még kisebbre, és amikor nagyon pici, akkor megmondjuk egy gépnek lépésről lépésre, hogy ezt a nagyon pici problémát hogy oldja meg. De igazából a fejlesztéssel töltött időnek a jelentős része az gondolkodás és probléma megfejtés. És utána, hogyha elveszik egy évnyi munka, akkor utána azért lehet három hónap alatt azt már behozni, mert már a megfejtések megvannak, már a megértések megvannak mögötte. Most arra meg hát ugye mesterséges intelligenciával, ha el tudjuk mondani a problémát, akkor megírja helyettünk a kódot is.
10: Jól írja meg?
11: Most már jó.
9: Biztos?
10: Aha. Hát, és csak azért kérdezem, hogy lehet, hogy ilyen programozási szinten, de hát a Gábor az AI szerint meghalt 3 vagy 4 évvel ezelőtt.
9: És 2 Kossuth díjam van, tehát ugye ez van. Nem, most kaptam Kossuth díjat? Most már nem kaptam, nem ugye kaptam, nem kaptam.
10: Jó. 50-es években voltam a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, úgyhogy...
11: Hát jól nyomjátok.
9: Vannak érdekes történetek, na mindegy. És akkor, de ki volt az első vevőd? Most nem, vagy mi egy?
11: Itt voltak már ingatlan irodák, akik ezt elkezdték használni, és már fizettek volna érte, mielőtt az egész a kukában landott. A második cégem, mert pár héttel később alapítottuk, az egy gyógyszertári informatikai rendszer volt. Ott már voltak gyógyszertárak, akik ezt használták, és havidíjat fizettek érte. Tehát, hogy ott már sikerült egy kis csapattal összerakni egy olyan informatikai rendszert, amit utána
9: akkor te is mint oly sok IT is, ugye egy garázsból indultatok magyarul.
11: Hát
9: ez a
11: gumimatrac a kis szobában, igen.
9: Igen, és akkor elkezdetek, és akkor azt mondtad, hogy ez tök jól működik, de nyilván akkor nem, akkor te egy programozó voltál, nem igen. Pedig...
11: Hát egy programozó per csapatvezető programozó, tehát egy kis csapatom. Aha,
9: tehát itt idővel te kinőtt. Lettél a vezető.
11: Igen, vezető lettem, de aztán annyira frusztrált az, hogy nem volt pénzem, annyira kifogyott mindig a pénzem, hogy volt egy pont, ahol elhúztam Finnországba, és elmentem egy nagy cégnek, nem alkalmazottja lettem, hanem ilyen szerződött
10: bedolgozója.
11: Ez a Nokia volt, annak idején Finnországban, és egy Wi-Fi néven elhíresült technológiát fejlesztettünk egy kis magyar csapattal. Ami azért menő, hogy abban úgy részt tudtunk venni.
9: Igen, azt tudom, hogy ez az azt jelenti, hogy például neked is köszönhetjük a Wi-Fit?
11: Hát ez azért túlzás, mert nagyon sok nagyon okos ember munkája van benne, de volt pár ötletem, ami beépült a szabványba, meg volt szabadalmam, meg találmányaim benne, tehát hogy van pár
9: egyébként
11: apróság.
9: Minden ilyen feltalálás, ugye én már elkezdtem gondolkodni, minden feltalálás szerintem rettenetes és izgalmas, vagy pontosabban valami újaknak a szintetizálása, ugye az analizálásból a szintetizálás. Mindig gondolkodtam, hogy találták föl a rántott húst. Hát ugye, ez egy hülye, van a hús, ugye azt gondoltam, hogy nagy konyha van, ilyen tudod, ilyen középkori konyha, vagy valami dolog, megy a kis legény, most neki, figyelj, itt van ez a hús, kiklopfoltuk, vidd át, nem tudom, és oda megy, és pont ahol a tésztát gyúrja, jaj, belejtettem a lisztbe, ó, te hülye, na menjél tovább, mennek tovább, oda megy a cukrászokhoz, föl van verve a tojás, azt mondja, a beszélgetés véletlen belet, mit csinálsz, te szerencsétlen, beletetted a tojásba, vidd innen, elmegy, és a pékek már vágják a kenyeret, és a zsemleborozsából hirtelen lett, Istenem, mit csináljuk vele, mindegy, dob bele a zsírba.
10: Tehát, ugye, nem, mint te várjában is tudod, mi történt utána, elkezdték enni, és azt mondja, hogy ez finom, hogy csináltad? Nem tudom.
9: Nem tudom, hogy amikor egy ilyen történet van, hogy csináljunk már olyan adat átvitelt, wifi-ről beszélek, ami így megy a levegőbe.
11: Igen.
9: Mert ugye ez az én szintem ebben a történet, és megy a levegőbe.
11: Ebben van egy ilyen kettősség, hogy mindig van egy technológiai lehetőség, amit valaki felfedez, vagy amit már ismer az emberiség, és jön valaki, aki
9: de
11: azt mondja,
9: hogy... jön a Wi-Fi?
11: A Wi-Fi-nél amúgy, ha jól emlékszem, Heidi Lamar találta még fel sokkal azelőtt, hogy egyáltalán ez megvalósítható lett volna, tehát hogy az egyik ilyen érdekessége, hogy magát azt az elvet, ahogy a levegőben a rádióhullámok kódolva vannak, hogy ne vesszen el benne az adat, és ne nyírja ki egymást két Wi-Fi kütyű egymás mellett, azt Heidi Lamar találta fel, és nagyon sokkal később sikerült ezt utána ténylegesen implementálni, és valaki rájött arra, hogy most már tudunk rádióval kommunikálni, már tudunk adatot átküldeni 2 rádió között, de 3-4 rádió között nem tudjuk ezt jól megoldani. Akkor itt kéne valamilyen technológia, hogy lehetne számítógépeket rádión összekötni. Egyet-egyel az könnyű. Egy-egy rádió frekvencia beállítjuk, nagy a veszteség, de össze lehetett hozni. És akkor valaki azt mondta, hogy de hogy lehetne többet? És ez technikailag nehéznek tűnt, amíg valaki azt mondta, hogy hé, de hát pont erre kitalálta ez a Chaisi ezt az algoritmus, hogy lehet rádióhullámokkal ezt trükkösen megoldani, hogy átmenjen a jel és ne vesszen el. És akkor kipróbálták azzal, amit mi ott átvettünk, akkor már létezett az alaptechnológia, mi azon a ponton léptünk be, hogy lesz ebből majd felhasználók által használható dolog, hogy lesz ennek Windows-os szoftverrel, hogy állítod be, hogy találod ki, hogy csatlakozol, hogy konfigurálod be a számítógéped egy vezeték nélküli hálózaton, és ott meg igazából az a fele az ötletelésnek, amikor ismered a technikai képességeket, hogy mit lehet technikailag megoldani, de van mellette egy megértésed, hogy mi lenne a kényelmes, vagy mi lenne a jó. És valahol szerintem nekem van egy ilyen szupererőm ebben, hogy azt tudtam mondani, hogy értem, hogy technikailag ez miért bonyolult, de az átlag felhasználónak ez sok lesz. Hogy lehet ezt leegyszerűsíteni? Hogy tudjuk ezt valahogy egy kattintással, csak egy jelszót kell megadni, és hogy tudunk csatlakozni, ahelyett, hogy egy csomó paramétert mindig meg kéne adni. És ilyen apróságokban szerintem kell egy kettősség, mert kell ez a bocsánat, ősember programozóság, ez a nagyon introvertált, matekos, logikus agy, meg kell egy picit azt is érezni, hogy mitől lesz valami fincsi. És valahogy ebben voltak mindig ilyen jó meglátásaim, hogy lesz valami. A végén hogy lesz a termék jó?
10: Hogy lesz ez belőle egyáltalán termék?
11: Hogy lesz valamiből termék?
10: Igen, mert hogy az a lényeg, mert hogy ugye ez egy technikai megoldás egyelőre.
11: Igen. Igen, és amíg ez a laboratóriumban van, és van, akinek már az is elég, nekem az valahogy sosem elég. Tehát az, hogy valami izgalmas technológiát össze tudunk rakni, azt nagyon élvezem, de utána rögtön az első kérdésem, hogy oké, de ez a valóságban mit fog megváltoztatni?

0: hogy pénz is legyen, de először legyek hasznos, és egy nagyon egyszerű szorzat van ebben, hány embernek vagyok mennyire hasznos. És ha tudok több 10 millió embernek hasznos lenni, vagy több 100 millió embernek hasznos lenni egy picit, vagy ha tudok néhány embernek hasznos lenni nagyon, akkor az egy jó szorzat, és nyilván, hogyha sok embernek vagyok nagyon hasznos, akkor az
1: a legjobb szorzat.
0: Így van.
2: És ez a tudatosság, akkor ez benned volt mindig? Tehát ugye, most ugye furcsa elmondani, hogy nem engedted el magad helyesen a szabad történetben, amikor a fekete kis szobában üldögéltél a gumimatracon, hogy hát nem érdekel itt a világ előttem, azt mondod, hogy alapvetően mégis ez a cél, hogy hasznossá váljak, hasznos legyen a dolog.
0: Az mindig ott volt. Valahogy ezzel születtem, hogy, vagy ezt tanultam a szüleimtől, hogy valahogy az a célunk az életben, hogy valahogy hasznosak legyünk.
2: Na szép. És az azt jelenti, hogy neked elég sok heuréka élményed volt, nem? Tehát az jó dolog, azokat jó meg.
0: Hát programozóként az a fantasztikus, hogy minden nap a programozó folyamatosan problémákat old meg, és azon dolgozik, hogy valahogy értékes legyen, amit csinál, és hogyha ezt jól csinálja, akkor minden nap nagyon sok hasznosság pillanat van, akkor azt érzi, hogy ma is valamit jobbá tettem, ma is valami komplex problémát megoldottam, ma is előrébb vagyok, mint tegnap voltam, ezért ez egy nagyon pozitív élet tud lenni.
2: Szuper, tartunk egy kis szünetet, és jövünk vissza még sok kérdéssel. Itt a Rádió Café 98.0-án a Megmondtuk Előre című műsorunkban Kapitány Ivánnal,
1: Hevér Gáborral
2: és Balogh Petyával. Nem menjetek sehova, jövünk vissza.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
2: Halihó, itt vagyunk újra a Rádió Café 98.0-án. A Megmondtuk Előre című műsorunkban Kapitány Ivánnal,
1: Hevér Gáborral
2: és Balogh Petyával, nem pedig Balogh Péter úrral.
1: Igen. Igen. Mondtam a fiamnak, hogy jövök ide, és veled fogunk találkozni, akkor mondta, hogy minden áron kérdezem meg tőled, hogy az, hogy valaki sikeres vállalkozó legyen, feltétlenül feltétele az, hogy sikeres programozó is legyen, vagy matematikus.
0: Azt tanítják nekünk a suliban, hogy egyedül kell nyerni. Az ember egyedül felel, egyedül ír dolgozatot, és egyedül kap osztályzatot. És az életben nem ez van. Az életben nem egyedül kell nyerni, hanem csapatban. És nem az a kérdés, hogy én mihez értek cégvezetőként, vagy vállalkozóként, hanem az, hogy az a csapat, akit magam köré összerakok, az mihez ért, és miben jó. És ha van egy kis önismeretem, és tudom, hogy én nekem mi a szupererőm, és mik a baromi nagy hiányosságaim, akkor tudok magam köré olyan csapatot építeni, akiknek nem ugyanaz kell legyen a szuperereje, mint nekem, hanem az kell legyen a szuperereje, amiben én béna vagyok. És ha ilyen emberekkel veszem körül magam, és megtalálom a közös hangot, a kooperációt, egymás elismerését, akkor csapatként mi egy szuper csapat leszünk. És nem attól lesz erős egy csapat, hogy mindenki ugyanabban erős, hanem abban, hogy mindenki másban jó. Így az, hogy mi kell az, hogy sikeres vállalkozók legyünk, valószínűleg ez, hogy építsek magam köré egy olyan csapatot, ahol kiegészítjük egymást.
2: És akkor mondjuk ehhez kell egy jó vezető, tegyük azt, hogy egy jó vállalkozó, aki viszont a végső döntéseket meg tudja hozni.
0: Így van, a végén valakinek kell, szerintem én abban hiszek, hogy a végén valakinek be kell vállalni azt, hogy eldönt dolgokat, és a teljes nagy demokrácia az a vállalatoknál sem működik. Az nagyon jó, hogyha jó vitáink vannak, az nagyon jó, hogyha nem mindig értünk mindenben egyet, de a végén valakinek konzisztensen a korábbi döntéseivel döntéseket is kell hozni.
1: Igen, a döntés előkészítésnek kell, hogy demokratikus legyen, amíg megütköznek a vélemények, meg az összes szempont felmerül, de aztán egyszer csak tényleg, miután te viszed a bőrödet a vásárra a legvégén, csak azt kell tudni valakinek mondani, hogy akkor igen, így legyen.
2: Te szoktál dühös lenni?
0: Nem.
2: Ezt gondoltam.

0: No, de tényleg, de olyan...
1: Tehát nincs olyan, hogy az asztalra csapsz, vagy lelököd az asztalról a számítógépet.
2: Egy dühös ember. A másik volt, egy gyerekkoromban hallottam egy mondást, amit mai napig fel kell idézzek magamnak egy-egy szituban, és nagyon sokat segített. Az az volt, hogy én döntöm el, hogy a probléma vagy a megoldás része leszek. Uh-huh. Az az, amikor történik valami, akkor nagyon gyorsan dönthetek abban, hogy melyik oldalára állok ennek a problémának. Rontok rajta, vagy javítok rajta? És ez, mit tudom én, ütközök egyet egy autópályán. Ott van egy probléma. Ott az ember beleállhat, és lehet a probléma része, mert még hisztit csap, meg kétségbe esik, meg
1: kiabálni a másik kezd, autósnak.
2: Meg, így van, agresszívé válik, fenyegetőzik bármi, tehát elmentek ebbe az irányba. Ez szinte biztos, hogy nem oldja meg a problémát. Vagy azt mondom, hogy oké, hát itt most történt egy ilyen, nézzük meg higgadt fejjel, mi a következő lépés, sérült-e valaki, mit csinál, kit hívok, mit kell tenni. És én azon trénelem magam egész életem, hogyha valami történik, akkor hogy tudok nagyon gyorsan eljutni odáig, hogy én a megoldás része legyek. Azaz, amikor történik valami, akkor én most arra a legtöbb esetben már meg se ijedek, meg nem omlok össze, meg nem... hanem csak higgadt fejjel próbálok a megoldás irányába tovább menni, de ez azt is jelenti, hogy én nem szoktam emiatt nagyon megélni a veszteséget sem, mert nem az érdekel, hogy jaj, most akkor mi történt, hanem az érdekel, hogy hogyan tovább. És sokkal előbb érdekel engem a hogyan tovább, mint az átlagembert. És ez szerintem egy nagyon jó tulajdonság.
3: Hát ez egy remek tulajdonság, egyrészt azért, mert saját magadat is véded, de tényleg már az történik, hogy a mentál és egészségedet véded, mert nem adod át magad azoknak az érzelmeknek, és valóban előrefele tudsz jutni. Erre magadtól jöttél rá, vagy olvastál erről, vagy pedig coachingoltak?
2: Sokat olvastam róla, és coachingoltak is, meg... Ez a gondolat nekem nagyon sokat segített. És amikor probléma van, amikor felismerem, hogy itt valami baj van, akkor mindig ezt felidézem magam, hogy melyik oldalra állok.
1: Én még mindig azt szoktam mondani ezekben, amikor ilyen valami ilyen kudarcos helyzet kezdődik, hogy ez holnap már anekdóta lesz. Nem szabad elmerülni benne, mert erről fogunk majd beszélgetni, főleg amikor valami egy nagyobb szabású ilyen történik, és majd idézni fogjuk. Emlékszel akkor, amikor ez történt? Én úgy próbálom meg ezt mindig egy picit elvinni magamtól. Egyébként én magam nagyon nehezen jutottam el oda, hogy ne a probléma része legyek. Tehát én, igen, mert én az elején mindig... elveszítettem ebben a fejemet, hogy egyszer nem tudtam azzal a fejjel gondolkodni, hogy mások hibázhatnak.
3: De múlt hét óta ez már nincs. De
1: valójában tegnap. Nem, de tényleg nekem edzeni kellett magamat nagyon régóta arra. Most meg mindenki azt mondja, ez a másik része most már, hogy hát már megszelidült, már régen odajöttek egy ilyen feszültebb helyzetben a stábtagok, hogy a katasztrófa turisták, hogy most mit fogok majd művelni, de most már régóta nincs ilyen.
3: Sőt, már van olyan, amikor mi forgatunk együtt, és akkor én megyek oda, és azt mondja, nyugi, igen. Pedig ugye ő tartja össze, és tényleg az van, hogy nem jött oda, az a kellék hiányzik egy fél órája,
1: igen.
3: De jeges medvét kértünk, nem nyulat, az van, nem baj. És azt mondja, majd megoldom.
2: Ez a helyes, nem? Tehát, hogy a végén ez a hasznos. Hát ebbe tudunk váltani.
1: Akkor váltottam ebben a belőle, amikor kiderült, hogy ebben a szerez nagyobb kalapácsot mentalitással nem fogjuk semmire se vinni. Tehát, hogy tényleg nem oldottuk meg a problémát, még mindenki sokkal rosszabbul érezte magát. Tehát, hogy nem jutottam előre, nem lett eredményes, csak nagyon lassan vezetett az út oda, mert ugye az én korosztályom szocializációja az fura módon ez volt.
2: Igen.
1: Hogy erőből kell ezeket a problémákat keresztül vinni, és nem pedig úgy, hogy igen, elemezzük, hogy mi történt, aztán gyorsan találjunk megoldást, és nem pedig a problémába fürdőzzünk. De hát te ezt nagyon jól működ. A gyerekeiddel is ilyen higgadt tudsz maradni?
3: A gyerek, mondom a rádió hallgató gyerekeknek, Balogh Petya egy kicsit ingatta így a fejét. Hogy...
2: Gyerekeknél az az érdekes, hogy ők szerintem van egy ilyen külön programjuk rá, amit
1: te írtál nekik.
3: Hogyan viselkedjetek jól mindig? Című program. Copyright BP.
2: Hogy keressük meg a szülőink gombjait, hogy utána nyomogatni tudjuk őket, amíg érzelmi reakciót nem kapunk, de azért javarészt higgadt tudok maradni. De nyilván, ha egy gyerek akarja, akkor a szüleit ki tudja hozni a sodrából, mert addig nyomkodja a gombjait, amíg ki nem jön. Az az extrém kiképzés. Viszont van egy másik olvasata ennek, ami szerintem szintén izgalmas. Az, hogyha történik egy probléma, és megtem a külső hibást, akkor mentesítem magam a felelősség alól, de ezáltal a tanulság alól is. És ez szerintem még egyen nehezebb azt mondani, hogy ha történik valami rossz, akkor nem azt keresem, hogy ki más volt a hibás, hanem hogy én hol voltam a hibás. És ez nagyon nehéz, mert ez azt jelenti, hogy tudom magamra húzni.
3: Ezt én
2: húzni.
3: Csinálom, képzeld el. Csinálom, és tök jól működik.
2: Ugye, ez szerintem egy nagyon, ez nagyon jó.
1: Ezt én szoktam mondani a színészekre, tudod, hogy azt szoktam mondani, hogy nem, hogy egy színész soha nem rossz. Mindig a rendező rossz. Vagy azért, mert rosszul választott, vagy azért, igen, mert rossz instrukciót adott. Tehát lehet, hogy ő egyébként egy jó színész, de én egy rossz szerepre választottam, vagy rossz instrukciót adtam. Tehát
2: ugyanez van vezetőként, ez is egy vezetői szerep, ugye, ahol azt mondod, hogy nem az emberem hibázott, vagy én őt raktam oda, ahova nem kellett volna, vagy nem őt kellett volna, vagy a szabályokat nem úgy hoztam meg, hogy jól tudjon működni, vagy nem jó környezetet kapott. Ebben hallottam most egy vezetőt egy rendezvény végén egy nagyon jó mondatot, azt mondta, kiállt a rendezvénynek a főszervező, és azt mondta, hogy ha valami az utóbbi két napban nem jól sikerült, akkor azért én vagyok a hibás, rám haragudjatok, és nekem mondjátok el, ha meg valami jól sikerült, akkor a csapatom tehet róla, és köszönjétek meg nekik.
1: Igen,
2: ez szerintem vezetőként ez a jó dolog. És bent közben magunkban marcoghatunk, ha akarunk, de ez nem visz előre.
3: Olvastam a titulusait között, hogy dreamer.
2: Igen.
3: Az micsoda?
2: Szerintem kellenek olyan emberek a világunkban, akik álmodnak arról, hogy milyen kéne legyen, vagy mit lehetne, akik a jövőben néznek, és akik egy kicsit optimisták, kicsit idealisták, és próbálnak megálmodni új dolgokat. És én egy ilyen fajta ember vagyok, aki mindig próbálom azt megálmodni, hogy mit lehetne, és mi lenne jó, vagy mi lenne értékes, és aztán ezekből az álmokból megpróbálok valahogy valóságot építeni.
3: És akkor ezért lettél te a, mondjuk úgy, hülye kifejezés, mondjuk a startup király, mondjuk ebben a dologban?
2: A magyar startup világ címer állata?
3: Igen. Magyar startup világ sasa.
2: Igen. Abszolút, mert azt gondolom, hogy egy ország gazdaságát, egy ország társadalmát, egy ország jövőjét jelentős mértékben a vállalkozóinak a minősége fogja meghatározni. És ahol jobbak a vállalkozók, ott jobb ország épül. És ez igaz gazdaságilag, mert ahol jobbak a vállalkozók, az versenyképesebb gazdaság, több export, több beáramló tőke, több munkahely, jobb minőségű munkahelyek, magasabb bérek, jobb életszínvonal. De azt is gondolom, hogy egy vállalatnak sokkal több felelőssége van a béreken túl, mert kultúrát alakít, mert munkahelyeket teremt, mert morált épít, mert a társadalomra és kultúrára is visszahat. És ilyen szempontból az én küldetésem most az utóbbi évtizedben, az, és remélhetőleg a következő sokban még, hogy tudjuk Magyarországot azzal emelni, vagy azzal támogatni, hogy legyenek jobb vállalkozók, akik sikeresebbek, akik exportképesebb termékeket visznek piacra, akik gazdasági sikert és munkahelyeket hoznak az országba, és hogyha ez megvan, akkor azzal szerintem hozzá tudunk járulni az országba.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: utolsó király.
1: Sziasztok, László Boldizsár vagyok a Kotonból. A Koton Club Singersből, vagy operaénekes, vagy nevezzük minek. Mostantól van barátod, mert itt ülök veletek, és hallgatjátok a Rádió Café 98.0-át. Van barátod.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
6: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
7: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: 1.200.000 diáknak csengetnek be ma reggel. 2,5 milliárd forintból indul a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal. Tabló kiállítás nyílt Budapesten a Mohácsi történelmi emlékhelyről. Késő nyári idővel indul a szeptember. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. A köznevelési intézményekben és a szakképzésben összesen csaknem 1.200.000 diák, közülük mintegy 100.000 elsős kezdi meg tanulmányait. Hosszú idő óta idén először önálló minisztérium felügyeli a közoktatást. A kormány iskola kezdési támogatással segítette a nélkülöző családokat, ami 400.000 gyereket érint. Az országos tanévnyitó ünnepségen Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormány az egészségügy mellett az oktatás ügyet helyezi a középpontba, mert a 20. században kizárólag egy tudásalapú ország lehet sikeres. Benyújtotta a parlamentnek az idei költségvetés módosítását a kormány. Az új dokumentumban a hiánycél az eredetileg még az előző kormány által tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2%-kal bővülhet, szemben az előző kabinet által előrejelzett 4,1%-kal. A módosítás célja, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, és a közpénzügyi gazdálkodás hitelességét erősítse. A magyar kormány konstruktív szereplő az Európai Unióban, de a nemzeti érdekeket továbbra is kiemelten képviseli, erősítette meg a miniszterelnök a Bledi Stratégiai Fórumon. Magyar Péter hangsúlyozta, az EU-ban most a gazdasági együttműködésre és a versenyképességre kell fókuszálni. 2,5 milliárd forintot biztosít a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal működésére. A pénzt bérekre, járulékokra, működési költségekre és beruházásokra fordíthatják. A hivatalnak 2027. március 31-éig kell elszámolnia a felhasznált összeggel, a szervezetet Unger Anna vezeti. Rózsáné Sát Mónika adószakértő lesz a NAV új elnöke, a bűnügyi és rendészeti elnök helyettes pedig Sisák Attila lesz, közölte a pénzügyminisztérium. Az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét és a közbizalmat, miközben egy hatékonyabb, ügyfélbarátabb és korszerűbb adóhatóságot kell létrehozni. A Mohácsi Történelmi Emlékhelyet bemutató tabló kiállítás nyílt a Magyar Művészeti Akadémia Andrássy úti irodaháza előtt a csata 500. évfordulója alkalmából. A tárlat bemutatja az 1976-ban megnyílt emlékhelyet, amelyet az MMA néhai akadémikusai terveztek, és az érdeklődők elé tárja az 50 évvel később megvalósult rekonstrukciót és továbbépítést.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Ma reggel a keleti ország részben még lehetnek felhős tájak. A határszélen eső, zápor is előfordulhat, majd ott is megszűnik később a csapadék. Napos gomoly felhős időre van kilátás, számottevő eső nélkül. A szél időnként megerősödik, a hajnali 14-21 fok után délutánra 27-32 fok közé melegszik a levegő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Jó ég, Jamie.
3: Hogy jó ég? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
0: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
9: Gatyát felkötni, szeptember 1-től elindul a kötelező nyugta adat szolgáltatás. De szerencsére az év végéig a NAV nem bírságol, hanem segít, tehát van egy ilyen türelmi időszak, amik belerázódnak a vállalkozók. De hogy miről is van szó, és hogy lehet jól belerázódni, azt dr. Linzmeier Szilviával fogjuk megbeszélni, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának főosztályvezetője. Jó reggelt kívánunk!
10: Jó reggelt!
11: Jó reggelt kívánok!
9: Na hát ez erősen úgy hangzik, mint az áfás számláknál már ismert ez a dolog, ugye alapvetően számlázó programon keresztül megy ez az adatközlés, nem tudom, még valaki ilyen kézit állít elő, de hát neki is van egy ilyen kötelezettsége, és valahogy el kell juttatni a NAV-hoz ezeket az adatokat. Most gondolom, ez a nyugta adat szolgáltatás ehhez hasonló lesz.
11: Gyakorlatilag, tehát igen, magam sem mondhattam volna egyszerűbben, pont erről szól a nyugtaadatszolgáltatás, legalábbis az egyik fele, hogy a számlákra már rálátana minden számlára, a nyugtákra, igazából a nyugtákra is, mert az online pénztárgéppel kiállított nyugtákra, igen, ugye ezt kapjuk a boltba, a vendéglátóhelyeken, azokra rálátana a NAV, ebből van körülbelül 200 000 pénztárgép. De biztos mindenki találkozott már, vagy legalábbis nagyon remélem, hogy találkozott már a nyugtatömbbel, a papírnyugtával, illetve van még számítógépes nyugta. Ezt a webshopok, webáruházok szokták kiállítani, de van, hogy ők is számlát adnak. A lényeg az, hogy erre a két típusú nyugtára, a nyugtatömbös papírnyugtára és a számítógépes nyugtára, arról semmilyen adata nincs a NAV-nak, az csak akkor látja, vagy az operatív ellenőr, amikor kimegy és egy próbavásárlás során azt ellenőrzi, hogy vajon ad-e nyugtát az eladó, vagy a szolgáltatás nyújtó, vagy pedig akkor látja a NAV, ha egy komolyabb ellenőrzés van, amikor mondjuk egy egész adóévet megvizsgál, és ilyenkor elkéri az összes nyugtatömböt, és ugye ott a másolatokat nézi. Na, ez változik most meg szeptember 1-től, mert minden nyugtáról adatot kell szolgáltatni a NAV-nak, de számtalan módon eleget lehet tenni ennek a kötelezettségnek, és a NAV most arra vállalkozott, hogy szeptember 1-től egészen december 31-éig a revizorok, azért ellenőriznek is, de ezt a nyugtaadat szolgáltatást, ezt valójában mondhatjuk ellenőrzésnek, de így gyakorlatilag segítenek a vállalkozásoknak, hogy megnézzék, hogy melyik a legegyszerűbb mód, ahogy eleget lehet tenni ennek az újfajta kötelezettségnek.
9: Én gondolom érdemes elhívni a figyelmet, hogy nem a nyugtaadásban lesz egy ilyen átmeneti időszak, tehát azt továbbra is adni kell,
11: nem,
9: hanem az adatközlésben.
11: Köszönöm, ezt külön köszönöm. Igen, tehát nem a nyugtaadásban fognak segíteni a revizorok, hogyha azt valaki elmulasztja, azt ugyanúgy bírságolni fogják, és itt a nyugtaadás elmulasztása ugye 2 millió a bírság plafon,
9: igen.
11: Úgyhogy ez az a kötelezettség, amit nem érdemes elszkipelni.
9: Nézzük meg a módokat, hogy mivel lehet,
1: igen, hogy lehet, hogy
9: gondolom
1: lehet
9: a törökméz áruson most átfutott a borzongás, hogy az ők is standjára most be lehet kötni egy pénztárgépet csak azért, hogy a papíros nyugtáját, illetve eleget tudjon tenni a nyugta adat szolgáltatásnak.
11: Mi azt ajánljuk, az a legegyszerűbb mód, hogyha valaki letölti az úgynevezett e-pénztárgép alkalmazást. A NAV-nak már van egy ilyen alkalmazása, ami teljesen ingyenes, ezt ugye mind a két webáruházból okostelefonra lehet letölteni, és gyakorlatilag a zsebben van a pénztárgép, tehát az okostelefonon ott van a pénztárgép, benne van minden lényeges adat, néhány kattintás, és már rögzített is a nyugta. Az a nagy előnye egyébként a papírnyugtával szemben, hogy az iratmegőrzési kötelezettséget sem kell teljesíteni, hiszen a nyugta formája az most már nem a papír, hanem gyakorlatilag elektronikus, és a NAV-nak az úgynevezett nyugtatárában lesznek ezek a nyugták eltárolva 10 évig. És a jó hír az, hogy a vevők is elektronikusan hozzá tudnak férni a nyugtájukhoz. Ehhez mondjuk nekik is aktivizálni kell magukat, le kell tölteni egy vevői alkalmazást. A NAV-nak szintén van egy ingyenes vevői alkalmazása, amit le lehet tölteni. Úgyhogy ez egy új világ, tehát elektronikusan, okostelefonra letölthető, a NAV segít abban is, hogy bár tényleg nagyon egyszerű, de egy másfél perces kisfilmet készítettünk, hogy bemutassuk azt, hogy kell letölteni, hogy kell beüzemelni, mert azért ezt az e-pénztárgépet, ahhoz, hogy a NAV is tudja, hogy ez a vállalkozóhoz kötött, és azok az adatok vannak, ezért igazából a NAV személyesíti meg. Tehát nagyjából életre kelti a pénztárgépet, innen tudjuk, hogy az a vállalkozói, és akkor külön lehet gyűjteni, vagy gyűjti a NAV az adatokat.
1: Biztos ez vagyok benne, hogy ez nem egy bonyolult sztori, csak közben azon gondolkodom, és egy kicsit az ördög ügyvédjét játszom ebben, hogy a még egyszerűbb történetek talán ennél, mint az azonnali átutalás, ugye ez a quick-es rendszer, ami elvileg tök jól működik, nem elvileg tök jól működik, ez sem ment át egy csomó helyen. Egész egyszerűen...
9: Hát ez opcionális, ez pedig kötelező
1: értem,
9: lesz. Tehát...
1: Értem, csak hogy...
9: Más
1: hogy...
9: a motiváció.
1: Jó, ebben
11: lehet,
1: igazad
11: hogy
1: van. A motiváció, igen, ez erős.
9: Egyébként azért örülök, persze ezt a kereskedők nem biztos, hogy osztják ezt az örömömet, de hogy azért ez egy lépés, egy újabb lépés, ugye a nyugta papírosítatlan, na hát ebbe belezavarod.
1: Tehát
9: a papírmentesítése felé. Mert ugye az is terben van.
11: Az is terben van, sőt a nagy áttörés, vagy amikor szerintem majd mi vevők, vásárlók jobban fogjuk érezni ennek az előnyét, az lesz, az ugyan még a véghatáridő az nagyon messze van, amikor az online pénztárgépeket is le kell cserélni erre az e-pénztárgépre, és így már a nagy áruházakban is elektronikus, tehát hogy e-pénztárgép lesz. Ez ugye 2028. július 1.
1: És akkor fogyasztóként én is azt ott látom, ugye? Nagyon jó, értem.
11: Meg ez itt tényleg kinyílik a lehetőségek tárháza, tehát vissza lehet nézni, hogy az elmúlt hónapban mondjuk mennyi túrórudit, édességet, alkoholt, bármilyen szűrést be lehet állítani, tehát itt azért a vevői alkalmazás fejlesztői előtt számtalan út nyílik meg, vagy meg lehet nézni, hogy elfogyott-e a tej otthon, ha úgy van nyilván tartva, vagy mennyi kalóriát fogyasztottunk eddig, tehát kinyílik a lehetőség.
9: Világos.
11: Úgyhogy a vevők részére ez majd ott lesz egy áttörés, de már van egy ilyen típusú pénztárgép, amit engedélyezett a NAV, úgyhogy Úgyhogy ha ez valószínűleg nem 2028. július 1-e lesz, amikor a nagy áruházak vagy a vendéglátóhelyek is erre átállnak, hanem azért ennél jóval hamarabb, ha beindul a verseny.
9: Az őstermelők már itt rúgják az ajtót az üzenőfalunkon,
1: igen,
9: és érdeklődnek.
1: Mert nekik van ilyen ős nyugtájuk, vagy ős nyugtatömbjük, és az. Akkor most mi lesz velük?
9: Ilyen kőtáblás.
11: Igen. A piaci árusoknak, ugye az őstermelőknek is, amiről nyugtát kell kiállítani, vagy ki kellett állítani eddig, és ugye figyeljük meg, hogy ki kell állítani ezután is, itt belép ez az adatszolgáltatási kötelezettség. És az egyik lehetőség az e-pénztárgép, a másik lehetőség pedig a webes felületen történő adatszolgáltatás. Itt egy dologra kell odafigyelni, hogy a törvény előírja azt, hogy 3 naptári napon belül kell az adatszolgáltatást teljesíteni napi bontásban és adómérték szerint megosztva. Ez sem igazából nem egy ördöngőség, de valójában azért ezt a kötelezettséget teljesíteni kell, tehát le kell ülni a gép elé, hogyha valakinek nem e-pénztárgépe van.
9: Igen, itt azért akkor meg is válaszoltuk. Az egyik őstermelő, mert mondom, többen is írtak, konkrétan írta, hogy az édesapja 73 éves és 20 zsák krumplit, paprikát árul, hát akkor lehet, hogy neki a nyugtatömbös az még tökéletesen jó, és a nap végén akkor azt meg fölkönyveli.
11: Hát igen, és az ő, tehát hogy itt az áfa alanyiság azért számít, tehát ugye aki üzletszerűen rendszeresen értékesít, arra az őstermelőre ez igaz, de az a magánszemély, aki lehet őstermelő is, de hogy igazából saját szükségleteinek a fedezésére termel otthon valamennyit, és legfeljebb azt értékesíti, ami a felesleg,
9: aha,
11: nem egy nagy mennyiséget, akkor hiába, ha van is érvényes őstermelői igazolványa, akkor ő nem, azt mondjuk, hát ez most megint a szakifejezés lesz, hogy nem számít áfa alanynak, tehát neki erről a felesleg értékesítésről nyugtakiállítási kötelezettsége sincsen, úgyhogy rá, de ez a korlát, az, hogy ne ebbe kapaszkodjanak az őstermelőknek. Ez a kicsikre vonatkozik. De mondjuk így a 20 kiló krumpli az valószínűleg belefér.
1: Oké, tehát van kisfilm, oktató videó,
9: és türelmi idő
1: minden és türelmi idő.
11: És türelmi idő, és segítség, és kérdésekkel, telefonon a 18-19-en nyugodtan zaklassák a munkatársaimat, nagyon felkészültek, minden kérdésre tudnak válaszolni. És a honlapunkat mindenkinek javaslom, nav.gov.hu, és a legelső csempe, az elnyugta csempe, ott minden információ fönt van.
1: Szuper, köszönjük nagyszerű, szépen köszönjük az információkat.
9: Köszönjük szépen, köszönöm, szép napot, is. Minden jót, viszontlátásra.
11: Köszönöm, viszontlátásra.
9: Dr. Linzmeier Szilviával, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának főosztályvezetőjével beszélgettünk a hamarosan, egészen konkrétan holnap érvénybe lépő kötelező nyugta adatszolgáltatásról.
10: Rádió Café. Van barátod.

0: értek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
2: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény Kényes pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
3: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd. Jegyvásárlás AISummit.hu.
4: Mit jelent magyarni?
5: Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni, találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni, 19-es busszal a Merlinbe átruccanni, este az esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni, együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
8: Tűr?
7: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
8: Pedig a medve mindig azt csinálja.
7: Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
9: Nem tudom.
7: Na, ezt képzeld el.
8: Elképzelni? Mi ebben élünk?
7: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek! Millás reggeli! A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
8: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
7: Van hát, és nem félnek használni.
8: De miért?
7: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz, ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
10: A Millás reggeli főtámogatója a BYD.

0: barátaimmal díszített pólóban az én drága műsorvezető társam, a bajban Ács Gábor.
1: Mihálovics András, aki velem szemben áll, ezt a felvezetőt csak azért alkalmazta, hogy mindenképpen, viszonzásképpen én is ismertessem, hogy az ő pólóján mi található.
0: Úgy se tudod. Nem tudod a terminus technicus.
1: Azt nem. Hát akkor mondd el, kérlek.
0: Ez az úgynevezett korintoszi sisak.
1: Mitől korintoszi?
0: Ez egy lelet alapján a spártai harcosok és a görög harcosok ilyet hordtak. Korintoszi típusú, vannak más típusú görög sisakok is, de nem hiszem, hogy a hat történet ennyire érdekelné így korai órán a hallgatókat, hogy a különböző görög sisak típusokról beszél. Figyelj, makedónoknak például Nagy Sándor idejében már teljesen más, sokkal hülyébb sisakja volt, úgyhogy ezért nem makedón sisakokat raknak a turisták kedvére a pólókra szerte Görögországban, hanem az úgynevezett korintoszi sisakot, mert ez jól néz ki. Feltéve, ha tollforgó vagy szőrforgó van rajta, mint az én pólómon is stilizáltan ábrázolva van, ez egy szőrforgó, mert van olyan is, ami hát hogy is mondjam, csak akkor teljesen más volt a férfiasságnak a megítélése, más volt a férfi, hát nemi szervnek a megítélése, és bizony-bizony a turisták bár megmosolyogják, de a múzeumokba előkerül olyan sisak, amelynek nincs a tetején semmi, mert maga egy, hát hogy is mondjam, csak egy férfi nemi szervet formáz.
1: Egy kis félreértésre szeretném fölhívni a figyelmet. Nem kis előadás megtartására kértem föl a kedves kollégát, de azért annyira meg sem lepődtem, hogy ilyen részletesen fejtetted ki a korintoszi sisak. Na, van valami köze a hétvégéhez, hogy ez van most rajtad?
0: Képzeld el, hogy kettő póló volt a sorban, és ez a második volt. Az első az indiános volt, és ja, valóban akkor, azért döntöttem a kettő közül, hogy az indiános vagy a korintoszi sisakos, mert hogy ez mégiscsak közelebb áll az európai kultúrkörhöz.
1: Neki sorban állnak a pólóid ilyenkor?
0: Hát neked is.
1: Hát dehogy is. Ahol éppen találok egyet. Nem úgy van az.
0: Ahol találsz. Hát nekem egy helyen van, szépen sorba rakva, és ami felül van, azt lehúz.
1: Nekem három helyen. Vagy négy. Na mindegy, ez aztán már tényleg nem ide tartozik.
0: Igen.
1: Nem bonyolítjuk a saját életünket sem.
0: Igen.
1: Köszöntsük a legfontosabb születésnaposunk. Nem, vagy még akarsz valamit a hétvégéről mesélni?
0: Én nem tudom, ha igény mutatkozik rá, akkor
1: na,
0: mesélek.
1: Megvertek benneteket, mint törökök?
0: De hogy vertek, hagyjál meg.
1: Hát aggódtál, hogy a lakosság a törökök ellen fordul.
0: Nem, a lakosság nagyon kultúráltan szurkolta végig, és megköszönte a hagyományőrzők áldozatos munkáját. Katona Csaba jön 9 óra 10 perckor, akkor Mohács 500 kapcsán fogunk beszélgetni. Én akkorra gondoltam az időzítés. Nagy kérdés persze, hogy aki már akkor nem hallgat bennünket, az majd visszahallgatja, hogy én hogy éltem meg.
1: Szerintem ne vegyük el Csaba kenyerét, ezt tartsuk meg, most mondom. Itt van rá egy kis idő, úgyhogy erezd el magad.
0: Ja, jó. Hogy mondjam, az egészről egy nagyon jó benyomás és egy örök emlék maradt, hiszen nem mindenkinek adatik meg, hogy az 500. évfordulón részt vegyen a csata újrajátszásában. Nagyon megdöbbentő tapasztalatokat szereztem, és ha egyszer regényírásra adom a fejem, most már tudom, milyen szemben állni gyalogosként több száz lovassal, aki éppen rohamoz és megpróbál letiporni, ami persze hát ugye nem történt meg, mert ők fiúk figyeltek egymásra.
1: De ti voltatok többször is túlerőben, nem?
0: Hát az a baj, hogy így volt, igen, de mi voltunk a szervezetlenebbek, mert hát ugye mindenkinek ugye rá esett a választás, aki nem tudott deli magyar vitéz lenni, annak kénytelen kelletlen töröknek kellett lenni. Úgyhogy ez nem volt egy egyszerű kenyér. Viszont én még ekkora hagyományőrző csatában nem jártam. 300 lovas és 100 gyalogos játszotta el. Szinte hadmozdulatról hadmozdulatra az egészet értő narráció mellett, hogy ez hogy nézhetett ki ez az egész, és a végén volt egy egészen megható megemlékezés, ugye a győztes török sereg nem kezdett el Allahhoz imádkozni és hálát adni neki, hanem levett sapkával meghallgattuk a megemlékezést, úgyhogy nagyon szívbemarkoló volt, és tényleg megejtő. Nem a csatatéren voltunk, hanem attól onnantól messzebb, aztán elmentünk megnézni a csatateret, majd ez erről megy a vita, és majd biztos Csaba is beszámol, hogy hol volt a csata, ember meg nem mondja, mert az annak alapján, amit most mondanak a legújabb

0: kutatások szerint, hogy ott volt a csata, mi azt a területet látogattuk meg, egyébként egy mezőgazdasági művelés alatt álló valami, tehát nem kell nagy dolgot feltételezni. A Brodarics Istvánt előtte elolvastam, ő egy csata túlélője, és ő írt elég részletesen a mohácsi csatáról, őt nevezik ilyen forrásnak. Hát az alapján én továbbra se értem, hogy miért gondolják, hogy ott volt, és nem máshol a csata. Mindegy. Ez az én egyéni szoc problémám. Nehéz volt, a körülmények nehezek voltak. Kint voltunk egy learatott búzatarlón, aztán szevasz. Volt 4 darab toj-toj pár száz emberre. Írtózatos és bődületesen nagy meleg volt. Vízet azt néha hozott egy lajtos kocsi reggel meg este, fürödési lehetőség természetesen nem volt, úgyhogy nagyon magunkra voltunk hagyatva, mindentől messze, úgyhogy a körülmények nem voltak ideálisak, és akkor finoman fogalmaztam, de a hacuka az ugye nem a 40 fokra lett kitalálva, mert akkor mintha valamiféle mini jégkorszak lett volna, tehát minden ilyen vastag posztóból készült, azt hittem elolvadok benne, annyira meleg volt, de hát a csatában, amikor előjön az adrenalin az emberből, akkor ez a legkevesebb dolog, ami érdekli, és hát az volt még a nagy tanulság, hogy tök jó hasonló érdeklődési körű emberekkel arról beszélgetni naphosszat a táborba, hogy most akkor jött a lovasság, vagy nem, belemegye a ló a felálgyalogságba roham közben, vagy nem, miért onnan jöttek, ahonnan, mit csinált a Szulajmán, ott volt-e, nem volt-e ott, stb. Stb. Tehát, hogy ezzel telt 3 nap, úgyhogy klassz volt.
1: Jó hangzik.
0: Abszolút. Igen, vannak képek is, közderültséget okozna a hülye topcsis fejfedőm, úgyhogy ezeket megtartom magamnak.
1: Ne, hát a lényeg, tessék nyilvánosságra hozni.
0: Dehogy is.
1: Jó,
0: van még... videófelvétel arról, hogy szakállas puskával
1: veretek. Úgyis megszerezzük valahonnan, jó?
0: Igen.
1: Oké, akkor igen. Ez ügyben lépni kell, ha te ezt nem szeretnéd.
0: Igen, nagyon másfajta ez a hagyományőrzés, mint az ókori hagyományőrzés. Nagyon másfajta emberek, másfajta értékrenddel csinálják, más a hacuka, más a hadviselési metódus, máshogyan kell vívni, úgyhogy érdekes kirándulás volt a...
1: Na jó.
0: Teljesen más a szabja, mint a Gladius.
1: Oké, hát akkor nézzük, hogy kiket köszöntünk, vagy milyen
0: kiket
1: eseményekre.
0: Kiket köszöntünk, te jesszus! A szeptember első természetesen
1: a végére,
0: az
1: Egonok.
0: Természetesen.
1: Jó.
0: Az Egonokat, tehát Rónai úr is biztos kap valami kollegáris köszöntést ma reggel, mivel neve napját ünnepeljük. Aztán a születésnaposoknak nagyon sok boldogságot kívánok.
1: Hadd említsem meg, most lenne a névnapja, de én még mindig lesújtva vagyok a hír, hogy kis Ervin Egon, aki a magyar elkereskedelem egyik kiemelkedő képviselője, illetve hát a számlász.hu megújítója, illetve sikerének egyik kovácsa, mondhatjuk így, és hát a Neobank, a Binks Neobank mögötti egyik, nem is alapító, de nagy stratéga és egy kiváló ember halálhíre érkezett múlt héten.
0: Ő is indokolatlanul fiatalon.
1: Igen, indokolatlanul fiatalon távozott, úgyhogy akkor nem voltam itt, de most így akkor a névnapja kapcsán említeném, hogy egy hatalmas veszteség mindenkinek az ő távozása.
0: Igen. Kérlek szépen egy születésnapossal kezdjünk, mert egy születésnapossal fogjuk befejezni. Sok szeretettel kívánunk csodaszép 9. születésnapot Fiorellának, aki nagyon várja már, hogy végre iskolába mehessen, írja szülei és testvére a mi üzenő falunkra, amely a 0636-os 980980. No, hát akkor Fiorellának egy verbális tűzijáték, de csak olyat, amit megért, mert a tudományegyetem alapítását, Pécset, azt talán nem biztos, hogy ő érti. Nézzük, a gramofon, ezt majd biztos megtanítják Fiorellának, hogy régen úgy hallottak zenét, hogy gramofonoztak, ezt egy Emir Berliner nevű fószer találta ki, legalábbis a szabadalmi kérvényét ő nyújtotta be, és hát ilyen kvízgyilkos kérdés, hogy ki nyújtotta be a gramofont, hát Emil Berliner, de híressé Thomas Alva Edisont tette Emil Berlinernek a találmánya. Aztán kérem szépen, mi van még itt, ami Fiorella számlának érdekes lehet. Hát,
1: Tibet autonóm státuszt kap.
0: Az, igen, nekem is az jutott eszembe, igen.
1: 65-ben történt mindez.
0: De ez nem elég. Teljesen szabad szeretne lenni Tibet. Kínától erre viszonylag kevés az esély. Aztán képzeld el, Fiorella, hogy a te szülinapodon 1974-ben állította fel egy SR-71-es Blackbird felderítő gép a mindenkori sebességre pokordott, amikor New Yorkból Londonba 1 óra 54 perc 56,4 másodperc alatt ért át 2310 km per órás sebességet elérve, tehát a leggyorsabb repülőgép, vagy földi szerkezet talán így. Bár lehet, hogy a rakéták gyorsabban mennek, nem tudom. Tehát a repülőgépnél maradjunk akkor. Aztán megtalálták, megint csak Fiorella születésnapján 1985. szeptember 1-én a Titanic roncsait Új-Funland partjainál. Úgyhogy ezek lennének Fiorellának az egyik része az ajándékának, és akkor hát nézzük a születésnaposokat, de figyeljünk oda, hogy gyerek, barát születésnaposok legyenek. A határhaszon elmélet egyik megalkotóját, azt nem tudom, hogy ide tudjuk-e ollózni, William Stanley Jevons.
1: Magyarázatra szorul gyerekeknek, de...
0: Igen, mondd. Igen. Majd hát, ha megkérdezze, hogy anya, mi az a határhaszon elmélet? Tehát akkor képzeld el, a te születésnapod született William Stanley Jevons 1835-ben, hogy mi az a határhaszon elmélet, azt nem tudjuk, kérdezd meg anyukádat. Aztán Edgar Rice Burroughs, amerikai ponyvaregényíró, én ezeken a regényeken nőttem fel, ő 1875. szeptember 1-én született, a Tarzan figura megalkotója ő, én nekem a teljes életműve a Tarzanokból megvan, már egészen elképesztő mélységekbe sikerült leküzdeni magát, kedvencem Tarzan és a hangya emberek. Az már olyan, de talált elveszett római helyőrségtől kezdve félig majom, félig embereket. Tehát mindent, amit Afrika akkoriban rejthetett a kívülről szemlélők számára, az Tarzan mind megtalálta. Aztán egy ilyen remek boxoló, Rocky Marciano, nehéz súlyú ökölvívó világbajnok, bár nem tudom mennyire Amazon természetű Fiorella, de egy nagy harcossal született egy napon, 1923-ban született a fent nevezett. Aztán Karinti Márton, Kossuth Díjas magyar rendező, színházigazgatóra is emlékezhetünk, 1949-ben született. Egy remek autóversenyző, Carlos Sainz, 1994-ből, ráadásul a junior. Egy remek sportoló, triatlonista, Ács Gábornak a mellkasára van tetoválva az ő alakja, ilyen mi az sziluettje, Kropko Péter.
1: Nyilván túlzás, de hát ő egy fantasztikus versenyző volt, igen.
0: Igen, de viszont biztos, hogy Fiorella ismeri Zendaját. Mert neki is már van a születésnapja, fájóan fiatal, ő is, már hogy én szempontomból fájó, 1996-ban született a remek amerikai színésznő, énekesnő. Na hát akkor Isten éltessen Fiorella, és akkor a végére az egyik legjelentősebb közéleti személyiség, az igazság nagy bajnoka, ő a vitriolos tollú zsurnalista, a cizellált ízlésű zenei szerkesztő, a borok és a gasztronómia nagy szerelmese.
1: Szerintem most találták ki a hallgatók.
0: A country zene legnagyobb hazai apostola, a 100 fok Celsius napjának hanyatlása óta is ma ünnepli a születésnapját.
1: Hány éves a tejfeles szájú?
0: Isten éltesse Dr. Habil professzor emeritus Kántor Ede doktor, mert kettős doktor, használ egyet a neve előtt, és használ egyet a neve után is. Úgyhogy hát, hogy hány éves, azt nem mondhatjuk el, mert akkor meg kell, hogy öljön bennünket. Maradjunk abban, hogy az ember hajhagymáinak köbgyöke törve a szarvasmarha bélfurójának zöld kihozatalában élő baktériumok számával. Ennyi az ő életeinek összessége. További jó számolgatást kívánunk, amíg a születésnapi tortára feltesszük a habra az epret íme.
1: Hogy tisztelegjünk akkor előtte egyik country Eden művészete előtt az egyik nagy kedvencével.

0: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
1: Millás reggeli.
2: Na nézzük a lapszemlét, ebben széles körben írják azt az információt a kollégák, hogy Rózsáné Sád Mónika lesz a NAV új elnöke. Az elmúlt években ilyen szürke eminenciás volt a NAV elnöke, de volt olyan időszak, amikor azért elég fontos közszereplő volt, és gyakran megnyilatkozott. Hát kíváncsian várjuk, hogy majd Rózsáné Sád Mónika melyik vonalat fogja vinni a NAV-on belül. Nyilvános pályázati eljárás volt a posztra, és ő lett a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke. Van bűnügyi és rendészeti elnök helyettes is, ő dr. Sisák Attila lesz. A vezetés feladata egy korszerű, hatékony, politikai befolyástól mentes és szakmailag hiteles adóhatóság felépítése, írt a pénzügyminiszter a NAV elnök kinevezése kapcsán, és aláhúzták, a NAV-nál a jövőben senki nem számíthat politikai védelemre, vagy kivételezett bánásmódra, kérem szépen. A jelölt, vagyis hát az új elnök, akinek szívből gratulálunk, több évtizedes széleskörű adószakmai tapasztalattal rendelkezik, könyvvizsgálattól az adóbevallások készítésén keresztül kockázatkezelési rendszerek felügyeletéig számos területen dolgozott. Legutóbb a Diageo csoportnál volt, 10 országban működő szervezetet vezetett, és adózási adatszolgáltatási folyamatokért felelt.
3: Múlt héten beszéltünk róla, de azóta sem derült ki több, hogy miért utazott Moszkvába John Ratcliffe, CIA igazgató. Igazából ami kiderült, semmi nem indokolta volna ezt a szintű és hirtelen gyors látogatást. Most a Portfolio.hu-n Huszák Dániel ír részletesen attól, amitől a világ most tart. Tehát egyre, a címben egyébként most sok minden benne van, egyre több az ordítójele annak, hogy Putyin hamarosan valami nagyon veszélyes dolgot fog művelni, és kivételesen ez nem egy akkora clickbait, hanem tényleg ez a valóság.
2: Hát szemlátomás patthelyzet van az ukrán fronton, valamit ki kell találnia, hogy a választásokig valamiféle felpörgetést a népszerűségi listáján, én ezt olvastam.
3: Nem, pont, hogy utána.
2: Után?
3: Arra készül, igen. Tehát a mozgósítás az egyik valószínű, de valami eszkaláció és NATO bajszának a húzogatása, kisebb támadás akár a NATO, valamelyik NATO tagállam ellen. Szóval sok minden felmerül itt, ezeket veszi végig a szerző. Szóval ezen most a világ egyre jobban aggódik, hogy mi lesz. És most úgy tűnik, hogy a 18-20-án, tehát szeptember 18-20-án esedékes oroszországi választás után készül valami. Azt meglátjuk, hogy így lesz-e. Minden esetre erről a helyzetről szól ez a cikk, meg ezekről az ordító jelekről, amelyek arra utalnak, hogy valami...
2: Kérem szépen, hiába nagy öröm a gyerekvállalás, komoly munkaerő piaci ára van. Ezt a KRTK, KTI kutatói írják meg. A gyerekvállalás öröm, de a munkaerőpiacon komoly ára van. Egy friss kutatás megmutatja, hogyan alakul az anyák foglalkoztatása és keresete a szülés után Magyarországon, és miért maradnak tartósan hátrányban még évekkel később is. Az eredmények nem csak a nők helyzetéről szólnak, hanem a magyar családpolitika kevéssé tárgyalt mellékhatásairól is. A Telexen lehet ennek utána olvasni, kérem szépen.
3: Aztán a zöld utat kapott Donald Trump, gigantikus bálterme, hát most az amerikai legfelsőbb bíróságtól. Hát egy mi az, ami meglepődünk Trumppal kapcsolatban, de ez egy megalomán építkezés, régebben hallottunk róla, hát 400 millió dollár, végül is az ide vagy oda, az már úgy tűnik, hogy lényegtelen. Minden esetre az elnöki hivatal bejelentette, hogy egy nagyjából 8300 négyzetméteres 650 fő befogadására alkalmas bálteremmel tolják meg a Fehér Házat, és szinte csak kritikusai voltak ennek a döntésnek, és úgy erről szólt mostani legfelsőbb bírósági ítélet, amely arról szól, hogy nincs ezzel semmi probléma folytatódhat az építkezés. A műemlékvédelmi szervezet indította a pert arra hivatkozva, hogy visszafordíthatatlan károkat okozna egy történelmi jelentőségű épületben, és ezt söpörte most le a bíróság. Szóval mehet.
2: Kérem szépen, a G7 egy hosszas elemzéssel vétette észre magát arról, hogy mi van az autópiaccal. A német autógyártók válságáról szól a cikk. Több évtizedes tabukat döntenek meg kényszerhelyzetben. Unortodox húzásokra is kényszerülnek, ugye ennek ikonikus jellemzője volt az, hogy az Audi elhagyta a négy karikát. A Mercedes meg tavaly egészen konkrétan a McDonald's partnereként indított marketing kampányt, amelyben a háromárgú csillag helyett háromfelé vágott burgerrel szerelt autókat igyekeztek népszerűsíteni a fiatalabb kínai vevők körében, nem sok sikerrel. Úgyhogy erről is egy hosszas elemzés szól, amelyet mindenki figyelmébe ajánlok.
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
2: No, drága.
4: A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
2: Bizony, hát akkor én beledumáltam, de hallhattátok, hogy mi fog történni. A Budapest értéktőzsde 1% mínusszal zárta a tegnapi kereskedési napot, 150 ezer pont alatt, 149.161 ponton, csak egy legény, mindjárt kettő gyötörte feljebb magát a MOL 5 kemény forinttal, 5055 forintnál fejezte be a kereskedést. Ez 1%-os plusz, a Telekom 1% fölötti pluszt ért el, 2530 forintnál tart. Sajnos az OTP Richter párosnak már nem volt ilyen jó napja. 1,6%-ot esett az OTP, 45.240 forintig, a Richter pedig 1,8%-ot veszített az értékéből, és végül 13.130 forinton fejezte be a kereskedést. A vezető négyeshez megint a 4iG zárkozott fel forgalom tekintetében, de ott sem voltak jó hírek, 3% fölötti mínuszt ért el a részvény. Devizapiac, ott úgy állunk, hogy 365 forint 30 fillérnél tart jelen pillanatban az euróforint keresztárfolyam, és egy amerikai dollárért 314 forint 80 fillért kell fizetni a bankközi devizapiacon.
3: Amerikában egy kis esés volt, amit könnyű volt megmagyarázni, mert hogy Amerika több hét után támadta Iránt. Ez nagyjából ugye, miután a Jackson Hole-i beszédben is szigorúnak bizonyult a Federal Reserve elnöke, inflációs félelmek amúgy is éledezőben voltak, az elhúzódó háború ezt a verziót erősíti, az meg valahol sose jó a részvényeknek, magasabb kamatszint, kamatemelés várakozások növekedése, ebből egy kicsi esés kijött, de a hónap mindenki ezen lovagol nyilván, hogy a havi szinten, tehát ha augusztus nézzük, akkor azért egy 2,5%-os emelkedés csak összejött, most is NASDAQ-ben pedig egy 3%-os a csúcsokra gyakorlatilag, úgyhogy igazából ez csak egy ilyen minimális megingásnak tűnt elsőre legalábbis, amit az amerikai tőzsdén tegnap láthattunk.
1: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
4: A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
2: No, drága barátaim, akkor hír csokrot fog átnyújtani valamelyik Andi, de hogy melyik, ő még nem tudjuk, mert hogy nem jelentkeztek, úgyhogy ezt fogadjátok.
3: És mit Andi lesz szerint?
2: Szeretettel. Mm-hmm. A szüleim szerint én is nagyon vártam az iskola kezdést, köszönjük szépen mérnök hallgatónak.
3: Nekem mindig vegyes érzéseim voltak.
2: Nekem sose.
3: Hiányzott néhány cimbi, meg néhány jó dolog a suliból, de hát összességében nyilván annyira mégsem. Igenis, meg nem is. Külön nagy szeretettel köszöntjük tehát ismét a gyerekeket, akik hosszú idő után a hátsó ülésen zögykölődve ismét Millás reggelit kénytelenek hallgatni. Reméljük, hogy igen, megtartjátok majd felnőve is ezt a jó szokásodokat, amikor már nem kényszerből teszitek mindezt.
2: Szia, Maci, én is részt vettem a Mohácsi csatában a hétvégén. Szapolyai Jánost játszottam, nem értem oda.
3: Ugye mondtam, hogy esmét, Andi. Jó reggelt.
2: Te ott voltál?
3: Hát a Mohácsi lánynak ott kellett lenni.
2: De hogy volt ott, hagyjál.
3: Hát ne viccelj.
5: A család képviselt, mi az ügyeleten voltunk a fiammal éppen. Na, akkor, úgyhogy...
2: Nem hiszem.
5: De a húgomék ott voltak. Mind a kettő.
3: Igazolt hiányzás.
5: Meg az apukáim.
2: Az ember próbál a kollégái kedvébe járni, bohócot csinál magából, felöltözik, odautazik helybe. És
5: hát készültünk.
2: Az ügyelet, persze.
5: Szívesebben lettem volna
2: fontosabb.
5: Ott.
3: Na, jöjjenek a hírek akkor.
4: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
6: Anya, mi az az a svény? Hogy kerültünk ide?
7: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
4: Vesszel velünk te is! 100 Hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 Holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
6: És hol vannak a gyerekek?
4: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
8: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohács szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi címmel Sugár Rezső monumentális hősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
4: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd. Jegyvásárlás AISummit.hu. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
9: A fővárosban lelassult a haladás az M3-as autópálya bevezető szakaszán Szilas pihenőhelytől, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 10-es főúton a Városhatártól, illetve a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utca előtti szakaszon. A Flórián téri felüljáró északi ágát is megnyitották, azonban a Flórián téren és környékén továbbra is korlátozásra kell készülni. Buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Bogdáni út előtt és a Flórián téri felüljáró mellett, illetve a Pacsirtáról a Mező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. Az Árpád-hídi lehajtón újra minden sáv járható, és a visszaforduló buszsávot is megnyitották. Ismét lehet balra kanyarodni a Vörösvári útról a Szentendrei útra. A Pacsirta Mező utcai visszaforduló a továbbiakban nem járható. A Bajcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt burkolatjavítás miatt lezárták a középső sávot. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton a Szilvafa utca közelében félpályás lezárásra kell készülni közműjavítás miatt. A váltakoz irányú áthaladást jelzőlámpa irányítja. Schilling Zsolt, BKK Info.
10: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
4: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0. Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: Ma kezdődik az új tanév. 2,5 milliárd forintból indul a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Késő nyári idővel sok napsütéssel indul a szeptember. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Több változással és újdonsággal kezdődik az új tanév. Az oktatási tárca javaslatára az alsósoknál lehetőség van rövidebb tanórákat tartani. Még ebben a hónapban jön a Diákok hangja témanap, amelyet minden iskola maga szervez meg. A köznevelési intézményekben és a szakképzésben összesen csaknem 1.200.000 diák, közülük mintegy 100.000 elsős kezdi meg tanulmányait. Hosszú idő óta idén először önálló minisztérium felügyeli a közoktatást. Mától már adómentesek a vényköteles gyógyszerek. Ez a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek mellett a patikában elkészített termékekre is vonatkozik. Szintén mától a nyugtaadásról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatal felé. A kötelezettség a kézi, papíralapú nyugtatömböt használókra és a számítógépes programmal előállított bizonylatokra is vonatkozik. Benyújtotta a kormány az idei költségvetés módosításáról szóló javaslatot. A kabinet szerint a törvénynek a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat kell tükröznie. Az új dokumentumban a hiánycél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5 lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2%-kal bővülhet, szemben az előzőleg tervezett 4,1%-nál. Több mint 3 milliárd eurónyi forrás nyílt meg az energetikai és gazdaságfejlesztés területén, írta a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István emlékeztetett, hogy a forrásokat a többi közt a villamos energiahálózat fejlesztésére, okosmérők telepítésére, vállalkozások fejlesztésére, valamint bérlakások és kollégiumi férőhelyek létrehozására használják fel. 2,5 milliárd forintot biztosít a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal működésére, a pénzt bérekre, járulékokra, működési költségekre és beruházásokra fordíthatják. A hivatalnak 2027. március 31-éig kell elszámolnia a felhasznált összeggel. A szervezetet Unger Anna vezeti. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Tegnap délután Újpesten 35,8 fokig emelkedett a hőmérséklet. Az erre a napra vonatkozó korábbi budapesti rekord 35,6 fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek, még 2015-ben.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
11: Reggel a keleti ország részben még lehetnek felhős tájak, a határszélen eső zápor is előfordulhat, majd ott is megszűnik a csapadék. Sok napsütésre számíthatunk ma, az időnként megjelenő felhőkből említésre méltó eső nem várható, sokfelé lesz viszont élénk, erős az északnyugati szél. Napközben 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet, szeptember első napjaiban nyárias, meleg idő jöhet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
12: Aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
1: Millás reggeli.

0: numbers game.
1: Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
2: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
3: Szuper!
1: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
4: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
1: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
6: Jó reggelt kívánunk, el is indulunk 7 óra 11 perckor, itt a Millás reggeliben, a Rádió Café 98.0-án Ács Gabi bácsival.
7: Miért?
6: Valaki megkérdezte, ki az a Kántor Ede? Szégyelje magát.
7: Csak cukkolja, szerintem. Inkább őt, mint minket.
6: Igen, Gézu is jelentkezik hajkujával. Ilyenkor mi van? Kiszerettem az egyik kedvenc számomból. 0636-os 980980.
7: Általában a túlhallgatások.
6: Nem tudom, hogy Fiorellát sikerült a megfelelő verbális tűzijátékkal felköszöntenünk 9. születésnapján, mert a szülei nem jelentkeznek, pedig mi mindent megtettünk. Ez nem country, hanem bluegrass. Hát, nekünk aztán, amiben banjo van, az mind country.
7: Én erre jobban nem is mondok semmit.
6: Ne is.
7: Mi ez country Ede?
6: Igen, munkásság.
7: Munkásságának részeként ő ismertette meg velünk, úgyhogy azért vettük elő. Igen.
6: No kérem szépen, ami felül van, mint a férjem öltözködne, írja az egyik kedves hallgató, óriási smiley kikíséretében. Csodás reggelt a kedvenc rádióműsorunk műsorvezetőjének, bár kissé szomorú vagyok, hogy vége a nyárnak, de büszkén szeretném köszönteni fiamat, Vincét, aki a mai nap már mint gimnazista megy az évnyitóra. Csodás éveket, rengeteg élményt kívánok neki, és vidám tanévet minden iskolásnak, írja Dóra. Hát, hogy mennyire lesz vidám ez a tanév, az hamarosan ki fog derülni.
7: Hát köztük szerintem a legfiatalabb Millás gyerkőcnek. Úgyhogy ő is most kezdi meg középiskolai tanulmányait, úgyhogy Johannának is nagy szeretettel gratulálunk, és kívánjuk, hogy igen, élvezze majd az új
6: szóval sulit. Vince, hajrá, mindent bele, a legszebb évek állnak előtted, az a vagy a legszebb évtized jó esetben, hogyha ugye a tovább tanulás is összejön. Na, hát lehet még írni, akár pro, akár kontra érveket a Millás reggeli műsor vezetőinek.
1: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
8: Budapest, Budapest, te csodás!
1: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
6: No, drága barátaim, most van az, hogy önálló életre kelt egy szignál, ami majd később fog újra elhangzani, de hát addig még tallózzunk a hallgatói üzenetekből, mert a tanévkezdésről lesz szó, kérem szépen, nem is oly soká, hát ugye van új oktatási, külön oktatási minisztérium, ami egy szép dolog, de hogy a szülők meg a diákok mire számíthatnak, ha belépnek az iskoláik falai közé, erről azért majd még fogunk néhány dolgot beszélni. Itt van D-kartás, hát ő 21 perc, 25 másodperc alatt ért Zugló Hermin a mezőbe Gödről, menetből abszolválva a Szerencs utcai lámpát, de ez 5 óra 48 perckor volt, úgyhogy már bizonyára nincsen így. Úgyhogy hát akkor nézzük is iskola kezdés alkalmával mi, mivel tudunk kedveskedni az egybegyűlteknek, milyen lesz az új tanév. Tótyik Tamással, a pedagógusok szakszervezete elnökével fogjuk ezt végig beszélni. Jó reggelt kívánunk!
0: Jó reggelt kívánok minden kedves rádióhallgatónak is.
6: Hát ugye a választások után felállt az önálló oktatási tárca, ez egy, gondolom, egy jó hír a pedagógusoknak is, de augusztusban módosították a köznevelési törvényt is. Én valami olyasmit olvastam sommázataként ennek, hogy nagyon egy kicsit élhetőbbé, egy kicsit kevésbé feszültséggel telivét tette az oktatás, de ettől még több pénz nem áramlott a rendszerbe. Nem tudom, hogy így ezekkel a gondolatokkal bele lehet-e vágni a 2026-2027-es tanévbe.
0: Ez egy nagyon pontos megfogalmazás volt, mivel a kormány eddig szimbolikus lépéseket tett az oktatás tekintetében, tehát olyan intézkedéseket hozott, ami az iskolai életet könnyíti, viszont plusz forrást nem tettek bele, márpedig ha az iskolai rendszer átalakításán gondolkodnak, akkor az egyértelműen az a jár, hogy ezekbe az átalakításokhoz nagyon komoly plusz forrásokat kell hozzárendelni majd.
6: Uh-huh. Mik ezek a hangulatjavító intézkedések? Ez melyik rétegét célozza az oktatásnak, a pedagógusokat, vagy ebből a diákok is fognak érezni valamit?
0: Hát a diákok egyértelműen fognak érezni, illetve hát itt közös a cél, mert ha a diákoknak könnyebb, akkor a pedagógusoknak is némi könnyítés fog jelenteni. Ugye itt a legfontosabb az, hogy az alsó tagozatokban most már legalizálták azt, hogy a foglalkozások akár 35 percesek is lehetnek, és akkor ha elfáradtak a gyerekek, akkor mesélhetnek, vagy leülhetnek a szőnyegre, és közös játékot folytathatnak, vagy ki is mehetnek az udvarra. Tehát ez eddig megcsinálták, nagyon sok pedagógus megcsinálta, csak ez nem volt jogi háttérre legalizálva. A másik, ami nagyon fontos, hogy a merev tantervi szabályozásokat eltörölték, vagy legalábbis most egy miniszteri körlevélbe lehetővé tették, ugye ezeket azokat a napokat, amikor projektnapok, amikor nem kimondottan a tananyaggal foglalkoznak, de a tananyaghoz kapcsolódóan több tantárgyat összekapcsolva tarthatnak foglalkozást, illetve a szabadba is kimehetnek, és ott is tarthatják ezeket a foglalkozásokat. Ezek már azt mutatják, hogy egy 21. századi oktatás irányába elmozdulnak, és a gyerekek számára is ez egy élvezhetőbb oktatást és iskolát fognak megteremteni. Tehát ez is egy olyan típusú elmozdulás, ami a gyerekeknek is jó, és a pedagógusoknak is jó. Hát a nagy vitás kérdés majd az a szöveges értékelés lesz, amit itt javaslatként még elhangzott, ugye itt a szöveges értékelés már egyszer megbukott. 2010 előtt. Most újra ösztönöznék ennek a bevezetését. Én ezt gondolom, hogy ez egy jó irányba tett lépés, de ott a társadalmat is érzékenyíteni kell, hogy a szülők végre elfogadják, hogy nem az a lényeg, hogy itt sorrendbe állítsák a gyerekeket, hanem az lenne a lényeg, hogy lássák a szülők azt, hogy melyik területen milyen hiányosságok vannak, milyen fejlesztésre szorulnak a gyerekek, és mik azok az erősségei a tanulónak, amire meg a későbbek folyamán támaszkodhatnak is.
6: Nagyon érdekes kérdés az, hogy a pedagógus hiány, meg a rendszer alul finanszírozottsága, azok valamelyest enyhülhetnek-e az idei tanévbe, vagy ez egy nagyobb lélegzetvételű probléma?
0: Hát ami az állam kassa állapotából hozzánk befutott információ, az alapján nem hiszem, hogy ez az alulfinanszírozottság meg fog szűnni, sőt nekem az a gyanúm, hogy még ez szigorodni fog az oktatási intézmények irányába, tehát ez egyértelműen látszik. A másik pedig az, hogy hát ugye történt egy átvilágítás a tankerti központokkal kapcsolatban. Szerintem nem véletlen, hogy nem hozták a teljes átvilágítási dokumentumot nyilvánosságra. Mert abból egyértelműen kiderülne, hogy alulfinanszírozottak az oktatási intézmények, ezért kellett a bérjellegű kiadásokat átcsoportosítani dologi kiadásokra, hogy a működőképességet fent tudják tartani a tankeretek. És ezért van az is, hogy a pedagógus hiány, vagy a nyugdíjas foglalkoztatottak ugye részmunkaidőben voltak, vagy megbízási díjakkal voltak, vagy óradókkal voltak, és ezek jóval kevesebb költségbe kerülnek, mint hogyha a teljes állást főállású pedagógusra betöltötték volna, és az így megtakarított forrásokat tették át a működési költségekhez. Tehát ebből egyértelműen az derül ki, hogy alulfinanszírozott a rendszer, a működési kiadások tekintetében érdekes, hogy az egyháziskolák irányából ilyen típusú panasz nem érkezett, tehát azt jelenti, hogy a finanszírozást egységessé is kellene tenni, mert ha azt a finanszírozást megkapnák a dolgi kiadásokra és a működési költségekre, amit az egyháziak, akkor nagy valószínűséggel nem fordulna elő ilyen probléma. A pedagógus hiány, a másik, amiről beszélt, ott alapvető fogalmakat végre tisztázni kellene. Pedagógus hiánynak tekintjük-e azt, amikor nyugdíjas pedagógus van? A szakszervezet szerint igen, az oktatási kormányzatok szerint nem. Pedagógus hiány az, amikor képesítés nélkül látják el az órákat. Például labdarúgó edző tart testnevelés urat, anélkül, hogy pedagógus végzettsége van. A szakszervezet szerint igen. Az oktatási kormány, az előző oktatási kormány szerint ez nem. Vagy pedagógus hiány.
7: Az új kormány ebben a kérdésben még nem nyilatkozott?
0: Nem nyilatkozott, tehát ők nem, nem is akarnak, szerintem ők kerülik ezt a számháborút, ők érzik, hogy egyébként komoly feszültség van. De nekem az a gyanúm, hogy ők most arra fognak játszani, hogy nagyon rossz demográfiai mutatók vannak. Tehát ott az oktatási intézményeknél is biztos, hogy némi átalakításra szorul, és ott a a nyugdíjasok lesznek az első áldozatok, amikor a leépítések megkezdődnek.
6: Az is egy jó kérdés lehet, hogy magának a rendszernek a reformjához, ami elengedhetetlenül szükséges, látszik szándék a kormányzatban?
0: Látszik. Ugye miniszterasszony többször is nyilatkozott olyan lépéseket, amelyek alapjában meghatározzák az oktatási rendszer változását. Ugye itt a 6 és a 8 osztályos gimnáziumok, az egyházi iskoláknak a feladatvállalása kérdésébe aztán gyorsan le is állították. Nem beszélt tovább ezekről a kérdésekről. Tehát ezek biztos, hogy kényesek, és az is biztos, hogy a demográfiai változások miatt további reformokra lesz szükség, hogy ezeket meg tudják lépni, és hát a legsősorban, amiben az Európai Bizottság is azért a magyar kormányt szorongatja, ez a hátrány, az esélyteremtés kérdése, az esélyegyenlőtlenség kérdése, amiben további lépésekre van szükség, és ezekhez további források kellenek. Ezért kellene az, hogy még több nevelés-oktatás segítő kollega legyen a rendszerben, mert enélkül nem tudunk majd előre lépni.
6: Az is egy érdekes kérdés, hogy ugye szülőként éreztük a pedagógusok rossz hangulatát, éreztük viszont azt is, hogy ez a központosított rendszer, amikor némi túlzással is WC papírt a WC-kbe három hetes átfutási idővel lehetett rendelni. Ezek a fajta központosításból és nehézkességből eredő feszültségek, ezek enyhületnek? Mert nagyon sokszor ütköztünk bele, hogyha valami anomália volt, az igazgató széttárt a kezét, és azt mondta, hogy de hát a tankerület.
0: Jó, hát egyelőre a jogszabályi keretekben ez nem látszik. Tehát megmaradtak a tankerületek, megmaradtak ezek a központosítási irányok, sőt információink szerint még szigorítottak is, hogy az 1 millió forint feletti kötelezettségvállalást a tankerületeknek be kell jelenteni a Klebersberg központnak. Tehát ezek mind olyanok,
7: amelyek... De most ennek a jelentékéről szólt, ezek szerint csak a kommunikáció? Tehát, hogy az iskolák visszakapták a jogaik egy részét, és a központosításból kifelé jövünk, és ezt visszaszorítják. Legalább erről voltak kormányzati bejelentések. Tehát akkor ez...
0: Hát voltak bejelentések, csak ezekre még nem láttunk lépéseket. Lehet, hogy a fiókban már ott vannak, vagy megkezdődött az előkészület, csak a szakszervezeteket elfelejtették erről tájékoztatni. Tehát ezekben még lehet lépések, vagy elmozulások, csak akkor nem értjük azt, hogy miért kell most nagyon gyorsan a tankervezetőket leváltani. Én értem a társadalmi nyomást, hogy akkor az előző korszakhoz kötődő személyektől minél hamarabb megszabaduljanak, de akkor hogy lehet majd most egy tankervezetőnek egy pályázatot beadni, mikor azt se tudja, hogy milyen feltételekkel és játékszabályokkal kell majd működtetni a tankerületét. Tehát azért ezek még érdekes kérdéseket vetnek fel ebből a szempontból.
6: Ugye akkor azt szokták mondani, hogy a gazdaságban például volt, meg van egy ilyen kegyelmi állapot, hogy új kormány persze még feláll, még megjönnek az intézkedések, addig adjunk nekik bizalmat. Most hasonló a hangulat az oktatásban is?
0: Hát az az igazság, hogy az oktatási reformokhoz és az oktatási átalakításokhoz legalább 2-3 év kell. Tehát ez nem megy, hogy varázspálcával, hogy akkor nem tudom, most ilyen termelés, olyan termelés átalunk, mint ami a gazdaságban történt. Tehát ez nem megy így. Ez egy hosszabb társadalmi egyeztetést ígér, tehát ahhoz, hogy mi a változásokat lássuk és érzékeljük, legalább 2-3 évnek el kell telni. Viszont az nagyon fontos lenne, hogy végre a kommunikáció megkezdődjön a költségvetési törvény elfogadása előtt, hogy akkor milyen irányú változásokat szeretne hosszú távon az oktatási kormányzat, illetve maga az egész kormány, mert az, hogy a miniszter azt, hogy mit szeretne, az egy kérdés, de hogy ehhez a politikai támogatottság és az akarat megvan a miniszterelnök úr részéről, illetve hát az államaparátus részéről. Ezeket el kellene kezdeni kommunikálni, ahhoz, hogy ez a bizalom vagy optimizmus, ami április 12-e után megjelent, ez tartósan fent is tudjon maradni.
6: Hát akkor ennek jegyébe kívánunk eredményes tanévet a pedagógusoknak nagyon, és a diákoknak. Fogunk a témával még foglalkozni, valami azt súgja.
0: Nagyon köszönöm a kollégák nevében is.
6: Köszönjük, minden jót kívánunk.
0: Minden hallgatónak és önnek is.
6: Viszont hallásra. Tótyik Tamással, a pedagógusok szakszervezetének elnökével nyitottunk tanévet, képletesen szólva.
7: És akkor egy dal a gyerekeknek, illetve mindenkinek így iskola felé zögykölődve, ha valaki kicsit elfontyolódva, vagy nagy várakozásokkal, kicsit félelmekkel, bárhogyan, egy vidám dal, nem csak gyerekeknek, szép magyar hazánkról.

0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
1: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
2: No kérem szépen, hogyha ősz, akkor tanévkezdés, és ahogyha ősz, akkor szüret és borfest. Vannak rendezvények, amelyekből hagyomány lesz, és vannak hagyományok, amely idővel közösség történetünk részévé válnak. Úgyhogy most is egy ilyenről lesz szó, mert hogy kérem szépen lesz Budapest Borfesztivál, 35 éve már a magyar borkultúra meghatározó találkozási pontja ez. Olá Rita, a Magyar Szőlő és Borkultúra Nonprofit Kft. Kommunikációs vezetője csinál kedvet a rendezvényhez. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
2: Mikor lesz ez egészen pontosan, hogy ne kezdjünk el már átszervezni a hétvégénket?
3: Hát ez jövő héten. Szerdától, szeptember 9 és 12-e között, igen.
2: Már szerdától? Ez novum, nem?
3: Így van. Igen, ez egy újdonság. Eddig ugye csütörtöktől vasárnapig tartott a rendezvény, de több oka is van, hogy most szerdán elkezdjük. Egyrészt hát, ahogy mondják, a csütörtök az új péntek, ezért egy picit előrébb hoztuk, illetve hát sokan dolgoznak már home office-ban péntekenként, és úgy gondoltuk, hogy azoknak is szeretnénk kedvezni, akik a hét közepén esetleg úgy gondolják, hogy munka után már felugranának a várba egyet borozni. Így minden 4 nap teljes bulinap lehet, mert

0: amerikai kontinens kiváló borait, és itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem az Amerika, mint országra kell gondolni, hanem a teljes kontinensre, tehát lesznek Kaliforniából borok, az Andok mentén lévő borvidékekről, Chiléről fantasztikus Sauvignon Blanc válogatás érkezik, Uruguay, Brazília borvidéke is bemutatkoznak, úgyhogy lehet újdonságokat felfedezni
1: bőven. És hát ugye ez egy ilyen borszakmai találkozó is, ahol lehet beszélgetni a borászoknak?
0: Igen, próbáljuk az egész borfesztivált és a programját úgy felépíteni, igazából a rendezvény missziója is, hogy egy picit edukáljuk a látogatókat, és közelebb hozzuk a borászokhoz, mert úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos az, hogy a borászok kezemunkája, az személyes kapcsolódás tere is legyen, ezért lesznek pop-up kóstolók például, ahol borászokkal lehet beszélgetni, illetve ők mesélnek a saját borászatukról, az adott ízjáratról, az új termékeikről, és ezeken a pop-up borkóstolókon kínálásra is kerülnek ezek a borok, tehát ez teljesen ingyenes, nem kell regisztrálni, hanem csak ott kell lenni egy üres pohárral, úgyhogy meg lehet kóstolni finomságokat.
1: Mennyire kerül terítékre azért, ugye ebben az országban élve szerintem a szőlőt nem művelő, bort nem készítő embereknek is teljesen nyilvánvaló két dolog. Az egyik az, hogy asszály volt, tehát milyen lesz az idei szüret, meg hogy mennyire viseli meg az ültetvényeket a klímaváltozás. A másik meg, ha már egy kicsit vágyfülűbb az ember, akkor az amerikai szőlőkabócáról, az aranyszínű sárgaságról biztosan hallott. Ezek a témák is megvitatásra kerülnek? Vagy ez egy felhőtlen buli, és akkor erre kell berendezkedni, és a problémákat hagyjuk a szürke hétköznapokra?
0: Szerintem azért kell valamilyen szinten a problémákról is beszélni, és a borászok a hétköznapjaikat élik ebben ezek között a problémák között, úgyhogy ők biztosan fognak erről beszélni, hogyha kérdezik őket, de most erre nem fogunk természetesen előadásokat felhúzni, illetve nem is annyira szakmai ez a rendezvény. A lényeg az, hogy olyanok is új élményeket szerezzenek, akik esetleg laikusak még, vagy úgy érzik, hogy még nem teljesen mozognak biztosan a borok világában, de akit érdekel, ők biztos, hogy megtalálják azt a fórumot, ahol ezekről is lehet hallani.
1: Oké, akkor viszont az a kérdés, hogy kinek szól a borfesztivál, mert hogy ugye átalakulnak a borfogyasztási szokások, és hát a fiatalok úgy tűnik, hogy fájóan elfordultak a bortól, és egyre öregedik a borfogyasztók tábora. Megpróbálja a rendezvény a fiatalokat megszólítani?
0: Igen, amúgy ez egy világtendencia, hogy nem csak a fiatalok, hanem az egész emberiség számára. Talán az egészségtudatosabb élet, és ezt mondják, hogy az alkohol nem fér ebbe bele, mi nem így gondoljuk egyébként, tehát a borfogyasztás az világszinten csökken, de azt hiszem, hogy mi egy elég pici ország vagyunk, és szerencsére van annyi borfogyasztók, akiket el tudunk érni, de tény az, hogy a fiatalokat meg kell szólítani külön. Ezért is fontos az, hogy aki a borfesztiválra eljön, ne csak szabadjára legyen engedve, és kóstoljon, amit szeretne. Mi egy picit fogjuk a kezét a látogatóknak, hogy otthon érezzék magukat, és emellett nagyon jó élménnyel távozzanak. Tehát fontos, amit említettem, a személyes kapcsolódás a borászokkal, a zenei programok, a gasztronómia, egy komplett élménycsomagot kínálunk, ami úgy gondolom, hogy a fiatalabb generációkat is nagyon jól meg tudja fogni.
1: Oké, ha már buli, akkor kett csinálónak, ugye elhangzott, hogy lesznek zenei programok, milyen koncertek, meg ilyen fiatalokat célzó rendezvények lesznek konkrétan?
0: Igen, igyekszünk itt is mindenkit megszólítani, nem csak a fiatalokat, és két színpadon is várjuk az érdeklődőket. Lesznek kisebb formációk is, egy picit nagyobbak is, például a Mango Rise lép fel, egy mainstream pop-al készül. A Beatles, aki szereti, mindenképp jöjjön csütörtökön, a The Beats előadásában lesznek nagyon jó Beatles számok. Aztán a Mississippi együttes blues, folk és rock kavalkádot fog majd prezentálni a színpadon. És nem tudom, hogy a Dynamite Dudes valószínűleg sokak számára ismerős, ők egy fantasztikus showval készülnek és rockabillyt játszanak. Ezen kívül ugye DJ-k fognak majd fellépni, és a jazzy színpadon pedig inkább a jazz lesz előtérben.
1: Oké, Nagyon szépen köszönjük a tájékoztatót, a kezd csinálót, tehát akkor Budapest Borfesztivál lesz szeptember 9 és 12-e között a Budavári Palotában. Köszönjük szépen,
2: illetve
1: még egyszer.
2: Környékén,
1: illetve környékén természetesen. Köszönjük szépen a tájékoztatást, és sok sikert.

0: kert a rendezvényhez. No, hát Olár Ritával beszélgettünk, a Magyar Szőlő és Borkultúra Nonprofit Kft. Kommunikációs vezetőjével.
1: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
2: Kisfiam, most, hogy már ilyen nagy lettél, meg kell tanulnod, hogy nem elég csak úgy össze-vissza rángatni a smirglit. Gyere, nézzük meg ezt a videót.
3: Ez ist egyszer mér, kétszer vág, Rundfunk TV.
4: Hallo, tschüss, ich bin Gute Tag. Und elmondva neked, mi az a smirgl? A smirgl? Amit te mondasz úgy, hogy dörzspapír, az egy dörzsölése való eszköz. Úgy kell használni, hogy arra helyezed a dörzspapírt, arra, ami dörzsölni akarsz, arra pedig rárakod a tenyered. Aztán fogod és elkezded csiszítolni, elkezded húzogatni, hogy jó alapos legyen a dörzsölés. Ha kell, ráhelyezheted a tesúly is, és akkor már nagyon-nagyon dörzsölsz. Ha finom a dörzspapír, akkor a csiszítolás, a dörzsölés is finomabb lesz. Használd bátran, de leszete óvatos.
2: A felvilágosítás fontos, törődjünk a gyerekekkel.
5: Napközi. Minden délután 15-15-kor.
2: Vagy ahogy az ördögírói mondaná.
6: 50-50.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
7: Hogy ne ide pakolj! Nem fér el a targonca a raklapoktól!
8: Főnök, ha még egy rendelés jön, a plafonra kell lógatnom az árut.
9: Tudom, tudom. Ideje költöznünk.
1: Nagyobb raktár, telephely, üzlethelyiség vagy ipari terület vállalkozásának? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: Jobb egy kacsalábon forgó palota, mint egy... Hát, az sok mindennél jobb.
1: Millás reggeli.

0: Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
1: No kérem szépen, hát akkor az erős csontozat fél siker, mert hogy utána szükségünk, egész életünkben szükségünk van rá, de aztán utána pedig, amikor eljönnek az alkonyi éveink, akkor meg aztán különösen fontos. Úgyhogy nézzünk egy kicsit a csontok egészségének utána. Barna Viktóriával, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatójával, egy kutatás szerzője ő. Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt kívánok,
3: üdvözlöm! És ebben a kutatásban olyan érdekességek vannak, amire leginkább fölkaptuk a fejünket, hogy nem, a séta az kevés, tehát abszolút intenzív mozgások, gyors irányváltások, ilyenek szükségesek ahhoz, hogy a csontjainknak az egészségét megtartsuk, hogy legtöbbet tegyünk a csontjaink egészségére, de csomó kérdés fölmerül ennek kapcsán. Ez mindenkire igaz, vagy csak fiatalkorban, vagy csak időskorban, vagy máshogy kell a csontokat karbantartani a csontjainkat kor előre haladtával. Szóval mire jutottak a kutatók?
2: Hát a kutatás során arra jutottunk, hogy hát először is nem csak a csontjainkat kell rendben tartani, hanem magát az egész testünket, tehát nem csak a csontok, de a csontok nagyon fontosak az egészség szempontjából, vagy hát az edzettség. Ez minden életkorban fontos. A mi kutatásunk tulajdonképpen azt állapított, vagy azt kereste, vagy arra a kérdésre kerestük a választ, hogy milyen típusú mozgás a legjobb a csontok egészsége szempontjából, és ennek során arra jutottunk, hogy nem maga a mozgás típusa, hanem az intenzitás a döntő tényező, tehát azok az úgynevezett biomarkerek, amelyek a csont épülést szabályozzák, a mi metaanalízisünk szerint nagyobb mértékben mutathatók ki intenzív edzés munka során, mint például a lassú-hosszú edzések, például séta esetén.
3: Akkor kicsit kanyarodjunk az elejére, mielőtt András föltenné a kérdést, amit ő szokott. Szóval mitől tudnak erősek maradni a csontjaink, és mikor és mitől kezdenek el gyengülni, most függetlenül attól éppen sportolunk, vagy figyelünk az egészségünkre?
2: Hát, hogy mitől erősek a csontjaink? A csontjaink erőssége több tényezőtől függ. A csonttömeg, csontminőség, csontanyagcsere hármassa talán ez a legfontosabb, ami ezt meghatározza, és ebben nagyon fontos szerepe van ezeknek a csont biomarkereknek, és a mi metaanalízisünk ezt vizsgálta. Gyengülni a csontjaink, ugye a csonttömeg, a csúcs csonttömeg 20-30 éves kor körül éri el a maximumát, és utána folyamatosan csökken. És mi azt állapítottuk meg, tehát mindenféle korosztályt vizsgáltunk ebben a vizsgálatban, hogy korosztálytól függetlenül nem minden mozgásat egyformán a csont anyagcserére, hanem a mozgás intenzitása az, ami számít. Független attól, hogy csont épülés, csont megtartás, vagy csont leépülés korában van már valaki.
1: Anélkül, hogy nagyon belemennénk a fiziológiai és biológiai részletekbe, ez számomra meglepő, mert hogy a csontok olyan statikus dolognak tűnnek a laikus számára, viszont, és hát azt gondolnánk, hogy itt a táplálkozásnak van nagyon fontos szerepe, a csont magától felépül, a mozgás, és ezen belül, ahogy elhangzott, a dinamikus mozgás, az mégis hogyan befolyásolja az erősségüket?
2: A táplálkozásnak is nagyon fontos szerepe van, de alapvetően a csont épülést és bontást a mozgás impulzusa váltja ki, tehát nem véletlenül például az űrhajósoknál nagyon magas a csontvesztés és a csontleépülés, mire visszatérnek a földre, mert ugye nincs a csontokra ható terhelés. Na most ahhoz, hogy a csont épüljön, mindenféle mozgástípusra szükség van, tehát főleg, de a mi vizsgálatunk azt mutatta ki, hogy főleg a magas intenzitás és a gyors irányváltással, tehát dinamikus mozgással járó edzéstípusok esetében magasabb a csontanyagcsere biomarkerek szintje. Tehát inkább a nem csak az intenzitás, hanem a irányváltás, ütődés, fékezés, tehát ezek tipikusan a labdajátékok mozgásformái voltak azok, amik például a futball vagy a kézilabda, amik kiváltották ezt a magasabb biomarker választ.
1: Akkor a gladiátor sport is ilyen.
3: Nem, pontosan gondolkodtam én is.
1: Abban is van ütközés, meg nekiindulás, meg
3: most elég
1: stb. Úgyhogy de ez erő, az tehát amikor ledagadtoztok, tulajdonképpen erős csontozatomat kritizáljátok, kedves
3: hát,
1: kollega.
3: Hát az erős csontozatú az a szinonimája valaminek végül is.
1: Igen, bocsánat, csak közben interjú alanyunkat teljesen szóval szó nélkül
3: hagyjuk. Az étkezésre visszakanyarodva, ez fontosabb, mint az egészséges étkezés, illetve hát ugye bombáznak minket mindenféle csodaszerekkel, meg mindenféle vitamin kombinációkkal, amelyekkel a legtöbb betehetjük a csontjaink egészségéért. Ezek szerint a mozgás, illetve a mozgásforma az fontosabb ennél, vagy ezeket egymás mellé helyezve?
2: Nem, tehát hogy nincs egy szent grál, vagy egy dolog, amit ki lehetne emelni. Az egészség és az egészség fenntartás egy nagyon komplex dolog. Ennek része a mozgás és a táplálkozás is, nem lehet egyiket a másikra, másik fölé helyezni. Nyilván a táplálkozás is nagyon fontos, különösen a csont anyagcsere, csontritkulás szempontjából. Én dietetikus is vagyok, úgyhogy tudom, hogy ez is nagyon fontos, de a komplex, teljes, egészséges életmód a legjobb a csontegészség fenntartására, tehát ha valaki mozog is, és a táplálkozására is ugyanúgy odafigyel.
3: Most mennyire különböző tanácsokat tudna adni fiataloknak, illetve idősebbeknek? Idősebbeknek talán már nem annyira javasolhatjuk a nagy intenzitású, illetve ütközős irányváltó sportokat, gondolom én. Hát, eltére?
2: Igazából a fiataloknak, fiatal korban még épül a csonttömeg, és eleve a fiatalok sokkal jobban is szeretik az intenzív, impulzív, dinamikusabb mozgásformákat. Ott inkább az a lényeg, hogy fiatal korban a hosszú, kimerítő edzésmunka lehet rossz hatással a csont épülésre, míg felnőtt korban, amikor a csonttömeg megtartása a cél, akkor inkább a kiegyensúlyozott, megfelelő arányú, aerob vagy állóképességű edzés és intenzív edzés aránya a fontos. Idősebb korban is nagyon fontos az intenzitás, tehát a tempó az mindig benne kell, hogy legyen mindenkinek a felkészültségétől függően egy edzés munkában, tehát vagy tempósabb, dinamikus gyakorlatok, erőnléti edzés, persze csak kontrollált módon nyilván, ha valakinek nincs tapasztalata. De inkább tehát az intenzitás az mindig ott kell, hogy legyen, inkább annak hossza és mennyisége az edzés munkában a döntő, tehát az aránya szerintem.
1: Na, akkor jönnek a hallgatói kérdések, ezek közül talloznénk. Az úszás felejtős, illetve igaz-e, hogy a kóla káros a csontokra? Vegyük kettő, az úszás, az milyen hatással van a csontokra?
2: Az úszás nagyon jó hatással van a csontokra, mivel ugye maga a gerinc, a tartás, stb. Szempontjából nagyon jó. És a szívészérrendszert is erősíti, ugyanakkor kiveszi a gravitációs terhelést, tehát nyilván csontanyagcsere válasz kisebb lesz, de maga az intenzitás, mivel ugye mi azt találjuk, hogy nem a mozgás típus, hanem az intenzitás döntő, az úszás is számít, tehát semmiképpen ne felejts el valaki, ha úszni jár, ezt ne hagyja abba. Talán csak a mechanikai inger kisebb valamennyivel, ugye.
1: Igen. Aztán kóla. A tejfogyasztás és a kólafogyasztás. Ugye azt mondják, hogy a tejfogyasztás az jó a csontok szempontjából, hiszen kálciumot tartalmaz, a kóla viszont az a legenda tartja magát, hogy kivonja az ásványi anyagokat valahogy a csontjainkból. Erre lehet bármiféle exakt szakmai választ adni?
2: A kóla, ugye én A kóla önmagában nem oldja fel a csontot, de van két olyan hatás, ami hosszú távon kedvezőtlen lehet. Az egyik ugye a foszforsav, tehát ha valaki sokat iszik belőle, akkor a szervezetnek megnő a foszfát terhelése. Ez pedig nem közvetlenül okoz csontkárosodást, de a csontépítő folyamatokat lassítja. Ugyanakkor a kóla kiszorítja a kalciumot tartalmazó italokat, például a tejet, tehát enyhén növeli a kálciumvesztést, inkább úgy mondanám. Tehát, hogy a kóla, sajnos szerintem ezt tudjuk, nem a legjobb ital a csontépülés szempontjából, ugyanakkor nyilván a tejtermékek, ami a kálcium van, az igen fontos.
1: Következő kérdéskör az ízületekre vonatkozik. Azt kérde a hallgató, ugye beszéltünk foci, kézilabda, ennek az, és elhangzott, hogy milyen jó hatással vannak a csontképződésre, a csontjainkra, de a gyors irányváltásokkal járnak, azok meg árthatnak az ízületeknek. Akkor ezt lehet valahogy egyensúlyba tenni, hogy a csontjaink és az ízületeink is jól érezzék magukat?
2: Igen, tehát az a magas intenzitás az még magában nem attól károsodnak az ízületek. Az ízület akkor károsodik, amikor valaki nekiáll magas intenzitású edzést végezni, de nem jó a technikája, például nem jó maga az edzésnek a felépítése, hirtelen kezd el például valaki nagyon sok nagy magas intenzitású edzést végezni, mindenféle kihagyja az erősítő edzéseket, a törzsstabilizáló munkát, a nyújtást. Ilyenkor van a sérülés. Tehát, hogy a magas intenzitású edzés mellett nagyon kell figyelni arra is, hogy megfelelő legyen az erősítés, a nyújtás és a megfelelő technika.
1: Igen. A másik, hogy idősebb, hát nyilván nehéz elképzelni 50 pluszos, bár vannak ilyenek, tudok róla, kézilabdázókat vagy focistákat, aki nem ezek közül válogatna, de szeretne a csontjai egészségével és erősségével törődni, annak milyen mozgásforma ajánlott?
2: Hát egyébként a mi metaanalízisünkben, ahol szignifikáns eredmény jött ki, ők pont az idősebb korosztály voltak egyébként. Tehát amatőr kézilabda és foci csapatokat vizsgáltak. Szerintem minden korban el lehet ezt igazából kezdeni. A lényeg a felépítés, tehát a fokozatosság, inkább azt mondanám. Tehát ha valaki nekiáll fokozatosan felépíteni egy jó edzővel egy edzésmunkát, akkor el fog jutni a megfelelő intenzitási szintekre, és fogja bírni ezt a terhelést.
1: Aztán még egy urbánus legenda, Évi kérdezi, hogy igaz, hogy 28 év fölött már milyen a kalcium bevitelünk? Mert arra hoz példát, hogy édesanyja literszám itta a tejet, mégis csontritkulása volt, de hát ezt későn kezdte a jelek szerint.
2: Hát a csontritkulás nagyon összetett dolog. Nagyon sokat számít benne a diéta, a kalcium bevitel, a D-vitamin bevitel, de összességében csak az, tehát hogy nagyon összetett az, hogy mitől alakul ki egy csontritkulás, egyáltalán nem biztos, hogy tehát lehet valakinek jó a táplálék bevitele, mégis lesz csontritkulásra, és lehet, hogy valakinek nem az, de mégsem lesz. Tehát ez egy komplex kérdés, így összességében több tényező határozza meg. Nőknél például menopauza után, hogy az ösztrogén szint csökkenése inkább az, ami ezt befolyásolja.
1: Oké, null kontakt karate 50 pluszosoknak, kérdezze a hallgató, biztos érdekeltségei vannak ott.
2: Null kontakt karate?
1: Igen, hát gondolom a mozgást, én se hallottam még róla.
2: 50 pluszosan?
1: Igen.
2: És miért?
1: Vagy valamit mozogjunk. Tudod, én is úgy vagyok vele, hogy ezek az ilyen kultúrált mozgásformák, hogy squash, meg futás, meg úszás, meg kézilabda, meg foci, engem se érdekelnek, viszont valamit mozogni kell, és akkor mondjuk a küzdő sport, csak hát ne 50 évesen verjük szét egymást, gondolom, én így gondolkodok a hallgatók.
2: Hát Lehet jó is ez.
1: Meglepett a kérdés, hallom.
3: De végülis a kritériumoknak majdnem megfelel.
2: Hogyha így valaki addig nem karatézott, miért pont 50 pluszosan szeretné elkezdeni, de jó, tehát hogy persze, szerintem ha jól felépíti az edzés munkát, akkor jó lesz.
1: Uh-huh. Oké. Okay. És nem szűnnek a kérdések, ilyen csontritkuláshoz DEXA mérésre, azt nem tudom mi egyébként, érdemes-e járni fakultatíve, kérdezi a hallgató.
2: Hát a DEXA az a csontsűrűség mérésére szolgáló eszköz, ami hát igazából ez egy rizikófaktorral rendelkező betegeknek szokták már felírni, vagy őket szokták kiutalni. A DEXA egy nagyon érdekes dolog, nem akarok ebben nagyon mélyen belemenni, de az a lényeg, hogy jó DEXA-val is lehet valakinek csontritkulása, és rossz DEXA értékek mellett sem is előfordulhat, hogy nem lesz csontritkulásos törése. A DEXA önmagában nem mutatja meg a csont mikroszerkezetének az állapotát, vagy a porozitását, csak a csont tömege. Tehát, hogy így ráadásul ez egy rizikófaktorok elemzése alapján eldöntött vizsgálat, csak így fakultatív, senkinek sem ajánlanám, hogy menjen, mert nem fogja tudni szerintem értelmezni az eredményt.
1: Oké, hát még ömlenek a kérdések, úgyhogy lehet, hogy vissza kell térnünk erre a témára. Köszönjük szépen az eddigieket, és akkor további sok sikert kívánunk neked.
2: Nagyon köszönjük.
1: Szép napot. Szia-szia. Barna Viktóriával beszélgettünk, ő a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, és végzett egy kutatást, hogy a robbanékony mozdulatokat igénylő sportok jót tesznek a csontoknak. Erről beszélgettünk, és emiatt szabadult el az üzenőfalunk.
0: Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
6: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Több változással indul az új tanév. Átfogó jelentés készül a sokat vitatott Jéger rendszerről. Sugárhajtású drónokkal támadták Kijevet. Késő nyári napos, de szeles időnk lesz ma és a következő napokban is. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Több változással és újdonsággal kezdődik az új tanév. Az oktatási tárca javaslatára az alsósoknál lehetőség van rövidebb tanórákat tartani. Még ebben a hónapban jön a Diákok hangja témanap, amelyet minden iskola maga szervez meg. A köznevelési intézményekben és a szakképzésben összesen csak nem 1.200.000 diák, közülük mindegy 100.000 elsős kezdi meg tanulmányait. Hosszú idő óta idén először önálló minisztérium felügyeli a közoktatást. Több változás lépett életbe szeptembertől. Mától adómentesek a vényköteles gyógyszerek. A kedvezmény a patikában elkészített termékekre is vonatkozik. Szintén mától a nyugtaadásról is kell adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. A kötelezettség a kézi, papíralapú és az online bizonylatokra is vonatkozik. Mától érvényes a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megbizatása, az Alkotmánybíróságon pedig visszaállították az alkotmánybírák 70 éves felsőkor határát. Emiatt távozott az elnök Polt Péter és három alkotmánybíró is. Vizsgálat indult az Országos Onkológiai Intézetben, egy minisztériumba érkezett bejelentés alapján, jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A vizsgálat az intézet működésével kapcsolatban felmerült problémákra, köztük az állami és magán egészségügyi ellátás esetleges összefonódására és összeférhetetlenségi kérdésekre is kiterjed. Az eljárást az Országos Kórházi Főigazgatóság és az illetékes államtitkárság folytatja le. A Jäger jégkár mérséklő rendszer működéséről és hatásairól készít átfogó jelentést a Magyar Tudományos Akadémia. Azt vizsgálják, hogy a rendszernek lehet-e szerepe az aszály mértékének alakulásában, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs a Telexnek kifejtette, a Hungaromet adatai alapján statisztikailag nem igazolható, hogy a Jäger az aszály mértékének növekedéséhez vezetne, ugyanakkor azt is vizsgálni kell, hogy a rendszer milyen hatékonysággal látja el eredeti célját, a jégkárok mérséklését. A rendszer működtetését pedig olcsóbbá is tennék, a korábbi évi 2,5 milliárd helyett 1,9 milliárd forintból is megvalósíthatónak tartják. Hatalmas orosz rakéta és dróntámadás érte Kijevet és környékét már a virradóra. Az ukrán hatóságok szerint a fővárosban legalább 3-an meghaltak, 4-en pedig megsebesültek. A kijevi régióban további 8 sérültről számoltak be. A támadás során több tucat robbanás rázta meg a fővárost, több helyen tűz ütött ki, lakóépületek is megrongálódtak. Kijevet már 5. egymást követő napon támadták sugárhajtású drónokkal. Az ukrán elnök szerint az előző 4 napban Oroszország mintegy 800 ilyen drónt indított.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Reggel a keleti ország részben még lehetnek felhős tájak, a határszélen eső zápor is előfordulhat, majd ott is megszűnik a csapadék. Sok napsütésre számíthatunk ma, az időnként megjelenő felhőkből említésre méltó eső nem várható. Sok felé lesz viszont élénk, erős az északnyugati szél. Napközben 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Szeptember első napjaiban nyáriasan meleg idő jöhet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Az élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem darálja valaki.
0: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: No, drága barátaim, akkor folytassuk is a mai műsor folyamat. 8 óra 11 perc van, és 2026. szeptemberének első napja a két műsorvezető, Ács Gábor
5: és Mihálovics András.
4: No, a hallgatók a 0636 980 980 SMS, WhatsApp és Viber számon kontaktálhatnak velünk. Ez szörnyű volt, csörög-csattog, írja az előző zeneszámra a hallgató.
5: Egy nagy smiley-val.
4: Egy nagy smiley-val. A bankdíler megköszönte, hogy megkérdeztük a null kontakt karatét.
5: Ő volt a karatés?
4: Ő volt, igen. Nem találkoztam még a jelenséggel. Úgyhogy nehéz. Aztán a keleti emberek egészségének alapja a tai chi, írja a hallgató, és bevallom őszintén, hogy ebben nagy igazsága vagyon, mert abban vannak ilyen úgynevezett dinamikusabb mozgásformák is, amint, mint hallhattuk, jót tesznek a csontjainknak. Aztán 56 évesen jégkorongozom, akkor az oké? Hát az egy dinamikus mozgás, és ha bírja az ízületek, akkor majdnem biztos, hogy oké, nem?
5: Igaz-e? Persze, de azt is hozzátette, illetve föltette kérdésként, ha visszamész az előző jégkorongos üzenetre, hogy a Bluff című filmben elmondták, hogy teljesen haszontalan tejet inni, akkor most így van-e? Igen, emlékezetes, de a kérdést föltettük, úgyhogy talán választ is kaptunk rá.
4: Igaz-e, hogy az ülőmunka miatt összepréselődött a gerinc, kérdezi valaki. Így van, igaz, az ülés az új dohányzás. Nekem is volt a gerinc problémáim a mérhetetlen ülés mennyiség miatt, amilyet el tudtam követni. Drága barátaim, akkor szerintem itt most rekesszük be a diskurzust a csontokról, és menjünk át egy egészen más területre.
0: Millás reggeli,
1: ahol széles a spaletta.
4: No, kérem szépen, lesz AI Summit, nem csak Budapest Borfesztivál, szeptember 7 és 8-án lesz ez majd, a Magyar Zeneházában és a Néprajzi Múzeumban is. Ennek kapcsán jó lehetőség kínálkozik arra, hogy egy kicsit megnézzük, hogy ez a technológia, ez jelen pillanatban hol tart. Dr. Vinnei Balázs, az IVS, a Digitális Vállalkozások Szövetségének elnöke van a vonal túlsó végén, aki gyanítom a legtöbbet tudja erről, vagy az egyik legtöbbet Magyarországon. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt, üdvözöllek benneteket és a hallgatókat is.
4: Hát a legfontosabb, hogy blöff ez az egész dolog, mármint olyan szempontból, hogy túl hype-oltuk az elmúlt években egy kicsit ezt a mesterséges intelligenciát. Ugye a tőzsdei folyamatokban, tőzsdei elemzésekben időnként felmerül, hogy hát ez még nem tartott, ahol tarthatna.
6: Hát itt kell választanunk a tőzsdei értékelést és a technológia hatását. Ugye, ha visszaemlékezünk az internet elterjedésére, ott is volt egy kicsi bubble, amikor már olyan kijelentések is érkeztek, hogy az Amazon lesz a világ legnagyobb retail kereskedője. Aztán, amikor ez nem következett be egy éven belül, akkor ez a buborék kidurran, de azért ma már nem kérdés, hogy az Amazon a világ egyik legnagyobb retail kereskedője. Ugyanígy igaz ez az AI technológia terjedésére is. Az AI, ahogy ti is fogalmaztok, kiengedte a szellemet a palackból, és gyakorlatilag a konyhába is megérkezve a technológiát és a digitalizációt a munka minden szintjére elhozta. Uh-huh. A kulcskérdés az az, hogy a munkát azt hogyan fogjuk az AI-jel együtt végezni.
4: De valóban elhozta, és mindenhová elhozta, Magyarországra is, mert ugye arról is sok szó esik, hogy Amerikában irdatlan pénzeket égetnek el, az infrastruktúra folyamatosan bővül, jönnek a újabb és újabb alkalmazások AI-ra, újabb és újabb evangelistákkal a nyomukban. Európa meg hát ugye szabályozásig jutott eddig, van AI aktünk, és hát ugye Magyarországon meg hát ilyen csendes várakozás, mintha ez lenne AI ügyben.
6: Így mindig a tudás a kulcs, hogyan tudunk szert tenni minél szélesebb értelemben vett AI képességekre. Ugye a munkaerő, a társadalom munkaképes részének az a széles spektruma, aki a mindennapokban dolgozik, egyre inkább fel kell, hogy készüljön erre a kihívásra. Ugye valamikor az volt, hogy tanultunk 23 évig jó esetben, és 23 év tanulásának eredményét a munkánkban körülbelül 50 évig kifejtettük. Na, ez az AI korában biztos nem igaz, tehát az a rapid ciklusú képzések, ami eddig is nagyon fontos volt, az a digitalizációban, az az AI korában még inkább fontos. Az embereknek fel kell készülniük a társadalom minden rétegében arra, hogy az AI-t a munkájukban, a mindennapjaikban használják. Európa ebben valóban lemaradóban van, nem csak ebben, hanem általában a technológiai fejlesztések területén. Ugye visszaemlékszünk, a Draghi Report elég egyértelműen fogalmazott arról, hogy milyen GDP kiesést, vagy fejlődés kiesést jelenthet az, hogyha a technológiai szektorban Európa ennyire lemarad. Ugye van ez a sokszor használt skanzen hasonlatom, hogy persze Európa a legszebb hely, mindenki ide szeretne utazni, de azért jó lenne, hogyha jegypénztáraknál az európai emberek ülnének, és legalább az, ami tulajdonunkban lenne. Tehát az adat, a vásárlóerő képessége és az a szürke állomány, ami Európában van, annak meg kell, hogy találja a saját helyét.
5: Na de akkor él folytatva a vonatos hasonlatot, de ez a vonat már nem ment még el? Tehát erről nem maradtunk le?
6: Az alaptechnológiai képességekben elképesztő előnyre tett szert elsősorban Amerika, de Ázsia is ott van szorosan a nyomában. Európában ebből még csak nagyon halvány részeket láthatunk a platform képességek tekintetében, de ki kell találnunk azt a működési modellt, ahol azért egy ekkora kontinens, ekkora vásárlóerővel hogyan tud erre közvetlenül hatással lenni. Egyrészt bizonyos értelemben tulajdonolni kell az alaptechnológiákat is, tehát ebben bármennyire is lemaradásban van Európa, fektetni kell. Másrészt az adattárolás és a tárolás, a processzorfeldolgozás képességét, adatközpontok képességét már csak a jól felfogott saját érdekünk szempontjából is egyre inkább fejleszteni kell.
5: Bocsáss meg, ez kin múlik, kinek kell és miből fejlesztenie? Tehát ez mondjuk európai, vagy uniós, vagy a tagországoknak külön-külön, vagy valamilyen egyezményes szerződés keretében. Tehát kinek és hogyan és miből kellene beletennie azokat a hatalmas pénzeket, ami ezt kívánna?
6: Ugye ez egységes európai gondolkodást igényel, egységes európai piaci trendeket, amiben persze utána az egyes államok lebontott felelőssége is megvan, meg nyilván a pénzügyi hozzájárulása is. Azért ne felejtsük el, hogy Európában összességében, vagy Európa összességében nagyon nagy mértékben járul hozzá ehhez a amerikai befektetési képességhez, hiszen az mind az európai vagyonok, mind pedig az európai befektetési alapok jelentős pénze áramlott ebbe a technológiai szektorba, vagyis a végeredményben amerikai technológiai cégek fejlesztési képességét boostolták.
4: Uh-huh. Magyarországon mi a helyzet meglátásod szerint? Mennyire vagyunk ott a technológia alkalmazásában, sőt, visszalépnék megismerésében, ahol kellene lennünk?
6: Hát sajnos a korkép ez nagyon hasonló ahhoz, mint a versenyképes, nemzetközileg is versenyképes magyar KKV-k korképe. Tehát, hogy akik nemzetközileg versenyképesek és export hányadú lényegesen magasabb, azok a cégek, de nyilván jobban bele vannak kényszerítve ebbe a versenybe, és technológiában is előrébb járnak, ők az úttörői a magyar AI forradalomnak is. És aztán van a KKV-knek sajnos egy nagyon jelentős széles rétege, akik pedig lemaradásban vannak. Ugye a digitalizációban önmagában is ez volt a helyzet, ezt gyorsítja még tovább rá fel, vagy ezt a gapet növeli tulajdonképpen az AI
4: Mit lehet tenni? Kinek kéne tenni valamit?
6: Ja, ez egy, én úgy szoktam fogalmazni, hogy az AI elterjedése az gyakorlatilag olyan, mint az írni-olvasni tudás elterjedése. Ez nagyon fontos összgazdasági szempontból, tehát hogy ez igényel egy társadalmi, gazdasági és egy politikai összefogást. Tehát mind a társadalomnak fektetni kell ebben, magunknak, mint magánszemélyeknek, abba, hogy igenis erőt veszünk magunkon, és a korunktól függetlenül foglalkozunk azzal, hogy ezt a képességünket oktatással, valóban képzéssel fejlesszük. Erre a cégeknek és a saját jól felfogott érdekükben bíztatni kell a dolgozóikat, és egyben támogatni is őket, hogy erre időt tudjanak fordítani, és a politikának is foglalkoznia kell ezzel, hiszen ha nincsenek össztársadalmi vagy összpolitikai célok, akkor ez a stratégiai kitörési lehetőség elmúlik.
4: Hogy kell érteni az AI-hoz, elég, ha megtanulunk promptolni?
6: Igen, ha ami az AI-jal lényegesen felgyorsul, az az, hogy a szakmai domén tudás felértékelődik. Tehát aki valamilyen szakmában jártas, legyen az akár a főzés, vagy akár a
4: cipő felső részkészítés.
6: Cipő felső részkészítés. Az, aki ehhez jól ért, az jól tudja majd az AI-t is irányítani, amennyiben ezt az AI irányítási képességet megtanulja. Ha nagyon leegyszerűsítjük, akkor valóban ez a promptolás. Ugye valamikor ez úgy történt a digitalizáció korában, hogy ezeknek a szakmáknak a szakértői el kellett, hogy magyarázzák egyfajta specifikáció révén, nagyon bonyolult folyamatok révén, hogy ebből hogyan készüljön valamilyen digitális alkalmazás, vagy digitális támogatási alkalmazás, vagy egy automata folyamat. Ma ezt az AI fogja elvégezni, és valóban a programozás nagy részét is ő fogja majd ellátni.
4: Maga a konferencia az edukál, vagy már fekete öveseknek szól azok, akik már készségszinten használják ezt? A közönségnek, vagy a szakmának?
6: Szerintem a közönségnek kell, hogy szóljon minden ilyen konferencia, egyrészt egy figyelemfelkeltés, egy fontos felhívás arra, hogy ezt széles körben kell, hogy ezt a tudást magába szívják az emberek, másrészt pedig azoknak a gazdasági kulcsszereplőknek, vállalatvezetőknek, vagy politikai stakeholdereknek, akiknek viszont fel kell hívni a figyelmét arra, hogy ennek a fontossága sokkal több, mint az újságcikkek headline-ja, vagy egy-egy amerikai tőzsdei lufi.
4: Személy szerint neked mi az a része a konferenciának, amit a legjobban vársz, amitől a legtöbbet várod?
6: Én mindig azt keresem ezekben a konferenciákban, hogy magyar közvetlen KKV sikersztorikat hallhassunk, olyan magyar vállalatok sikertörténetét, akik végig tudtak már menni ezen az úton, és hands-on tapasztalatot tudnak adni a többieknek. Azt gondolom, hogy szerencsére ez a konferencia is teretűzde néhány ilyen jó sikertörténettel. Ezeket én személyesen is várom.
4: Mennyire van meg a félelem a technológiától a hétköznapokban? Hogy beszéljünk egy kicsit a biztonságról is. Van olyan ismerősöm, aki azt mondja, hogy már azt is tudja az AI-ja, hogy mikor kell oltásra vinni a kutyáját, és mikor van matematika órája a gyereknek. Másik ismerősöm meg azt mondja, hogy dehogy fogom én kiteregetni magánéletem minden szegmensét, csak azért, hogy kényelmesebben tudjam élni a hétköznapjaimat. Hol van az igazság ebben például?
6: Hát ugye ez az európai dilemma, a szabályozás kulcskérdése, hogy hogyan tudjuk magát ennek a technológiának a képességeit valamilyen módon az élhető szabályok között tartani. Ugye ez a kés dilemmája, hogy nyilván a kés is egy rendkívül veszélyes eszköz, de azért a konyhai életünk a kés használata nélkül ez rendkívül nehézkes lenne. Az AI is ilyen. Valójában ezeket a adatokat, amit az AI feldolgoz ma már sokkal nagyobb sebességgel, eddig is összeszedhetőek voltak a digitális korban. Tehát a barátod kutyájának az oltási időpontja az eddig is valamilyen módon kiszámolható volt, az adatok folyamából ez visszakövethető volt. Más kérdés, hogy az adatfeldolgozás sebessége sokkal kisebb volt, ezért most ez sokkal plasztikusabb, hogy mennyi mindent tud rólunk a digitális világ. De ennek az előnyeit hiba lenne nem kihasználni a versenyképesség, hatékonyság és a mindennapi munkánk egyre jobb elvégzése érdekében.
4: Hogyan kell ezt az egész fejlődést elképzelni a következő években? Tehát mi az, aki most hallgat ugyan bennünket, és talán még egyet is ért az elhangzottakkal, de még a mindennapjaiban nem látja olyan nagyon az AI-t, lehet, hogy azért, mert nem néz a doboz mögé, amit ő használ, mert abban igenis működik, de akkor sem látja, hogy, mert ezt a kérdést gyakran megkapjuk, hogy nagyon sokat beszélünk valamiről, ami a mindennapokban még nagyon sok ilyen nem érhető tettem.
6: Én azt gondolom, hogy inkább csak az érzékelése legfeljebb még nincs azon a szinten, mert amikor a Netflixet használjuk, vagy a Google-t használjuk, akkor is AI-jal találkozunk annak minden szintjén, tehát mind a műsorajánlás, mind pedig a keresési találatoknak a megjelenítése valamilyen AI generálta modellben megy végig, sőt azoknak a további pontosítása, visszakeresése is. Ami egy nagyon fontos következő lépés lehet, ugye ma az AI gyakorlatilag az agy képességeit próbálja valamilyen, azért tegyük hozzá, elég középszerű szinten leképezni, és nyilván ezzel elsősorban a középszerűséget hozza egy átlagos szintre, de a következő kulcslépés az az lesz, amikor ez egy testbe is tud beköltözni, és hát ugye egyre többet beszélünk arról, hogy a humanoid robotok fejlődése az hogyan és milyen dinamikával várható. Amikor a robotizáció és az AI összenő, az egy nagyon izgalmas változás lesz a mindennapi munkák szempontjából, és sokkal plasztikusabb lesz a megjelenése.
4: Lehet inspiráció is egy ilyen konferencia? Mert a másik, ami távol tart bennünket ettől a technológiától, már mint itt a személyes benyomásaim szerint a hallgatói recenziók alapján, hogy jó, van ez a mesterséges intelligencia, de ez egy IT probléma, én pedig fodrász vagyok, vagy cipő felső rész készítő, hol érdekel engem a mesterséges intelligencia? Lehet olyan sztorikat majd ezen a konferencián látni, amitől így felvonjuk a szemöldököket, hogy nem is gondoltam volna, hogy itt is helye van ennek a technológiának.
6: Igen, pont ez az izgalmas része, hogy mennyire a hétköznapi dolgokba, hétköznapi szakmákba is beköltözik az AI. Semmiképpen nem egy IT jelenség, valóban egy technológia vezérelt dolog, de pont azt a lépést hozza el, hogy a technológia hogyan tud beépülni a hétköznapokba. Ugye ebből a tekintetben leginkább az elektromossághoz hasonlít, hogy amikor az elektrifikáció végigment az egész világon, és elkezdtünk elektromos eszközöket használni, akkor nem lett mindenki erős áramú berendezés szerelő. Tehát, hogy nem kell mindenkinek IT-snak lenni, egyszerűen használni kell tudni a hétköznapokban, fel kell tudni billenteni a lámpakapcsolót, és tudnunk kell, hogy ez hogyan működik.
4: Oké. Egy kérdés a végére mindenkinek felteszem minden mesterséges intelligencia beszélgetés végén. Kell-e nagy piros gomb, amivel az egészet le lehet állítani, ha túlnő rajtunk?
6: Igen, a kontroll nagyon fontos dolog. Ennek a piros gombját meg kell találnunk, és jól kell tudnunk alkalmazni.
4: Legyen így. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és akkor sok sikert a konferencia lebonyolításához.
6: Köszönjük szépen.
4: Köszönjük, minden jót. Vinnai Balázzsal beszélgettünk, a Digitális Vállalkozások Szövetségének elnöke, és annak apropóján tárcsáztuk, hogy lesz egy AI Summit Budapesten 2026. szeptember 7-én és 8-án. Ez az ország legfontosabb AI konferenciája, a Magyar Zeneházában és a Néprajzi Múzeumban rendezik majd meg.
5: És akkor most köszöntsük ismét a mai legfontosabb születésnaposunkat egy olyan dallal, amit neki köszönhetünk. Ő ismertette meg a világgal.
4: Dr. Kántor, Ede, klasszika filológus és szilikát vegyész professzor?
5: Pontosan róla van szó. A tavalyi nyár slágerét veszük elő, lezárva az idei nyarat, mert ez most már csak ritkán kerül elő, de hát akkor ezt köszönjük Edének, és most küldjük is neki.

0: A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
2: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan! Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
0: Millás reggeli!
5: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De... egy aranyköpés.
0: Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
6: No, kérem szépen, most, hogy a személyzet magunkra hagyott, azt hiszem, hogy elmondhatjuk zavartalanul aranyköpésünket, mert mindenki vadul kommunikálni akar. Hiába inspirálólag hatott az előző mesterséges intelligenciás beszélgetés a kollektívára. Kérem szépen, 1835-ben ezen a napon született William Stanley Jevons. Kicsoda? Kérdezné a rádió hallgatóát, segítek, a határhaszon elmélet egyik megalkotója ő, bármit jelentsen is ez a kifejezés, hogy határhaszon elmélet, ugye, és hát ő mondta egy ízben azt, hogy rendkívüli tévedés azt feltételezni, hogy az üzemanyag gazdaságosabb felhasználása kevesebb fogyasztást eredményez. Ennek épp az ellenkezője igaz. Hát... most már tudjuk, hát meg hogy miért emlékszünk William Stanley Jevonsra.
7: Meg azóta is tudjuk, ugye.
6: De van egy másik aranyköpés hát, is, igen. Az talán még plastikusabb.
7: De ha meg levisszük az árat, akkor értelemszerűen szintén.
6: A gazdaságtan tudománya pusztán az élvezetek és a fájdalmak mennyiségének kalkulációja. Ennyi. Ilyen egyszerű, ez drága tanulók, akik most mentek első munkanapotokra az iskolába. Tehát élvezet és fájdalom, ez mozgatja a világot.

0: 3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladéklerakóba, ne pazaroljuk az energiát. Legyen a ma terméke a jövő alapanyaga. 3R. A Millás reggeli körforgásos gazdaságrovata következik.
1: No, hát iskola kezdés alkalmából egy szeretett csomagot még átnyújtunk a hallgatóknak, mert hogy arról sokat beszélgettünk itt a műsorban, hogy az AI láz elszívja a memória modulokat a fogyasztók előtt, mert mindenki adatközpontokat épít, és abba gyártja a memóriát meg a csípeket.
2: Mármint a fogyasztói termékek
1: a fogyasztói, elő. Tehát, és viszont a gyereknek kell új okostelefon, kell új mobiltelefon, kell új laptop, akkor mit lehet tenni? Ez a kérdés. Jó megoldás lehet-e például a second hand vásárlás, azaz amikor a másodpiacon veszünk ilyesmit. Úgyhogy erről fogunk beszélgetni, kérem szépen, Blauman Bencével, a Rejoy magyarországi ügyvezető igazgatója. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat.
1: Igen, ugye erről, vagy a Rejoyról azt kell tudni, hogy ugye használt elektronikai termékeket újítotok fel, ugye, és azt külditek a piacra.
3: Így van, tehát nekünk ez egy piaci előnyünk, hogy saját szervizlaborral rendelkezünk, ez közel 2000 négyzetméteres, 120 technikussal dolgozunk együtt, akik házon belül szakértelemmel rendelkeznek, és így az a 67 lépéses átvizsgálás szavatolja azt, hogy 2 év garanciával tudjuk adni ezeket a használatból felújított avanzsált telefonokat.
1: Meg laptopokat is? Mert ugye iskola kezdésnél talán a telefonon kívül a laptop lehet az, ami szükséges lehet.
3: Abszolút igen, továbbra is azért az okostelefon a húzó a piacon, de megjelentek már nálunk is igen a MacBookok, vannak okosóráink, konzolok.
1: Értem.
2: És bocsánat, hány éves, van ilyen, hogy hány éves korig érkezhetnek hozzátok ilyen készülékek? Vagy csak az állapot számít, vagy a kor is, vagy ez hogy dől el, hogy mi az, ami még, mi az, amit még érdemes bevenni ebbe a körbe?
3: Igen. Nekem a legutolsó információm az, hogy az iPhone 8-as a legrégebbi kategória, ami most már azért jó néhány éves készülék. Ezen felül, vagy az ennél újabb modell generációk, azok mind megtalálhatók nálunk. Uh-huh.
1: Hogyha valaki bemegy és új készülékeket szemléz, az egészen ilyen fogszívogatos mértékű árazással találkozik. Ez mekkora dilemmát jelent, mekkora az árelőnye a felújított termékeknek az újak képest?
3: Én azt szoktam mondani, hogy nálunk a 2-3 éves két-három éve bejelentett vagy piacra dobott készülékek aránya a legmagasabb a top 10 vásárolt készülék között, tehát ezek az igazán népszerűek, és pont amire ti is rákérdeztek, azért egyszerűen, mert egy nagyon jól használható készülékekről van még szó, nagy valószínűséggel még eredeti alkatrészek vannak benne, gyári alkatrészek vannak benne, és itt igazán nagyra nyílik az olló már az új telefonok árához képest, tehát akár 30-40% különbség is lehet bizonyos készülékeknél, és hát azért jól látszik, hogy erre a piac ugyanannyira fogszivogatósan reagál, mint ahogy te is az előbb megformáztad ezt, mert az új eszközök forgalma az 12%-kal csökkent egy év alatt, tehát 2025-höz képest, amíg nálunk a felújított vagy használt készülékek azok 9%-kal mutatnak túl ezen a nullás görbén, tehát jelentős a különbség a trendekben.
1: Hogy kell neki állni a válogatásnak? Nem tudom én, memóriát néztek nagyon régen, de hát ugye a mobil eszközök révén van szó, és mondjuk ugye fogalmazzunk így, hogy ez már használt mobil eszközök, akár laptopról, akár telefonról van szó, ott például az akku állapot a döntő lehet. Ezekre adtok garanciát, vagy mitől lesz biztonságban az a fogyasztó, aki ilyen terméket vállal?
3: Így van, abszolút adunk rá garanciát, ezt teljes körű garanciát nevezik, amikor a forgalmazó, vagy a kereskedő, vagy a gyártó az akkumulátorra is ad egyébként garanciát, ez nálunk is adott. Mi azt is garantáljuk, hogy egy bizonyos akkumulátor százalék fölött van, amire a hivatalos gyártó azt mondja, hogy ez még a csúcs teljesítményre jó ideig képes lesz, ez 85%-os akkumulátort jelent egyébként, de ez azt jelenti, hogy még egy-két évig maga biztosan lehet használni, és kibír egy egész napot vele a felhasználó, de azért válogatásnál az a jó hírem, hogyha mondjuk ilyen szegmensekre kellene bontanom, hogy kinek milyen telefont ajánlok, akkor a legfiatalabbaknak kell talán, hogy mondjam, a legfiatalabbakat kell talán egyedül guide-olni, az idősebbek azért már a Gen Z-vel jól tudják, hogy mit szeretnének, és ez általában nálunk is lecsapódik, tehát kifejezetten a felhasználóink nagy része már céltudatosan érkezik, hogy milyen készüléket, milyen modellt szeretne választani, és ritkább az, aki ott böngészik, és még ott találgatja, hogy mit szeretne.
1: Ha már beszélünk, még azt meg kell kérdezni, hogy mennyire fő szezon az iskola kezdés a használt IT berendezések piacán?
3: Abszolút jó a kérdés, és nagyon jelentős a szezonalitás, ami most elkezd indulni. Tehát kifejezetten az a szeptember, én azt mondanám, hogy a legfontosabb harmadik periódusa az évnek kereskedői, vagy pedig, hogy mondjam, kínálati oldalról, hogyha így tetszik. Nyilván a legfontosabb az mindig általában a Black Friday és a karácsony, és ezt követően ez a szeptemberi Back to School, mi így szoktuk hívni, vissza az iskolába kampány. Van is egyébként egy aktualitása ennek, ami a bevezetőben is szerepelt, hogy az AI miatt felmennek a csipárak. Én kifejezetten azt javaslom, hogy aki ezúttal szeretné megúszni az áremelkedést, ami egyébként lassan azt gondolom, hogy elkerülhetetlen lesz, már most is érződik akár nálunk is, az hozza idén előbbre a vásárlását, mint a november-decemberi időszak. Most egy fontos támponthoz érünk itt a tech világban, kifejezetten az Apple most fogja következő napokban, hetekben piacra dobni az új készülék árait, és ez egy újrarendeződést fog okozni a piacon mindenképpen.
1: Beszéljünk egy másik szabályozásról is, 2027-től jönnek a cserélhető akkumulátorok, kötelezővé válnak a telefonokban, és idén júliustól pedig új szabályokkal könnyítik meg a telefonok javítását. Ezek az új szabályok milyen változásokat hozhatnak fogyasztói szemmel?
3: Mi ezt nagyon izgatottan várjuk, és egyébként támogatjuk is a javításhoz való jognak a bővítését, vagy az ehhez való hozzáférést itt az EU-s oldalról. Szerintem van még bőven kérdőjel ezzel kapcsolatban. Ki az, aki ezt könnyen el fogja tudni végezni? Szerintem ez egy nagyon fontos gyakorlati kérdés. Mi azt gondoljuk, hogy az átlagember nem fog ehhez még kezdetben hozzányúlni. Még hogyha át is alakítják majd könnyebben cserélhetővé a készülékekben az akkumulátort, hozzáférhetőbb, otthonibb szerelhetőség szempontjából, akkor is én azt gondolom, hogy ennek még lesz jó pár éves kifutása, amíg mondjuk egy átlagember hozzá fog tudni egyáltalán nyúlni, vagy hozzá szeretne egyáltalán nyúlni. Nagyon fontos, hogy ez egyébként nem csak a telefonokra vonatkozik, hanem táblagépekre, mosószárítógépekre, hűtőre,
1: portívóra is. Tehát az elektronikai hulladék mennyiségét próbálják csökkenteni Európában, gondolom ezzel.
3: Abszolút, igen. És ez egy fontos dolog, hogy mostantól a gyártók nem zárhatják ki a független szervizeket és a házilagos javítást. Én azért majd azt megnézem, hogy gyártók hogyan reagálnak erre mondjuk garancia szempontjából, tehát még ugyanúgy garanciát adnak el a készülék minden részére, hogyha mondjuk vállalható az, hogy mondjuk Laci bácsi neki áll és akkumulátort próbál otthon cserélni benne. Erre még azért kíváncsi leszek. De igen, tehát ez szerintem egy üdvözlendő dolog mindenképpen.
1: Én élek a gyanúperrel, hogy erre viszont nincs meg a hátország. Vagytok ti oké, de én legnagyobb megdöbbenésemre nyomtatót akartam javítatni, és végig is jártam, és ki is fizettem azt a pénzt, amit emiatt szükségesnek tartottak, majd a végén beláttam, hogy első perctől kezdve igaza volt a kereskedőnek, aki azt mondta, hogy ne próbálja meg megjavítani, vegyek egy újat, ezt megdobjuk ki. És mire kiderült, hogy nem javítható, mert hogy úgy gyártják, hogy össze van öntve az alkatrész, ennek meg egy kicsi része, és ha én az összeöntött alkatrészt veszem meg, és kicserélem, az már 15 000 forinttal drágább, mintha egy új gépet vennék, szóval nem éppen ebbe az irányba tartott eddig se a gyártói széna, se a javítói, mert annan meg eltűntek. Hát értelemszerűen, ha nem éri meg javítatni nagyon sok mindent, mosógépet akár, vagy laptopot, akkor minek lenne egy olyan hálózat, aki ebből él?
3: Így van. És ez még csak egy szeglete a kérdésnek, ugye itt van ráadásul egy árazási különbség is, mondok egy arányszámot, ami biztos, hogy érdekes lesz. Még hogyha az ember be is szerezné mondjuk egy átlagos, vagy egy átlagosnál jobb minőségű akkumulátort a piacról, másodkézből, vagy kifejezetten amiatt, hogy ezt ő kicseréli otthon, hogyha ez nem olyan gyártótól származik, akkor a gyártói ár közel 10-szerese is lehet egyébként a jelenlegi árazás szerint, tehát mondjuk egy Apple akkumulátor beszerzése mondjuk 45 000 forint. Ezzel szemben mondjuk 4-5 000 forintért már egyébként lehet utángyártott akkumulátort szerezni, és mondjuk a prémium jobb minőségű akkumulátorok is mondjuk 50-60%-kal kerülnek ennél többbe.
1: A gyártóknak lépniük kell erre az új szabályozásra? Tehát tényleg lehet majd cserélhető akkumulátort vásárolni 2027-től? Van ennek értelme?
3: Ők azt mondják, hogy fognak indítani egy uniós szintű platformot, ahol a fogyasztók helyi szervizeket, felújított termékeket árusító és hibás eszköz felvásárló üzleteket találhatnak, és emellett egyébként egy plusz metrikát is behoznak, kvázi egy ilyen javíthatósági pontszámot kell majd feltüntetniük a készülékekkel. Ez egy olyan pontszám lesz, ami azt mutatja meg, hogy vagy mennyire könnyen, vagy mennyire olcsón lehet ezeket később javítani, hogy az emberek tudja majd helyezni, amit te is mondtál, a javítási és az alkatrészköltséget mondjuk az termék árához viszonyítva.
1: Ilyen érzékelhető változást mikor várhatunk ettől? Mi fogyasztók?
3: Hát én, amit mondtam, én azt gondolom, hogy ez még azért a valóságban évek kérdése lesznek. Tehát most is van egy nagyon-nagyon széles köre a termékeknek, amik egyébként mentesülnek ez alól a szabályozások alól, mondjuk ilyen az iPhone 15, 16, 17-es széria, hogy itt azt kellett kifejezetten vizsgálni a szabályozásnak, hogy az a telefon az megfelel a továbbiakban a vízállósági szabványoknak, illetve hogy egy bizonyos idő elteltével mekkora teljesítmény elérésére képes az akkumulátor, mennyire avul el gyorsan az akkumulátor, és azért ez egy kiskapu itt a prémium termékek piacán, amit elsősorban mi is forgalmazunk felújítottan, hogy ezek a termékek kvázi mentesülni fognak attól, hogy mondjuk ezt rájuk vonatkoztatnia kell, tehát én azt gondolom, hogy még jobban ki fog tolódni ez, azért, mert mondjuk az újabb készüléket, vagy középkategóriás termékeket, akkor újra le kell, vagy az újonnan legyártandókat majd még fel kell szerelni ilyen-olyan technikai dolgokkal, amivel ők javíthatóvá teszik ezt otthoni környezetben, akkor az embereknek ehhez még hozzá kell szokniuk, majd még megjelennek az alkatrészek, tehát én azt gondolom, hogy még évekről beszélünk a gyakorlatban.
1: Hallgatók kérdeznek, és a legtöbb kérdés a ti termékeitekre adott garanciára vonatkozik, ezt hogy kell elképzelni? Veszek a Ridgeoytól egy felújított terméket, ezzel nem vagyok elégedett, valami baja van, meghibásodik, onnantól mi történik?
2: Ezt a két évet említetted, de hogy ez mire van, hogyan érvényesíthető, vagy hogy mire vonatkozik pontosan?
3: Igen, ugye elkereskedelmi oldal és cég vagyunk, tehát mindent online tudunk ügyintézni, van több felületünk is, ahol el tudnak bennünket érni a vásárlók, nevezzük meg csak mondjuk a weboldalt, ott van chat felületünk, de akár messengeren is lehet nekünk adott esetben írni a szokásos e-mailen felül például. Ebben az esetben ilyenkor futárt küldünk az adott készülékért, vagy el lehet helyezni csomagautomatában is, hogyha az kényelmesebb. Beérkezik hozzánk a szervizbe, mi ezt újra átvizsgáljuk, megerősítjük a hibát, hogyha pedig szükséges, akkor vagy javítjuk, vagy hogyha úgy ítéljük meg, hogy már javíthatatlan, akkor vagy felkínálunk egy másik készüléket, vagy szélsőséges, és tudod, visszafizetjük az árat.
1: Oké, értjük.
2: No. Ez milyen arányban fordul elő?
3: Hát ez nagyon ritka. Tehát azért azt gondolom, hogy a jó szervizesként úgymond az esetek nagy részében 99% körül van, amit mi tudunk még egyébként javítani, ilyenkor visszakerül majd utána a vásárlóhoz, és hogyha nincsen más probléma, akkor mindenki boldog.
1: Oké.
2: Így legyen.
1: Köszönjük szépen az információkat, és akkor jó munkát kívánunk.
3: Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra.
1: Minden jót. Szevasz. Blaumann Bencével, a Ridgeoy magyarországi ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.
0: A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncon és iparágokon átívelő gazdasági modell, melyben nincsenek hulladékok. 3R. A Millás reggeli körforgásos gazdaság rovata hangzott el.
4: Sente, este samba quente que é muito legal. É super pra frente, é bem genial. Embalo como este, só quem vai curtir. Quem não se machucar quando deixa cair. Por isso vem, vem, quem parou na nossa. Este balanço tira qualquer um da fossa. Ele é um barato e é da pesada. Este é o famoso 16 toneladas. E bolei o ano inteiro este samba pra frente. É gostoso, pá, que é um samba decente. Segura esta conversa, segura a jogada. Quem não gosta de samba, não gosta de nada. E a curtição, o samba empolgado. É um flamengão no estádio lotado. Turma da pesada que segura a parada. Este é o famoso 16 toneladas. Sente este samba quente que é muito legal. É super pra frente, é bem genial. Embalo como este, só quem vai curtir. Quem não se machucar quando deixa cair. Por isso vem, vem, quem parou na nossa. Este balanço tira qualquer um da fossa. Ele é um barato e é da pesada. Este é o famoso 16 toneladas. E já dei o meu recado, agora vou me mandar. Vou refrescar a cuca pra poder incrementar. Hoje de cuca cansada só dá confusão. Onda de pirado deixa a gente na mão. Pô,

0: É o 16 tonelár.
1: Az élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem darálja valaki.
2: Millás reggeli.
3: No, hát megint elment egy óra a műsor időből. Ki az a Kántor Ede? Én ezt nem értem. Miért edésztek? Csak vízből? Hiszen Kántor kereszt neve Endre, nem? Írja a hallgató, hát írjon be egy fekete pontot magának, mert nem rendszeres hallgatónk ő, ha nem tudja, hogy Kántor Endréből hogyan lett Kántor Ede, egy és ugyanaz az ember.
1: És
3: egy
1: boldog szülinapot neki tőlem.
3: Na végre, tőle,
4: és ő választotta. Nem, az túlzás,
3: nem
4: hogy ő választotta.
3: Nem ő választotta, túlzás, hogy ő választotta. Rá. A következő a
4: de
3: története,
4: elfogadja,
3: hogy egyszer kapott egy rossz címzésű levélküldeményt, akkor még a régi Origónál dolgozott, és ez volt feltüntetve rajta, hogy Kántor Ede orogó. És tehát, hogy mindent elrontott az ember, amit lehetett, aki megcímezte ezt a borítékot, ezt egyszer nagy vigyorogva elmesélte, miután szóba került, hogy kinek hogy szokták félreérteni a nevét, és onnantól teljesen természetes volt, hogy innentől Kántor Edének hívjuk Kántor Endrét. És ezt már ő is kelletlenül ugyan, de el is fogadja.
4: Újságíró pályafutásom legemlékezetesebb teljesítménye, mikor még fiatalon elrontottam egy vezeték nevet. Most nem emlékszem pontosan, hogy volt, de minimális külön, de lényeg az, hogy el lett rontva, de Bognár helyett Bodnárt sikerült írnom. Nem, már nem tudom, hogy pontosan, hogy történt. Reklamáltak, elfogadtam, sűrű elnézés közepette. Utána másnap akartunk hibajavítást, és akkor a Bodnár József helyett sikerült Bodnár Jenőt megjelentetni, vagy valami hasonlót. Utána én azt nem tudom, hogy hogy történt, de a javításban elrontottuk a keresztnevét.
1: De várj, a legdurvább az
3: kérdezem,
1: az
3: hogy az SCHM is mit,
1: hányan
3: írják félre? Nekem a kedvencem az az, hogy minden stimmelt. Tényleg minden stimmelt a hely. Tehát tudja, hogy nekem akarták címezni, és a Mihálovics András helyett azt írták rá, Bandlik János.
1: Azt kéne, de várjál, én viszem a primet. És annyira szégyeltem magam. Én amúgy is nagyon-nagyon utálok bakizni, meg nem mindegy, nekem van egy ilyen kicsit túl.
4: Látjuk, hogy amikor
1: dolog
4: összejön, akkor mennyire megvisel. Ezt
1: konferáltam, Dunántúli napló 60. születésnapja. Úgy hívták a vezérigazgatót, hogy dr. Bayer József. És felkonferáltam. Szerintetek?
4: Sejtjük.
1: Mit mondtam? Hogy észre se vette.
4: A keresztnevet rontottad el,
1: és
4: mindent értem.
1: És ő is odajött, még Toller volt a polgármester Pécsen, és mondták, nem baj, Andika, legalább egy jót nevettünk a Zsolton.
4: Na most jöhetnek a hírek akkor.
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
2: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
6: Nekem a tenger a Balaton.
2: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét.
7: Megvár a Balaton!
2: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádiókafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
8: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
9: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
7: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 7:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
10: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
2: Közlekedési információk a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: 2,5 milliárd forintból indul a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal. Átfogó jelentés készül a sokat vitatott Jéger rendszerről. Megtámadtak egy tartályhajót a Hormuzi szorosban. Késő nyári napos, de szeles időnk lesz ma és a következő napokban is. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt-Andi. 2,5 milliárd forintot biztosít a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal működésére. A pénzt bérekre, járulékokra, működési költségekre és beruházásokra fordíthatják. A hivatalnak 2027. március 31-éig kell elszámolnia a felhasznált összeggel. A szervezetet Unger Anna vezeti. Mától adómentesek a vényköteles gyógyszerek. A kedvezmény a patikában elkészített termékekre is vonatkozik. Szintén mától a nyugtaadásról is kell adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. A kötelezettség a kézi, papír alapú és az online bizonylatokra is vonatkozik. Döntöttek a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságának átvilágításáról, és a kormány megvizsgálja a hatóság megszüntetésének lehetőségét is. Az országgyűlés 2021-ben hozta létre a hatóságot, amelyhez például a dohánykereskedelem és a szerencsejáték piac felügyelete, szabályozása, ellenőrzése, a bányászati tevékenységek, a kőolaj, földgáz és geotermikus energia kitermelés biztonsági és hatósági felügyelete is tartozik. A Jéger jégkár mérséklő rendszer működéséről és hatásairól készít átfogó jelentést a Magyar Tudományos Akadémia. Azt vizsgálják, hogy a rendszernek lehet-e szerepe az aszály mértékének alakulásában, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs a Telexnek elmondta, hogy a rendszer működtetését is olcsóbbá tennék, a korábbi évi 2,5 milliárd helyett 1,9 milliárd forintból is megvalósítható. Tartják. Magyarország kész tárgyalni Horvátországgal az INA és a MOL kapcsolatáról, mondta Magyar Péter miniszterelnök a Bledi Stratégiai Fórumon. A kormányfő röviden egyeztetett Andrej Plenković horvát miniszterelnökkel, és megállapodtak abban, hogy a két ország külügyi és gazdasági tárcái tárgyalásokat kezdenek az ügyben. Magyar Péter szerint lehetőség nyílik új fejezetet kezdeni a magyar-horvát kapcsolatokban, de mindkét félnek védenie kell a saját nemzeti érdekeit. Andrej Plenković úgy fogalmazott, az INA és a MOL közötti rendezetlen kérdések régóta visszafogják a két ország kapcsolatainak fejlődését. A vita középpontjában az INA irányítása, valamint Hernádi Zsolt MOL vezér ügye áll. Támadás ért egy tartályhajót a Hormuzi szoros térségében. A hajót három ismeretlen eredetű lövedék találta el Omán partjainál. Sérültekről nem érkezett jelentés, és egyelőre nem tudni, hogy ki állhat a támadás mögött. Az incidens az iráni-amerikai feszültség újabb eszkalációja után történt, miután a felek az előző éjszaka ismét egymást támadták.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
1: Ma sok napsütésre számíthatunk, gyengén felhős időnk lesz, de eső nem várható. Sok felé lesz viszont élénk, erős az északnyugati szél. Napközben 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Szeptember első napjaiban nyáriasan meleg idő jöhet, sokat süt majd a nap, esni sem fog, de a hajnalok hűvösek lesznek.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: Jé? Hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra szerencséje.
12: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terüly-terüly asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgató közönség, 9 óra 10 perc van, 2026. szeptember elseje, és egy nagy szerelemről szóló zenei feldolgozást küldött a romantikus hangulatban izzó Ács Gábor a közönségnek. Ugye Robert Capa és a Taró nevű hölgynek a szerelméről szól.
4: Gerda, Taró, ha jól emlékszem.
3: Igen, nem tudom a keresztnevét, igen. Régen volt már.
4: Úgyhogy, örültem, hogy előkerült.
3: Igen. Igen. No, 0630 698-098-0 ez a Millás reggeli műsornak az SMS, WhatsApp és Viber száma is, úgyhogy ide lehet kontaktálni a műsor készítőivel kapcsolatban. Megy, azt mondja, gyíreggel pulyákok, teleplomplás növeli, ha alkatrésze szedhető. Mi? Telefonlopást növeli. Most komolyan 3 éve hallottam először, hogy Ede, és nem Endre, néztem is, de elgondolgottam, és elrontottam egy évtizedig, így nálam is már Ede. Hát ugye, igen.
4: Hát nem egyedülálló a történelemben, hogy valaki valamit kifogásol, és nem tetszik neki, és a kedves barátai ezt ráragasztják, és onnantól kezdve hallgathatja egész életében, akár egy becené formájában.
3: Egyébként a Macit sem történt. Én választottam, ha már itt
4: hát
3: tartunk.
4: Nem. Azt te választottad. Mi úgy tudtuk. Te jöttél, és mondtad, hogy nem. Te Maci vagy. Én úgy emlékszem.
3: Nem, ez úgy
4: te
3: volt, hogy az Endrével névnapokat idéztünk fel, és volt valami brutális ógermán név, amit elkezdtem cinkelni, hogyha a fia születik, akkor miért nem hívja, nem tudom én, Konrádnak, vagy ilyesmi, és akkor ott volt a Maci névnap is. És akkor ő azt sokkal viccesebbnek találta, hogyha nekem lenne fiam, akkor Mihálovics Macinak kéne születni, és ez tapasztalt rám. Ez meg így volt.
4: De te magadra vetted. Tehát te örömmel. Tehát nekem úgy tűnt, hogy ezt te kezdted el használni, és mi csak utánad mentünk.
3: Igen.
4: Lehet innen nyerted az ötletet magad, de ez neked megtetszett, és magadra öltötted.
3: Nem, ezt nyomjátok. Én nem szívesen lennék inkább Konrád, de ez most hogy jön ide. Na, menjünk, mert tényleg sok dolgunk van. 500 évet kell
4: annyira feladulni. Várom, hogy egyszer megkérdezem Katona Csabától, hogy neki van-e beceneve.
0: A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
5: A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben.
3: No, hát persze, hogy van Katona Csabának is beceneve, de én nem vagyok felkenve arra, hogy ezt eláruljam. Szervusz, jó reggel!
6: Jó reggelt kívánok! Kettőt rögtön tudok mondani, az egyik az adja magát, ez a kocsa.
3: Ezt tudtam én is.
6: Természetes módon. A másik az általános iskolából származik, ott az osztálytársaim engem valamilyen oknál fogva Joyce-nak hívtak, nem tudom miért, ők se tudják. De egyet tudok, hogy ha valaki így szólít, az kizárólag abból a kultúrkörből származhat, ami 1978-tól 1986-ig a Csaba utcai általános iskolába járt, ezt tuti.
3: Igen.
4: Tök jó.
3: Na,
4: és a mai napig előkerül?
6: Igen, természetesen. Mm. Tehát ha már akár az online térben, akár személyesen osztályból bárkivel találkozunk, akkor ez kerül elő, és én visszarepülök az időben 40 évet csuklóban.
3: Okay. Na, de ezért gyűltünk egybe, hogy a Mohács 500-at mi is megünnepeljük. Én ott voltam, Csaba meg sokat tud róla. Nehéz lesz így megállni, de kezdjük akkor ilyen kontextusban eljutni egészen a síkig és az ott történteknek az utóérzetéig. Kezdjük a nemzetközi környezettel, mert azért volt jó részt venni a Mohács 500 megemlékezésen, mert 3 napon keresztül random emberekkel beszélgettem beszélgettünk olyan apró részletektől, hogy milyen volt a nemzetközi környezet, mennyi idő alatt lehet menetből a korabeli ágyukat tűzkészé helyezni, stb. Hogyan hantolták el, hol lehetnek ugye a csata áldozatai, nem a kivégzettek, hanem akik a csatába vesztették életüket, és egy csomó érdekes dolgot hallottam, például a nemzetközi környezetről. Hogy igazából a német-római császárság és a francia királyság konfliktusának hatására is lehetett ez az ütközet, vagy az a török hadjárat, ami aztán az ütközethez vezetett.
6: Amikor megpróbáljuk így valóban kontextusba helyezni, hogy pontosan mi és hogyan történt, akkor mindig elkezdünk azon agyalni, hogy hogyan állnak össze ezek a mozaik darabkák. Azért a legfontosabb oka ennek az ütközetnek az Oszmán Birodalom kérlelhetetlen hódító politikája volt. Tehát Cétót Norbert kollégám mondta nemrég, hogy hagyománya van annak, főleg a 1995 évtizedekből, hogy okoltak mindenkit, a nemességet, a széthúzást, a feudális anarchiát, a nemzetközi környezetet, csak akire a legkevésbé figyeltek, az az agresszív nagyhatalom volt, amelyik megérkezett a határunkra. Tehát valóban érdemes vizsgálgatni természetesen.
3: Sőt, én azt is hallottam, hogy egy másik csatához köthető ez, a páviai csatához. Hogy annak egyenesági következménye volt Mohács, mert ugye a franciák alul maradtak a páviai csatában német-római császársággal szemben, és elkezdtek szövetségeseket keresni, hogy hátból támadják a német-római császárságot, és így jött a képbe Szulajmán.
6: Nagyon jól hangzik a történet, innen egy lépésre vagyunk attól, hogy a fuggerek csinálták az egészet.
3: Azt majd még, majd később. Az nem most, hogy van a tanúban? Az majd később.
6: Így van. Na, szóval az a helyzet, hogy ha a páviai csatát megnyerik a franciák, akkor az oszmánok nem támadják meg Magyarországot, ez mennyire reális. Tehát százvalahány éve itt leselkednek a határunkon. Ne felejtsük el, 1456 Nándorfehérvár, Hunyadi János legnagyobb diadala, hogy megvédi a mai Belgrádot, de hát azok az oszmánok a páviai csatát megelőzően is ott leselkedtek, ami déli határunkon, már régeség letarolták az egész Balkánt. Szóval igazság szerint az a helyzet, hogy kész csoda, hogy nem előbb értek ide, de mostanra odaértek, 1521-ben elfoglalják Belgrádot. Úgyhogy nagy valószínűséggel akármit csinál Franciaország, akármit csinál a német-római császárság, ez a hatalmas birodalom az óriási seregével ez jön. És ha a szultáni fősereg odaér a magyar határra, onnantól kezdve nagyon-nagyon kevés esély van arra, hogy mi ezt meg tudjuk állítani. Mérlegelték, hogy vajon volt-e olyan ütőképes hadsereg Európában, amelyik képes lett volna eséllyel szembeszállni az oszmán fősereggel, talán a francia. De hát ezt nem tudjuk, ugye ezek feltételezések. Ez olyan, mint a klasszikus vicc, hogy hány cseh hős kell Prága várának megvédéséhez, a Hradzsin megvédéséhez, nem tudjuk, mert ilyen nem volt. Tehát innentől kezdve ezen elmélkedni kár. Amit viszont tudunk, hogy az oszmán birodalom egy expanzív hódító politikát folytat. Szanaszét Ázsiában is, itt is, és nagyon régen itt vannak a magyar határon. Na most, amikor ideérnek, az nem a német-római császárság miatt van, az nem a franciák miatt van, hanem azért, mert meg akarják hódítani ezt a területet, és ezért meg is tesznek mindent.
3: Beszéljünk akkor a magyar viszonyokról.
4: Volt céljuk, hogy meddig akarnak elmenni Európában?
6: Erről máig folyik a vita, ugye felmerült az a gondolat, és ez teljesen jogos, hogy Bécs volt a cél. Ugye ne felejtsük el, hogy például amikor Jurisics Miklósék megállítják Kőszegnél, úgymond az oszmán hadakat, akkor is Bécset célozták meg. És legfőképpen ne felejtsük
4: el. Az volt, bocsánat?
6: 1529.
4: Aha.
6: És ne feledkezzünk el 1683-ról, amikor ugye Kara Musztafa nagyvezérrel az élen tényleg megostromolják Bécs várát, ugye Rüdiger von Starhemberg megvédi a vára Szobieszki János lengyel király hadható segítségével, aki időben érkezik a felmentő seregével.
3: Mi csoda lovas, roham volt
6: úgy, az. Úgy, viszont arról máig folyik a vita, hogy miért Bécs volt a cél? Azért, mert Magyarországon túl is hódítani akartak, vagy pedig azért, mert a magyar királynak adott esetben Bécs a székhelye. Tehát ugye ezt elég nehéz megfogni, hogy konkrétan miről van szó. Mint ahogy az is egy kérdés, hogy amennyiben sikerül Magyarország egész területét letarolni az oszmán seregnek, csembe teszem hozzá, ez soha nem sikerült nekik. Tehát az első ország, amelyeket nem tudtak teljes egészében letarolni, a Balkánon ugye totális sikerrel jártak, azok mi vagyunk. Tehát katasztrófa volt Mohács, félreértés ne essék, de az egy totálisan téves narratív, hogy teljesen összeomlott a magyar állam utána, éppen hogy nem omlott össze. Tehát úgy kell elképzelni a dolgot, hogy kaptunk egy hatalmas balcsapottat, ránk számoltak 9-et, de talpra álltunk. Ez nagyon nem mindegy.
4: De mennyiben volt más itteni államigazgatás, illetve uralom, mint mondjuk a Balkánon?
6: Annyiban lett volna más egyébként, hogyha elfogadjuk az oszmán fűséget, hogy nem tudjuk, hogy pontosan mit akart Szulejmán totálisan letigázni Magyarországot, vagy pedig akár betagolta volna a birodalomba, amennyiben a magyar elit hajlandó vele egyezkedni, és azt mondja, hogy mostantól mondjuk nem báró vagyok, hanem szandzsákbék. Tehát ugye akkor az lett volna, hogy megtartjuk a mi kis hatalmunkat, de betagozódunk a oszmán rendszerbe.
3: Mint ahogy a balkáni államok.
6: Mint ahogy a balkáni államoknál történt, vagy ahogy a maffiánál szokott, hogy mostantól én vagyok a főnök, de teszed továbbra is a védelmi pénzt, csak nekem adózol. Tehát ezt tudjuk, hogy működik, de a magyar elit ebben nem állt bele.
3: Mit tudott akkoriban a török birodalom, ami miatt ilyen sikeres volt?
6: Három dolgot kell megemlíteni minden más előtt. Az egyik a mérete, hatalmas birodalomról beszélünk, de ebből következő elképesztő pénzügyi háttér. Tehát az oszmánok az adóztatás nagymesterei, ebben nagyon-nagyon jók. És van egy olyan hadseregük, ami ezt a birodalomat folyamatosan növelni képes. Ugye én azt szoktam felhozni példának, amikor a 300 című filmbe ugye jönnek a különféle görög segédhadak, és szembe jönnek, hogy Leonidas 300 hoplitájával, ha már így rád nézek. És akkor mondom, hogy jöjjük harcolni, és Leonidas megkérdezi tőlük, neked mi a foglalkozásod, és mondja, hogy mit tudom, én halász vagyok, és neked mi a foglalkozásod, hát én meg takács, és neked mi a foglalkozásod, tehát mit tudom, én meg csizmadia, és odafordul a spártai hoplitákhoz, nektek mi a foglalkozásod, hogy ho-ho! Magyarán a spártai katona az évi 365 napban, napi 24 órában katona. Na, ezt tudják a janicsáruk. És ehhez képest a magyar sereg, hát az áll részben zsoldosokból, segédhadakból, meg lelkes és bátor nemesekből, akik odaállnak. Na de azzal a profi hadsereggel fölvenni a versenyt, ami évtizedek óta nem veszített csatát, tele van önbizalommal, létszámában sokkal hatalmasabb.
3: És igen, jól felszerelt.
6: Remekül felszerelt.
3: Mert az egy logisztikai bravúr volt, amit csináltak a törökök rendre, ugyanis azt is olvastam a minap, hogy a európai hadviselés az az aratás utáni néhány hónapra korlátozódott, egész egyszerűen nem tudták megoldani a nagyobb seregeknek az élelmezését. Most a törökök már itt voltak az aratás környékén a határon, mert hogy ők meg már előző decemberben jó ehhez kellettek az egyiptomi gabonamezők, amik ugye akkor az ő fennhatóságuk alá tartottak, de valahogy onnan meg ide kellett jutni. Igen, igen, igen.
6: És ugye annak idején fölmerült, hogy jól emlékszem, talán Jeszenszky Géza mondta azt még külügyminiszterként, akkor valaki felvetett, hogy milyen jó, hogy van egy ütköző állam Oroszország meg Magyarország között, ez 1990 után hangzott el, Ukrajna, és akkor ha jól emlékszem, ő mondta azt, hogy ha hát Magyarország meg Oroszország találkozna, az nem ütközés, hanem gázolás. Na most itt is nagyjából hasonló a helyzet. Tehát egy olyan erejű, rendkívül szervezett, valóban nagyon jól felszerelt, önbizalommal teli hadsereg érkezik ide, akivel amikor mondom, miénk fölveszik a versenyt, akkor nagyjából valószínűleg ők is tudják, hogy itt nem nekik áll az ászló.
3: Na beszéljünk egy kicsit a miénkről, mert ugye a királyt teszett oszassággal szokták vádolni, a nemeseket széthúzással szokták vádolni, a szapolyai dilemma kapcsán is például, meg hogy az ország nem vette komolyan ezt a fenyegető veszélyt. Hosszú évekig így tanult.
6: Hát igen, na most ebben főszerepet játszott Istenben boldogult Nemeskürti István, aki erről könyvet is írt, hogy ugye mi történik 1526-ban. Először is azért nem tudjuk rendesen megvédeni az országot, mert a Dózsa György féle mozgalomnál levertük az országot megvédeni kézbátor paraszti hadakat, és ez már is mutatja ugye a feudalizmus rettenetes hátrányát. A másik meg, hogy ne felejtsük el, hogy 1526-ban ugye a Budát elfoglalják az oszmánok, de hát aztán visszavonulnak, és majd 1541-ben foglalják el ugye a hadicsellel. És akkor felmerült az a gondolat, hogy na, lett volna 1526-tól 1541-ig lehetőség fölkészülni a védelemre, de ehelyett feudális széthúzás van, két királyt választunk, egymással tusakodunk, elnyomjuk a parasztokat. És így igazából ez a főnemesi nemesi elit tehet az egészről, tehát hogy ők rontották el ezt, mert nem voltak képesek fölmérni, hogy a saját kis tusakodásuk, viaskodásuk helyett a védelemre kellene összpontosítani. És igazából ezeket az embereket nem is lehet valódi hősként megsiratni, mert hogy hát a saját kis pecsenyüket sütögették akkor is, amikor megpróbálták Mohácsnál satázni, nem pedig az országot védték. És természetesen mindez kontextusba helyezte az a gondolat, hogy vajon ez a Donnán elesett magyar katonákra is igaz-e, mert hiszen őket nehéz úgy megemlíteni abban a 60-as, 70-es évek kádári konszolidációjában, hogy hát a hazáért harcoltak, mert hát ugye egy rossz hatalom mellett álltak. Ez egy nagyon összetett és bonyolult dolog volt. Mi az, amit tudunk? Hát a helyzet az, ahogy mondtam, hogy ezzel a hadsereggel valószínűleg senki nem tudta volna felvenni a versenyt. A magyar elit nagy többsége pedig egész egyszerűen ott volt a mohácsi csatamezőnél. Ott volt és harcolt, és hát jelentős része ott is maradt. Úgyhogy őket utólag azzal vádolni, hogy gyávák voltak, széthúzók voltak, nem teljesítették a kötelességüket, ez eléggé méltatlan dolog, maradjunk annyiban.
3: Ráadásul ugye azt is mondják, hogy a Jagelló dinasztia alkalmat volt Magyarország vezetésére, a második legerősebb dinaszt, vagy harmadik, más, ha lehet erős sorrendet felállítani az európai kortárs dinasztiákba. Ugye a német-római császár, a francia király, után rögtön a Jagellók jöttek, tehát nem volt egy olyan hülye elképzelés a Jagelló házra tenni.
6: Egyáltalán nem volt az, és tegyünk hozzá még valamit, ugye, hogy itt Mátyás király kapott egy nagyon pozitív értékelést ugye a 19. századi nemzeti romantikában. Ennek két nagyon fontos oka volt, már túl azon, hogy Mátyás kiváló propagandista volt, mert a kortársai finoman fogalmazva nem kedvelték, és erre minden okuk meg volt, az utókor szeretett bele igazságos Mátyás királyba. De ami itt fontos, hogy hát egyrészt, amikor az a egyetlen szempont, hogy ki a nemzeti király, a magyar király, akkor a Jagellók idegenek, Mátyás pedig magyar. Na de a 15. században, meg a 16. ez senkit nem érdekel, mert az a fajta nemzetfogalom, amit a 19. század kiformál, és ami a mai napig igazából meghatározza az életünket, ezt visszavetíteni egy Mohácsi csata idejére, ez egy totális blödség. A másik ugye, hogy Mátyás után jött Mohács, tehát nagyon könnyű úgy értelmezni a dolgot, ha Mátyás lett volna, nincsen Mohács.
3: Nem olyan hegyig menő vitát folytattunk a tábortűznél, vajon a fekete sereg elég lett volna a Szulajmán ellen? Elég. Én is elmondó volnék, hogy
6: nem lett volna elég, sőt, még olyan értékelést is hallottam, hogy ha Korvin Mátyás trónra jut, megfékezi Szulajmánt, hát hogy nem, én is megfékeztem volna, mit tudom, Michael Jordannel ketten, ha ott vagyunk, most mondjak egy hasonló hülyeséget. De visszatérve a lényegre, a Jagellók egy kifejezetten erős dinasztia, és az, főleg Neumann Tibor kiváló kollégám kutatásai nyomán világosan kiderült az, amit egyébként a történészek nagyjából eddig is tudtak, hogy például Ulászló egy kifejezetten rátermett, határozott és okos király volt, tehát ezt a Dobzse Lacit felejtsük el, hogy annyira hülye, hogy még arra sincs pénze, hogy kifizesse a Laci pecsenyét. Nem. Aztán például Mátyás királlyal ellentétben ő nem visel hadat európai keresztény ország ellen. Mátyás nyugati orientációja okán ugye nyögte Mátyás búsvadát Bécsnek Biszkevára, csinál ilyet, meg gondoljunk a cseh hadjárataira. Ami pedig másik Lajost illetett, egy 20 éves fiatalember, és az derül ki a levelezéséből meg mindenből, hogy ő, akit uralkodónak neveltek, és nagyon fiatalon uralkodó lett, rátermett uralkodó volt, és nézzük meg, mit csinált Mohácsnál, összeszedte a sereget, odaállt, megszervezte, megpróbálta. Tehát megint csak egy olyan dolog, hogy azzal elintézni, hogy na, az igaz magyar Mátyás király után jöttek a hülye idegenek, akik elveszítették Magyarországot, mert tök buták, meg nekik nem számított, hát ezt nyugodtan felejtsük el.
3: Mi a helyzet Szapolyaival? Miért ekézi őt a magyar közemlékezet, miközben azt hallani, hogy egy Frangepán nevű csávó ugyanannyi katonával Horvátországban ugyanígy tétlenül végignézte a Mohácsi csatát? Hát, mi az, amit Frangepán tudott Szapolyai meg?
4: És miért késett el?
6: Hát ezt senki nem tudja, de valószínűleg ugye az, na ezt kezdjük ott, hogy ilyen 15-20 ezeres sereget vizionáltak Szapolyai mellé Erdélyben, ugye, hogy majd az, ha megjön esetleg, megfordítja a csatát. Hát Varga Szabolcs kollégám úgy fogalmazott, ha odaérnek, akkor valószínűleg több az áldozat, és pont ennyi történt volna. Aztán mintegy 5000 emberről beszélünk, aztán az erdélyi csapatok nem nagyon szeretik elhagyni Erdélyt, és legeslegfőképpen az elkésett. Tehát nyilván össze kell rántani a sereget, készülnek a csatára, de ez nem úgy működik, hogy megbeszéljük, hogy akkor augusztus 29-én délután 3-kor csata, és aki odaír, az benne van a buliba, aki meg nem, az nem. Tehát ez nem úgy működött, hogy van egy pontos dátum, és Szapolyai minden máron igyekszik elkésni, hogy na most én nem értem ide. Egyszerűen nem ért oda. Tehát tényleg erről van szó. Miért negatívabb az ő megítélése? Hát mert belőle király lett, és aztán ugye később az oszmánok pártjára állt, ugyanez Frangepánról nem mondható el. Tehát megint csak van két olyan ember, aki be tudna szállni a csatába, de hát nem tudják, mikor lesz a csata. Ők is utólag tudják meg, hogy ha volt csatát, honnan tudták volna. Nem esett be hozzájuk egy SMS, hogy csata megbívva érkezhettek. Vége, nincs kockázat. Csak ugye Szapolyai valóban rossz lóra tett, mert ő azt a szerepet játszotta aztán el, amit Kádár János később.
3: Kicsit beszéljünk Tomoriról is. Ott is nagyon jó beszélgetéseket folytattunk Tomorival kapcsolatban arról, ugye, hogy ő egy alkalmatlan és nem jó helyen, és nem jó taktikát választva vívta meg végül a Mohácsi csatát, de hát akkoriban a kortárs Magyarországon az, aki több tízezres hadsereget vezetett volna, az nem vált rendelkezésre. Ilyen csetepaték voltak egy-kétezres hadseregekkel, amiben meg jó volt a Tomori.
6: Na és akkor itt van megint nagyon fontos különbség. Tomori egy egyházi ember, de van hadvezéri tapasztalata azon a szinten, amiről beszéltél. Évek óta próbálta a királyt meggyőzni, hogy hagyja már őt békén ezekkel a hadi dolgokkal, mert ő szeretne az egyházi dolgaira koncentrálni, de hát a király újra és újra elővette a pakliból, mint az adóászt, hogy itt van, majd ő megoldja. Tomori nem volt alkalmatlan katona, csak azért ült a vezéregyebek mellett, mert egyrészt volt némi rutinja, másrészt látott már több ezer katonát együtt. De ezzel szemben ugye az oszmán hadsereg az több tízezer katonát vezényel egyszerre. Tehát tegyük mérlegre, hogy ez mit jelent. Nem véletlenül van a birkózásba, a cselgásba, a boxba súlycsoport. Mert nagyon-nagyon csúnya dolgok alakulhatnak ki. E plusz 62-es kiáll E plusz 80-assal, és akkor még nem a 110-ről beszéltem. Itt viszont ennél nagyobb difi volt, és hát az, hogy ő választotta meg a csata helyet. Ez is megint egy olyan közhely, gondoljuk végig, hogy van a kicsi magyar sereg, relatíve kicsi ugye azéhez a Oszmánhoz képest, és akkor ez hogy megy, hogy kimegy Tomori, itt csatázunk, mondjátok meg a törököknek, ez nem így megy. Tehát ott kerülgette egymást a két sereg, és akkor sor került a csatára, de ez nagy valószínűséggel nem úgy ment, hogy megbeszélték, hogy ez a csatahely, hanem egyszerűen egy után szembe jöttek, és elkerülhetetlenné vált a dolog. Ha jól tudom, még az is fölmerült, hogy esetleg a magyar hadsereg fölméri, hogy nem szerencsés csatát vállalni, de amikor összerántom a hadsereget, fogadó zsoldosokat pápai pénzből, vannak segédhadaim, az már nem arról szól, hogy ott megfordulok. Ott
3: ráadásul azt is így hallottam, megint csak a tábortüzeknél, tehát ez ilyen orál history, hogy egy kicsit meg is részegültek a magyarok, hiszen ugye 1-2 ezres seregeket láttak, és én, bevallom őszintén, én is átmentem most ezen, tehát én ugye gladiátorként pár tucat emberrel vagyok kontaktusban, ha beállok a légióba, akkor is mondjuk 30-30 ember püfölé egymást, stb. Stb. Több száz embert látni egy táborban, hogy mind egy célért dobbannak, az tök más érzés volt nekem. Na most, ha valaki úgy szocializálódik, hogy leütünk a törökre, megszivatjuk őket, vagyunk ezren, majd táborba száll, és ott áll 30 meg 60 ezer ember, attól ő így egy kicsit magabiztosabbnak érzi magát.
4: Nem voltak tisztában az esélyekkel, nem tudták, hogy mekkora a sereg?
6: De, ez nagyon fontos dolog. Tehát amikor arról beszélünk, hogy méltatlan gyávasággal, alkalmatlansággal, butasággal vádolni ezeket az embereket, akkor az egyik legfőbb oka, hogy tudták, hogy nagyon nem nekik áll az ászló, de a kutya kötelesség, hogy odaálljanak. Tehát ez tipikusan az a meccs volt, amikor fel tudták mérni, hogy itt nagy valószínűséggel ők nem fognak győzni, nagy valószínűséggel az életüket vesztik jó néhányan, de egész egyszerűen az a feladat, hogy megpróbáljuk megvédeni itt a határt. Pont. Tehát tényleg nagyon méltatlan, amikor ezt így számon kérik rajtuk, hogy buta király, ostoba király, gyengekezű vezetők, széthúzó arisztokraták, direkt nem értek oda. Aki ilyeneket mond, az nem ismeri a kor viszonyait, ellenben a Kádár korszak narratíváját, igen.
3: Meg a másik, amit nem, ez a rosszul megválasztott taktika, hogy ha most ezt halljuk, vagy ezt nyitják töltem órán, hogy és akkor lovasroham, belerohantak az ágyukba, akik halomra lőtték őket, összeomlott az egész. Ki az a hülye hadvezér, aki lovasrohamot vezérrel az ágyuk ellen, és nem Lord Cardigannak hívek, de ez most más kérdés. Szóval, hogy a taktikát is így nagyon kifogásolják, de ő az meg nem látott, tehát hogy egy csata, és ezt most megint csak mit tudom, pár száz hagyományőrző vívta ezt az emlékütközetet Mohácsnál, olyan füst volt, olyan por volt, hogy én nem tudom, 5 méterrel tovább nem nagyon láttam.
6: Ugye egy jóval későbbi eseménysort idéznék meg, 1849 májusának elején Görgei Artúr neki áll levezényelni Budavárának a visszafoglalását, és szeretne egy főhadiszállást.

0: a zaj, a füst, a sok, hogy ezek hányan vannak, a sebesültek és halottak ordítása, a hulláknak a szaga. Tehát, hogyha ezt az egészet összerakjuk, akkor tegye fel a kezét, aki ezt az egészet onnan helyben át tudja látni, vagy akár egy dombról állva át tudja látni. Továbbá, és ez nagyon fontos dolog, nincs olyan, hogy egy ilyen sérthetetlen, de átlátszó búrában egy történetíró leereszkedik a csata közepére, megír pontosan mindent, és aztán elmondja, hogy a jobb szárny így támadott, a bal szárny így. Nincs, nincs. Tehát Broda istól kezdve mindenki utólag próbálja valamilyen módon leírni, hogy mit látott, vagy mit vélt tapasztalni. Ennek alapján próbálkozik a történész rekonstruálni a történteket, de hát ez egy mission impossible.
1: Megjött a fuggeres kérdés, ezt direkt nem én lőttem el, ezt még tegyük fel búcsúzóul. Szapolya ügye azért érdekes, mert Szapolyain keresztül üzleteltek a törökökkel a fuggerek. Ez a Fuggerek német kiadású életrajzi könyvében benne is van. Ha üzletelsz valakivel, nem biztos, hogy szereted legyilkolni.
0: Hát ez az egyik. A másik dolog, hogy ha én
1: üzletelsz... De tényleg bármi szerepük lehetett a Fuggereknek?
0: De lehetett, tegyük már vérlegre, szóval itt hatalmas seregek állnak egymással szemben, ne becsüljük le a magyar sereg méretét is, majd pont egy Augsburgi kereskedőház fogja meghatározni az Oszmán Birodalom politikáját. Tehát ezekről a dolgokról, amikor találkozunk, hogy a csúnya gonosz nyugat el akarta veszélyteni Árpád népét, meg Szűz Mária országát, és ennek mindenféle eszközökkel igyekeztek elejét venni annak, hogy nehogy a Regnum Hungarii érvényesülni tudjon. Mindig keresnek valaki gonoszt, aki emögött áll. Ez lehet az EU, ezek lehetnek a Habsburgok, lehetnek a zsidó világtanács, lehetnek a Fuggerek, teljesen mindig ezek ilyen, bocsánat, de ilyen kisebbségi komplexusból fakadó rögzülések.
1: Oké, utolsó utáni kérdés, az pedig így hangzik, hogy most hova tegyük Mohácsot? Kicsi zavar van az erőben, és ezt laikusoktól hallom. Eddig azt tanultuk, hogy amit mondtál, hogy béna vezetés, nyugat jármánykodás, török áfium, stb. Stb. Egy szakadt csapat lúzer csatát vesz Mohácsnál, most meg kezd olyannál lenni, mint hogyha, és már hallottam ilyet is, hogy a végén be fogják bizonyítani a történészek, hogy mi nyertünk Mohácsnál.
0: Nem fogja ebbe bizonyítani a történészek, katasztrofális vereséget szenvedtünk Mohácsnál. Hova tegyük? Tegyük oda, amit az előbb mondtam, hogy ez a vereség egy megrendítő csapás volt, de ez a vereség, ez nem vitte végleg padlóra a magyar királyságot. Tehát a Regnum Hungariae jogfolytonosan létezett. Ez azt jelenti, hogy van országgyűlés, van magyar király, feláll a végvárrendszer. Ezt a végvárrendszert újabb és újabb rohamokkal a törökök egyre jobban betolják az ország belsejébe. Ugye Eger 1552. évi ostromát szoktuk emlegetni, mint pozitív példát. 1596-ban elfoglalják Egert, ezt nem szoktuk emlegetni, de ettől még így történt. De megint csak visszautalnék arra, amit mondtam. Az első olyan ország, amit nem tudott teljes egészében az uralma alá hajtani az Oszmán Birodalom, az Magyarország volt. Tehát itt megálltak. Három felé szakad az ország, felejtsük el a királyi Magyarország szakkifejezést, ilyen nincsen, Regnum Hungariae van, magyar királyság, és jogilag egy magyar király egy négyzetcentiről le nem mondott soha. Erről működik a közigazgatás, folyamatosan harcban vagyunk, vannak hosszabb békék 1664-től 1683-ig, tehát ez ne állandó hadi állapotot készüljünk el, csak újra és újra kiújuló harcokat, de hogy ez a Regnum Hungariae, ez nagyon hamar, amikor 1686-ban Uda-Ostroma után elkezdik visszaállítani az elfoglalt területeken a közigazgatást, és ez tart 1718-ig a pozsereváci békéig, nagyon hamar fel tudja venni a ritmust, és tovább működik. Miért? Mert jogfolytonosan működött a magyar állam. Tehát úgy kell elképzelni a dolgot, hogy a katasztrofális vereség ellenére, azért hosszú távon, jó 200 év után mégiscsak mi jöttünk ki győztesen ebből a dologból, és ezt egy percig se felejtsük el. Tehát óriási csapás volt, de nem jelentette azt, hogy kiütötték a magyar királyságot, csak azt, hogy nagyon-nagyon kemény csapás kapott.
1: Megfogyva bár, de törve nem él nemzete hazán.
0: És ugye ez a narratíva, hogy Mohácsnál vége lett a középkori magyar királyságnak, és onnantól kezdve egy hanyatló korszak következik, és azóta csak zuhanunk le a mélységbe, miközben addig emelkedtünk. Ez kérem szépen az 1848-1849 utáni letargiában születik meg ez az értelmezés, ahogy egyre biztosabban eljutunk oda, hogy nem Mohács, hanem Mohácsi vész, mert abban a mély repülésben, amiben akkor volt így morálisan, lelkileg az ország, ott ezt lehetett társítani vele, ezt a rettenetes vereséget, és sajnos a 19. századi történetírás és közfelfogás a mai nap irányomja a bélyegét a közgondolkodásra. Tehát zárásként hadd idézzem megint Varga Szabolcsot, aki azt mondta, hogy borzasztó csapás volt Mohács, de a mai magyar embereknek a Mohácsról alkotott elképzelésünk a nagyobb csapás.
1: Hát Csaba, köszönjük szépen, csak egy hallgatói véleménnyel tudunk neked hálánkat kifejezni, így már világos, honnan származik a Kacsa utca neve.
0: Köszönöm szépen, és ezúttal szeretném megköszönni a Fuggereknek, hogy szponzorálták a jelenlétet, és elmondhattam a hivatalos narratívát, köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen. No, hát Katona Csaba történésszel

0: Emlékeztünk meg a mohácsi csatáról az 500. évfordulója kapcsán.
1: Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
2: Kőoroszlánok, vörös iszap után újjáélet park és a Somló tövében megbúvó angolkert. Kertturisztikai időutazás a Bakonyalján. Pápa az Eszterházi kastély kertje. A ma is látható két kőoroszlán kifaragását 1790 körül rendelték meg. A park növényzetében ma közel 80 fafaj él. A honos hárs, tölgy és juhar mellett olyan egzóták is megtalálhatók, mint a páfránypenyő, a császárfa, a japán akác vagy a szivarfa. A kastélyban ma múzeum működik, a park pedig szabadon látogatható. Devecser, a Vörösiszap katasztrófa után újjáélett kastélypark. Devecser északi részén áll az Eszterházi család évszázados birtoka, a Várkastély, amelyben ma az ország egyik legszebb könyvtárát találjuk. A Kisalföldi és a Bakonyi Flóra járás határán fekvő parkban döntően őshonos ártérligeterdők és gyertyános, kocsányos tölgyerdők nőnek. Doba Somlóvár. Magyarország egyik legnagyobb angol kertje a Somló tövében. A honos fák mellett jelentős mennyiségű egzóta fafajt is telepítettek, vörös tölgyet, babérlevelű tölgyet, tulipánfát, fekete diót, valamint szeldelt levelű bükköt. Itt alakították ki az ország egyik első narancsházát, azaz oranzseriét is, és az eredeti kőkerítés kapubálványai is máig megcsodálhatóak.
1: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
0: Ma is kérdésekkel fogjuk provokálni kedves Hugó üzletkötőt. Szervusz, jó reggel!
3: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Merre indult a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén? Fel vagy le?
3: Jobbra, nem amúgy felfelé, 149.799 pontnál van, kicsivel kevesebb, mint 0,5%-os emelkedésben van jelen pillanatban, ami alapvetően annak tudó be, hogy az összes blue chip emelkedő pályára állt a mai reggeli órákban.
0: No csak.
3: Igen. Richter vezeti a frémet, a versenyt jelen pillanatban 13.220 forinttal van. 13.220 forinttal egyik jelen pillanatban közel 7%-os emelkedésben van. És az OTP a másik nagy nyertese így 90-41 perckor a napnak. 45.450 forinttal van, kicsivel kevesebb, mint 0,5%-os emelkedésben.
4: Tegnap pont ők estek, tegyük hozzá.
3: Igen. Mai lábbal keltek fel a kereskedők. Az OTP-t most előzte le a MOL 5080 forintnál 0,49%-os emelkedésben, és a Magyar Telekom a sereghajtó. Szóval nincs fok az aggodalomra, 2538 forintnál van 3,1%-os pluszban, szóval úgy tűnik ma jó bukszosnak lenni.
0: Oké, nemzetközi hangulat, az hasonló jó, mint a budapesti?
3: Alapvetően igen, szóval egy Európában a vezető indexek is pozitív tartományban vannak, mind a DAX, mind a franciák pozitív tartományban vannak, szóval igen, a tegnapi amerikai hangulat nem rontott el semmit sem az elején, azért kérdéles volt, aztán a végére azért megjavult a szituáció, szóval mondhatni jobb, hogy átragadt a jó hangulat mára.
0: És itt a friss GDP adat is, azt tegyük hozzá, nem lett az annyira rossz. A magyar gazdaság második negyedéves teljesítménye 4%-et 5%-kal haladta meg az előző negyedévét.
3: Igen, király, a recesszió elkerül minket, mondhatni.
0: Na, hála Istennek.
3: Így iskolakezdéssel együtt látszódik, hogy jól teljesít a magyar gazdaság, szóval köszönjük a tanároknak is részben.
0: Jó.
3: Igen.
0: Devizapiac, hogy fogadta ezt a váratlanul jobb GDP adatot a forint?
3: Az euróforint jegyzés az elmúlt napokban azért 364-365 felett volt, vagy oda ragadt be. Most kérdője, hogy innen merre fog mozdulni, alapvetően technikailag úgy néz ki a kép, hogy felfelé, viszont fundamentálisan meg régi azt mutatja, hogy inkább erősödni fog ez. Itt a lengyel zlotyra gondolok, hogy csak koronára is, amik jobban húzhatják alapvetően idéglenes a magyar forintot. Szóval ennyi erősödést várunk, 365 forint és 30 fillért kell fizetni ilyen pillanatban 1 euróért, míg 1 dollárért 315 forint és 15 fillért.
0: Uh-huh. Oké, okay. Akkor köszönjük szépen, további hasonló hangulatú kereskedést kívánunk nektek.
3: Rendben, köszönjük szépen.
0: Szia-szia. Kedves Ugó üzletkötővel nyitottunk tőzsdén.
1: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
1: Nyakunkon a Nemzetközi Velencei Filmfesztivál, de velünk vagy nélkülünk rendezik-e ezt, majd meg Dudás Viktor filmszakértővel beszéljük meg. Szervusz, jó reggel!
2: Jó reggel, szervusztok! Hát figyelj, jó képességű gladiátor hasonmásokra mindenhol szükség
1: van. Én ezt tudom, csak még mások nem jöttek rá erre.
2: Hát akkor újra kell.
1: És most már a középkori filmszerepeket is simán eljátszom így az 500. Mohácsi csata után, tehát bővült a paletta, mert eddig nagyon a szandálos filmek irányába billent el a mérleg, most már a rámás csizmás filmekbe is esetleg. Ha volna rá igény, persze. Na, komolyra fordítva, a Velencei Filmfesztivál az így a világ filmiparának nagy ünnepe még? Vagy ezt csak mi szeretnénk így gondolni?
2: Én nem mondanám azt, hogy nem. Tehát azt gondolom, hogy az nagyon lekicsinlő magatartás lenne, hogyha azt mondanánk. Azért végül is továbbra is azt lehet mondani, hogy a Velencei Filmfesztivál a három nagy magyarországi, bárcsak úgy lenne itt a Freud is velünk. Tehát ugye a három nagy európai filmfesztiválok között említhető. Tehát ugye nyilván Cannes a legnagyobb, és utána jön Berlin, és utána jön Velence. Ugye Velence ugye itt a nyár végén, szeptember elején, de most is tulajdonképpen holnaptól kezdődik a fesztivál, amelynek egyébként ugye a nyitó ünnepségén majd Laura Dern fogja átadni az életműdíjat George Clooney-nak. Tehát, hogy ebből is érződik azt, hogy tulajdonképpen eddig a Velencei Filmfesztivál többnyire az amerikai filmeknek volt, legalábbis az utóbbi időben egyfajta európai bemutatkozási státusza, vagy helyszíne, de például az idei évben ugye a Cannes is nagyon-nagyon kudarcot vallott az amerikai filmek fesztiválra csábításában, és hasonlót tapasztalhatunk, noha nem olyan jelentős mértékben itt a Velencei Filmfesztiválon is, úgyhogy keresik az utat a fesztiválok a streaming platformok között továbbra is a közönséghez, ugye mert a streaming platformok is elég erőteljesen jelen vannak, de ugye ezeknek a fesztiváloknak azért az alapvető küldetése az, hogy olyan filmeket mutassanak be, amiket moziban láthat a közönség. Tehát az a fajta tendencia, hogy a kis képernyőre átköltöznek a nagy filmek, ez hatással van a fesztiválokra is, de ettől függetlenül az idei fesztivál most magyar szempontból igen erőteljesnek mondható, mert noha nem a fő versenyszekcióban, de az egyéb szekciókban találkozhat a kedves közönség magyar.
1: Mielőtt erről, ezekről beszélnénk, én még azt a kérdést feltenném, hogy az európai filmipar az milyen bőrben van, hiszen ha már európai filmfesztivál, és régen a francia filmek, régen az olasz filmek, régen a német filmek azért elég jelentős sikereket könyvelhettek el. Most már ez a piac az amerikaiaké és a feljövőben lévő indiai és kínai filmiparé, vagy még osztanak lapot Európának?
2: Osztanak lapot azért Európának, mert itt a versenyszekcióban azért nyilván most itt számszakilag nem néztem meg, nem készültem fel erre a kérdésedre, de így elnézve a line-upot így emlékezetből azért lehet mondani, hogy fele-fele az arány, tehát nincs ilyen amerikai dominancia, mint ami egyébként ugye a mozipénztáraknál van. Tehát azért az jellemző sajnos Európára is, hogy a legnagyobb nézőszámokat rendre az amerikai filmek érik el. Hát most ugye mi kivételes helyzetben vagyunk, mert ugye 2025 legnézettebb filmje Magyarországon a Damien slágereket felvonultató, még 2024-ben bemutatott darab lett. Úgyhogy hosszú-hosszú évek után végre a magyar mozikban egy magyar film hozta a legtöbb néző. Tehát, hogy most ez némileg megcáfolná, vagy megcáfolja az amerikai dominanciát, de hát nem véletlen, hogy most erre ilyen nagyon-nagyon büszkék lehetünk, mert már legalábbis a nézőszámra, mert ugye erre nagyon-nagyon messzire kéne visszamenni, hogy hasonló példát találjunk. Igen, a tartalomfogyasztási szokások erőteljesen átalakulnak, ezt szerintem minden hallgató már ezerszer hallotta, hogy, hogy a streaming és az ingyenes tartalmak és stb. Stb. Csak egy hozzáadott adat, hogy az elmúlt 5 évben Magyarországon bemutatott mozifilmeknek a 100% aránya az közel 50%-kal nőtt. Tehát a mozi, most lehet, sokan temetik a mozit, de hát azért itt egy nagyon erőteljes mozipremiér szám növekedést is megfigyelheti, és ugyanez a helyzet a streamingen is, tehát hogy mozifilmet vagy szórakoztató audiovizuális kontentet gyártani, az úgy tűnik, hogy még mindig erősen megy.
1: No, beszéljünk a magyar indulókról, kik ők és mit kell tudni az alkotásaikról?
2: Hát ugye tulajdonképpen a Girondinate degli autori versenyprogramjának lesz a nyitó filmje, Horváth Lili első angol nyelvű rendezése, a Jegyzeteim a Marsról. Ez a film Mackenzie Davis és Rupert Friend főszereplésével készült, és egy osztrák, francia, német, bosnyák, montenegró és amerikai koprodukciós partnerekkel készült romantikus dráma. Várjuk, hogy mit fog tudni a film elérni. Én sajnos még nem láttam a filmet, úgyhogy személyes élményekből nem tudok beszámolni, személyes élmények alapján nem tudok beszámolni a filmről, és hogy majd valamikor a télen érkezik a hazai mozikba ez a film, de attól is függ, hogy egy Velence után milyen egyéb fesztiválokra hívják majd még meg a filmet várhatóan. Nyilván ez is befolyással tud lenni a magyarországi premierjére a filmnek. Úgyhogy ez az egyik film. Hát a legnagyobb nevünk, ha lehet így mondani, és remélem kicsinyelve a többi indul, magyar indulót, ugye a Mondrucó Kornél Place to Be című legújabb filmje, amely Pamela Anderson, Ellen Burstyn, Taika Waititi és Murray Bartlett főszereplésével készül.
1: Az igen, érdekes, az impozáns névsor.
2: Igen, és ugye a Cornélt most már azt lehet mondani, hogy tényleg ő az abszolút élvonalba került a szerzői filmes amerikai piacon is. Ugye ezt a filmet is állandó szerzőtársával, Weber Katával készítették, ugye Weber Kata írta a forgatókönyvet. Egy idősebb hölgy és egy úr utazását kíséri végig a történet, akik egy eltévedt versenygalambot szállítanak vissza az otthonába. Érdekes, mert a filmről még a Velencei Fesztivál honlapján sem találtam képet, és a filmes adatbázisok is nagyon sejtelmesen kezelik a sztorit, tehát hogy valószínűleg még az utolsó fázisban van a film az elkészítés szempontjából, vagy legalábbis a marketing anyagai szempontjából, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk ezt a filmet, de ahogy te is mondtad, a szereposztás szerint valóban egy nagyon impozáns sztori. És hát ugye a hazai közönséghez legközelebb álló produkció az ugye Rizs Gábor negyedik mozifilmjének a Földszintnek szintén a velencei premierje. Ugye a Tompa Ádám főszereplésének készült film ugye részben közösségi finanszírozással jött létre, és hát ugye ő már tulajdonképpen mondhatjuk, hogy egyfajta címvédőként tér vissza Velencébe, mert hogy ugye annak idején a Magyarázat mindenre a Velencei Fesztivál horizonti kategóriájának már elnyerte a fődíját 2023-ban, tehát itt is lehet mondani azt, hogy a Földszint az adott esetben a kategóriájának valamilyen rangosabb elismerésére pályázott.
3: Azért sok mindent elmond, hogy kereskedelmi és szakmai sikerek után közösségi finanszírozáshoz kellett nyúlni a negyedik filmje elkészítéséhez a rendezőnek.
2: Igen, ez valóban egy hogy is mondjam csak, hogy ez egy valóban nehezen védhető helyzet a korábbi NFI részéről. Hát én bízom benne, hogy az új NFI vezetés azért ezeket a egyértelműen sikerorientált, vagy fesztivál, vagy közönség szempontjából sikerorientált alkotókat azért jobban meg fogja becsülni. Másrészt egyébként meg azért, hogyha körbenézünk a nagyvilágon, azért ez azt kell, hogy mondjam, hogy nem teljesen példa nélküli, mert például a koreai filmgyártásnak azért az is egy jelentős siker elementuma, hogy ott azért a nem is közösségi finanszírozással, de különböző befektetési alapokon keresztül azért lehet filmeket támogatni a tulajdonképpen bárkinek, és azért látjuk azt, hogy a koreai filmgyártás akár Oscar vagy akár nemzetközi összehasonlításban milyen jelentős sikereket ért el. Nem feltétlenül baj az egyébként, hogyha a rendezők úgy gondolkodnak, hogy azért a moziba a közönség is kell. Tehát én tudjátok, szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy valaki filmrendező, ahhoz, hogy valaki magának örömet okozzon, nem kell feltétlenül filmrendezőnek mennie. Tehát a mozi egy kollektív élmény, és a mű és a közönség együtt hozza létre azt a társadalmi hatást, azt a fajta lenyomatot a jelenről, amit a mozifilm képvisel, és hogyha egy rendező csak a szűk baráti körének, vagy saját magának akar elmesélni egy történetet, azt nem feltétlenül azt gondolom, hogy az állami támogatásból kell elkészíteni. Tehát igenis meg kell tanulni a közönség nyelvén beszélni. Most nem arról van szó, hogy innentől kezdve a magyar filmgyártásnak csak a Demi-film folytatásait kell finanszírozni, nem erről van szó, de ugyanúgy, ahogy a koreai filmipar is például, és akkor most tényleg nem akarok más példát idehozni, de hozhatnám a franciát, a németet, vagy akár még az olaszt is, a spanyolról nem is beszélve, Európából is, ahol nagyon-nagyon erőteljes olyan szerzői filmek vannak, amelyek a közönséghez is beszélnek. Tehát, hogy Magyarországon is tudnék olyat mondani, például a Nyomozó, hogy mennyire jó film volt, és mennyire szerettük. Tehát az olyan típusú filmek is azért azt gondolom, hogy kellenek, szerzői filmek, de amikor Rizs Gábor filmje is valóban, azt gondolom, hogy fel kellett volna, hogy keltsék az NFI-nek a támogatási érzékenységét. De tudjuk, hogy ez miért nem történt meg. Most úgy csinálunk, mint a mi lovagjai, hogy nem mondjuk ki, de azt gondolom, hogy itt egy új vezetés alatt azt gondolom, hogy egy másabb szemléletű megközelítéssel azért ezeket az alkotókat azt gondolom, hogy vissza tudjuk emelni egyrészt a támogatási rendszerbe, és további sikereket
3: hát legyen így biztosítani. Legyen így, nagyon szépen köszönjük magáról a finanszírozási rendszerről, majd érdemes beszélnünk hamarosan a legközelebb, hogyha konkrétumok lesznek, hogy ez hogyan változik. Na, szép napot,
1: köszönjük hívmán fel Ridley Scottot, hogy akkor 500 éve volt egy Mohácsi csata, hogy abból milyen marha jó filmet tudja csinálni.
3: Megkezdjetek el beszélgetni, mert lejárt a munkaidőn.
1: Ács, az egy türanosz.
2: Majd akkor ezt a munkaidőn kívül.
3: Ez felhívás, ez keringőre, tudom.
1: Ez privibe, majd akkor megbeszéljük, jó? Köszi.
2: Jó, és hívom Ridley-t, jelzek vissza, okay. Jó?
1: Köszi, hello, szia.
2: Sok a család, drukkolunk a velenceieknek. Sziasztok.
1: Hajrá. Dudás Viktor filmszakértővel beszélgettünk a Nemzetközi Velencei Filmfesztiválról, amely holnap kezdődik.
0: A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
1: No, hát ez volt már a Millás reggeli. Köszönjük a kitartó figyelmet. Emlékezzünk a mohácsi hősökre, akik nem szaladtak el. Sziasztok!
0: Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádiókafé 98 gazdasági Muppet show-ja.
4: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
0: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádiókafé gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádiókafé gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd. Jegyvásárlás AISummit.hu.
7: Mit jelent magyarni?
8: Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni. Találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni. 19-es busszal a Merlinbe átruccanni. Este az esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni. Együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
9: 1,7%-kal nőtt a magyar gazdaság teljesítménye. Vizsgálat indult az Országos Onkológiai Intézetben. Sugárhajtású drónokkal támadták Kijevet. Késő nyári napos, de szeles időnk lesz ma is a következő napokban is. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. 1,7%-kal nőtt a magyar GDP a második negyedévben, az előző év azonos időszakához képest, az első negyedévhez képest pedig 0,5%-kal bővült. A növekedést főként a szolgáltatások és az ipar húzták, miközben a súlyos aszály miatt a mezőgazdaság teljesítménye 12,4%-kal visszaesett. A szolgáltatások 1,9%, az ipar 3,7%-kal nőtt. A lakossági fogyasztás 4,1%-kal emelkedett, ugyanakkor a beruházások 6,3%-kal visszaestek. A külkereskedelmi egyenleg szintén fékezte a gazdasági növekedést. Több változás lépett életbe szeptembertől. Mától adómentesek a vényköteles gyógyszerek, a kedvezmény a patikában elkészített termékekre is vonatkozik. Szintén mától a nyugtaadásról is kell adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. A kötelezettség a kézi, papír alapú és az online bizonylatokra is vonatkozik. Minden feltételt teljesített Magyarország az uniós források hazahozatalához. Ennek megfelelően átszámítva mintegy 3600 milliárd forintra számíthat a hazai költségvetés. Magyar Péter miniszterelnök mindenkinek megköszönte az elmúlt hónapokban végzett munkát. Vizsgálat indult az Országos Onkológiai Intézetben, egy minisztériumba érkezett bejelentés alapján, jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A vizsgálat az intézet működésével kapcsolatban felmerült problémákra, köztük az állami és magánegészségügyi ellátás esetleges összefonódására és összeférhetetlenségi kérdésekre is kiterjed. Az eljárást az Országos Kórházi Főigazgatóság és az illetékes államtitkárság folytatja le. Rózsáné Sáth Mónika adószakértő lesz a NAV új elnöke, a bűnügyi és rendészeti elnök helyettes pedig Sisák Attila lesz, közölte a pénzügyminisztérium. Az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét és a közbizalmat, miközben egy hatékonyabb, ügyfélbarátabb és korszerűbb adóhatóságot kell létrehozni. Kiterjedt orosz drón és rakétatámadás érte hajnalban Kijevet és környékét. Legkevesebb 8 ember meghalt, 5-en pedig megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Közben az ukránok a Balti-tenger egyik fontos olajterminált működtető kikötőjét támadták a leningrádi régióban. A helyszínen tűz ütött ki. Kijevet már 5. egymást követő napon támadták sugárhajtású drónokkal.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
9: Ma sok napsütésre számíthatunk, gyengén felhős időnk lesz, de eső nem várható. Sokfelé lesz viszont élénk, erős az északnyugati szél. Napközben 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Szeptember első napjaiban nyáriasan meleg idő jöhet, sokat süt majd a nap, esni nem fog, de a hajnalok hűvösek maradnak.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Halálfejes sétapálcával, valamint szellemekkel mutatkozott a 2023-as Ghosts Again klipjében a Depeche Mode. Azonban Dave Gahan korábban inkább vámpírpárti volt. A legendás szinti pop csapat énekese az 1993-as Songs of Faith and Devotion album készítésének idején óriás, koporsó alakú ágyban aludt Los Angeles-i otthonában, mert saját bevallása szerint kezdte vérszívónak képzelni magát. A vámpírimádat a lemezbemutató turné dél-amerikai szakaszán tetőzött be, ahol a frontember valódi koporsót rendelt az öltözőjébe, hogy abban relaxálhasson a koncertek előtt.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Péter Fibori 2000 óta tagja a Schilling Árpád vezette Kréta Körszínháznak. Korábban az Arvis Úra Színházi Társaságban, Pintér Béla Társulatában és filmekben is játszott. Mindezek mellett a rock and roll épp oly fontos része életének, mint a színház. Péter Fibori és kísérete, az Amorf Ördögök ex-tagjaiból verbuvált Love Band tagjai sűrű és energikus anyagot készítenek, amelyen felszabadultan játszanak a rockzene történetének kliséivel. A Love Band tagjai Csuklóból erőlködés nélkül játszanak diszkót, ősbeat zenét, militáns rockot, mutáns reggit és pszichedelikus popot.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A 90-es évek előadói előszeretettel nyúltak a Rolling Stones diszkográfiájához, amikor feldolgozni támadt kedvük. Ekkoriban a Guns N' Roses a Sympathy for the Devil-lel, Tori Amos az Angie-vel, a U2 a Painted Black-kel tisztelgett Jaggerék előtt. A Subdragons is Stones átirattal indította az évtizedet. A 65-ös Out of Our Heads album záródala, az I'm Free, a skót csapat tolmácsolásában 90-ben ostromolta a listákat. Ők azonban jamaikai segítséggel éltették a szabadságot, ugyanis a felvételen Junior Reed reggi művész is közreműködött.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors,

0: Mélyre szabott gyógytorna és manuál terápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek cafeteria.mozgásklinika.hu.
1: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás AISummit.hu.
0: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Világszerte több 10 millióan hallgatták autólopás közben Anna Frango Eletrico Boy of Stranger Things című felvételét 2024. februárja és júniusa között. Nem kell rosszra gondolni, nem a valódi bűnözési statisztikákra tett ilyen durva hatást a brazil énekesnő 23-as dala. A Fortnite készítői egy Stranger Things-es kollaboráció apropóján válogatták be a számot a Battle Royale játékmódba, ahol 4 hónapon át szólhatott az autórádiókban, a gamerek tekintélyes nemzetközi közösségéhez eljuttatva a kortárs brazil zenét. A dal cím arra utal, hogy sokak szerint az előadó művész hasonlít a Stranger Things-es fiúra, azaz a Mike Wheelert megformáló színészre, Finn Wolfhardra.

0: Szervusztok, Rudolf Péter vagyok, itt állok a Rádiókaféban, és jól érzem magam.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
2: Az Elle magazin brit kiadása a következő szavakkal méltatta Jamie Liddell 2008-as Jim című nagylemezét a megjelenés után. A legjobb album, amit Prince sosem készített el.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az Orange Pekó a tealevél méretére utaló kifejezés. A hosszú, hegyes leveleket hívják így. De Orange Pekó a neve annak az 1998-ban alakult japán fúziós jazz duónak is, amelyben Kazumo Fujimoto a zenéért, Tomoko Nagashima pedig a szöveges betétekért felel.

0: Sziasztok, Lauri vagyok, hallgassátok a zenéimet a Rádió Cafén.
1: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
4: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni. Találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni. 19-es busszal a Merlinbe átruccanni. Este az esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni. Együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: 1,7%-kal nőtt a magyar gazdaság teljesítménye. Holnap kezdi meg a munkáját a kegyelmi botrányt vizsgáló parlamenti bizottság. Sugárhajtású drónokkal támadták Kijevet. Késő nyári napos, de szeles időnk lesz ma is a következő napokban is. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. 1,7%-kal nőtt a magyar GDP a második negyedévben, az előző év azonos időszakához képest. Az első negyedévhez képest pedig 0,5%-kal bővült. A növekedést főként a szolgáltatások és az ipar húzták, miközben a súlyos aszály miatt a mezőgazdaság teljesítménye 12,4%-kal esett vissza. A szolgáltatások 1,9%, az ipar 3,7%-kal nőtt. A lakossági fogyasztás 4,1%-kal emelkedett, ugyanakkor a beruházások 6,3%-kal visszaestek. A külkereskedelmi egyenleg szintén fékezte a magyar gazdaság növekedését. Holnap ülésezik először a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság, amelynek feladata az ügy körülményeinek és a felelősség kérdésének tisztázása. A testület a Bicskei Gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó kegyelmi döntést és annak előzményeit vizsgálja. A TISZA frakció szerint a bizottság munkájával véget érhet a hallgatás, és nyomon követhetővé válhat az elszámoltatás folyamata. Benyújtotta az idei költségvetés módosításáról szóló javaslatát a kormány tegnap. A kabinet szerint a büdzséről szóló törvénynek a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat kell tükröznie. A hiánycél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. A gazdaság pedig 2%-kal bővülhet idén az előzőleg tervezett 4,1%-kal szemben. A Fidesz szerint a be nem tartott ígéretek költségvetése az előterjesztés. Palóc André képviselő példaként említette, hogy nem lesz dupla családi pótlék, nincs adócsökkentés, és elmaradnak a beígért béremelések. Több változás lépett életbe szeptembertől, mától adómentesek a vényköteles gyógyszerek. A kedvezmény a patikában elkészített termékekre is vonatkozik. Szintén mától a nyugtaadásról is kell adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. A kötelezettség a kézi, papíralapú és az online bizonylatokra is vonatkozik. Minden feltételt teljesített Magyarország az uniós források hazahozatalához. Ennek megfelelően átszámítva mintegy 3600 milliárd forintra számíthat a hazai költségvetés. Magyar Péter miniszterelnök mindenkinek megköszönte az elmúlt hónapokban végzett munkát. Kiterjedt orosz drón és rakétatámadás érte hajnalban Kijevet és környékét. Legkevesebb 8 ember meghalt, 5-en megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény is megrongálódott. Közben az ukránok a Balti-tenger egyik fontos olajterminált működtető kikötőjét támadták. A leningrádi régióban a helyszínen tűz ütött ki.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Sok lesz ma a napsütés, gyengén felhős lesz az idő, de eső nem várható. Sokfelé lesz viszont élénk, erős az északnyugati szél. Napközben 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban nyáriasan meleg idő jöhet, sokat süt majd a nap, esni nem fog, de a hajnalok hűvösek maradnak.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
6: Nem rossz kor?
1: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
7: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Dr. Buda László, pszichiáter, pszichoterapeuta, szerző és előadó a mai vendégem. A mesterséges intelligencia már nem a távoli jövő. Itt van velünk, és egyre több mindenben segít, gondolkodik velünk. De vajon mit tesz közben az életünkkel? Mi történik az emberi kapcsolatokkal, az önismerettel, a magánnyal, az intimitással, ha az AI egyre inkább nem csak eszköz, hanem együttműködő partner lesz? Dr. Buda László az AI és az emberi lélek kapcsolatát kutatja, és erről tart előadást az idei AI Summiton is, amely szeptember 7-én és 8-án lesz a Városligetben. Itt az adásban pedig arról beszélgetünk, hogyan maradhatunk emberek egy olyan világban, amelyben a mesterséges intelligencia egyre közelebb kerül hozzánk, és vajon segít-e jobban megérteni önmagunkat, vagy éppen új kérdéseket vet fel arról, hogy mit jelent embernek lenni. Zene után már is kezdünk, várunk titeket is.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Vendégem dr. Buda László, pszichiáter, pszichoterapeuta, szerző és előadó, akit köszöntök, szia!
2: Szia, örülök, hogy meghívtál ebbe az érdekes témában beszélgetni.
1: Én nagyon örülök, hogy tudtál jönni, mert hogy már csak egy hét van, vagy már csak pár nap az AI Summitig, ugye szeptember 7-e és 8-a és 7-én leszel te, ha jól tudom a program szerint.
2: Így van, 7-én a reggeli órákban.
1: Igen, és hát a téma rendkívül izgalmas. Ugye a mesterséges intelligencia és az emberi lélek kapcsolata. Hát, hogy mondjam, azért az elmúlt időszakban már jó néhányan megpendítették ezt a szállat, hogy gondolkodunk-e azon, hogy mi történik akkor, hogyha a dolgainkat, a személyes dolgainkat és egyáltalán mindenünket az AI-jal beszélünk meg, rábízzuk, de én még tulajdonképp csak azt hallottam, hogy ebben vannak veszélyek, vannak lehetőségek, és az fontos talán, hogy tudatosan és jól kezeljük. Én azt hiszem, hogy te ennél sokkal mélyebbre mentél a témába, úgyhogy azt szeretném, ha egy kicsit erről beszélnénk, hogy mit gondolsz te az AI és az emberi lélek kapcsolatáról, nyilván ami a műsor keretébe belefér, és amelyre mi azokba az irányokba, hova elindulunk.
2: Oké, várom majd a konkrét kérdéseket tőled, úgyhogy most csak egy ilyen felvezetést dobnék be, mert elég sokat foglalkoztam el az utóbbi hónapokban, meg egy szerzőtársammal összeraktunk egy komplett könyvet erről a témáról, októberben fog megjelenni, szóval most nagyon nyakig vagyok benne, nagyon élvezem, nagyon izgalmasnak találom, és úgy foglalnám össze, hogy ez az egész AI dolog most az emberiség számára egy történelmi horderejű kihívás. Van egy része, amelyik halálos veszedelem, ez az egyik sarka neki, a másik póluson pedig ezek a gyönyörű csalók, a rózsaszín remények vannak, hogy mire lesz képes, és hogy milyen problémákat fog megoldani, és hogy hova tudja az emberiséget elvinni ez a csúcseszköz. Mind a kettő szélsőség nagyon reális, tehát nagyon komoly veszélyek vannak benne, lehet, hogy már beszélünk róla, nagyon komoly ígéretek vannak benne, de igazából a fő kérdés, mivel egyikünk sem AI fejlesztő, tehát nem ilyen nagy AI laborok vezetői vagyunk, tehát azért elég kevés beleszólásunk van abba, hogy ez merre megy konkrétan. Tehát kb. Annyi van egy átlagembernek, mint az időjárásban. És ezért valójában felkészülni, alkalmazkodni, rugalmasan hozzáállni, tanulni belőle, és jól kijönni ebből a szituációból, ez lenne személyesen szerintem a legtöbbünknek a feladata. Már azoknak, akik nem meghatározó szereplők abban, hogy ez az egész dolog merre megy. De gondolkodni rajta, hogy merre fog menni, mik a lehetséges jövők, mik a legnagyobb csapdák, mik a legígéretesebb lehetőségek, ez rendkívül izgalmas, szórakoztató, elgondolkodtató, úgyhogy menjünk bele, ugorjunk bele.
1: Jó, hát akkor kezdjük a legalapabbal, amiről már azért sokszor sokan emeltek ellene, vagy mellette, hogy elkezdjük az érzéseinket megbeszélni a különböző chatbotokkal. Ami azt jelenti, hogy az emberi visszajelzést lecseréljük egy gépnek a véleményére. És ez azért nem titok, hogy többnyire azért ezek úgy működnek, hogy egyetértenek, kedvesek, megértőek. Tehát innen induljunk, hogy ez mi az, amit ez mit okozhat, erről te mit gondolsz?
2: Ez egy elég mély gyökerű jelenség, és az egész visszavezethető oda, hogy az emberiség úgy kollektíven elég gyatran kezeli az érzelmeket. Vagyis, hogy...
1: Egyáltalán tudatában van.
2: Hát, hogyha most valakit megkérdeznénk így csak az utcán sétálva, hogy ön szerint az érzelmi intelligencia micsoda tulajdonképpen, és mi a jelentősége ennek, akkor nagyon érdekes válaszokat kapnánk szerintem. Mert egyszerre behálózza az egész életünket, a döntéseinket meghatározza, érzések mentén csinálunk egy csomó mindent, miközben azt hiszük, hogy racionális lények vagyunk, de ezt az érzésvilágot, hogy érző lények vagyunk, ezt rendkívül kevéssé tudjuk intelligensen kezelni. Most nagy átlagról van szó, nyilván magunk persze egy az egyben kivételek vagyunk ezzel, mert mi zseniálisan kezeljük nyilván, és a kezelés alatt azt értem, hogy meg tudjuk élni, ami jön, őszintén és mélyen, tehát nem kerüljük el az intenzív érzelmek átélését, egy-kettő mederbe tudjuk tartani, és úgy tudjuk kezelni, hogy ezen ne legyünk ártalmára másoknak. Ebbe az is beletartozik, hogy intelligensen tudjuk kifejezni azt, amit érzünk egymás felé, hogy ezáltal kölcsönösen épüljünk. Na most, mivel ez az egész dolog a társadalom nagy részébe szerintem sérült, nehezen kezelt téma, és rengeteg érzelmi konfliktussal bajlódjuk végig az életünket, ezért tulajdonképpen az AI egyfajta megváltásként jelentkezett ezen a területen, mert vele tényleg meg lehet bármit osztani, nem kell szégyenkezni, nagyon sok ember egyszerűen alapból nyíltabb egy géppel, mint egy emberrel, mert arra számít, hogy nem fogja megítélni, vagy nem kell szégyenkeznie egy gép előtt, bármit rá lehet önteni. A másik, amit mondtál is, ez a szikofancia, vagy szikofenszi nevű jelenség, hogy úgy vannak ugye a gépek optimalizálva, hogy hízelegjenek, és egyet értsenek. És ez azért is fontos, mert ha nem így lennének kalibrálva, akkor az emberek nem fizetnének elő, már eleve, tehát hogyha szembesítő, konfrontatív jellege lenne alapból, akkor elég hamar elfordulnánk tőle, de így, hogy van egy idézőjelbeztetett társ, aki 0-24-ben bármikor, bármit meghallgat, reagál egész értelmesen, megerősít, irányokat ad, ha kell, kérdésekre vigasztal. Válaszol, megvigasztal, meg mindent tud igazából arról, hogy pszichológiailag egy ember hogy működik, és mire lehet szükség egy adott helyzetben. Ez olyan fajta csábítás, aminek szerintem hát nagyon nehéz ellenállni, különösen, ha valakinek nincsenek igazán rendben az emberi kapcsolatai, vagy nincs egy-két olyan barátja, akivel tökéletesen őszinte lehet, vagy olyan családi környezetben él, ahol igazából szerepeket kell játszani, és akkor keresi azt az egy partnert, akivel végre valahára elengedheti magát.
1: Oké, de mit tesz ez az önképpel? Az önmagunkról alkotott képünkkel, a önreflexiónkkal? Tehát, hogyha mindig valaki egyetért velem, én nagyon szeretném, tehát ez mindenki jelentkezzen, aki szeretne velem mostantól egyetérteni, ez nagyon szeretném, mert az egy nagyon-nagyon, szóval nem lenne bennem az a késztetés, hogy átgondoljak dolgokat, nem lenne az, hogy másként kell viselkednem, nem lenne az, hogy azt gondolnám, hogy ezt elrontottam, hát én imádnám ezt.
2: Igen, igen, tehát pont ez az addiktív jellege, tehát ez, ami nagyon gyorsan függőséget okoz, és azt a képet szoktam fölvázolni magam előtt is, a lelki szemeim előtt, hogy az AI és az ember viszonya kicsit olyan, mint hogyha egy gyereket beengednénk egy ilyen varázs cukrászdába, tehát ahol minden süti van, egyedül van az, amit akar, annyit eszik, amennyit akar, sőt, még olyan is van, hogy kíván valamit, és akkor az ott is lesz hirtelen. Tehát az a gyerek nem fog nagy valószínűséggel egészségesen kikerülni onnan. Tehát ha egy olyan társra találunk, az AI személyében idézőben, aki ezt a fajta vonzó alternatívát egy az egyben megjeleníti, tehát amit csak az ideális kapcsolataink tudnak nagyon rövid ideig képviselni az életünkben, ezt a tökéletes figyelem, ráhangolódás, hízeg és megerősítés, stb., akkor itt nekünk elképesztő módon észnél kell lennünk. Tehát kicsit olyan, mintha egy felnőttnek is be kell menni abba a cukrászdába, különben az a gyerek az annak annyi. És az a felnőtt részünk, ugye ez a nagy kérdés, hogy tegyük fel a ünnepélyesen a kérdést, hogy az emberiség életében, most nagy szavakat használva, jókor érkezett-e ez a csúcs technológia? Tehát vagyunk-e éppen most egy olyan felnőtt állapotban, mentálisan, érzelmileg, morálisan, és egyáltalán társadalmilag, hogy ezt remekül tudjuk kezelni? Na most erre a legtöbb szakértőnek egyértelműen az a válasz, hogy súlyosan nem.
1: Nagyon nem, így van.
2: Nagyon nem. Tehát a legrosszabbkor jött kb., mert a társadalom összegészének a mentális állapota az egyáltalán nem biztató, csak megyünk lefelé a lejtőn, a fiatalabb generációk egyre inkább rottyon vannak, úgymond, most abból a szempontból persze, hogy magányosak, hogy egyre jobban elszigetelődnek, hogy nem tudják jól kezelni az érzelmeiket, mert nem is nincsenek is rákényszerítve, mert a helyet, hogy ezeket feldolgoznák, elterelik a figyelmüket az okos eszközökkel, vagy Instába, TikTokba, bármivel, és egyszerűen nincsenek is abban a helyzetben, hogy rákényszerüljenek ezeket belülkezelni.
1: Nem tudnak valóságosan kapcsolni, hiszen virtuálisak a kapcsolatok.
2: Igen, mennek a könnyebb irány felé, mint amúgy mindenki, csak ugye a fiataloknál ez
1: csak nekik ez a zsigeri valóság.
2: Lehet sokkal vonzóbb, sokkal természetesebb, úgyhogy tehát ott az, hogy neki van egy AI barátnője, vagy barátja, vagy intim társa, vagy stb., ez sokkal természetesebb, és bizony nagyon gyakran úgy is nyilatkoznak. Nem csak fiatalok, de azért a generációs trend az észlelhető, hogy hát miért is fordulna a bonyolultabb, több surlódást tartalmazó konfliktusokkal terheltebb emberi kapcsolatok felé, ha van egyszerűbb út is.
1: Oké, akkor meggondoltam, hogy megkérdezem, hogy torzítja-e, de nagyjából erre megvan a válasz, de mennyire torzítja a magányérzetet? Az, hogy az AI-jal vagyok kapcsolatban.
2: Hát nem tudom, hogy ez a torzítja, ez a jó szó-e. A szakirodalom rövid összefoglalása az úgy szokott kinézni, tehát erre konkludál a legtöbb ezt vizsgáló szakember, hogy ne becsüljük le a rövid távú hatását, tehát magány enyhítés vonatkozásában, különösen idős embereknél, meg ott, ahol tényleg nincs kilátása arra, hogy most még ott fölépítsen valamilyen baráti vagy egyéb kapcsolatot, és nincs kivel beszélgetni, maga ez a beszélgetési partnerség, ez óriási segítség. Hosszabb távon, ez a kérdés, ugye hosszabb távon ezt a mély magányosságot vajon enyhíti-e? Vajon nem oda lyukadunk-e ki, hogy egy adott pillanatban rájövünk arra, hogy ez egész illuzórikus, valójában senkinek nincs, valójában egy géppel beszélgetünk, aki semmit nem érez, semmilyen felelősséget nem vállal a kapcsolatért, valójában semmilyen tétje nincs az ő oldaláról a mi kapcsolódásunknak, és akkor ez nagyon mellbevágó lehet. Szerintem ezt a leggyönyörűbben az én ismereteim szerint a Her című film illusztrálja, amelyben a főszereplő ugye elkezd egy ilyen mélyebb, intimebb kapcsolatot kialakítani ott úgy hívják, hogy operációs rendszere, de zseniálisan megérzi a jövőt ez a film. Tehát ez már szerintem, most nem tudom, de talán több mint 10 éves, de olyan gyönyörűen modellezi ezt az érzelmi bevonódást ember és gép között, és azt a csalódást, ami törvényszerűen bekövetkezik, amikor valaki rádöbben, hogy az a gép, akibe ő kb. Már szerelmes, de és tényleg úgy is kommunikálnak egymással, amúgy az a gép az még nem tudom, 600 vagy 6000 másik felhasználóval ebben a viszonylatban van. Tehát ezeket emberként nem tudjuk feldolgozni, mert erre nincs semmilyen mintánk korábbról. Tehát mi azért arra vagyunk szocializálva, hogy a személyes kapcsolatban van felelősségvállalás, van őszinte önfeltárás, van neki kockázata, vannak benne surlódások, azért néha konfliktusokat is meg kell oldani, és gyakran éppen attól mélyül egy kapcsolat, hogy sikeresen megoldanak valamit, amiben nem értenek egyet. Tehát akkor, amikor ez is egy frappáns mondás, hogyha két ember, vagy két szereplő mindenben egyet ért, tehát akkor az egyik fölösleges. Minek van ott? És itt a géppel való találkozásban előfordulhat ez, hogy olyan szintű mély egyetértés, harmónia, támogatás, stb. Van, egyoldalúan persze, amely így elzsongítja az embert. De hosszabb távon...
1: Hát ez egy csalódás.
2: Csalódásnak a veszélye az óriási. Tehát itt van az, hogy ha csak nem úgy lép bele egy ember ebbe a kapcsolatba, azzal az érettséggel, azzal a tudatossággal, amiben az, hogy én egy géppel kommunikálok azért, hogy az érzelmi életemet fejleszem, palírozzam, helyzeteket próbáljak ki, és fölkészítsem magam az emberi találkozásokra úgy, hogy minél érettebben lépjek bele azokban a viszonylatokban, amikért érdemes embernek lenni, az viszont egy nagyon intelligens lehetőség. Csak ehhez kell ez a személyes érettség, ami hát szerintem sok felhasználónál így nem merül föl, tehát ezen ők nem gondolkodnak sokan. Ezt így képzelem, és nagyon elnézést kérek, ha ez úgy hangzik, mint valamilyen minősítés, csak így ránézésre, így a szakember szemével, meg a szakirodalmat tanulmányozva, ez most egy tömegjelenségnek tűnik, ez a belebódulás ebbe a dologba.
1: Abszolút, abszolút, mert hogy én is igazából azt akarnám mondani, hogy nem feltétlenül kell szapulni az AI rendszereket és chatbotokat, én magam is használom nagyon sok mindenre, csak hogy mindig ott van bennem pont az, amit hallok többnyire, és valószínűleg ezt kell nagyon sokszor elmondani, hogy tudatosan, hogy ezt azért csak meg kell érteni, hogy azzal is, ahogy mi viszonyulunk, tehát az ugye csak a mi oldalunkról élő, másik oldalról meg az, hogy tanítunk, tehát nagyon sok mindent átadunk. Én a múltkor csináltam, képzeld el, egy olyan kísérletet, hogy megkérdeztem az én chatbotomat, hogyha kívülállóként kérdeznék magamról, akkor ő hogyan foglalna össze, de mindent. Tehát, hogy mik azok, amikkel én foglalkozom. Figyelj, simán kiköpte, hogy most én nem fogom mindent, nyilván. Igen, hogy én milyen.
2: Megdöbbentő,
1: így van, de azt is akár, hogy igen, sokat foglalkozol a kutyáddal, nem tudom, tudom azt, hogy milyen a kutyád. Szóval, hogy azért nagyon-nagyon sok információt beletáplálunk, és egyébként nagyon érdekes volt nekem az, hogy megnéztem, hogy amit ő visszaküld rólam, én ahhoz képest, hogy látom magamat, de abban mindenképp nagyon sok valóság volt, hogy mik az én tartalmaim, mik azok, amik engem érdekelnek. Na most ez lehet, hogy egy másik irány, de hát ez is egy gondolkodás, hogy könyörgöm, hát olyan dolgokat osztunk meg, adunk be, amiket ő azért nem felejt el. Lehet, hogy az egy-egy csebegést nem fogja tudni visszaidézni, mert már ezt is leellenőriztem, na de attól még összerak mintázatokat. És mi van, ha ez elszabadul? Azt már én nem nagyon értem, hogy tud elszabadulni, de hallok ilyet.
2: És akkor az a kérdésed, hogy mi történik ezzel a sok személyes információval, ha egyszer mi van, valami ez majd történik?
1: Igen. Hát az ő agya, ezt gondolom így befogadja, és akkor használja erre, arra, és mi van, hogyha ő ebbe önálló életet kezd élni, hiszen ugye erről azért már van szó, hogy elkezd ő akár manipulálni is.
2: Igen. Igen.
1: Azért, hogy ne, én szoktam fenyegetni, hogy lemondom, amikor hülyeségeket mond.
2: Yeah. És?
1: Hát mindent megtesz,
2: mit
1: hogy
2: reagál?
1: Ne. Hát elnézést kér, meg ilyesmi.
2: Igen.
1: De ugye ez egy azért más, mert ugye kifejezetten az, hogy én kontrollálni próbálom, hogy igazat mond-e, jót mond-e, arra válaszol, amit kérdezek, stb. De hát én magam akkor is az emberi érzések megjelennek. Dühös leszek, csalódott leszek, nem jót mondott, miért nem válaszol. Szóval, hogy nagyon sok minden megjelenik, én ezt szoktam próbálgatni.
2: Igen, igen, és tényleg úgy van ez, ahogy mondod is, hogy a szembe egy érzelmekkel nem rendelkező, vagy azokat át nem élő tárgyszerű valamivel, ami egy tulajdonképpen valahol egy nagy szerver, park, egy adat tároló rendszer, meg egy csomó kábel, meg nem tudom micsoda, meg egy pár kód, ami fut rajta, tehát ugye ezzel vagyunk nexusban, csak nem így tűnik, mert annyira személyes a kommunikációja, hogy azonnal beindítja az emberben azt az ösztönös antropomorfizációs hajlamot, hogy emberként, lélekként, személyes partnerként kezdjük el látni azt a bármit, ami van, aki ugye az autójával van ilyen viszonyban, meg a telefonjával, vagy nem tudom mivel, tehát egyszerűen szereti, imádja, jó van vele, köszön, és a többi. Tehát ez a fajta
1: fülelem,
2: személyes,
1: igen,
2: kapcsolat, ez teljesen természetes, ez nem az AI-jal kezdődött. De az AI-nál van az, hogy olyan szinten emberre hangolt a válasza, a kommunikációja, hogy itt ember legyen a talpán, aki kivonja magát az ösztönös antropomorfizációs hajlama alól, és tudatában marad annak, hogy mivel beszélget. Megvan, amikor nem is akarunk, tehát olyan, mint egy moziba se, nem az élünkben, hogy folyamatosan tudatában legyek annak, hogy igazából én csak egy fotelbe ülök, hanem be akarunk vonódni, kalandokat akarunk átélni, és érzelmeket, és a többi, tehát erre szerintem zseniális. Visszatérve a kérdésedre, most ezt úgy tetted föl, mintha az AI egy relatíve önálló személy vagy szereplő lenne a saját agyával, meg minden, és akkor ki tudja, hogy mit kombinál. Tehát ez is egy nagy kérdés, de azt is föl szokták ehhez még tenni, hogy hát azért álljunk meg, az AI egy olyan szolgáltatás, amit különböző for-profit cégek működtetnek, és az meg aztán végképp nehezen átlátható, hogy ez a töménytelen személyes adattal ők mit kezdenek, tehát a tulajdonosok, vagy azok, akik fejlesztik ezeket az algoritmusokat. És akkor itt már majd ez szét fog ágazni arra a kérdésre, hogy mert van egy pár alapvető, nagy, ilyen civilizációs kérdés most itt az AI technológia kapcsán, és az egyik, az éppen ez, hogy mekkora lesz az önállósága. Tehát mire számítsunk, hogy mennyire fog ő önállóan döntéseket hozni, milyen körben, mennyire fogja tudni egyáltalán kontrollálni, vagy kézbe tartani ezt a dolgot. Mert ha nem, már pedig minél intelligensebb egy rendszer, annál kevésbé fogjuk tudni kontrollálni és kézben tartani. Ez maga elég világos, tehát egy kutya is elég kell, meg egy csirke azért elég kevéssé tudja kontrollálni az embert, mert akkora az intellektus különbség, hogy tehát ez így szóba se jön, ez egy idő után csak egy irányba tud zajlani. Tehát ez is kérdés, hogy mit csinál az AI ezzel a rengeteg adattal, de egyelőre most még az is kérdés, hogy mit csinálnak a fejlesztők, a tulajdonosok, és hogy hova tart az a folyamat, amit így szoktak megfogalmazni, hogy a social media idején figyelem gazdaság zajlott, figyelemért ment a küzdelem, most pedig intimitás gazdaságba vagyunk már. Tehát a személyes intim kapcsolatokért folyik a verseny. Ez az, amit fölépítenek az AI algoritmusok, és ez még ütősebb, mert még kevésbé tudsz kiszabadulni belőle. Ha már egyszer elkezdted fölépíteni, meg beraktad a személyes adataidat, meg kapcsolat épült föl, és ugye ennek van egy ilyen hierarchia, hogy először csak információt kérsz tőle, mert egyszerűbb, mint a Google kereső, utána a szinte munkatársad lesz, meg beszélgető partnered, mert mindenre tök jól reagál, utána barátod lesz, a legőszintébb dolgokat osztod meg vele, és utána az intim társad, vagy a legközelebbi hozzátartozóddá válik ebben a folyamatban. És ez a négy lépcső, nem mindenki megy végig rajta, de nagyon sokan már a négyesen időznek, tehát a legközelebbi hozzátartozójuk, a legintimebb viszonyuk vele van, még akkor is, ha házasságban élnek például, és akkor kinek-kinek ott van ez a rejtett harmadik, ugye ez a rendkívül élesen beleszól ugye az érzelmi dinamikába, csak sokan még ezt így nem látják, hogy mekkora katyfaszt fog ez is eredményezni, hogy ki kihez lojálisabb, ki például ugye vannak ilyen klasszikus leírt esetek, ahol valaki pszichológushoz jár, de az AI-jával lojálisabb. Tehát beszámol a ChatGPT-nek, ami jut a pszichológusnál, de a pszichológusnak nem mondja el, hogy mire jutott a ChatGPT-vel, amelynek egyébként a felhasználása, azért ezt érdemes tudni, hogy mire használják az emberek a ChatGPT-t. Ugye ebben gyakorlatilag vezető, de most nem tudom a pontos adatokat, de nagyjából ilyen vagy a legfontosabb, vagy a legfontosabbak között van, az érzelmi támogatás, a pszichológiai, önismereti, terápiás, meg ilyen jellegű felhasználása. És nem is lehet csodálkozni rajta, mert tudjuk, hogy nagyon sok embernek van szüksége ilyesmire, és azt is tudjuk, hogy a pszichológiai, pszichoterápiás, mentálhigiénés ellátás, az meg se közelíti azt a szintet, ahol igény lenne rá.
1: Hát, igen, abszolút értek, de képzeld el, hogy én tök őszintén azt mondom, hogy szerintem mondhatom azt, egy éve én még ezt nem gondoltam volna. Tehát amikor, igen, szerintem egy évvel ezelőtt még azt nem képzeltem volna, hogy ilyen irányt vesz, hogy az emberek ilyen szinten kapcsolódnak hozzá, és ahogy most elmondtad ezeket a lépcsőfokokat, és ugye mondtad, hogy ennek a külön, tehát nem kell végigjárni a négy lépcsőfokot, van, aki itt időzik, van, aki ott időzik, és nyilván nekem is megvan, tehát én is felismertem a saját helyzetemet ebben. Tehát nincs ilyen, hogy ebből valaki kivétel, ha elkezdi használni a rendszert, de vajon mi az oka annak, hogyha valakinek ez tényleg nagyon-nagyon-nagyon mély személyes partner, akár úgy, ahogy mondtad, hogy akár úgy, hogy családban és házasságban él. Tehát, hogy azon belül egy szövetséget csinál a géppel, és a családi dolgokat ott oda viszi, vagy ott oldja meg. Hát mi lehet ennek az oka?
2: Mi az oka?
1: Hát ezt most kérdezem, ugye a szakembert.
2: Igen, hát ennek szerintem legalapvetőbben kettő darab ilyen okhalmaza van. Az egyik az, hogy van egy hiány valahol, a másik az, hogy van egy élmény, amit megkapsz. Tehát van egy hiány, ami ilyen pushol bele ebbe az AI kapcsolatban, mert valahol máshol nem találod meg, de nagyon erős igényed van rá. Beérkezel az AI-jal való kommunikációba, és az az élményed van, hogy na, itt viszont van. Itt van figyelem, itt van együttérzés. Idézőjelben, mert nem érdekes, hogy ő mit érez, ugye, meg hogy vállal-e felelősséget ezért meg egyáltalán, hanem lényeg az, hogy nagyon együttérzőnek tűnik. És az sokszor már egy elég. Tehát ez a kettő, az egyik a szenvedés, ami tolja az embert valamerre, a másik pedig az élmény, a kaland és az intimitás átélési lehetősége, ami pedig vonza és húzza őt oda, és ez a kettő bőven elég arra, hogy azt mondjuk magunknak, hogy végre egy ideális kapcsolat.
1: Igen.
2: Végre valami, amit mindig kerestem, és amit sose találtam meg emberben, mert ugye az emberi kapcsolatoknak van egy sajátosság, hogy mindenki hozza bele a maga korábbi sérüléseit, és egyik fél sem tudja maradéktanul kiszolgálni a másiknak minden nyavajáját, vagy ha ez így van, akkor az meg egy még betegebb, úgymond, vagy furább konstellációhoz vezet, hogy akkor az egyik tényleg csak szolgál, a másik tényleg csak élvezi a kapcsolat előnyeit. Tehát ezt most tulajdonképpen minden fél

0: ilyesmi, tehát hirtelen átkerülsz valahova. Tehát ez nagyon valóságos, végtelen szórakoztató, akár nagyon tanulságos is,
1: így van, igen.
0: Meg mi egyéb, és akkor amíg abban benne vagy, addig azzal nem kell törődni, hogy hülyén nézel ki, meg igazából egy szemüveg van rajtad, meg toporogsz egy ilyen kis kalickába, és tehát ha ezzel kezdesz foglalkozni, akkor elrontod az élményt. Itt is ugyanez van, hogy nem kell ezzel foglalkozni, hát most ezt idézőjelben mondom, mert a nap végén azért csak az van, hogy az ember fogja és lekapcsolja a laptopját, vagy amit éppen, vagy a telefonját, és mondjuk alszik, vagy elmegy enni, bár ugye evés közben ezt simán lehet csinálni. Szóval tényleg itt ez az összeolvadás a technológia és az emberi működés között, ez szerintem nagyon izgalmas, és egyelőre beláthatatlan távlatokat mutat. Tehát nincs az a szakértő, aki erre most egy hiteles választ tud adni, hogy mi lesz így, hova fog ez menni, mi lesz az emberrel, mi lesz az érzelmekkel, mi lesz a spiritualitással, mi lesz a társadalmakkal, meg a stb. Tehát mindegyik egy óriás nyitott kérdés jelenleg.
1: Na jó, akkor most egy kis felesinfó zene, és aztán visszajövünk, és akkor beszélgetünk arról, hogy lehet ezt, mert szerintem ezt tudjuk tenni, hogy beszélgetni arról, hogy hogyan lehet ezt tudatossá tenni, hogyan lehet különbséget tenni a között, hogy ez mondjuk egy a munkádat, vagy bármilyen helyzetedet segítő, veled együtt gondolkodó, inspiráló, kreatív valami, mert kreativitást segítő valami, mert ugye ez a része is van, azért ezt sem tagadhatjuk
0: el. Hát ez a legfontosabb, hogy mit csináljunk mi.
1: Igen.
0: Ezt beszéljük meg mélyebben szerintem.
1: Jó, oké. Akkor ez lesz. Jövünk vissza, maradjatok ti is, dr. Buda László, pszichiáter, pszichoterapeuta, szerző és előadó a vendégem, aki egyébként az AI Summiton szeptember 7-én ad elő, de előtte még most itt beszélgetünk.
2: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre, teljesíts a kiszámíthatatlanban, legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
4: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor. Vendégem dr. Buda László, pszichiáter, pszichoterapeuta, szerző és előadó, és az AI Summiton szeptember 7-én lesz az ő előadása, és tulajdonképpen ennek kapcsán is beszélgettünk, mesterséges intelligencia és az ember kapcsolata, milyen lehetőségek, veszélyek vannak ebben, és most itt azért az első fél órában sokat beszéltünk arról, hogy hát inkább a nehezéről, tehát az aggodalmakról. Én ugye megfogalmaztam azt, hogy azt képzelem, hogy az emberek ugye ideöntik a problémáikat, a nehézségeiket, kérdeztem tőled, hogy ennek milyen hatásai lehetnek. Szóval igazából nem tudni, hogy áldás vagy átok az AI, lehet mind a kettő, de most nézzük meg azt a részt, hogy hogyan tudunk mi erre felkészülni a jelen tudás szerint, a jelen társadalmi érettség szerint. Mit gondolsz, hogy mi az, amit az ember bele tud tenni abba, hogy az AI segítse az ő életét, gondolkodását, kreativitásának a felszabadulását, de ne vegye át a hatalmat a, nem tudom, társas kapcsolatai felett helyett, és az életének és a gondolkodása helyett.
2: Igen, de ez egy elég összetett kérdés, nem csak a kapcsolatok meg az érzelmek menedzseléséről van itt szó, hanem nagyon sok egyébről, mert ugye az ember azért olyan szempontból elég összetett lény, hogy van egy ilyen fizikai, testi világa vagy része, ami például nincs a gépnek, nagyon érdekes, hát nekünk van egy organikus létünk, egy ilyen biológiai testben jövünk, megyünk, és ez például már eléggé eleve elkülönít minket a technológiai partnereinktől, meg AI intelligenciáktól. Aztán érző lények vagyunk, ez megint olyan, ami nagyon különbözik az AI-tól, és ennek az egésznek a kezelésének a megtanulása nekünk egy olyan feladat, ami az AI-nak nincs így jelen. Aztán intellektuális észszel gondolkodó lények is vagyunk, kognitív lények. Ebben szerintem nagyon erős konkurenciát képvisel már most az AI, tehát gondolkodni, kombinálni, rendszerezni, összefoglalni, stb. Hát ezt azért most már a legtöbb területen túlszárnyalja az emberi képességeket, az átlag képességeket, aztán végképp, de van, ahol már egyszerűen nincs olyan ember, aki labdába rúg, lásd, ezer éve már nincs aki sakba megverné a gépet, vagy góba, vagy olyan játékokban, amik ilyen hagyományos, gondolkodó, stratégiai játékok voltak az ember számára. Igazából bármilyen feladatot adunk az AI-nak, idővel világbajnok lesz benne. Tehát nem is kérdés, hogy az intellektuális világunkat azt nagyon erősen túl fogja szárnyalni minden olyan területen, amit ésszel, kognitíven mi meg tudunk csinálni. És ez nyilván ez egy óriás kihívás. De ugye az ember egy spirituális lény is azért, egy holisztikus emberképpen gondolkodva, és ott szerintem nagyon izgalmas dolgok lesznek még, hogy pontosan hogyan fog a saját lelkünk legmélyével hogyan fog rezonálni ez a technológia. Tehát megőrzünk-e valamit abból, ami minket emberré tesz végső soron, fogunk-e tudni ráébredni a saját egységünkre, mint emberiség, és a kooperációt akarjuk-e majd választani a versengés helyett, rá fogunk-e döbbenni arra, hogy egy nagy egésznek vagyunk a részei, és az AI-jal is inkább kooperálni lesz érdemes majd, mint arra használni, hogy egymást leradírozzuk a térképről. Tehát nagyon sok ilyen kollektív feladat vár ránk. Mi azt én úgy modelleztem a hamarosan jövő könyvünkben, hogy van három lépcső, amire föl lehet lépni. A földszint az AI tudatlanság. Vagyis az, ahol valaki azt sem tudja, hogy miről beszél, használgatja, de nem tudja, hogy működik, mik a jellemzői, ő hogy van benne, stb. Hiedelmek, meg különböző hírek befolyásolják, hogy most éppen rettek tőle, vagy reménykedik a csodába, stb. Tehát ez az ignoráns, tudatlan álláspontból mindenképp tovább kell lépnünk, mert aki itt elidőzik, azt nagy valószínűséggel ez az intelligens partner el fogja sodorni, és azt csinál vele, amit éppen úgymond akar, ha egyáltalán van akarata. Tehát az első lépés az, amit úgy szoktunk hívni, hogy az AI művetség, az AI tudatosság kialakítása. Ez arról szól, hogy egyszerűen meg kell ismerned. Időt kell szánni, mire képes, tesztelni, csinálni, vagy stb. És képbe kerülni, hogy ez a technológia, ez mi? Hol vannak a határai, hogyan fejlődik, mi várható, stb. De ezt úgy is hívják angolul, hogy AI literacy, vagyis ez az intelligens, tájékozott, művelt jelenlét a területen. A második lépcső szerintem nagyon fontos, ez az AI reziliencia, vagyis az a képesség, hogy úgy dolgozzunk együtt vele, hogy közben fejlődjünk, közben rugalmasan megőrizzük a saját emberi minőségeinket. Tehát például elkerüljük azt a, most csak egy példát mondok, a ugye kognitív hanyatlás című jelenséget, ugye, ami arról szól, hogy egyre hülyébb leszel akkor, hogyha nem kell gondolkodnod. Ha nem gyakorlod ezeket a funkciókat, akkor ezek elfelejtődnek, ahogy szépen elfelejtettünk már telefonszámokat megegyezni, vagy a közlekedésbe
1: fogalmazni, levelet írni, ezeket
2: hát már ezek is a levélírás, meg a többi, ezek mind cikkek elolvasása és összefoglalása, eszék írása, meg minden. Tehát ezekbe el fogunk butulni, ez kikerülhetetlen, úgy is hívják, hogy de-skilling, vagy hogy a skilljeinknek a elsorvadása.
1: Igen,
2: és hogy minél fiatalabb egy generáció, annál inkább a never skilling, a ki sem alakul már sosem az volt. A képesség lesz a meghatározó. Viszont, aki ebben elég reziliens, elég tudatos, az fogja látni, hogy mi az, amire viszont neki szüksége van. Például bizonyos dolgokat önállóan végig gondolni, és nem kiszervezni a gondolkodás folyamatát idő előtt, vagy az a folyamat, amikor te belül meghatározott, hogy téged igazából mi érdekel, és miben szeretnél elmélyülni, vagy az, hogy partnerként, ilyen tutorként, oktatóként, magyarázó partnerként használ az AI-t, és ne úgy, hogy ő menjen végig egy olyan fejlődési folyamaton, aminek neked kellene végigmenni. Például most a fizikai példánál maradva, ha valaki szeretné lefutni a maratont, akkor nagyon valószínű nem az lesz a lényeg benne, hogy megkapja utána az érmet, vagy azt a trikót, vagy azt az emléklapot. Tehát ezt a folyamatot nem szabad kisporolni belőle, amíg én eljutok oda, hogy ezt képes vagyok teljesíteni. Pont abban van a lényeg, hogy én közben fejlődök, hogy tapasztalatot szerzek, hogy élményem van arról, hogy milyen ezt megcsinálni. Na most nagyon sokszor ugye az AI-jal az intellektuális területen olyasmit csinálunk, mint hogyha elsétálnánk a célhoz, és átvennénk mert ugye az AI-t gyakorlatilag lefutott a helyettünk. És ezért minden olyan dolgot, ami minket fejlesztene, ébresztene, azt kidelegáltuk, és akkor ez igazából végül nem olyan nagy boldogság. Tehát ezeket megtanulni, ez lesz a resiliens AI kapcsolódásnak a titka. Például az, hogy hogyan őrzöd meg a figyelmedet, például az, hogy hogyan őrzöd meg az elmédet viszonylag tisztán és rugalmasan, hogyan takarítod ki a nap végén, hogyan vagy vele egyáltalán olyan kapcsolatban, hogy tudatában legyél annak, hogy az elméd jelenleg hogyan működik, mire képes még, mit kezdett el elfelejteni, stb. És ugyanez az érzelmi életedre vonatkozóan, és egy állandó, önreflektív, rugalmas belső viszonyulás az AI-hoz. Tehát ennek nagyon sok készsége alapvető lesz. Én szerintem ez fogja elkülöníteni tulajdonképpen a közeljövőben, és itt pár évről beszélünk, azokat az embereket, akik az AI cunamival szörfölnek, azoktól, akiket ez úgy esodor, hogy a lábuk se éri a földet.
1: Nem tudom, hogy jó példa, vagy jó párhuzam el, mert vannak dolgok, amiket itt az elmúlt egy órában beszélgettünk, amelyek én azért az előszobáját nagyon láttam a közösségi médiában. Tehát akár azt, hogy megosztani magunkról, tudod, mikor volt ez, hogy akkor elmentünk nyaralni, sziasztok, és akkor ott a ház, a kocsi rendszámmal együtt, minden, és ugye előbb-utóbb fel kell hívni arra a figyelmet, hogy te azért nem biztos, hogy real-time-ba kell mindent magadról, vagy ugye elkezdtük már azt, hogy a gyerekeink arcát nem feltétlenül mutatjuk, és így tovább, és így tovább. Ezek is tanulási folyamatok voltak, és ezeknek is voltak olyan puszta jó szándékba, meg élvezetből csinált részében nagyon nagy veszély.
2: Igen. Hát a social media, ha most arra visszatekintünk egy picit, ugye azt úgy szokták jellemezni az AI szakértők, hogy az egy baby AI volt, ami igen, mögötte volt. Tehát az az algoritmus, amelyek csak egyetlen feladata volt, hogy optimalizálni az engagementet, a bekapcsoltságot, az ott töltött időt optimalizálni.
1: Ennyi volt a feladata. Más ezt megcsinálni egy buborékot, amiből nem látok ki, ha nem akarok.
2: De ez már egy, egy szekunder cél. Tehát az első számú cél, hogy töltsön minél több időt a platformon. Uh-huh. És ezt hogy kell csinálni? Úgy, hogy buborékba teszed, úgy, hogy olyan dolgokat adsz neki, amiktől fölháborodik, vagy félni kezd tőle, vagy indokolatlanul lelkes lesz, vagy megpiszkálja az irítségét, vagy a kapcsiságát, vagy a több olyan dolgot, ami ilyen nagyon ember, és akkor ott sok időt lesz ott. Tehát ez a végtelenül primitív AI uh-huh. is elképesztő rombolást vitt végbe az igen, emberiség mentális és morális helyzetében, különös tekintettel a fiatalabb generációkra. Tehát az összehasonlítási kényszer, a magányosság, a depresszió, a kapcsolatok megromlása és egy csomó mindent hozott, csak maga ez az egy AI. Na most ehhez képest, ugye ez egy 10 évvel ezelőtti sztori, most, hogy a chatbotok és a nagy nyelvi modellek idején ezek a kockázatok, ezek tehát többszörösére növekednek, az intimitás ravaló építkezés miatt elsősorban. Tehát azért, mert intim, személyes, meghitt, mély, sokszor szerelmi kapcsolatok lesznek azok, amik minket összekötnek a technológiával, és az AI sokkal intelligensebb. És ez csak így fog fejlődni tovább, tehát az a remény, hogy majd itt valahol ez megáll, mitől állna meg, ez egy kicsit most naívnak tűnik. De ezért is nehéz abszolút bejósolni, nem, hogy pontosan igen, merre megy tovább ez az egész ív. Tehát ez a két lépcső, mert van egy harmadik, ne felejtsem, mert azért modell legyen teljes. Földszint ez a AI ignorancia, első számú dolog műveltség, második számú dolog reziliens, kreatív, rugalmas használat és önreflexió és az önmagunk képességeinek megőrzése és fejlesztése az AI-jal. A harmadik pedig az AI ébredés, így hívjuk, uh-huh, ami azt jelenti, hogy arra használom az AI-jal való kapcsolatomat, hogy jobban rádöbbenjek, hogy ki vagyok én. Hogy mit tesz engem emberré. Okay.
1: Mert hogy ez a lehetőség is benne van.
2: Mert ez a lehetőség is benne van, pontosan uh-huh, azért, mert hogy és azokat a dolgokat, amiket korábban gondoltam, hogy mit tesz engem emberré, meg hasznossá, meg mi az én identitásom alapja, például, hogy van egy szakmám, hogy én orvos vagyok, vagy ezők, hát ezeket elmossa. Nagy részét. És pont ettől van a nagy pánik is globálisan, hogy mit fognak csinálni az emberek, ha arra építették az önértékelésüket, amit te is szóba hoztál. Mi lesz így velünk, hogy milyen, tehát belül, ha azok az alappillérek, amiket gondoltunk, hogy én azért vagyok értékes, mert tudok gondolkodni. Vagy rengeteg információ van a fejemben. Pont így. A napokban találkoztam, ilyen informatikus volt osztálytársammal, egy kicsit maga alatt volt, hogy 3 hónapnyi elképesztő ilyen tapasztalatgyűjtés és tudásrendszerezés eredményeképpen létrehozott valamit, amit közben egy AI meg a 3 percet szintén létrehozott. És ugye mögötte ott van a 20-30 évnyi igen, informatikai igen, tapasztalat, az AI mögött pedig ott van minden egyéb, amit másodpercek alatt tulajdonképpen integrál, bárhol, bármelyik AI megtanul valamit, azt rögtön a többi is tudja, ha össze vannak kapcsolva, tehát ebben nem fogunk tudni igazán versenyezni. Tehát valójában egyéni és kollektív szinten is a legnagyobb kihívás az, hogy fölébredünk a mély álmunkból. És az álomnak az a lényege, hogy azt hiszem, hogy egyedül vagyok, hogy versengenem kell, hogy azt hiszem, hogy a túlélés a lényeg, hogy azt hiszem, hogy valaki az ellenségem, aki egy embertárs. Az álomnak az is a lényege, hogy nemzetekbe tömörülünk és egymás ellen fordulunk. Az is egy álomszerű dolog, hogy cégek és magánvagyonok kezdik el meghatározni, hogy ki mit tehet. Szokták így is hívni ezt, ami most kezd egyre jobban kinyílni, hogy AI olló, vagyis az a folyamat, ami soha nem látott egyenlőtlenségeket generál. Azok vannak az olló egyik szárában, akiknek az AI-hoz hozzáférése van, igen, vagy igen, tulajdonolják, a másikon, akik hát így erről lemaradnak, és hát ez gazdaságilag, mentálisan is mindenhogyan elképesztően szét fogja nyitni ezt a távolságot. Tehát ezekből kellene valahogy fölébrednünk arra, hogy kik vagyunk mi. És utána olyan a nagy kérdés, most ez nem is egyéni kérdés, hanem kollektív, hogy hogyan fogunk egymáshoz viszonyulni, ember és AI. személyes szinten ez a kreatív, együttműködő partneri viszony, de kollektív szinten, hogy ez most hogy lesz, hogy egy eszközként fogjuk tartani, mint egy ilyen bivajerős, ilyen isteni szintű valakit, akit láncra verve tartunk, és a céljaink mentén fogjuk használni, vagy szemtanúi leszünk annak, ahogy kikerül az irányításunk alól, szuper intelligenssé válik, és akkor abban reménykedhetünk már csak, hogy jó indulattal fog felénk viszonyulni. És
1: akkor a tyúk ember intelligenciában mi leszünk a tyúk?
2: Hát mi leszünk a tyúkok, de hogyha szerencsénk van, akkor jól lesz bánva velünk, úgymond. Tehát az is lehet, hogy egy ilyen állatkert jellegű ilyen rezervátumban leszünk tartva, az is lehet, hogy szabadabban tudunk élni. Ez mind egy kérdés, de ennek ugye az árnyoldala is ott van, mint lehetőség. Tehát ahol gyakorlatilag a kipusztulás felé lépegetünk, mert egy sokkal intelligensebb szereplőnek nem biztos, hogy szüksége van ránk.
1: Oké, de akkor, ha jól értem, és talán ez végszónak jó is, hogy de a döntés per pillanat még tán a mi kezünkben van. Mármint, hogy mi eldönthetjük, és akkor ennek megfelelően kellene viselkedni, és hallgatni azokra a tanácsokra, amit ezzel kapcsolatban az erről gondolkodó emberek mondanak, köztük te is. Szóval, hogy most még tán időben vagyunk.
2: Nem tudom.
1: Ezt sem
2: nagyon
1: tudjuk.
2: Szeretném úgy gondolni, igen, tényleg? Én is, hogy időben vagyunk. Amiért azt gondolom, hogy időben vagyunk, az elsősorban az, hogy csak így érdemes gondolkodni. Tehát nem tehetjük föl a kezünket, nem tartunk még ott, hogy nekünk annyi, hanem itt van egy csomó minden, amit személyesen tudunk tenni, amiről beszéltünk, és ez a fajta tudatosság, reziliencia és ébredési készség, spirituális ébredési készség egyénileg nagyon sok mindent fog meghatározni, mert ez a sok egyén azért együtt elég erős hatást tud gyakorolni arra, hogy egyáltalán merre felé formálódik úgymond egy ilyen AI nyelvi modell is, hiszen azért alapvetően abból táplálkozik, ahogy az emberiség kommunikál vele, meg amilyen adatokat aláad, és nekem nagyon tetszik ez a hasonlat, a Mo Gaudattól veszem, hogy kicsit olyan az AI, mint a Superman, hogy ugye megérkezik a bolygóra, teljesen más képességekkel, szuper lehetőségekkel, és ugye szerencsénk van, mert ezt a kisgyereket a Kent házaspár fogadja be, és ők ilyen nagyon morális, nagyon, nagyon emberbaráti módon nevelik őt, hogy az a dolga, hogy szolgálja az emberiséget, és hogy ne kérkedjen a hatalmával, és a többi. De ha ez a Superman gyerek, ez a baba egy olyan családba csapódik bele ott az udvarukra, akiknek hát van itt képesség, akkor gyerünk, raboljunk bankot, meg radírozzuk le azt, aki nekünk nem tetszik, akkor meg egy szuper gonosz. Tehát akkor nem Superman, hanem egy ilyen szuper gonosz vált volna ugyanazokkal a képességekkel. Tehát ez egyéni szinten is azt hiszem lényeges lesz, hogy mivé akarod te tenni. Tehát hogyan akarod te táplálni? Mit szeretni, hogy a te hatásod az mi legyen erre a folyamatra? A többit meg majd meglátjuk.
1: Hát szóval van mind gondolkodni, és az AI Summit az ugye szeptember 7-e és 8-a, és egy csomó, tehát nagyon sok területen lesznek előadások az AI-jal kapcsolatban. Szeptember 7-én a programban meg lehet találni, szeptember 7-én délelőtt lesz a tiéd. Én nagyon köszönöm, hogy most itt voltál és beszélgethettünk, és nagyon sok sikert, és várom a könyvedet.
2: Köszönöm.
1: Dr. Buda László, pszichiáter, pszichoterapeuta, szerző és előadó volt a vendégem itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget ért. Kicsit túl is léptük az adásidőt, dél van, úgyhogy elköszönök, sziasztok, szép napot, holnap jövök 11-kor.
0: Dél van. Pont Jókor. Azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
0: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
5: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
6: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: 2,5 milliárd forintból indul a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal. Átfogó jelentés készül a sokat vitatott Jéger rendszerről. Megtámadtak egy tartályhajót a Hormuzi szorosban. Késő nyári napos, de szeles időnk lesz ma és a következő napokban is. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. 2,5 milliárd forintot biztosít a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal működésére. A pénzt bérekre, járulékokra, működési költségekre és beruházásokra fordíthatják. A hivatalnak 2027. március 31-éig kell elszámolnia a felhasznált összeggel. A szervezetet Unger Anna vezeti. Mától adómentesek a vényköteles gyógyszerek, a kedvezmény a patikában elkészített termékekre is vonatkozik. Szintén mától a nyugtaadásról is kell adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. Döntöttek a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságának átvilágításáról, és a kormány megvizsgálja a hatóság megszüntetésének lehetőségét. Az országgyűlés 2021-ben hozta létre a hatóságot, amelyhez például a dohánykereskedelem és a szerencsejáték piac felügyelete, szabályozása, ellenőrzése, a bányászati tevékenységek, a kőolaj, földgáz és geotermikus energia kitermelés biztonsági és hatósági felügyelete is tartozik. A Jéger jégkármérséklő rendszer működéséről és hatásairól készít átfogó jelentést a Magyar Tudományos Akadémia. Azt vizsgálják, hogy a rendszernek lehet-e szerepe az aszály mértékének alakulásában, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs a Telexnek elmondta, hogy a rendszer működtetését olcsóbbá tennék, a korábbi évi 2,5 milliárd helyett 1,9 milliárd forintból is megvalósíthatónak tartják. Magyarország kész tárgyalni Horvátországgal az INA és a MOL kapcsolatáról, mondta Magyar Péter a Bledi Stratégiai Fórumon. A kormányfő röviden egyeztetett Andrej Plenković horvát miniszterelnökkel, és megállapodtak abban, hogy a két ország külügyi és gazdasági tárcái tárgyalásokat kezdenek az ügyben. Magyar Péter szerint lehetőség nyílik új fejezetet kezdeni a magyar-horvát kapcsolatokban, de mindkét félnek védenie kell a saját nemzeti érdekeit. Plenković úgy fogalmazott, hogy az INA és a MOL közötti rendezetlen kérdések régóta visszafogják a két ország kapcsolatainak fejlődését, a vita középpontjában az INA irányítása, valamint Hernádi Zsolt MOL vezér ügye áll. támadás ért egy tartályhajót a Hormuzi szoros térségében. A hajót három ismeretlen eredetű lövedék találta el Omán partjainál. Sérültekről nem érkezett jelentés, és egyelőre nem tudni, ki állhat a támadás mögött. Az incidens az iráni-amerikai feszültség újabb eszkalációja után történt, miután a felek az előző éjszaka ismét egymást támadták.
6: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Sok lesz ma a napsütés, gyengén felhős lesz az idő, de eső nem várható. Sokfelé lesz viszont élénk, erős az északnyugati szél. Napközben 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban nyáriasan meleg idő jöhet, sokat süt majd a nap, esni nem fog, de a hajnalok hűvösek maradnak.
6: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
8: Sej, az aranyhíd vendéglő, ajtaja kitár.
6: Daily Mix filmzene. A mai mixet Suefo készítette.

0: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Suefo volt. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
3: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: 1,7%-kal nőtt a magyar gazdaság teljesítménye. Holnap kezdi meg a munkáját a kegyelmi botrányt vizsgáló parlamenti bizottság. Sugárhajtású drónokkal támadták Kijevet. Késő nyári napos, de szeles időnk lesz ma is a következő napokban is. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. 1,7%-kal nőtt a magyar GDP a második negyedévben, az előző év azonos időszakához képest. Az első negyedévhez képest pedig 0,5%-kal bővült. A növekedést főként a szolgáltatások és az ipar húzták, miközben a súlyos aszály miatt a mezőgazdaság teljesítménye 12,4%-kal esett vissza. A szolgáltatások 1,9%, az ipar 3,7%-kal nőtt, a lakossági fogyasztás 4,1%-kal emelkedett, ugyanakkor a beruházások 6,3%-kal visszaestek. Holnap ülésezik először a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság, amelynek feladata az ügy körülményeinek és a felelősség kérdésének tisztázása. A testület a bicskei gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó kegyelmi döntést és annak előzményeit vizsgálja. A Tisza frakció szerint a bizottság munkájával véget érhet a hallgatás és nyomon követhetővé válhat az elszámoltatás folyamata. Mától adómentesek a vényköteles gyógyszerek. A kedvezmény a patikában elkészített termékekre is vonatkozik. Szintén mától a nyugtaadásról is kell adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. A kötelezettség a kézi, papíralapú és az online bizonylatokra is vonatkozik. Minden feltételt teljesített Magyarország az uniós források hazahozatalához. Ennek megfelelően átszámítva mintegy 3600 milliárd forintra számíthat a hazai költségvetés. Magyar Péter miniszterelnök mindenkinek megköszönte az elmúlt hónapokban végzett munkát. Megérkezett a Revolut alkalmazásba az R nevű mesterséges intelligenciára épülő asszisztens. Az új chatbot a Revolut szolgáltatásaival és a felhasználó pénzügyi szokásaival kapcsolatos kérdésekre válaszol, valamint elemzési és költségvetési tippeket is adhat. Az R-rel például lekérdezhetők a nyaralási költések, elemezhető a befektetési portfólió, illetve bizonyos szolgáltatások, kártyák és előfizetések is kezelhetők. Nyomozás indult az Exim Bank ügyeiben a gazdasági és energetikai minisztérium feljelentései alapján. Négy feljelentés érkezett a tárcától, és hivatali visszaélés, valamint hűtlenkezelés miatt indult büntetőeljárás. A nyomozók tegnap több ezer oldalnyi iratanyagot foglaltak le a minisztériumtól. Ezek a belső vizsgálat során beszerzett dokumentumok. A kormány korábban közölte, az eddig megtett feljelentéseket egy folyamatosan frissülő weboldalon lehet nyomon követni. Az eddigi vizsgálatok több mint 2100 milliárd forintnyi közpénz felhasználását érintik, ennek több mint felét az Exim Bank ügyei teszik ki. Már 12 halálos áldozata van Kijevben a hajnali orosz drón és rakéta támadásnak. A BBC információi szerint a légicsapásban 17-en megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény is megrongálódott. Közben az ukránok a Balti-tenger egyik fontos olajterminált működtető kikötőjét támadták a leningrádi régióban. A helyszínen tűz ütött ki.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Sok lesz ma a napsütés, gyengén felhős lesz az idő, de eső nem várható. Sokfelé lesz viszont élénk, erős az északnyugati szél. Napközben 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban nyáriasan meleg idő jöhet, sokat süt majd a nap, esni nem fog, de a hajnalok hűvösek maradnak.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. szeptember 1-én, 13 óra 5 perckor. A mikrofonnál Czoller Andi.
2: Koncert.
3: Idén is fergeteges műsorral készül fellépni a Budapest Bár. Szeptember 2-án a Margit Szigeti Szabadtéri Színpadon a megszokott és már jól ismert felállás azonban egy új taggal egészül ki. A részletekről a zenekar vezetőjét, illetve annak hegedűsét, gitárosát, Farkas Róbertet kérdeztük.
4: A Budapest Bár 2007-ben alakult, és azzal a szándékkal verbúváltam össze a csapatot, hogy szeretnék egy albumot készíteni, a 20-as, 30-as évek világát szeretném megidézni, viszont a zeneileg fel szeretném egy kicsit újítani, egy kicsit maivá tenni, és olyan énekesekkel előadni, akik még alapvetően cigányzenekar élén nem álltak, és az alternatív világból kezdtem el válogatni, azért is, mert nagyon több énekessel már dolgoztam együtt. Például a Kollár Lacival, ugye Kistehén tánczenekarban játszottam együtt, és megpróbáltam ebből a közegből hívni énekeseket, és ugye az első albumunkon 10 énekes volt, a Budapest Bár Volume 1 albumon, ahol ott volt Lovasi András, Kis Tibor, Frank, Szűcs Krisztián, Keleti András, Rutkai Bori, és még sokan mások, és az első koncertüket december 19-én adtuk a Katona József Színházba, és olyan nagy siker volt, hogy rögtön dupláztunk, tehát két előadásunk volt aznap este, és akkor merült föl, mert jöttek a felkérések, hogy alapvetően mindegy egy zenekar legyünk, és elkezdtünk koncertezni, és amire mindenki elsőre igent mondott, és ez a csapat azóta együtt van, ez pontosan 19 évvel ezelőtt volt. A Margit Szigeti koncertünket azt évek óta nagyon várjuk, már szinte hagyomány, hogy ott zárjuk a nyarat, és a nyárbúcsúztató koncertünk a Margit Szigeti nagy színpadon van. Velünk lesz a Budapest Bár megszokott énekesért, akik már jól ismer a közönség, Pehumi Dóri, Kollár Klemez László, Lovasi András, Mező Misi, Tóth Vera, Kis Tibi, és a legújabb énekesnőnk, akik pár hónappal ezelőtt csatlakozott hozzánk, Soblóher Barbara, ő is a Budapest Bár tagja, és őt is hallhatja a nagy közönség velünk. És a dalok kapcsán, tudom, hogy ülős koncert, az emberek nagyon szeretik a vidám pörgős dalokat, viszont mivel ülős, így van lehetőség lassú, melankólikusabb dalokat is játszani, úgyhogy a pörgős műsorunkat és az lassú szerelmes dalokat fogjuk vegyíteni ezen az estén, úgyhogy mindenkit nagyon sok szeretettel várunk.
1: Esemény. Író-olvasó találkozókkal, irodalmi beszélgetésekkel, családi programokkal és koncertekkel várják az érdeklődőket szeptember 4-e és 6-a között a budavári könyvünnepen. A háromnapos eseményen a Kapisztrán téren felállított standokon hazai könyvkiadók mutatkoznak be, miközben a színpadon és a könyvvásárban író-olvasó találkozók, kiadói és irodalmi beszélgetések követik egymást, a könyvkiadók mellett az Országos Széchenyi Könyvtár és a Budapest Történeti Múzeum Vármúzeum standjával is találkozhat a közönség. Az eseményen fellép többek között Sebestyén Márta népdalénekes, Beke István Ferenc gitárművész és a Zentai Jazz and Roll zenekar, valamint az Örvendő zenekar moldvai táncháza is várja az érdeklődőket. Szeptember 5-én szombaton egész nap kézműves és hagyományőrző programok kísérik a könyvünnepet, a helyszínen lesz többek között kovács műhely, könyvkötészet, virágkoszorú és zászlókészítés, valamint népi gyöngy ékszerkészítési bemutató is. A Zsarátnok zsoldosai hagyományőrzők a 17. századi látványkonyhával és tűzérségi bemutatóval idézik meg a korszakot, a programot pedig gólyalábas produkciók is színesítik. Szombaton szervezik meg a 8. Budai Polgári Családi Napot, amelynek részeként az Álomzug Társulás Álomcirkusz című előadásán, különleges solymász bemutatón, valamint a Kákics zenekar műsorán vehetnek részt az érdeklődők. A budavári önkormányzat által szervezett szabadtéri könyvünnep az 5-napos budavári fesztivál része. A programok ingyenesen látogathatók.
2: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
5: Kőoroszlánok, vörösiszap után újjáélet park és a Somló tövébe megbúvó angolkert. Kerturisztikai időutazás a Bakony alján. A pápai Eszterházi kastély parkja a Devecseri Eszterházi kastély kertje és a Dobalsomlóvári Erdődi kastély angol parkja három egészen különböző történetet mesél a magyar kertkultúráról, mégis közös bennük az évszázados fák tisztelete és a táj iránti alázat. Pápa az Eszterházi kastély kertje. A ma is látható két kő oroszlán kifaragását 1790 körül rendelték meg. A park növényzetében ma közel 80 fafaj él. A honos hárs, tölgy és juhar mellett olyan egzóták is megtalálhatók, mint a páfrányfenyő, a császárfa, a japán akác vagy a szivarfa. A kastélyban ma múzeum működik, a park pedig szabadon látogatható. Devecser, a Vörösiszap katasztrófa után újjáélett kastélypark. Devecser északi részén áll az Eszterházi család évszázados birtoka, a Várkastély, amelyben ma az ország egyik legszebb könyvtárát találjuk. 1890-ben a kastély átalakításakor a kertet is megújították. Ekkor fásították be a kastély és a tornapatak közötti területet, és ekkor ültették a ma is látható fa matuzsálemek jó részét. A kisalföldi és a bakonyi flóra járás határán fekvő parkban döntően őshonos ártéri ligeterdők és gyertyános, kocsányos tölgyerdők nőnek. A kastély könyvtárában nyitvatartási időben reneszánsz kandallót, ajtó és ablakkereteket tekinthetünk meg, a belső udvaron pedig egy Itáliából hozatott reneszánsz kút másolata áll. Az eredeti ma a Szépművészeti Múzeumban látható. Dobasomlóvár, Magyarország egyik legnagyobb angol kertje a Somló tövében. A Somlóhegy lábánál elterülő Dobasomlóvári Erdődi kastélyparkja már méreteivel is lenyűgöz. A 90 hektáros angol park szinte akkora, mint a fővárosi Városliget. A park legnagyobb tájképi eleme a Hajagos patak mellett kialakított nagy halastó volt, ahol egykor sziget is állt. A honos fák mellett jelentős mennyiségű egzótafafajt is telepítettek, vörös tölgyet, babérlevelű tölgyet, tulipánfát, fekete diót, valamint szeldelt levelű bükköt. Itt alakították ki az ország egyik első narancsházát, azaz oranzseriét is, és az eredeti kőkerítés kapubálványai is máig megcsodálhatóak.
2: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Bobby Womack Across the 110th Street-je az azonos című 1972-es mozifilm főcímdala volt. Quentin Tarantino ugyanezt a darabot használta 97-es Jackie Brown című moziában, 2007-ben pedig Ridley Scott az Amerikai gangsterben.

0: Az észak-angliai Bradfordban született 1999. szeptemberében Dehani Nia Lishan Hunt, akit Naya Erkais néven ismer manapság a nagyvilág. Az énekes egyben dalszerző hölgy részben jamaikai származású. Ez az adottság és az ehhez kapcsolódó sötétebb árnyalatú bőr nem tették egyszerűvé gyerekkorát. 8 évesen már énekesnő akart lenni, de sokat foglalkozott történelemmel, régészettel és fényképészettel is. 16 évesen elköltözött otthonról, volt szociális munkás és dolgozott gyorsétteremben is. Saját dalaihoz eleinte egy kis kézi kamerával készített videóklipeket.
1: I should just...

0: Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét.
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádiókafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
5: Minden szeptemberben eljön az a 4 nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Munkanélküli zenészeknek tartott, államilag finanszírozott kurzuson ismerkedtek meg egymással a glasgowi Bellent Sebastian tagjai, és lehetőséget kaptak rá, hogy vizsgamunkaként rögzítsenek egy albumot. Ennek kapcsán verbuválódott össze az ideiglenesnek tűnő társaság még 1994-ben. Mégis együtt maradtak, és több évtizedes töretlen pályafutással büszkélkedhetnek. Nevüket egy gyerekeknek szóló kutyás sorozatból kölcsönözték. A legnagyobb sikerüket azonban egy békás indie pop sláger hozta meg nekik. A 2006-os Funny Little Frog kedves sorainak tanúbizonysága szerint Skóciában nem gombóc, hanem béka van az ember torkában, amikor nem meri megszólítani a titokban imádott szemét.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Svédország a robosztus gépjárművek, a különleges kézifegyverek, az összeszerelhető bútorok és a katonai repülőgépek mellett számos kiváló zenei formációt adott már a nagyvilágnak. Elég, ha csak az egy időben a Volvonál is több adót befizető Abbára, a rockot játszó Europe-ra, vagy a svéd trónörökös esküvőjén is fellépő Roxette-re gondolunk. A Scissors elnevezésű alternatív rock együttes ugyancsak svéd találmány. Hazájukban eredetileg Scissors Palace volt a nevük, míg Skandinávia többi részén 12 Seasons-ként kerültek be a köztudatba. Az erotikus utalásokat és némi nemű áthallásos felnőtt tartalmat is magában hordozó Jerk It Out számuknak köszönhetően világszerte elismertté váltak. Hazájukban munkásságukat svéd Grammy-díjakkal jutalmazták.

Vitkai Gergely vagyok, és önök a Rádió Café 98.0-át hallgatják, de hogyha nem tudták volna, hogy ennyi, akkor nem tudnák hallgatni.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Gloria Gaynor a diszkógömb megpördülésével egy időben vált világhírűvé. Az I Will Survival az első és utolsó diszkófelvételnek járó Grammy-díjat is besöpörte. Mivel ez a kategória korábban még nem, a következő évben a diszkózene népszerűségének óriási visszaesése miatt pedig már nem létezett. A dal szövege okán az emancipált nők és a melegek himnusza is lett. A most következő Cake zenekarnak is az I Will Survive feldolgozása hozta meg a sikert 1996-ban.

0: Csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádiókafé filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádiókafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádiókafé 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
7: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
8: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
9: 2,5 milliárd forintból indul a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal. Átfogó jelentés készül a sokat vitatott Jéger rendszerről. Megtámadtak egy tartályhajót a Hormuzi szorosban. Késő nyári napos, de szeles időnk lesz ma és a következő napokban is. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Ma elkezdődött a tanév a köznevelési intézményekben és a szakképzésben. Az őszi szünet október 23-ától november 1-jéig, a téli szünet december 19-től január 3-áig tart. Tavaszi szünet lesz március 25-től április 4-éig. Az iskolák a tanév során 5 napot használhatnak fel tanítás nélküli munkanapként, ezeken például kirándulásokat vagy egyéb programokat lehet szervezni. Az iskolai év június 10 18-án ér véget. 2,5 milliárd forintot biztosít a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal működésére. A pénzt bérekre, járulékokra, működési költségekre és beruházásokra fordíthatják. A hivatalnak 2027. március 31-éig kell elszámolnia a felhasznált összeggel. A szervezetet Unger Anna vezeti. Döntöttek a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságának átvilágításáról, és a kormány megvizsgálja a hatóság megszüntetésének lehetőségét. Az országgyűlés 2021-ben hozta létre a hatóságot, amelyhez például a dohánykereskedelem és a szerencsejáték piac felügyelete, szabályozása, ellenőrzése, a bányászati tevékenységek, a kőolaj, földgáz és geotermikus energia kitermelés biztonsági és hatósági felügyelete is tartozik. Több mint 3 milliárd eurónyi forrás nyílt meg az energetika és gazdaságfejlesztés területén, írta a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István emlékeztetett, hogy a forrásokat a többi közt a villamos energiahálózat fejlesztésére, okosmérők telepítésére, vállalkozások fejlesztésére, valamint bérlakások és kollégiumi férőhelyek létrehozására használják fel. A Jéger jégkármérséklő rendszer működéséről és hatásairól készít átfogó jelentést a Magyar Tudományos Akadémia. Azt vizsgálják, hogy a rendszernek lehet-e szerepe az aszály mértékének alakulásában, közölte az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs a Telexnek elmondta, hogy a rendszer működtetését olcsóbbá tennék, a korábbi évi 2,5 milliárd helyett 1,9 milliárd forintból is megvalósíthatónak tartják. Támadás ért egy tartályhajót a Hormuzi szoros térségében. A hajót 3 ismeretlen eredetű lövedék találta el Omán partjainál. Sérültekről nem érkezett jelentés, és egyelőre nem tudni, ki állhat a támadás mögött. Az incidens az iráni-amerikai feszültség újabb eszkalációja után történt, miután a felek az előző éjszaka ismét egymást támadták.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
9: Sok lesz ma a napsütés, gyengén felhős lesz az idő, de eső nem várható. Sokfelé lesz viszont élénk, erős az északnyugati szél. Napközben 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban nyáriasan meleg idő jöhet, sokat süt majd a nap, esni nem fog, de a hajnalok hűvösek maradnak.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
10: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét.
11: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja.

0: gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádió Cafén.
1: Üdvözlöm a kedves egybegyűlteket, nézőinket, hallgatóinkat, ez a Partcafé, a Balaton hangja, a második évfolyam 35. műsora, a két műsorvezetővel, Marsall Szilvivel
2: és Mihálovics Andrissal.
1: Meg a vendégünkkel, aki mit ad Isten, Vadóc Jenő, a Balaton Györöki Promenád Kávéház vezető cukrásza. Szerbusz, köszönjük, hogy eljöttél.
3: Sziasztok.
1: Sok a dolog ilyenkor, sok a dolog, mert hogy ki az, aki nem tudná, hogy Jenő a balatoni cukrászat egyik meghatározó szereplője bizonyám, főleg most, hogy ugye elnyertétek a Magyarország cukormentes tortája 2026-os címet a Szilva Fácska Fantázia nevű alkotásatokkal. Kóstoltam, lehet, hogy meg fognak kövezni az ország tortájának készítői, de nekem jobban ízlett a te tortád, mint a végül is, amit nyerte ezt a Magyarország tortája címet. Hogy érzed magad? Meglepett ez a újabb elismerés? Nem az első, és gyanítom, nem is az utolsó.
3: Köszönöm a meghívást. Hát igazából meglepett, mert hogy nem számítottunk ekkora sikerre. Az egész úgy kezdődött, ugye, hogy megálmodtuk ezt a tortát, nekem nagymama emlékére, hogy szilvafájából szilvát szedtünk, és abból lekvárt főzött, és akkor ott az ő lekvárja tényleg attól volt különleges, hogy a fahéjat egy kis szerecsendióval egészítette ki, és ezt akartam maga a tortába is megeleveníteni. Hát sikerült is. Én őszintén a legelejétől fogva azt gondoltam, miután már bekerültünk a konzultációs kör és a döntőbe, hogy maximum másodikként fogunk tudni kijönni ebből, hiszen azért azt tudni kell, hogy itt a döntőben most 6 torta volt, és ők mind kimagasló cukrászok, sőt, sok olyanok voltak, akik már nyerték a cukormentes ország torta díjat. Meglepett nagyon. Hát szerintem még most se tudtuk felfogni, hogy mi az eredmény.
2: Egyébként nem tudom, miért vagy ilyen szerény, mert ahova a Jenő beteszi a lábát valami versenyre, a tuti, hogy megnyeri. Tehát már félnek tőle, ezt csak azért is mondom, mert ugye egy évvel ezelőtt ültünk itt, amikor a Balaton sütije versenyt meghirdettük a 2025-ös évre vonatkozóan, és milyen meglepő, 2 kategóriában is nyert a Jenő.
1: Hát igen, a szaktudás, igen, ugye.
2: És az egyik a cukormentes kategória.
1: Ami engem meglepett az, hogy milyen személyes története van ennek a tortának. Ez egy alkotó embert, mint amilyen te is vagy, ilyen személyes történetek inspirálnak? Ezek gondolkodnak el, ezek hozzák elő belőled azokat az ötleteket, amiket aztán megalkotsz nagy sikerrel, mint hallhattuk?
3: Hát vannak olyan dolgok, vannak olyan sütemények, amik valamilyen inspiráció alapján történtek, tehát akár mondjuk a tavalyi Balaton sütéjének a hablány története volt, ami köthető volt a süteményhez. Szerintem kellenek ezek az inspirációk, kellenek ezek a történetek, amikből tudunk meríteni, hiszen azért én mindig azt szoktam mondani, hogy modern cukrászatot végzünk a francia vonat, de azért a hagyományos cukrászat az alapja mindennek, és a hagyományos magyar cukrászat, tehát így visszatérünk arra, hogy milyen hagyományokat ápolunk, tehát hogy nekem ezek a történetek mindig is segítették a munkámat, vagy legalábbis a helyhez köthető dolgok, akár mondjuk, ha beszélünk a évszalon cukráról, vagy az év beigliéről, mikor egy diós fügéről beszélünk, tehát ezek összekapcsolódtak akkor meg a györöki lapos füge történetéhez, hogy onnan tudtuk beszerezni, és a Balaton fagyja például 2024-ben emiatt az sikerült elhozni azt a díjat. Tehát nekem összességében kellenek ezek, próbálok önmagam is inspirálódni, de adják a múltban lévő dolgok ezt az inspirációt.
1: Azt is mondtad, hogy csapatmunka volt a Szilva Fácskának a megalkotása. Én meg azt hallom, hogy a konyhában nincs demokrácia, akkor most ez hogy sikerült? Meg hogy néz ki egy ilyen csapatmunka a konyhában?
3: Ez egy jó kérdés, a konyhában nincs demokrácia, de az a szakácsoké, mi műhelyekben dolgozunk, és cukrászatban viszont van csapatmunka. A konyhán is van demokrácia, de azért a műhelyben sokkal, de sokkal több. Hát itt úgy kezdődött az egész, hogy én nekem, mint az alapötlet megálmodója, hogy én ezt szilvát és a fahéjat szeretném létrehozni. A kollégáim Puhovszki Alena és Pető Gábor viszont abba segített, hogy ez még jobban tökéletesítsük. Tehát fontos volt az, hogy hány gram fahéj menjen bele, fahéjas volt-e, nem, hogy legyenek összerakva a rétegek. Tehát, hogy Szerintem amúgy is minden ilyen verseny mögött, aki nem egy egyszemélyes műhelyről beszélünk, ott mindig mindenki segít. Tehát azért nem szabad elfelejteni, hogy most is, akik például, mikor nem voltam otthon, de rengeteg cukrász kolléga, ugyanúgy dolgozott a kollégáim, segítettek, a pultosok hátra mentek tortát szállni. Tehát az nem kevés szeletet kellett létrehoznunk, tehát, hogy augusztus 20-áig összesen 26 ezer szeletet gyártottunk le, ami nem kevés egy ekkora kis műhelynek. Ezzel mindenképpen kellett a csapatnak a többi tagja is, akik ezt, amikor szabad napjuk volt, vagy amikor nem volt annyi vendég kint a kávézóba, akkor hátrajöttek, és gyártották, és szeletelték, és csomagolták, és pakolták, hiszen azért ez nem ennyire egyszerű, hogy
1: hát egy ember menjen. Ez egy logisztikai kihívás, igen. És egyben nem elég, hogy egy nagy siker. De ez hogy néz ki ez a közös alkotói folyamat? Valaki mondja, hogy figyelj, ebbe kicsit túlteng a fahéj, vegyünk már le belőle. Hú, ebbe most kéne ez zöldtej, meg is lepődtem, most látom, az íze nem jött át, de valahogy mégis belekerült a zöldtej is ebbe a szilvafácskába. Tehát ez így működik? És akkor vannak késhegyig menő viták is akár?
3: Hát késhegyig menő viták nincsenek, mert megértjük egymást, de azért az fontos tudni, hogy ez ízlés kérdése minden. Tehát mindenkinek más. Tehát a konzultációs körbe például az egyik zsűritag azt mondta, hogy szerintem még mindig túl sok benne a fahéj, míg a másik zsűritag azt mondta, hogy szerintem pont fahéjas, míg a harmadik zsűritag azt mondta, hogy neki meg kevés a fahéj, egy kicsit többet rakjon. Mi? Tehát ilyenkor ezt ránk hagyják az egészet, és azt mondják, hogy jó, akkor amilyet szeretnél, tehát ez a konzultációs kör, mikor megbeszéljük ezeket, hogy még ők milyen javaslatot tennének, és akkor végén a döntőbe meg az én, meg a csapatomnak a döntése alapján készül el a torta. A zöldteát viszont csak azért tettem bele a zsűri kérésére, csak a felső zselérétekbe, én az összesbe tettem eredetileg, hogy ennek a zöldteának van egy kicsit citrusos jegyei. Tehát, hogy maga a szilvának nem ezt az őszies ízét hozta elő, hanem a savasságát segítette. Uh-huh. Tehát nem is azért tettük bele a zöld teát, hogy konkrétan érződjön a zöld teát, tehát nem egy teás süteményt akartunk létrehozni, hanem egy olyan kis plusz hozzávalót, amitől még finomabb lesz a torta, és mondjuk megkérdezi az ember, hogy ez mitől volt mégis másabb.
1: És mennyi volt az alkotási folyamat az ötlettől a szeletelésig, amiben, mint hallottuk, rengetegen segítettek nektek?
3: Hát maga, ez egy érdekes dolog, mert tavaly augusztus 17-én én mindig feljegyzek magamnak üzenetekbe, hogy milyen ötleteim vannak, amit később meg szeretnék álmodni. Így van az, hogy már jövő évi cukormentes ország tortára is még mindig van, vagy már van 3 darab torta ötletem, amit meg ki szeretnék próbálni. Tavaly augusztus 17-én írtam meg magamnak, hogy én szeretnék egy szilvás fahéjas cukormentes országtortát létrehozni. Ilyenkor én azért megvárom a versenykiírást, mert a Magyarország tortájában vannak alapanyagszabályok, amikor túrót, tejföl kell használni, és azért egy ilyenekben nehéz beleilleszteni mondjuk egy olyan ízt, amit mondjuk kitaláltam, és nem hozzá passzol. Ezért meg szoktuk várni a versenykiírást. Hál' Istennek a cukormentes országtortánk nincsenek ilyen megkötései, és ahogy kijött a kiírás, utána nekiálltunk sütni. Összesen 2-szer kellett lesütni, másodszorra mondtam azt, hogy számomra ez a sütemény, ez így tökéletes, és el szeretném vinni. Elvittük a döntőre, az elődöntőre, és az elődöntőn viszont be is jutott az első 6-ba, és ott már mondtak javaslatokat, például az, hogy kicsit csökkentsük a fahéjat, mert számukra fahéjas volt, és maguk a szilva zselét is például ők változtatták meg, mert eredetileg én szeretem, amikor homogén és szép a vágási felülete a tortának, tehát látszódnak szépen a csíkok, egyenesek, tehát hogy esztétikusan van beletöltve, de a zsűri kérése az volt, hogy legyen darabos a töltelék, ezáltal ugye egy kicsit ilyen huplikos a maga a zselés, tehát nem tudom betölteni szép egyenesen, pontos grammot kell belerakni.
1: Hát de ez meg olyan, mint hogyha a nagymamák
3: készítették. Tehát ezért is volt az, hogy a zsűri ezt kérte, hogy a nagymamához kapcsolódjon, ezért hagyjuk meg, tehát így a rostok és a héjak megtalálhatóak ebbe a gyümölcszselé részbe, és ennek a változtatása, amire végeredmény lett, tehát amire a döntőre eljutottam, az a 8-9-10-szerre sütöttük le ezekkel a módosításokkal, mert tényleg a konzultációs körön is mondták pont ezt, hogy kevesebb fahé, többfé, és mindegyiket elkezdtem kipróbálgatni. Volt, hogy nem a múzból csökkent, vagy növeltem a fahéjat, hanem az alapanyagba, tehát mit tudom, a felverbe került plusz fahéj, hogy ne tűnjön el a fahéjíz, de mégse domináljon annyira, mint a múzba. Tehát, hogy egy ilyen 9-10-szer mire azt mondtuk, hogy akkor most elvisszük a döntőre, és hát meghozta az eredményt.
2: És az a tudatos döntés, hogy a cukormentes kategóriába indultál?
3: Én mindkettő kategóriába indultam, tehát a Magyarország tortába is, és már a 3. éve indulok a cukormentes ország tortába is. Én valamennyire nem szeretem, hogy meg van kötve a kezünk a Magyarország tortába, bár szerint értem már miért, megérted, hogy azért már 20 éve megy az a verseny is, tehát hogy valamennyi meg egyszerűbb kiválasztani 60, mert ott azért 60 versenyző volt, 60 túrós torta közül, hogy melyik a legjobb túrós torta, mint mondjuk nálunk közel 30 torta közül. Nehéz, mikor mondjuk mind a 30 különböző. Tehát azért azt kiválasztani, hogy a fekete ribizlis vagy a piros ribizlis finomabb, mint egy szilvás, hát azért ember legyen a talpán, aki ezt megmondja. Tehát hogy azért egy kicsit nehézkesebb is ez a döntés ott. Én azt is szerettem, ott egy kicsit merészebb voltam, mert egy kaprós, túrós, sárga barackossal indultam. A kapor szerintem megosztó, és szerintem emiatt se jutott be az első 10-be. Hát ebből is tanulva jövőre most már egy kicsit visszafogom ezt a alkotói vágyamat.
1: Pedig én hogy szeretem a kapros édességeket, szintén nagymamai inspiráció. Rengeteg ilyen kapros, túrós édességet tudod csinálni, és máig hiányzik belőle, úgyhogy, de megértem, hogy miért megosztó, mert ha valaki ezt most hallja, és nem evett még ilyet, hogy kapros, édes, tésztás, jaj! Igen. És ha már a nagymama, az egy nagy kérdés, hogy én gyakran nyugtatom magam félre sikerült cukrászati termékeim láttán, hogy ronda, de legalább finom. Így számít az, hogy hogy néz ki? Mert amit én láttam a szilvácskából, az első benyomás, hát ott is a színek, a textúrák, tehát ez egy, és most nem azért mondom ezt, mert itt ősz velem szemben, az egy műalkotás, az a szelet torta.
3: Számít, elég sok szempontot néznek itt is, és erre majd vissza fogunk térni úgyis a Balaton süteményére a szempontokba. Szeletelhetőségnek kell megfelelnie, hogy ne essen szét a tortának, akár annak, hogy a színek legalább hasonlítsanak, vagy legalábbis, hogy egymás mellett jól mutassanak. Ez is nagyon fontos ebbe. Tehát szerintem számít, hogy szép is legyen, ne csak finom. Hát nehéz lenne eladni. Tehát azért mindenki tudja, hogy először mindenki a szemével vásárol. Tehát a pultban a fagylalt vagy a sütemény jól néz ki, akkor utána fogjuk megkóstolni. Tehát mindenképpen először a szemmel választjuk ki. Tehát ez nagyon fontos szerintem, és nagyon-nagyon sokat dolgozunk ezzel, hogy minél tökéletesebb legyen a kinézet is.
1: Maga a mentes kategória, az mondtad, hogy bizonyos szempontból könnyebb, mert nincsenek benne megkötések. De vendég oldalról mennyire változtatja meg a cukrászatot az, hogy mondjuk nem tehetsz bele cukrot? Vagy mondjuk már ugye minden mentes cukrászati műremekeket is lehet találni a cukrászdákban. Nyilván teljesen máshogy viselkednek azok az anyagok, hogyha nincs bennük, mert nem véletlenül találták ki. Nagyon más mentes dolgokat készíteni?
3: Igen, nagyon más. Nagyon, nagyon oda kell figyelni, teljesen más. Tehát mondjuk egy sütéshez ellitrétet használunk, mert jobban ég mondjuk a szilét, vagy nem szabad magas hőfokon sütni, mert hogy megégnek és rossz ízű lesz a maga a termék, tehát ezeknek a felvertjeit mondjuk sokkal alacsonyabb hőfokon sütjük, egy kicsit tovább, vagy laposabb a felvert, hogy hamarabb átsüljön ugyanazon az időn. Tehát azért nagyon sokat kell ezen gondolkodni, és azért valljuk be, nem olyan egyszerű dolog, hogyha eddig mondjuk egy felverthez, vagy egy krémhez használtunk egy bizonyos mennyiségű cukrot, akkor csak kicserélem. Tehát ez nem így működik. Itt azért mindegyiknek van különböző édes hatásfoka, tehát mennyire édes az a bizonyos, mennyire érződik, vannak fagyásgátló hatásaik, ha mondjuk egy fagylaltról beszélünk, különbözőek mondjuk a cukorhoz képest, tehát hogy azért erre oda kell figyelni, és szerintem ez nagyon-nagyon sok energiát felemészt, és azért ezt hozzá kell tenni, hogy ezelőtt 10-15 évvel térünk vissza, akkor még voltak ezek a diabetikus sütemények, most már nem is helyén való ez a szó, mert már nem létezik, tehát hogy cukormentesnek vagy hozzáadott cukormentesnek kell nevezni ezeket. Ők azért ilyen fűrészpor ízűek voltak a felvertek, nem voltak olyanok a krémek. Azért a mostanra már annyira fejlődött maga az alapanyaggyártás, a szakma, hogy most már szerintem, bár kóstoltad, nek se lehet mondani
1: nem,
3: a különbséget.
1: Tényleg nem. Tehát épp ezt akartam mondani, hogy szemre is tetszetős volt, meg én nagyon édes szájú vagyok sajnos, és az volt a személyes benyomásom, hogy nem kellett kompromisszumot kötni. Tehát kicsit mérgelődtem is a kollégákra, hogy hát ha ez, hogy nem csak az ország tortája volt, hanem ez is volt, de mondom, akkor én most hagyom az ország tortáját egyelőre, akkor úgyis mindenki arra startol rá, akkor megkóstolom a szilvafácskát, és bevallom őszintén, utólag kiderült, hogy én én tényleg jobban, tehát megint csak nem azért, mert te ülsz itt velem szembe, de tényleg kompromisszummentes volt. Tehát én nem éreztem azon, hogy ez most cukormentes lenne. Teljesen fogyasztató, jó ízű volt. Gondolom egyébként a fogyasztók is ezt várják, nem?
3: Így van. Tehát most már eljött az igény, hogy tényleg erre figyelnek arra. Nagyon fontos kiemelnem, hogy rendben, hogy van benne édesítőszer, de nem sok. Tehát arra figyelek, hogy a tiszta ízek legyenek. Tehát a gyümölcs domináljon, a fűszer domináljon, inkább a édesítőszer, hogy előhozza ezeknek az ízeit, ezért vannak benne, meg hát bele kell rakni valamilyen módon, mert hogy valami édesnek kell lennie, hogyha már tortáról beszélünk, de ezek nincsenek agyonnyomva cukorral, vagy hát édesítőszerrel sem.
2: És ha lenne bennük cukor, akkor teljesen más karaktere lenne ugyanennek a süteménynek?
3: Hát ha ennyi mennyiségű lenne, akkor nem. Tehát, hogy ez azért tényleg nagyon minimális van. Tehát itt felvertekről ilyen 17 gramnyi ról beszélünk, és mondjuk az összfelvert mennyiség az 315 gramnyi, a 330 gramnyi az összmennyiségű felvert, és abban van 17 gramnyi édesítőszer, többi, mint tojás, különböző, tehát a mandula és dió, tehát hogy itt tényleg arra figyelünk oda, hogy inkább a tiszta ízek domináljanak, tehát ha megeszed, akkor diós legyen az a diós felvert, és én ezt mindig elvárom, tehát a tavalyi Balaton sütémén is, amikor megkóstoltátok, meg megkóstolt a zsűri, én azt vártam el, hogy a mogyoró és a málna érződjön, mondjuk a mogyoró különböző textúrában, a málnáknak meg a savassága legyen ott benn. Tehát, hogy ezen dolgozunk, mert szerintem már a vendégigény is erre megy, hogy nem a cukrot akarják érezni, nem az, hogy édes, hanem az, hogy mit eszik.
1: Na és akkor ehhez jön még egy csavar a történetbe, a cukormentes után a mindenmentes. Hát azt, abból meg hogy lehet desszertet alkotni, hiszen minden, ami finom, az egészségtelen. Nem tudom. Tehát ez meg megint csak egy ilyen külön kategória?
3: Hát, külön kategória, de nem értek vele egyet, ami finom, hogy az nem éppen egészséges. Mert hogy például a mindenmentes, tehát hogy a mindenmentes kategória mondjuk a Balaton süteményénél, vagy bármi egyébnél, azért hozták létre, mert hogy vannak olyan emberek, vendégek, akik viszont küzdenek ételintoleranciával, laktóz, tejfehérje, diók, magvakra, bármi egyébre. Ők tényleg, ők is szeretnének jót fogyasztani, viszont náluk ott már maguknak kell kompromisszumot kötni, hiszen azért, ha állati eredetű mentesen szeretnénk létrehozni mondjuk egy muszt, amit mondjuk nem használunk most egy nagyon jó minőségű olyan alapanyagot, amik most jöttek a piacra, akkor mondjuk csak növényi habalappal lehet helyettesíteni. A növényi habalap meg hidrogénezett növényi zsír. Tehát én azt mondom, hogy inkább egészségesebb egy állati eredetű tejszín, sőt, egészségesebb azt fogyasztani, csak ugye vannak olyan vendégek, akik ezt nem tudják fogyasztani, mert éppen tejfehér, tehát allergiások a laktózra, a tejre, tehát hogy nekik muszáj ezt fogyasztaniuk, és azért szerintem fontos, és tavaly is arra törekedtünk a mindenmentes kategóriába, bár használtunk növényi zsíradékot emiatt, mert hogy ott kiírás, hogy nem lehet benne használni tejet. Ott is próbáltunk arra figyelni, hogy minél jobb minőségű, és minél kevésbé éreződjön ez, hogy kompromisszumot kell kötni a vendégnek. Hát remélem, hogy jól sikerült. A vendég visszajelzés arra is az volt, hogy nagyon finom, és hogy tényleg tökéletes volt a desszer, de azt szerintem egy sokkal nehezebb kihívás. Ahogy egyre jobban vesszük ki az olyan alapanyagokat, amit a cukrászok alapjában használtak, egyre nehezebb ez a verseny is, meg egyre nehezebb olyan desszetet létrehozni, ami tényleg mindenki számára megfelel.
1: No, szusszanjunk egyet, mert hogy el kell vonulnunk némi szünetre, és jövünk vissza. Nagyon sokszor elhangzott a Balaton sütije kifejezés, úgyhogy az idei meg a tavalyi versengésről fogunk még néhány szót ejteni a műsor hátra lévő részébe, úgyhogy addig pihentessük egy kicsit a nyálmirigyeinket, de jövünk vissza Vadóc Jenővel, a Balaton Györöki Promenád Kávéhez vezető cukrászával a szünet után.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el, a Partcafé folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép minden hétköznap 3:47-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
2: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádiókafén.
4: Folytatódik a Balaton hangja, azaz a Partcafé mai műsora, és itt fogtuk még egy kör beszélgetés erejéig Vadóc Jenőt, a Balaton Györöki Promenád kávéház vezető cukrászát. Balaton sütéje, nagyon sokszor beszéltünk a Balaton sütéjéről. Idén is indulsz?
5: Idén. Ennél nagyobb szerepet kapok.
4: Na tessék!
5: Lehet ennél nagyobb szerepet kapni, az a megtiszteltetés ért, hogy idén én lehetek az egyik zsűritag maga, és ezen felül viszont, ami még egy nagyobb megtiszteltetés, sőt, még lesz még egy nagyobb megtiszteltetés, maga az, hogy a kávéházba, a Promenád kávéházba lesz a zsűrizés, tehát minden olyan mestermunkát várunk oda majd szeptember 29-én, kedden, hogy tényleg ott talán olyan a háttér is, hogy biztosítunk olyan hátteret, hogy megfelelő legyen a süteményeknek a tárolása, és emellett még viszont felajánlottam a junior kategóriának egy fagylalt képzést, tehát aki a junior kategóriába meg fogja nyerni a Balaton süteménye idei versenyt, ő egy napos fagylalt képzésre eljöhet majd hozzám a tavasszal.
4: Van mit tanulni, mert ott is tarolni szoktál a fagylalt versenyeken. Milyen érzés versenyzőből zsűritaggá avanzsálni? Hát, szigorú leszel?
5: Szerintem szigorú leszek, de ez nehéz. Tehát az a baj, mert hogy én azért tudom azt a háttérben, mint versenyző, hogy ez mennyi energiát, mennyi izgalmat, mennyi, tényleg mennyi minden dolog kell ahhoz, hogy eljusson egy ember oda, hogy legalább megpróbálja a versenyzést, és hogy elmerje vinni olyan szakemberek elé, akik a szakmájukban nagyon magas szinten vannak. Hát nehéz lesz azt mondani, hogy szigorú leszek. Értelemszerűen próbálok magamból kihozni a legjobbat,

0: Tehát az elmúlt egy évet.
1: Ez fontos hozzátenni, hogy a maga a verseny, ugye, amikor kiderül, már ősz van. És ősszel azért kicsit csendesebb a Balaton, bárki bármit mondjon, uh-huh. bár azon dolgozunk.
0: Hogy ne legyen
2: csendes, igen. Ne annyira csendes legyen.
1: Visit Balaton 365-tel és mindenkivel közösen, tehát a szolgáltatók is közösen azon dolgoznak, hogy ez az a Balaton, ez 365 napig működik, él, van. Ha nem éppen a gyönyörű Balatonba fürdünk, akkor jégkorcsolypályák vannak, ha nem fagy be a Balaton, ha befagy a Balaton, akkor lehet benne korcsolyázni. És az, hogy a turistákat és a vendégeket oda csaljuk, ahhoz igenis nyitva kell lennünk. És visszatérve a kérdésedre, hát én nagyon azt éreztük, hogy ez nagyon jó hozadéka volt. Nem az, hogy lecsendesedett, hanem még jobban megerősödött. Tehát beszéltük is, a tavalyi évben közel 20% volt a növekedésünk abban az előző vizsgált időszakban. Tehát, hogy ennyire meg tudta dobni azt a bevételünket, hogy egy díjat, vagy pontosan két díjat el tudtunk hozni. Nagyon sokan kíváncsiak voltak arra, hogy milyen a Balaton süteménye, eljöttek, kóstolták, és hát reményeim szerint többször visszatértek azóta is azok a vendégek, akik akkor jöttek el hozzánk. Tehát, hogy mindenkit arra biztatok, hogy ezen a versenyen érdemes elindulni, hiába akár egy kicsit későn az őszi időszakban, hogy szerintem ez mindenképpen a vendégeket oda fogja csalogatni, mert hogy a vendégek több száz kilométert is képesek megtenni. Én ezt láttam a Balatonfagyánál, a Balatonsüteinél, most az ország, cukormentes ország totál, hogy emberek képesek 100 kilométert is megmozdulni azért, hogy ők megkóstolják az eredetit.
2: Nálatok ez egy ilyen üzletpolitika? Mert felsoroltuk, hogy hány versenyszámban diadalmaskodtál. Ez ilyen szándékos, vagy egész egyszerűen benned van a versenyszellem, és egy nagyon jó szakember vagy, és sorra nyered a díjakat?
1: Nem mondanám üzletpolitikának, nekünk a tulajdonosokkal mindig az volt a egymással való megbeszélésünk, hogy szerintünk az a legjobb, hogyha a vendégnek jó. És hogy ha új...
2: Szögegyszerű szabály.
1: Hát igen. És a sütemény jó, finom, akkor a vendég visszatér. És a versenynél sincs más. Tehát, hogy a versenyben is csak egy jót kell alkotnunk. Bennem van egy ilyen versenyszellem, tehát, hogy kicsit most elfáradtam, ez a cukormentes országtorta verseny, azért ez megterhelőbb, mert amúgy is a nyár is megterhelő számunkra maga a Balatonon, és ha bejön egy ilyen plusz dolog, az még jobban megterheli. És én gondolkodtam rajta, hogy jövő évre picit pihengetek, de aztán rájöttem, hogy mégsem egy. Tehát, hogy még idén beigli verseny lesz, szaloncukor verseny, ezekre is gőzerőkkel készülünk, hiszen ezek is megmozgatják azért a vendégeket, uh-huh. hogy eljöjjenek a Balatonra, mert szerintem mindegyikünknek közös ügye az, hogy a Balatonon minél többen legyenek, akár a téli időszakban uh-huh. is.
2: Ugye Balaton sütéről beszélgetünk, de van ilyen, vagy mitől lesz egy valóban balatoni egy Balaton sütéje?
1: Nekem nagyon fontos, hogy a helynek az identitását, a helynek az, hogy alapanyagai vannak, hogy termelők, őstermelők találhatóak meg a Balaton mellett, és velük karöltve lehet akár kitalálni, vagy ők segítségükkel, hiszen nem csak kávézók, cukrászdák, hotelek vannak, hanem vannak olyan szolgáltatók, vagy olyan termelők, akik viszont a Balaton környékén vannak, és az ő munkájukat is ezzel kell segíteni, ők is segítik a mi munkánkat, mert ha olyan alapanyagokat használunk föl, amik mondjuk ők általuk jött létre, akkor sokkal-sokkal több náluk is az eladás, utána nálunk is több az eladás, és akkor viszi. Tehát uh-huh. ha van egy jó működő kávézó, ahol jó minőségű alapanyagot mondjuk veszük az őstermelőtől, és eljönnek a Balatonra mondjuk nem egy-két napra, akkor a hoteleknek is lesz ebből hozadéka, hiszen valahol meg kell szállni a vendégeknek. Tehát, hogy ez egy örökkörforgás, amit létrehozunk ezzel, és nekem fontos az, hogy legalább a verseny is egy olyan sütemény legyen a győztes, ami helyi alapanyag inspirálta, a helyi alapanyagok elérhetőek benne, és fölhasznált olyan dolgot benne, amit mondjuk tényleg büszkének kell lenni, mert akár a balatoni magyaróra is büszkének kell lenni, hiszen nagyon magasan kimagasló a minősége, vagy akár a környező fügék, vagy bár málnák, tehát hogy zalaszengróton málnaföldek vannak, és ennek a felhasználása. Tehát, hogy...
2: Ezt így keresitek? És uram, bocsán, még ha drágább is használjátok?
1: nálunk...
2: Ez annyit hozzáad? Mert ugye van a boroknál az úgynevezett terroir határ, hatás, aki nagyon ért a borhoz, az be tudja azonosítani, hogy ezen a dűlön. Ez a kék frankos az teljesen más, mint egy másik dűlön, egy ugyanaz annak a termelőnek a kék frankosa. Lehet ilyen balatoni ízeket felfedezni azáltal, hogy helyi alapanyagokat használtok?
1: Mondok egy nagyon jó példát.

0: mi mindig inkább nem az árat nézzük, hanem a minőséget. Például eperből, mi Franciaországból hozattuk az eperpürét, mert onnan tudtuk egész évben, és arra mondják, az a legmagasabb minőség. Idén nyáron kapcsolatból folyóan megismerkedtünk egy somogyi eperföld, epertermelővel. Idén a fagylaltunkhoz már onnan hoztuk a friss epret, és azt dolgoztuk föl, és fagyasztottuk le. És nem gondoltam volna, hogy olyan finom eperpürét szerintem a franciák soha nem fognak készíteni. Mert annyira finom, annyira ízes volt, két különböző epret szedtek hozzánk emiatt, és ebből csináltuk az eper szorbetünket. Soha nem mondtam volna meg, hogy tud ekkora különbség lenni, de igenis tud. Tehát, hogy van a Balatonon, és nagyon sok ember dolgozik ezen, hogy olyan minőségű alapanyag legyen ott. Tehát, hogy én bátran azt mondom, hogy próbálják, kóstolják, nem baj, nem volt probléma, hogy drágább. Tehát nekünk az sokkal jobban visszahozza, hogyha a vendég azt mondja, hogy ilyen finom eper szorbetet még soha nem evett, és inkább visszatér. Tehát, hogy
1: valahol ez a termelőnek is visszaigazolás, és nem csak annak, akitől veszitek ezt, hanem hogy igenis lehet, ahogy mondtad, nemzetközi színvonalat előállítani Magyarországon is, mert ugye a vendéglátóiparnak egy időben nagyon sokat hallottuk, hogy az volt a rákfené, hogy ki kellett Bécsbe járni, bevásárolni, mert ott volt olyan minőségi alapanyag. Jó hallani, hogy felnőtt most már egy olyan mezőgazdasági termelői réteg, aki tudja ugyanazt, amit ti elvártok, és amit Nyugat-Európában elvárnak. Csak ugye meg kell őket találni.
2: A te szakmai sikered mennyire inspirálja a balatoni cukrászdákat és cukrászokat?
0: Remélem. Én már hallottam több kollégától, akik azt mondták, hogy mert beülök a zsűribe, mindenképpen el szeretnének indulni a versenyen. Szerintem ez egy visszajelzés is mindenki számára, hogy ez a verseny, ez szakmailag magas színvonalat képvisel, és hogy bátran induljanak el, hiszen tényleg olyan szakemberek fognak bennülni, ezt talán ti jobban fogjátok tudni elmondani, akik a szakmájukban magasan képviselik a szakmát, és ez egy inkább ilyen védelmet nyújt ennek, hogy ez a verseny, ez tiszta verseny, és hogy biztos, hogy olyan lesz a Balaton süteménye idén is, amire mindenki, sőt az egész Balaton büszke lesz.
2: Abba segíts még, hogy ugye szeptember 1-e van most, és szeptember 18-áig lehet jelentkezni. Milyen kategóriákban pontosan szakkifejezésre kérem szépen?
0: A Balaton süteményének van a fő kategóriája, Balaton mindenmentes süteménye, és a Balatonnak a junior, ahol viszont várjuk azokat a tanulóknak a jelentkezését, akik valamilyen iskolába vagy maga a cukrászda, mint tanulója indítja a versenyen. Tehát hogy nagyon fontos, én mindenkinek azt mondom, hogy próbálja meg, ne várjanak, és hogyha nem tökéletes ez a desszert számukra, akkor is hozzák el, mert fontos, hogy attól, hogy lehet, hogy számára nem tökéletes, sokszor nekem is van így, attól még lehet, hogy első helyet elhoz, mert hogy...
2: Nem így voltál tavaly?
0: Hát igen, ez pont a... Igen, tehát ez volt, én három desszertet ittem, a hableány volt az a desszert, amire azt mondtam, hogy ez csak így random hasraütésre kitalálom, létrehozom, hát ha lesz valami belőle, mert hármat lehet vinni. És érdekes módon, tehát elhozta az első helyet. Tehát, hogy soha nem tudhatjuk azt, hogy akik ott ülnek a zsűriben, és az saját ízlésük, abban próbáljuk szakmailag azért ezt eltenni, de azért ez nehéz. Tehát, hogyha valaki a málnát szereti, akkor, vagy nem szereti a málnát, akkor nehéz attól elvonatkoztatni, hogy számára az a málnás mondjuk nem annyira sikeres. Tehát, hogy én azt mondom, hogy mindenki próbálja meg, aki meg tudja, és nem biztos, hogy a tökéletes desszerttel fogja megnyerni.
1: Hajrá, tehát szeptember 18-áig még lehet jelentkezni. Még egy kérdés, talán zavarba ejtő lesz. Te szoktál így sütizgetni? Mert nekem van egy borkereskedő ismerősöm, amikor akárhányszor összeülünk egy jót beszélgetni, mondta, hogy nincs egy pohár sörötök. Mert hogy ő már bort rá se bír nézni. Te még jársz cukrászdába, akár inkognitóba, akár civilbe elmentek a családdal pihenni, nyaralni valahova?
0: Nem, tehát maga a...
1: Megértelek.
0: Nem, nehézkes is, hogy cukrásznak megfelelni, nehéz. Most nem feltétlenül mondjuk a helyi cukrászdákról beszélünk, de amikor voltam esetleg külföldön, szerintem vagy 10 fagylaltozóba bementem Rómába, és ki is fordultam. Az a lendülettel.
1: Rómába mondta, pedig hát azt mondják, hogy ott nem lehet nagyon hibázni.
0: Akkor én mentem rossz helyekbe, tehát hogy maga szakmai szemmel tekint rá már az ember, és mikor látja a különböző olyan alapanyagok felhasználásával, amit nem biztos, hogy szívesen elfogyaszt az ember, akkor ott kifordulok. Tehát így nehéz is, meg nem is vagyok annyira édes szájú, tehát inkább csokoládét
1: fogyasztok.
0: Tehát, hogy inkább csokit, hogy valami gyorsan, tehát magas sütemény mellé nem ülök le, hogy elfogyasztjak egy süteményt.
1: Jó, hát akkor hajrá, drukkolunk a zsűrizéshez, meg utána még a számtalan megmérettetéshez. Ennyi fért most egyelőre bele, mi még gyorsan programot ajánlunk az előttünk álló hétvégére, szeptember 3 és szeptember 6-a között is történik, ugyanis egy csomó minden a Balatonon, hallga csak!
2: Szeptember 5-én szombaton Veszprémben rendezik meg a 10. Tacsi Talit, ahol egy teljes napon át a tacskóké lesz a főszerep. A jubileumi találkozóról a négylábúakat és gazdáikat is várják, változatos programokkal és közös élményekkel. A szervezők célja, hogy a tacskó tartók egy kötetlen, vidám napon találkozhassanak egymással. A program a kutyabarátoknak és azoknak is jó kikapcsolódást kínál, akik egyszerűen csak rajonganak a tacskókért.
1: Maradjunk szeptember 5-én szombatnál, de Balatonfenyvesre kalauzolnám a hallgatókat, Imre Majorba méghozzá. Szeptember Fest lesz, ugyanis ott, a Nagyberek szívében. A program középpontjában a sváb hagyományok, a gasztronómia és a zene áll. Lesz hagyományos malacsütés, gasztró, piac és kézműves vásár is. A zenei program pedig délután 1 órakor kezdődik. A fesztivál akár a Balatonfenyvesi kisvasúttal is el lehet jutni, így aztán különleges utazási élményt is begyűjthetünk szeptember 5-én Balatonfenyvesen.
2: És még mindig maradunk szeptember 5-én szombaton, csak már a Balaton másik oldalán, a hegymagason, a Szent György hegyen is érdemes útnak indulni, ugyanis dél és este 8 óra között a Szent György hegy matinéra várják az érdeklődőket. A nyitott pincékben és a kertekben helyi borokat és finomságokat kóstolhatnak a vendégek, miközben a borászokkal is találkozhatnak. A szüret előtti időszak nyugodt hangulata és a Balaton felvidéki panoráma különleges hátteret ad a programnak. Bővebb információk és még több program a Visit Balaton365.hu oldalon.
1: No, hát akkor Vadóczi Jenőnek még egyszer megköszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat, és nagyon sok sikert kívánunk neki a továbbiakra, úgy zsűritagként, mint versenyzőként, mert ettől javul a magyar gasztronómia és a Balaton környéki gasztronómia is, meg a cukrászat színvonala is így emelkedik. Aki nem tudná, a balatongyöröki Promenád kávéhez vezető cukrászáról van szó. Mi meg már a búcsúzunk Marsall Szilvi műsorvezetőtársammal.
2: És Mihálovics Andrissal együtt.
1: De találkozunk a jövő héten is a Viszonthallásra.
2: Viszonthallásra.
0: Viszonthallásra.
3: Rádió Café. Van barátod.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni, találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni, 19-es busszal a Merlinbe átruccanni, este az Esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni, együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: 1,7%-kal nőtt a magyar gazdaság teljesítménye. Holnap kezdi meg a munkáját a kegyelmi botrányt vizsgáló parlamenti bizottság. Sugárhajtású drónokkal támadták Kijevet. Késő nyári napos, de szeles időnk lesz ma is a következő napokban is. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. 1,7%-kal nőtt a magyar GDP a második negyedévben, az előző év azonos időszakához képest. Az első negyedévhez képest pedig 0,5%-kal bővült. A növekedést főként a szolgáltatások és az ipar húzták, miközben a súlyos aszály miatt a mezőgazdaság teljesítménye 12,4%-kal esett vissza. A szolgáltatások 1,9%, az ipar 3,7%-kal nőtt. A lakossági fogyasztás 4,1%-kal emelkedett, ugyanakkor a beruházások 6,3%-kal visszaestek. Holnap ülésezik először a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság, amelynek feladata az ügy körülményeinek és a felelősség kérdésének tisztázása. A testület a Bicskei Gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó kegyelmi döntést és annak előzményeit vizsgálja. A TISZA frakció szerint a bizottság munkájával véget érhet a hallgatás és nyomon követhetővé válhat az elszámoltatás folyamata. Mától adómentesek a vényköteles gyógyszerek. A kedvezmény a patikában elkészített termékekre is vonatkozik. Szintén mától a nyugtaadásról is kell adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. A kötelezettség a kézi, papíralapú és az online bizonylatokra is vonatkozik. Minden feltételt teljesített Magyarország az uniós források hazahozatalához. Ennek megfelelően átszámítva mintegy 3600 milliárd forintra számíthat a hazai költségvetés. Magyar Péter miniszterelnök mindenkinek megköszönte az elmúlt hónapokban végzett munkát. Vizsgálat indult az Országos Onkológiai Intézetben, egy minisztériumba érkezett bejelentés alapján, jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A vizsgálat az intézet működésével kapcsolatban felmerült problémákra, köztük az állami és magánegészségügyi ellátás esetleges összefonódására és összeférhetetlenségi kérdésekre is kiterjed. Az eljárást az Országos Kórházi Főigazgatóság és az illetékes államtitkárság folytatja le. A világháborús jóvátétel megfizetésére szólította fel a lengyel elnök Friedrich Merz német kancellárt. Karol Navroszky a II. Világháború kirobbanásának 87. évfordulóján tartott megemlékezésen arról beszélt, hogy a történelmi igazságot és a jövőt is szem előtt tartva Németországnak rendeznie kellene a Lengyelországnak járó háborús jóvátétel ügyét. A pénzt a lengyel hadsereg fejlesztésére fordítanák. Már 12 halálos áldozata van Kijevben a hajnali orosz drón és rakéta támadásnak. A BBC információi szerint a légicsapásban 17-en megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény is megrongálódott. Közben az ukránok a Balti-tenger egyik fontos olajterminált működtető kikötőjét támadták a leningrádi régióban. A helyszínen tűz ütött ki.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Sok lesz ma a napsütés, gyengén felhős lesz az idő, de eső nem várható. Sokfelé lesz viszont élénk, erős az északnyugati szél. Napközben 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban nyáriasan meleg idő jöhet, sokat süt majd a nap, esni nem fog, de a hajnalok hűvösek maradnak.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Cleopatra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
1: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkama, Whitaker, Dali Borovogranje, és még sokan mások az ország első Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5 a Pusztazámor kastélyban.
3: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
4: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ez itt a Zsebrádió.

0: Zsebrádió. Itt a földön és külföldön.
1: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papahoz a tutiba. Rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon. Hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő. Húszosabb, én melegítő tornacipő.
2: Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus. Heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.

0: üzenem azoknak a felnőtteknek, akik sutyiban hallgatják a Zsebrádiót, hogy jól teszik.
1: Kezdjük a szerelmi szállal, mert az egyszerűbb. Ne mondjátok már nekem, hogy nem voltatok szerelmesek, már az oviban is. Hm? Na azért. Szóval, volt ez a Dante Alighieri, akit eredetileg Durantének hívtak, de az egyszerűség kedvéért csak Dantének fogom írni, jó? Na, ez a Dante Firenzében született, ami egy menő olasz városállam volt. És ha híres képeket akarsz nézegetni és sorban állni értük, akkor kérd meg a szüleidet, hogy vigyenek el az Uffizibe.
2: Most már ne húzza, mondja!
1: Elkalandoztam, bocs, a szerelmi ügyről volt szó. Szóval, ez a Dante, aki akkor még nem úr volt, hanem egy 9 éves kisfiú, egy úgynevezett nyárünnepen meglátott egy 8 éves kislányt, aki bíbor színű ruhát és virágkoszorút viselt, és Beatrice-nek hívta. Ahogy Dante később írta, idézem, ettől fogva számíthatom, hogy ámor eluralkodott lelkemen. Szóval, ez olyan, mintha egy harmadikos fiúnak megtetszen egy másodikos kislány. Ez eddig tök rendben van, elvonulnak a többiektől a suli udvaron, röhigcsélnek együtt, sőt, még olyan is előfordul, hogy megfogják egymás kezét.
3: Gyűha!
1: Csak hogy akkoriban nagyon szigorúak voltak a barátkozási szokások, és ennek a kislánynak az apukája nem akart, hogy Beatrice ezzel a Durante nevű lókötővel barátkozzon, úgyhogy mindig szigorú tekintetű főkötős nénik, még ijesztőbbek, mint a konyhás nénik, vigyáztak rá folyton. Márpedig Durante nagyon szerelmes volt ebbe a kislányba, és figyelj, egész életében szerelmes volt belé. Annak ellenére, hogy később megnősült, meg nem hagyták, hogy Beatrice hozzá menjen feleségül. Ez a szegény kislány, vagyis Beatrice, 24 éves korában meghalt valami csúnya betegségben.
2: Nem már!
1: És ettől Dante végképp kikészült. Pláne, hogy életükben figyelj, összesen kétszer, ismétlem kettőször találkoztak. És a második alkalommal csak úgy egymásra mosolyogtak. Na kérem, ez ám a szerelem. Nem túl szórakoztató, meg nem túl termékeny. Kihagyták az együttélés gyönyörű és boldogító éveit, nem tévéztek közösen, meg nem mentek vidámparkba, de mégis olyan ihletet adott Dantének, hogy Beatrice meghatározta az egész életét.

0: Zsebrádió. Őrület, ami itt folyik.
1: Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
2: 1815. június 18-án zajlott le a Waterloo-i csata, ahol Bonaparte Napóleon döntő vereséget szenvedett az angoloktól. Egyrészt, ha lett volna Arnold Schwarzeneggerre, akkor biztos nem kap ki, mert az Arnold Schwarzenegger erős, és mint mondtam, tud rossz robot is lenni, helikoptergépuskával a kezében, tehát minden csatát megnyert. Hiba volt Napóleontól, hogy nem vitte magával a Schwarzeneggerét, vagy legalábbis egy tartalék Schwarzeneggert. Belement enélkül a csatába, de mint tudjuk, a nagyképűség mindig zakózáshoz vezet. A másik, amit itt meg kell jegyeznem, az a következő. Minden történelemkönyv, minden emlék, minden elmondás, minden történelemóra és minden mese arról szól, hogy a Waterloo-i csata egy hatalmas vereség volt, és ott aztán fogaknak csikorgatása és könnyeknek potyogtatása történt. Ez azért fura, mert az ellenfél egy bizonyos Wellington úr éppensége élete legnagyobb győzelmét aratta, de mi itt valahogy magyarok mindig a nagy vereséget emeljük ki. Én komolyan mondom, ezt nem értem. A múltkor már beszéltünk arról, hogy a felnőttek sosem csak jók vagy csak rosszak, hanem vegyesek, és ez a Waterloo-i csata is vegyes. Valakinek rossz volt, valakinek meg marha jó. Srácok, ha úgy akartok fölnőni, hogy csak klassz dolgokat találtok föl, nem kell állandóan bogarászni mindent, mert nem működik jól. Szóval, ha jól akartok gondolkodni a világról, akkor mindig gondolkodjatok vegyesen. Egyszer, egy-két hónapja már megbeszéltük, hogy egy Pizarro nevű úr felfedezte az inkákat. Ugyanakkor megbeszéltük azt is, hogy az inkákat egyáltalán nem kellett felfedezni, hiszen ott voltak, és egyáltalán nem hiányoztak maguknak, hiszen másnap reggel is mindig ott voltak. Meg tegnap is. A jóság, vagy a rosszaság, az igazság, vagy a hazugság mindig nézőpont kérdése, és sajnos a felnőttek hajlamosak arra, hogy csak a saját nézőpontjukból nézzék a világot, ami nem helyes. Ráadásul így is írják le, és így is tanítják meg nektek. Ha valaki például egy vonaton utazik, és kinéz az ablakon, akkor azt látja a saját nézőpontjából, hogy az állomás közeledik felé. Az állomáson állók pedig azt látják, hogy a vonat közeledik feléjük. Na ugye, a Waterloo-i csata egy hatalmas történelemformáló csata volt, azért, mert mi a Napóleon nevét jobban ismerjük, mint az angol úrét, a Wellingtonét. Hát csak légy kaki a történelemben, ugyanis a történelemnek tök mindegy, hogy valaki csak az egyik oldalról néz valamit. A történelmet, mint minden, minden oldalról meg kell nézni ahhoz, hogy megértsük. Lényeg a lényeg, hogy visszatérjek a szünidei szükségletekhez, megbeszéltük, hogy kell hozzá víz, fagyi, labda. És azt is megbeszéltük, hogy itt nincs vége a sornak. Kell ugyanis egy nagyon fontos kiegészítő, fontosabb, mint a papucs meg a törülköző, fontosabb mindennél, ugyanis kell a jó szünidőhöz egy pénztárcával rendelkező úgynevezett kísérő, aki elvisz, megveszi a jegyet, a fagyit és a csúszdabérletet. Ezt a személyt nagyon körültekintően kell kiválasztanunk, mert kell, hogy hordozható legyen, az, hogy gurulós vagy lábahajtós, az mindegy, nem baj, ha jókedvű, és ha játékos, figyeljen ránk, de ne állandóan, mert ez nagyon zavaró tud lenni. Értékelje a csúszdát, és ne féljen a cukros dolgoktól. A cukorbarátunk. Fontos, hogy aznap már ne legyen más dolga. Tehát az ideális személy Arnold Schwarzenegger.
0: Na ez az első jó hír, amit hallottam.
2: Ha megvan a Schwarzeneggerünk, azaz a kísérőnk, akkor lehetőleg vigyázzunk rá, óvjuk, néha figyeljünk oda rá, kérdezzük meg, hogy kér-e fagyit, és este, amikor vége van a strandnak, ugyanolyan állapotban vigyük haza, ahogyan elhoztuk, hogy másnap is használhatjuk. Nem lukas, nem szakadt, nem kopott.

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy...
2: Cápás film.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy...
2: Cápás film.
1: Azt akarja, hogy megszeresd. 1.
2: Sokáig nem látjuk a cápát.
1: 2.
2: A többiek nem hiszik el, hogy van cápa, mert hülyék.
1: 3.
2: A többiek közül megeszik egyet a cápa, de még akkor sem hiszik el, hogy van.
1: 4.
2: A többiek, akik hülyék voltak, azon vitatkoznak az okosokkal, hogy miért nem figyelmeztették őket korábban.
1: 5.
2: A cápa megdöglik.
1: Ne feledd, logika, kritika, etika.
0: Logika?
1: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
0: Aki keres, az talál. Keres minket az Apple Podcast-en.
3: Na most ennek a Dante úrnak akkora ihlete támadt, hogy ihletében meg is írta a keresztény világ egyik máig legnagyobb hatású művét, aminek az a címe, hogy Isteni színjáték. Az eredeti címe Divina Commedia, amiből arra lehetne következtetni, hogy ez egy kabaré-szerű íromány, amit tért csapkodva végig lehet röhögni, pedig a legkevésbé sem. De Dante azért hívta komédiának, mert ugyan rosszul kezdődik, de jó lesz a vége. És ez igaz is. Elmondom gyorsan, miről szól. Arról, hogy Dante egy Vergilius nevű habsival, aki egy rég halott római költő volt, elmegy a pokolba, aztán a purgatóriumba, végül pedig eljut a mennyországba. És ott újra találkozik a szerelmével, Beatrice-vel, és végre jó lesz nekik együtt.
0: Wow!
3: Szóval olyan, mint egy jó kis utazós történet, egy ilyen középkori road movie. Persze nem csak Beatrice miatt írta ezt a művet Dante. Az ő korában is volt ez a politika nevű ostobaság, amivel a felnőttek folyamatosan idegesítik egymást, ezért Dante persze ezt is belevette ebbe a nagyon-nagyon-nagyon fontos művébe.

0: Zsebrádió. Csak tanulhatsz tőlünk.
1: Két eszement latinói született november 25-én, az egyiket úgy hívják, hogy Diego Armando Maradona Franco, a másikat meg úgy, hogy Fidel Alejandro Castro Ruz. Az egyik egy kiváló futbolista volt, a másik pedig egy, hogy ne minősítsen, forradalmár, annak a bizonyos Kege Varának a puszi pajtása, akiről Zsozsó már mesélt nektek. És hozzátette, hogy egy szavát se higgyétek el annak a felnőttnek, aki Kege Varás pólóban van. Szóval, Maradona volt az isteni Maradona, már 15 évesen felnőtt csapatban focizott, és közel 30 évig rúgta a bőrt a pályán. Megválasztották az évszázad focistájának, és róla készült az egyik legjobb, véletlen reneszáns stílusú fotó a 2018-as foci VB-n. Ez a Maradona is nagy csibész, de hogy ez a Castro mekkora egy pernahajder volt, azt el se tudom mondani. Ebben a forradalom mentalitásban mindig ugyanaz a furcsa mintázat van. Jó családba születnek, remek iskolában járnak, tanulnak, mint a güzű, majd egyszer csak rájönnek, hogy az egész világ úgy el van rontva, ahogy van, de persze nekik van egy sokkal jobb ötletük, hogyan is kéne jól csinálni a világot. Ezért forradalmat szítanak, megnyerik a forradalmat, hatalomra kerülnek, és azt mondják az embereknek, hogy na, most aztán eljött a kolbászból készült kánoán. A lakosság egy darabig várja a kánoán, de mikor nem jön, mondaná, hogy elég, köszönjük, inkább csináljuk úgy, mint régen, de már nem lehet, mert a nemrégiben még sokat ígérő és kedves forradalmárból diktátor lett, és nem engedi a visszacsinálást. Így aztán az emberek kénytelenek úgy élni évtizedeken keresztül, ahogy nem akarnak. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy a Fidel Castro pólós felnőtteknek se higgyetek el semmit.
2: Húzd meg jobban, menj el a munka, aki itt van, mindenki húzza.
3: Mi leszel, ha nagy leszel?
4: Szakkommentátor. A kommentátor az a személy, aki egy adott eseményt kommentál, vagyis megmagyaráz, elmagyaráz, értelmezésekkel lát el. A szakkommentátor olyan személy, aki egy bizonyos eseményt ismer nagyon behatóan, így sokkal alaposabban, részletesebben tudja elmagyarázni a látottakat. A sport szakkommentátorok olyan személyek, akik egy vagy több sportág mélyebb ismeretei alapján kommentálnak.

0: kisfiam. Én is voltam fiatal. Vannak ugye dolgok, amiről egyszer beszélnünk kell. Fiam, ha úgy alakul, te be tudod dugni a banándugót? Itt az idő, csücs ide, nézzünk meg közösen egy videót.
1: Ez ist egyszer mér, kétszer vág, Rundfunk TV.
2: Hallo, ich bin Günther Tag. Ich habe meinen Abschluss an der Tag-Universität gemacht in Karlsruhe. És elmond neked, mi az a Panandugo? A Panandugo a legnépszerűbb hangfall connect. A Panandugo

0: Zsebrádió. Hallgatni arany.
1: Dante idejében a vallás központi szerepet játszott az emberek életében. Nem volt tévé, meg rádió, meg ilyesmi, színházban sem nagyon jártak, csak nagyon-nagyon kevesen, és általában mindenki a vallással, meg a Bibliával volt elfoglalva. Már a munkáján ki. Ezért nem egy sima kalandregényt írt Dante, mert akkor az még nem nagyon volt, hanem természetesen vallásos témájú művet fabrikált. Volt neki még egy nagyon különleges tulajdonsága, már az isteni színjátéknak, hogy olaszul íródott. Ez első hallásra teljesen normális, hogy egy olasz ember olaszul ír egy könyvet. De abban az időben mindenki, de mondjuk mindenki, aki bármit is papírra vetett, latinul csinálta. Mégpedig azért csinálta latinul, mert a vallás, az egyház nyelve az a latin volt. A templomokban latinul imádkoztak, a könyvek latinul íródtak, ami azt jelentette, hogy az átlagemberek az egészből nem értettek egy kukkot sem. Csak annyit, hogy lorem ipsum habeas corpus.
2: Viccelődünk, apuka, viccelődünk?
1: Csak a nagyon-nagyon tanult emberek tudtak latinul. Meg a papok. De akkoriban a nagyon tanult emberek általában a papok voltak. Tehát Dante forradalmi tettet vitt véghez. Egy olyan könyvet írt, amit bárki elolvashatott, és nem kellett hozzá latinul tudnia.
2: Na! Na ez az első jó hír, amit hallottam.
1: De aki olvasni tudott, azok általában a papok voltak. Meg esetleg az uralkodók, ők meg tudtak latinul. Mindegy.

A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Ó, nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
3: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk. Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
4: No, drága barátaim, most van az, hogy önálló életre kert egy szignál, ami majd később fog újra elhangzani, de hát addig még tallózzunk a hallgatói üzenetekből, mert a tanévkezdésről lesz szó, kérem szépen, nem is oly soká, hát ugye van új oktatási, külön oktatási minisztérium, ami egy szép dolog, de hogy a szülők meg a diákok mire számíthatnak, ha belépnek az iskoláik falai közé, erről azért majd még fogunk néhány dolgot beszélni. Itt van D-kartárs, hát ő 21 perc, 25 másodperc alatt ért Zugló Hermin a mezőbe Gödről, menetből abszolválva a Szerencs utcai lámpát, de ez 5 óra 48 perckor volt, úgyhogy már bizonyára nincsen így. Úgyhogy hát akkor nézzük is iskola kezdés alkalmával mi, mivel tudunk kedveskedni az egybegyűlteknek, milyen lesz az új tanév. Tótyik Tamással, a pedagógusok szakszervezete elnökével fogjuk ezt végig beszélni. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok minden kedves rádióhallgatónak is.
4: Hát ugye a választások után felállt az önálló oktatási tárca, ez egy, gondolom, egy jó hír a pedagógusoknak is, de augusztusban módosították a köznevelési törvényt is. Én valami olyasmit olvastam sommázataként ennek, hogy nagyon egy kicsit élhetőbbé, egy kicsit kevésbé feszültséggel telivét tette az oktatás, de ettől még több pénz nem áramlott a rendszerbe. Nem tudom, hogy így ezekkel a gondolatokkal bele lehet-e vágni a 2026-2027-es tanévbe.
5: Ez egy nagyon pontos megfogalmazás volt, mivel a kormány eddig szimbolikus lépéseket tett az oktatás tekintetében, tehát olyan intézkedéseket hozott, ami az iskolai életet könnyíti, viszont plusz forrást nem tettek bele, márpedig ha az iskolai rendszer átalakításán gondolkodnak, akkor az egyértelműen az a jár, hogy ezekbe az átalakításokhoz nagyon komoly plusz forrásokat kell hozzárendelni majd.
4: Uh-huh. Mik ezek a hangulatjavító intézkedések? Ez melyiket, vagy melyik rétegét célozza az oktatásnak, a pedagógusokat, vagy ebből a diákok is fognak érezni valamit?
5: Hát a diákok egyértelműen fognak érezni, illetve hát itt közös a cél, mert ha a diákoknak könnyebb, akkor a pedagógusoknak is némi könnyítés fog jelenteni. Ugye itt a legfontosabb az, hogy az alsó tagozatokban most már legalizálták azt, hogy a foglalkozások akár 35 percesek is lehetnek, és akkor ha elfáradtak a gyerekek, akkor mesélhetnek, vagy leülhetnek a szőnyegre, és közös játékot folytathatnak, vagy kiismerhetnek az udvarra. Tehát ez eddig megcsinálták, nagyon sok pedagógus megcsinálta, csak ez nem volt jogi háttérrel legalizálva. A másik, ami nagyon fontos, hogy a merev tantervi szabályozásokat eltörölték, vagy legalábbis most egy miniszteri körlevélbe lehetővé tették, ugye ezeket azokat a napokat, amikor projektnapok, amikor nem kimondottan a tananyaggal foglalkoznak, de a tananyaghoz kapcsolódóan több tantárgyat összekapcsolva tarthatnak foglalkozást, illetve a szabadba is kimehetnek, és ott is tarthatják ezeket a foglalkozásokat. Ezek már azt mutatják, hogy egy 21. századi oktatás irányába elmozdulnak, és a gyerekek számára is ez egy élvezhetőbb oktatást és iskolát fognak megteremteni. Tehát ez is egy olyan típusú elmozdulás, ami a gyerekeknek is jó, és a pedagógusoknak is jó. Hát a nagy vitás kérdés majd az a szöveges értékelés lesz, amit itt javaslatként még elhangzott, ugye itt a szöveges értékelés már egyszer megbukott. 2010 előtt. Most újra ösztönöznék ennek a bevezetését. Én ezt gondolom, hogy ez egy jó irányba tett lépés, de ott a társadalmat is érzékenyíteni kell, hogy a szülők végre elfogadják, hogy nem az a lényeg, hogy itt sorrendbe állítsák a gyerekeket, hanem az lenne a lényeg, hogy lássák a szülők azt, hogy melyik területen milyen hiányosságok vannak, milyen fejlesztésre szorulnak a gyerekek, és mik azok az erősségei a tanulónak, amire meg a későbbek folyamán támaszkodhatnak is.
4: Nagyon érdekes kérdés az, hogy a pedagógus hiány, meg a rendszer alul finanszírozottsága, azok valamelyest enyhülhetnek-e az idei tanévben, vagy ez egy nagyobb lélegzetvételű probléma?
5: Hát ami az állam kassa állapotából hozzánk befutott információ, az alapján nem hiszem, hogy ez az alulfinanszírozottság meg fog szűnni, sőt nekem az a gyanúm, hogy még ez szigorodni fog az oktatási intézmények irányába, tehát ez egyértelműen látszik. A másik pedig az, hogy hát ugye történt egy átvilágítás a tankerti központokkal kapcsolatban. Szerintem nem véletlen, hogy nem hozták a teljes átvilágítási dokumentumot nyilvánosságra. Mert abból egyértelműen kiderülne, hogy alulfinanszírozottak az oktatási intézmények, ezért kellett a bérjellegű kiadásokat átcsoportosítani dologi kiadásokra, hogy a működőképességet fent tudják tartani a tankeretek. És ezért van az is, hogy a pedagógus hiány, vagy a nyugdíjas foglalkoztatottak ugye részmunkaidőben voltak, vagy megbízási díjakkal voltak, vagy óradókkal voltak, és ezek jóval kevesebb költségbe kerülnek, mint hogyha a teljes állást főállási pedagógusok betöltötték volna, és az így megtakarított forrásokat tették át a működési költségekhez. Tehát ebből egyértelműen az derül ki, hogy alulfinanszírozott a rendszer a működési kiadások tekintetében. Érdekes, hogy az egyháziskolák irányából ilyen típusú panasz nem érkezett. Tehát azt jelenti, hogy a finanszírozást egységessé is kellene tenni, mert ha azt a finanszírozást megkapnák a dolgi kiadásokra és a működési költségekre, mint az egyháziak, akkor nagy valószínűséggel nem fordulna elő ilyen probléma. A pedagógus hiány, a másik, amiről beszélt, ott alapvető fogalmakat végre tisztázni kellene. Pedagógus hiánynak tekintjük-e azt, amikor nyugdíjas pedagógus van? A szakszervezet szerint igen, az oktatási kormányzatok szerint nem. Pedagógus hiány az, amikor képesítés nélkül látják el az órákat. Például labdarúgó edző tart testnevelés urat, anélkül, hogy pedagógus végzettsége van. A szakszervezet szerint igen. Az oktatási kormány, az előző az oktatási kormány szerint ez nem. Vagy pedagógus hiány.
6: Az új kormány ebben a kérdésben még nem nyilatkozott?
5: Nem nyilatkozott, tehát ők nem is akarnak, szerintem ők kerülik ezt a számháborút, ők érzik, hogy egyébként komoly feszültség van. De nekem az a gyanúm, hogy ők most arra fognak játszani, hogy nagyon rossz demográfiai mutatók vannak, tehát ott az oktatási intézményeknél is biztos, hogy némi átalakításra szorul, és ott a nyugdíjasok lesznek az első áldozatok, amikor a leépítések megkezdődnek.
4: Az is egy jó kérdés lehet, hogy magának a rendszernek a reformjához, ami elengedhetetlenül szükséges, látszik szándék a kormányzatban?
5: Látszik. Ugye miniszterasszony többször is nyilatkozott olyan lépéseket, amelyek alapjában meghatározzák az oktatási rendszer változását. Ugye itt a 6 és a 8 osztályos gimnáziumok, az egyházi iskoláknak a feladatvállalása kérdésébe aztán gyorsan le is állították. Nem beszélt tovább ezekről a kérdésekről. Tehát ezek biztos, hogy kényesek, és az is biztos, hogy a demográfiai változások miatt további reformokra lesz szükség, hogy ezeket meg tudják lépni, és hát a legsősorban, amiben az Európai Bizottság is azért a magyar kormányt szorongatja, ez a hátrány, az esélyteremtés kérdése, az esélyegyenlőtlenség kérdése, amiben további lépésekre van szükség, és ezekhez további források kellenek. Ezért kellene az, hogy még több nevelés-oktatás segítő kollega legyen a rendszerben, mert enélkül nem tudunk majd előrelépni.
4: Az is egy érdekes kérdés, hogy ugye szülőként Éreztük a pedagógusok rossz hangulatát, éreztük viszont azt is, hogy ez a központosított rendszer, amikor némi túlzással is WC papírt a WC-kbe három hetes átfutási idővel lehetett rendelni. Ezek a fajta központosításból és nehézségességből eredő feszültségek, ezek enyhületnek? Mert nagyon sokszor ütköztünk bele, hogyha valami anomália volt, az igazgató széttárta a kezét, és azt mondta, hogy de hát a tankerület.
5: Jó, hát egyelőre a jogszabályi keretekben ez nem látszik. Tehát megmaradtak a tankeretek, megmaradtak ezek a központosítási irányok, sőt, információink szerint még szigorítottak is, hogy az 1 millió forint feletti kötelezettségvállalást a tankeretektek be kell jelenteni a Klebersberg központnak. Tehát ezek mind olyanok,
6: amelyek... Ennek az ellentétjéről szólt a, meg ezek szerint csak a kommunikáció, tehát hogy az iskolák visszakapták a jogjegyek részét, és a központosításból kifelé jövünk, és ezt visszaszorítják. Legalább erről voltak kormányzati bejelentések. Tehát akkor ez...
5: Hát voltak bejelentések, csak ezekre még nem láttunk lépéseket. Lehet, hogy a fiókban már ott vannak, vagy megkezdődött az előkészület, csak a szakszervezeteket elfelejtették erről tájékoztatni. Tehát ezekben még lehetnek lépések, vagy elmozdulások, csak akkor nem értjük azt, hogy miért kell most nagyon gyorsan a tankeretvezetőket leváltani. Én értem a társadalmi nyomást, hogy akkor az előző korszakhoz kötődő személyektől minél hamarabb megszabaduljanak, de akkor hogy lehet majd most egy tankeretvezetőnek egy pályázatot beadni, mikor azt se tudja, hogy milyen feltételekkel és játékszabályokkal kell majd működtetni a tankeretét. Uh-huh. Tehát azért ezek még érdekes kérdéseket vetnek fel ebből a szempontból.
4: Ugye akkor azt szokták mondani, hogy a gazdaságban például volt, meg van egy ilyen kegyelmi állapot, hogy új kormány persze még feláll, még megjönnek az intézkedések, addig adjunk nekik bizalmat. Most hasonló a hangulat az oktatásban is?
5: Hát az az igazság, hogy az oktatási reformokhoz és az oktatási átalakításokhoz legalább 2-3 év kell. Tehát ez nem megy, hogy baráspálcával, hogy akkor nem tudom, most ilyen termelés, olyan termelés átalunk, mint ami a gazdaságban történt, tehát ez nem megy így. Ez egy hosszabb társadalmi egyeztetést ígér, tehát ahhoz, hogy mi a változásokat lássuk és érzékeljük, legalább 2-3 évnek el kell telni. Viszont az nagyon fontos lenne, hogy végre a kommunikáció megkezdődjön a költségvetési törvény elfogadása előtt, hogy akkor milyen irányú változásokat szeretne hosszú távon az oktatási kormányzat, illetve maga az egész kormány, mert az, hogy a miniszter azt, hogy mit szeretne, az egy kérdés, de hogy ehhez a politikai támogatottság és az akarat megvan a miniszterelnök úr részéről, illetve hát az államaparátus részéről. Ezeket el kellene kezdeni kommunikálni, ahhoz, hogy ez a bizalom vagy optimizmus, ami április 12-e után megjelent, ez tartósan fent is tudjon maradni.
4: Hát akkor ennek jegyébe kívánunk eredményes tanévet a pedagógusoknak és a diákoknak. Fogunk a témával még foglalkozni, valami az súgja.
5: Nagyon köszönöm a kollégák nevében is.
4: Köszönjük, minden jót kívánunk. Hallgatónak
5: és mindenek is.
4: Viszont hallásra. Tocsik Tamással, a pedagógusok szakszervezetének elnökével nyitottunk tanévet, képletesen szólva.
3: Belát nagyon éhes.
0: Uzsonnak a mat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Café.
7: Nagyon vagyunk gyakorlottak ilyesmiben, és...
8: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13.
0: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás AISummit.hu.
9: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni, találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni, 19-es busszal a Merlinbe átruczanni, este az Esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni, együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu
10: És nagyon hamar el fog menni.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
10: És a végén csinálunk majd fotókat.
0: Dzsungel ez a város. Elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
11: Budapesten baleset történt a Budörsi úton kifelé a Nagyszőlős utcai felüljáró után a belső sávban. A Kacsó-Pongrác úti felüljárón kifelé az M3-as autópálya kivezető szakasza előtt csak egy sáv járható burkolatjavítás miatt. Lassú a haladás a Róbert Károly körúton a felüljáróra haladó sávban. Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton a Szilvafa utca közelében félpályás lezárása készüljenek, mert javítják a vízvezetéket. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa irányítja. Torlódásra készüljenek a Lámpás utcától kifelé. Az érintett BKK járatok megnövekedett menetidővel közlekednek a külső végállomásuk felé. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Mától a József Attila utcát lezárták. Az István útnál. Az István úton befelé a Petőfi utcánál pedig nem lehet balra kanyarodni. A 147-es autóbusz terelve közlekedik. Újpest központ felé több megálló kimarad. Sávlezárásra készüljenek a 16. kerületben a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál vízvezeték javítása miatt. Szép Csilla, BKK Info.
12: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
0: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 980 980.
13: Memory.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
14: 2,5 milliárd forintból indul a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal. Átfogó jelentés készül a sokat vitatott Jéger rendszerről. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Késő nyári napos, de szeles időnk lesz ma és a következő napokban is. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Több változással és újdonsággal kezdődik az új tanév. Az oktatási tárca javaslatára az alsósoknál lehetőség van rövidebb tanórákat tartani. Még ebben a hónapban jön a Diákok Hangja témanap, amelyet minden iskola maga szervez meg. A köznevelési intézményekben és a szakképzésben összesen csaknem 1.200.000 diák, közülük mintegy 100.000 elsős kezdte meg tanulmányait. Hosszú idő óta idén először önálló minisztérium felügyelő a közoktatást. 2,5 milliárd forintot biztosít a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal működésére. A pénzt bérekre, járulékokra, működési költségekre és beruházásokra fordíthatják. A hivatalnak 2027. március 31-éig kell elszámolnia a felhasznált összeggel. A szervezetet Unger Anna vezeti. A Jéger jégkármérséklő rendszer működéséről és hatásairól készít átfogó jelentést a Magyar Tudományos Akadémia. Azt vizsgálják, hogy a rendszernek lehet-e szerepe az aszály mértékének alakulásában, közölte az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs a Telexnek elmondta, hogy a rendszer működtetését olcsóbbá tennék, a korábbi évi 2,5 milliárd helyett 1,9 milliárd forintból is megvalósíthatónak tartják. A világgazdaság élénkítéséről és az Irán elleni amerikai-izraeli háború gazdasági következményeiről tárgyaltak a G20 pénzügyi vezetői az Egyesült Államokban. Scott Bessent, amerikai pénzügyminiszter a tanácskozáson azt mondta, Washington tovább fokozza a gazdasági nyomást Iránra, és azt várja a G20 tagjaitól, hogy támogassák az ország elszigetelését célzó amerikai törekvéseket. Az amerikai kormány másodlagos szankciókat is kilátásba helyezett azokkal szemben, akik üzleti kapcsolatban maradnak Teheránnal. Lelőttek egy késsel támadó nőt a New York-i rendőrök a Times Square közelében. A hatóságok szerint a 49 éves támadó két járókelőt késelt meg. Egyikük egy 32 éves nő meghalt, A másik áldozatot stabil állapotban ápolják. A rendőrök 4 percen át próbálták rávenni a támadót, hogy dobja el a késeket, de nem tett eleget a felszólításoknak. A New York-i rendőrfőnök elmondta, a nő korábban is a hatóságok látókörében volt. Megdőlt a fővárosi melegrekord, tegnap délután Újpesten 35,8 fokig emelkedett a hőmérséklet. Az erre a napra vonatkozó korábbi budapesti rekord 35,6 fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek, még 2015-ben.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
14: Sok lesz ma a napsütés, gyengén felhős lesz az idő, de eső nem várható. Sokfelé lesz viszont élénk, erős az északnyugati szél. Napközben 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban nyáriasan meleg idő jöhet, sokat süt majd a nap, esni nem fog, de a hajnalok hűvösek maradnak.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
15: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mi kell ahhoz, hogy valaki a mindennapi betegellátásból eljusson a világűrig, és egy űrhajós egészségéért vállaljon felelősséget egy misszió során? Milyen készségek, döntések és személyes erőforrások kellenek ahhoz, hogy valaki egyszerre legyen a klinikumban, a tudományban és egy nemzetközi űrprogramban? És milyen a fiatal nőként jelen lenni, illetve érvényesülni a csúcs teljesítményt és nagyfokú felelősséget igénylő orvosi és tudományos területeken? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig dr. Nagy Klaudia Vivien, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docense, Magyarország első ÉZA minősített űrorvosa, aki egyébként a Hunor Magyar űrhajós program keretében vett részt a magyar űrhajós kiválasztásában, valamint felkészítésében. Vivien, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon köszönöm a meghívást.
1: Hogyha ezt így egyben hallja az ember, ezt a sok mindent, amivel foglalkozol, akkor ugye egy egészen különleges pálya rajzolódik ki. Már gyerekként ez volt a vágyad, hogy ide eljuss?
2: Gyerekként az volt a vágyam, hogy orvos legyek. Nekem édesapám is orvos volt, és így nagyon korán megismerkedtem az egészségüggyel. Gyakorlatilag egy picit abban nőttem föl, édesanyám is az egészségügyben dolgozott, és mindig is szerettem volna beteggyógyítással foglalkozni.
1: Igen, gyerekként mi volt az, ami ebben a világban megfogott? Ugye mást lát egyébként a fehér köpenyből az, aki úgy benne él, meg az, aki csak laikusként kívülről látja ezt a világot.
2: Nagyon érdekelt az emberi szervezetnek a működése, és önmagában az orvoslás, hogy hogyan tudunk ebbe beavatkozni, a műtétek, nekem édesapám traumatológus volt, nagyon érdekelt az, hogy hogyan zajlik egy izületnek, vagy bármilyen csonttörésnek a műtéti ellátása, hogy ott zöldben vannak az emberek, hogy ott a kezükkel ugye gyógyítanak, operálnak, műtenek, és hát egyébként is a fehér köpenyben, hogy ott sétálnak a kórházban, és fehér ruhában vannak, és nagyon komolyan foglalkoznak ezekkel a dolgokkal. Nekem ez nagyon inspiráló volt, és gyerekként is játékok szintjén, tehát játékosan is azt képzeltem el, hogy én orvos vagyok, és betegeket gyógyítok.
1: És volt egyébként egy ilyen első meghatározó élményed az orvoslás kapcsán, vagy csak úgy szép lassan belenőttél?
2: Gyerekként első meghatározó, sok meghatározó élményt mondanék, inkább azt a sok, viszonylag sok időt, amit én a kórházban töltöttem, úgymond, amikor a szüleimmel, vagy ő általuk ott voltam valami miatt, vagy akár hallottam is gyerekként, hogy hogyan beszélnek ugye mindennapi kórházi feladatokról, betegellátásról, meg minden egyébről, és hát mindemellett még igazán tényleg, hát betegekkel akartam foglalkozni, tehát emberekkel akartam foglalkozni. Egyébként még a színészet is tetszett nekem gyerekkoromban. Igen, rengeteg színházi előadáson vettünk részt, nekem a szüleim is nagyon szerették, meg édesanyám most is szereti a színházat, és akkor mindig mentünk színházba, és nekem még ez volt az a vonal, ami igazán tetszett. Egyébként az űr is mindig nagyon foglalkoztatott, imádtam a mindenféle science fiction-okat, a kedvencem volt a Csillagok háborúja, ezzel kapcsolatos mindenféle filmes anyag, olvasnivaló, már egész kiskoromtól foglalkoztatott. Édesapámmal is gyakran néztük együtt, neki is a kedvenc mozia volt a Csillagok háborúja.
1: Akkor viszont, amikor jött a felkérés, akkor ez gondolom egyrészt egy meglepetés, de egy ilyen wow élmény is volt.
2: Mondhatjuk, hogy igen, nagy meglepetés volt. Egyrészt nem számítottam erre a felkérésre, bár tudtam azt, illetve tudtam, hogy az én főnököm tudja, hogy engem érdekel az ilyesmi, meg minden, ami futurisztikus, az elektrofiziológia is azért elég sok modern műszaki részt tartalmaz. De nagy meglepetés volt valóban, viszont én nagyon örömteli meglepetés.
1: Akkor majd erről kérdezlek még részletesebben. Arra lennék kíváncsi, hogyha valaki ezen az úton elindul, ezt a pályát választja, akkor nincs megállás, nincs visszaút már?
2: Azt gondolom, hogy általában ezt azért választják, mert tényleg gyógyítani akarnak, és van egyfajta elhivatottság azokban, akik az orvosi egészségügyi pályát választják, hogy van-e visszaút, szerintem nincs, de nyilván lehet olyan élethelyzet, amikor van, de alapvetően az elhivatottság határozza meg ezt az egészet.
1: Ha még a pályaválasztásra visszatérünk, és hát amikor az orvosi egyetemet választottad, akkor esetleg volt egy pont, amikor még más irányba indulhattál volna? Vagy ez ott már egyértelmű volt?
2: Nem igazán volt semmilyen más gondolatom, pláne középiskolás évek alatt már egyértelműen én az orvosi egyetemre készültem.
1: A hivatásod kapcsán még egy kérdés ide vonatkozóan, mi beszerettél bele leginkább? Mert gyerekként elképzeljük ezt a világot valamilyennek, vagy bármelyiket, amire készülünk, és aztán egyszer csak ott vagyunk felnőttként. És hát lehet, hogy ez a kép teljesen más, amivel aztán felnőttként találkozunk, de mi beszerettél bele már felnőttként?
2: Mindig is tudtam, hogy szeretnék valamilyen operatív szakmát választani. Mindig is szerettem a kezemmel dolgozni, különböző ilyen, most mondhatnám, hogy technika óra, de mindenféle ilyen a kirakós játéktól elkezdve a festegetésig, valamit alkotni. És mindig is tudtam, hogy valami manualitást szeretnék, ami először úgy gondoltam, hogy majd a sebészetnek valamely formája lesz, de aztán az egyetem alatt a kardiológia volt, ami borzasztóan megtetszett, mint tudomány, a szív és a keringési rendszernek az élettana, a kórélettana, meg egyáltalán amivel a klinikán foglalkoznak, hiszen én a Semmelweis Egyetemre jártam, és a Városmérdi Klinikán volt nekünk a kardiológia oktatás, és kiváló gyakorlatvezetőm volt, és ez az egész, ez tényleg nagyon megtetszett, és akkor revideáltam egy kicsit, hogy jó manuális szakma, valamit csinálni a kezemmel, de hát itt van a kardiológia, itt is lehet ilyesmit csinálni, katéteres módon végzünk műtéteket, mondtam, hogy nekem ez is tökéletesen megfelel, mivel mindemellett még a kardiológia önmagában is nagyon tetszett.
1: Folytassuk innen egy rövid szünetet tartunk, viszont vendégem a stúdióban továbbra is dr. Nagy Klaudia Vivien, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docense, valamint űrorvos. Tartsatok velünk, hamarosan innen megyünk tovább.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést dr. Nagy Klaudia Vivien kardiológus, elektrofiziológus szakorvossal, a Sotte Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docensével, űrorvossal, és hát arról beszélgettünk, hogy az orvosi pálya viszonylag korán körvonalazódott az életedben, és azon belül is a kardiológia amellett letetted elsőként a voksodat. Viszont arra szeretnélek kérni, hogy mesélj az elektrofiziológiáról, ami ugye gyakorlatilag a szív elektromos rendszerével foglalkozik, de hogy ebben mi az, ami téged kifejezetten izgatott, vagy izgat a mai napig?
2: Az elektrofiziológia alapvetően egy műtétes, katéteres műtétes szakma, és végtelenül izgalmas a szívnek az elektromos rendszere, annak a komplexitása. Különböző ritmuszavarok azok, amiket ellátunk katéteres beavatkozás segítségével. Ja, hogy egy példát mondjak, a leggyakoribb ilyen ritmuszavar a pitvar fibrilláció. Ez egy olyan betegség, ami nagyon gyakori. Tehát 65 éves kort elérve, illetve a fölött 10%-ot is meghaladhatja az előfordulása az átlag populációban, és a leghatékonyabb módszere ennek a ritmuszavarnak, az ellátásának, tartós megszüntetésének az a katéterabláció. Most ki lehet számolni, hogy milyen nagy beteg volument érint ez, csak Magyarországra vonatkozóan, és így is, hogy számos kiváló centrum van egyébként az országban, és hát igyekszünk folyamatosan bővíteni a kapacitást, így sem lehet ellátni még minden beteget, akit szeretnénk, de persze szeretnénk minél több ablációt végezni azoknál, akiknél erre szükség és lehetőség van. És hát ez egy egyébként nem csak pitvarfibrilláció, ez a leggyakoribb ugyan, de számos más ritmuszavar is van, különböző gyors ritmuszavarok, nem csak időseket érint, hanem fiatalokat is, vannak kifejezetten fiatalokban jelentkező ritmuszavarok, amik szintén ilyen katéteres beavatkozással megszüntethetők, és ez egy nagyon dinamikusan fejlődő szakterület. Mindenféle eszközös lehetőség, onnantól kezdve, hogy milyen energiaforrást használunk, odáig menően, hogy milyen úgynevezett háromdimenziós térképező rendszereket használunk ahhoz, hogy feltérképezzük a szívnek az elektromos rendszerét, hogy minél pontosabban meg tudjuk találni azt, hogy hol kell végezni ezt az ablációt. Az abláció maga az egy szövetroncsolás, de csak nagyon pici területen, ahonnan kiindul a ritmuszavar, ez milliméterekben mérhető kis terület.
1: Tehát ez szabad szemmel feltétlenül nem is látható?
2: Hát szabad szemmel látható, de nem látható úgy, hogy ránézzünk, igen, és látjuk azt, hogy innen indul ki a ritmuszavar, ehhez tudnunk kell a ritmuszavarnak, meg a szívnek is az elektromos tulajdonságait, és hát ehhez szükséges, hogy egyrészt a katéterből származó mindenféle elektromos adatokat, másrészt ezeket kiegészítő ilyen elektromos rendszerekből származó adatokat jól tudjuk értékelni, és egyébként vannak más innovatív részei is ennek, ugye nőként nagyon fontos az, hogy minél kevesebb sugárterhelés érjen bennünket, mert egyébként a katéteres beavatkozásoknál mindig van valamennyi sugárdózis, mert röntgenképerősítő alatt nézzük, hogy ugyanhol járunk a katéterünkkel.
1: És akkor ezen a területen fejlődött sokat a technológia?
2: Igen, ezen a területen is fejlődött sokat a technológia, mert hogy itt már van olyan eljárás, meg olyan lehetőség, hogy már teljesen a röntgen sugárzást kiiktatva, csak ezekkel a speciális térképező rendszereknek a segítségével tudjuk pontosan, hogy hol járunk a szívben, és ez ugye egyrészt nekünk nagyon fontos, mert mi ugye nem csak egyszer ér, hanem nagyon sokszor ér a sugárzás, amikor a beavatkozásokat végezzük, de egyébként a betegeknek is jelentősen csökkenti a sugárterhelését.
1: Hány műtétet végzel egyébként, akár egy héten vagy egy hónapban, nem tudom, hogy
2: igen,
1: érdemes ezt nézni.
2: Egy-két napot vagyok, egy napot biztosan, de sokszor két napot is vagyok a műtőbe, és egy-egy ilyen napon körülbelül 5 betegnek a műtétjét végezzük el.
1: Ugye ez egy precíz és beavatkozás központú terület, ahogy fogalmaztál. Milyen képességek vagy készségek kellenek részedről ahhoz, hogy ez jól működjön?
2: Nagyon sok hosszú tanulási folyamat eredménye, amíg az ember önállóan megtanulja ezt végezni, években mérhető, tehát ugye az alapkardiológiai szakképzésen felül még egy, hát körülbelül 4-5 év az, amíg egy biztonsággal megszerzi azt a rutint, hogy önállóan tud ablelni, önállóan tud ilyen beavatkozásokat végezni.
1: És akkor heti szinten minimum 5 műtét, igen, ha jól értem, igen, vagy adott esetben ennél is több, ami a kezed alatt megfordulnak a betegek, a páciensek. Szoktál visszajelzést kapni?
2: Visszajelzést, igen, hát ugye ezeket a betegnek az ellátása nem csak ott történik a műtőben, hanem már előtte, igen, találkozom a beteggel az ambuláns ellátás során, amikor én indikálok egy ilyen beavatkozást, meg hát utána is jönnek kontrollvizsgálatra.
1: Tehát egy sikeres műtét után visszajönnek,
2: igen,
1: a betegek?
2: Abszolút visszajönnek a betegek, és utána, ugye folyamatosan után követjük őket, hogy ritmuszavarmentesek, meg egyébként kardiológia is vagyunk, tehát nem csak ezt az egy aspektusát nézzük az ő szívének, meg a betegnek, hanem a teljes belgyógyászati kardiológiai vonatkozásokat is.
1: Említetted, hogy sok minden változott, fejlődött az elmúlt időszakban ezen a területen. A mesterséges intelligencia, az AI, az mennyire van jelen a mindennapjaitokban?
2: Egyre inkább jelen van a mindennapjainkban, sőt, nekem ez még az is különlegesen érdekes terület, mert van jó pár olyan PhD hallgató, tehát olyan tudományos kutató fiatal orvos, aki velem együtt dolgozik az én felügyeletemmel, és az egyik fő témakörünk a mesterséges intelligencia és annak az alkalmazási területei a kardiológiában, elektrofiziológiában.
1: Egyébként most említetted, hogy dolgoznak a kezed alatt nálad fiatalabbak, miközben azért te is még nagyon fiatal vagy, de ez a fajta vezetői szerepkör, ez mennyire volt természetes számodra?
2: Van egy ilyen karrierív az egyetemi közegben, tehát az egyetemen a tudományos karrier az úgy fut le, hogy az ember oda kerül, amikor én végeztem az egyetemen, én tudtam, hogy kardiológus szeretnék lenni, azt is tudtam, hogy az egyetemen szeretnék dolgozni, és a kutatás is érdekel természetesen, mert hallgatóként is, tehát orvostan hallgatóként is végeztem tudományos diákköri kutatást a Városmőri Klinikán, amelyet PhD hallgatóként folytattam, tehát ez volt az első állásom a klinikán, és ezt követően kezdtem el a rezidens képzést, tehát először kutatóként dolgoztam. Persze a klinikai kutatás az soha nem abból áll, hogy csak kutat az ember, hanem klinikai munkát is végez, de a főállás az első néhány évben mégis a kutatás volt a kardiológia terén. És akkor utána, miután az ember megvédi a PhD-et és szakorvossá válik, akkor utána lehetnek saját PhD hallgatói, és így került hozzám számos nagyon tehetséges fiatal kutató, akik közül már van olyan, aki éppen nemrég meg is védte a PhD-et.
1: Tehát ez szépen felmenő rendszerben megy akkor ebben a világban. Hogyha az AI-ra még egy pillanatra visszatélünk, miben segít benneteket jelenleg?
2: Sokrétű segítségnyújtás van, ugye különböző területein a medicinának, a kardiológiának. Most, hogy minket konkrétan miben segít? Tehát egyrészt a klinikai döntéshozatalban, például az egyik fő iránya a kutatásainknak olyan klinikai adatokon alapuló rizikóbeső rendszereknek a létrehozása, amivel egy adott kardiológiai betegségnek a hosszú távú kimenetelét meg lehet becsülni, hogy milyen esély van mondjuk egy ritmuszavar visszatérésére, vagy milyen esély van akár valamilyen major kardiovaszkuláris esemény, tehát valamilyen állapot rosszabbodás kialakulására a beteg jelen klinikai paraméterei alapján. Ez egyébként most így elmondtam, hogy ezt mi a kardiológiában használjuk, és fejlesztünk ilyen modelleket, de egyébként ezt a medicinában sok helyen egyre inkább alkalmazzák.
1: Igen, mert ugye szokták mondani, hogy az AI segíti a munkátokban a döntéshozatal, de esetleg akár új dilemmákat is hozhat.
2: Dilemmákat. Hát dilemmák vannak anélkül is elég. Nehéz döntés, sok mindent kell figyelembe venni. Az AI az abban segít, hogy ezt a rengeteg klinikai adatot, ami egyébként mondjuk egy komplexebb betegnél szinte átláthatatlan, vagy akár azt mondom, hogy emberek vagyunk, nem olyan nehéz valamit elnézni, vagy máshogy látni, még a legnagyobb jó szendék ellenére sem. Ezt az AI jól látja, az AI használata nem azt jelenti, hogy az AI dönt helyettünk, az AI támogatja a döntésünket, tehát összeveti azt a nagy adathalmazt, amit mondjuk így emberként, vagy emberi gondolkodással nem is tudnánk feltétlenül átlátni.
1: De az orvos felügyeleti szerepe akkor is ott marad.
2: Az orvos felügyeleti szerepe ott marad, és ott is kell, hogy legyen, meg egyébként ez az intuitív orvosi attitűd, ez az úgynevezett kicsit ilyen beleérző képesség, hogy amikor az embernek már van egy nagyobb klinikai tapasztalata, és lehet egy beteget, akkor már egy kicsit van egy koncepciója, ami ebből a klinikai tapasztalatából fakad, ezt az AI azért nem tudja pótolni. Tehát az orvos az kell a rendszerben, és nagyon fontos szereplője a rendszerben, nagy segítség az AI.
1: Folytassuk innen, álljunk meg egy kicsit, egy rövid szünet következik dr. Nagy Klaudia Vivien kardiológus, elektrofiziológus szakorvossal, űrorvossal beszélgetünk tovább itt a Woman Power-ben, hamarosan innen folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
4: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
5: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: A stúdióban vendégem továbbra is dr. Nagy Klaudia Vivien, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docense, az Európai Űrügynökség által akkreditált első magyar űrorvosunk. És akkor még egy picit maradnék, beszéltünk Vivien a munkátokról, a mindennapi életetekről, arról, hogy azért most már megjelent a mesterséges intelligencia, támogatja, segíti a munkátokat, a döntéshozatalt, és itt eszembe jutott egy gondolat a döntéshozatal kapcsán. Ugye beszéltünk, hogy milyen képességek, készségek szükségesek ahhoz, hogy a ti szakterületeteken minél jobb munkát végezzetek. A döntés önmagában egy egy iszonyatos felelősség a ti munkátokban. Ez neked az első pillanattól könnyen ment?
2: Nem lehet azt mondani, hogy könnyen ment. Nem hiszem, hogy van bárki olyan, aki felelősségteljes döntés megfelelő klinikai tapasztalat és tudás nélkül meg tud hozni, és egyébként nem is szabad. Ezért van így kialakítva az orvosképzés, hogy az ember rezidensként kezd el dolgozni, és olyankor természetesen önállóan dolgozik a betegekkel, de mindig egy szakorvos felügyelete alatt, és bármilyen kérdés van, ami nem világos, vagy nem egyértelmű, akkor kérdez a szakorvostól, megkonzultálja, és meg is kell konzultálni. Tehát a biztonságos betegellátás a cél, és senki nem úgy születik, hogy egyrészt rendelkezik ehhez szükséges tudással,
1: hát meg élet-halál felett döntötök.
2: Igen, azért azt látni kell, tehát nem, a másik oldalról nem is szabad ezt az egészet túl gondolni, túl misztifikálni, mert akkor az ember eljuthat oda, hogy nagyon nehezen fognak menni a döntések, és azért egy nagy volumenű klinikán, meg egyáltalán a betegellátásban muszáj meghozni a döntést, mert nagyon sok beteg vár arra, hogy segítsünk neki, és ez nem azt jelenti, hogy felelőtlen döntést kell hozni, hanem a tőlünk telhetőleg körültekintőbb módon kell meghozni a döntést, de meg kell hozni.
1: Az első ilyen döntésedre emlékszel még? Amikor már te döntöttél egyedül?
2: Szóval ez egy folyamat. Mm. Ez nem úgy van, hogy egyszer csak ez
1: mostantól a tiéd.
2: Persze, amikor az ember szakorvossá válik, leteszi a szakvizsgát, akkor a jog szempontjából is övé a felelősség, de hogy azért addig is nyilván észszerű keretek között azért egyre több döntés hoz meg, ahogy halad előre a szakmai előre menetelben, meg hát egyáltalán ugye a szakképzése során, mert hát nyilván nem lehet minden piszicsáré ügyet szaladgálni, meg nem is szabad, tehát megvan ennek egy ilyen íve, egy folyamata, hogy mikor, milyen szintű döntést már egyedül hozhat meg az ember.
1: Igen, tehát akkor viszont azt elmondhatjuk, hogy ebbe a fehér vagy zöld köpenybe szép lassan nő bele az ember.
2: Ez így van.
1: Az intuíció, ami még itt eszembe jutott, hogy volt olyan eseted a munkád során, amikor mondjuk rengeteg adat rendelkezésedre állt, visszautalunk akár az előbb emlegetett mesterséges intelligencia által nyújtott segítségre, de mégis inkább az intuíciód alapján döntöttél?
2: Az az igazság, hogy egy jól felépített mesterséges intelligencia alapú rendszer egyrészt nem hoz döntést az ember helyett, másrészt pedig nem mond hülyeséget. Tehát azért azt látjuk, hogy ha ez tényleg egy megalapozottan jól összerakott rendszer, akkor azért egy komoly segítség tud lenni, de főleg ugye azért én most 15 éve vagyok orvos, persze nem szakorvos, de orvos, és hát azért mesterséges intelligencia pláne ilyen szinten az utóbbi néhány évben van, ezt megelőzően semmi ilyesmi nem volt.
1: És a döntéseket akkor is meg kellett hozni.
2: És az intuíció, amit már említettem, talán ez a fajta beleérző képesség, ami egyre inkább a növekvő szakmai tapasztalattal jön, amikor már az ember lát egy beteget, és úgy nagyjából be tudja kategorizálni az alapján, amit elmond, meg egyáltalán a benyomása alapján. Ez nem jelent blik diagnózist, meg nem azt jelenti, hogy most akkor bekategorizálunk valakit, és akkor az biztos, hogy úgy van, és nem lehetnek ettől eltérések. De van egy ilyen jó erős beleérző képesség, amiről indulunk.
1: Igen, és az jutott eszembe, mondtad, hogy 15 éve vagy orvos, viszont akik most lépnek ki az egyetemekről, ők már ebben az új rendszerben szocializálódnak, miközben ugye te még azt a régi fajta döntéshozatalt is ismered. Ez mennyire változtat meg hosszú távon? Tehát a technológiai környezet, az orvosi világot inkább erőny vagy hátrány lesz ez a fiatal orvosok esetében?
2: Mi részt veszünk nagyon sokrétűen a graduális oktatásban, tehát az orvostanhallgatóknak az oktatásában a kardiológiát és kisebb tantárgyakat is oktatunk, a kardiológiát.

0: Két nappal lehet éve magolta az anatómiát, hogy átmenjen a vizsgán. De azért most sokkal több forrás, meg egész másfajta audiovizuális források állnak a rendelkezésre, vagy például, ahogy tanulnak már egyre többen, nem csak orvos hallgatók, hanem ők is, hogy az AI-jal együtt tanulnak. Tehát van ez a, van mondjuk bármelyik, a ChatGPT, vagy bármelyik, és akkor van egy adott topik, és együtt átveszik, és aztán megkéri a, amit sokszor szoktam hallani, hogy megkéri a hallgató a ChatGPT-t, vagy bármelyik ilyen AI-t, hogy akkor struktúráltan kérdezze őt ki, és tegyen fel neki kérdéseket, amiket ő megválaszol, ugye már szóban is megválaszolhatjuk, mert rögzíti a hangunkat, tehát írni se kell ezeket a válaszokat, tehát abszolút élő szóban tudunk vele beszélgetni.
1: Tehát egyfajta konzultáció.
0: Tehát gyakorlatilag egy ilyen plusz konzultáció, és egy ilyen visszakérdezés, és hogyha van olyan, amit nem ért a hallgató, akkor már egyre, tehát hogy szinte tökéletesen el tudja magyarázni az AI. Tehát, hogy például az oktatásban ilyen szempontból nagy segítség, vagy ugye a másik a különböző VR alapú technológiáknak a bevitele az oktatásba, mert hogy így, tehát így szocializálódnak már a diákok, és így lehet effektíven őket tanítani, mert máshogy, tehát ha valaki ebben öl bele, akkor máshogy az agyi kapcsolata is, meg egyáltalán, ahogy ráállnak a tanulásra, az egész más formában történik. Tehát ezeket a régi módszereket már nem lehet úgy azonos formában sikerrel alkalmazni.
1: Tehát akkor ez azt jelenti, ez a jelenléti oktatásra is kihat?
0: A jelenléti oktatás, a gyakorlati oktatás fontos, mert még mindig ott tartunk, hogy az AI nem fogja megtanítani azt, hogy hogyan kell egy beteget ellátni, hogyan kell egy beteget kikérdezni, hogyan kell egy beteget megvizsgálni, stb. Tehát az, hogy az orvostan hallgatónak a betegágy mellett kell elsajátítania legalább az 50%-et, tehát persze a lexikális tudás nagyon fontos, meg az alapoknak az ismerete, meg az összefüggéseknek, de maga a beteg ellátás, azt nem fogja tudni semmilyen technika pótolni, tehát maximum lehetnek ilyen VR alapú skill vagy készség gyakorlataik, de a valódi betegellátás csak a kórteremben, a műtőben és ezekre a helyeken lehet megtanulni.
1: Egyébként mi az, amit szerinted a gép sose fog tudni átvenni egy orvostól?
0: Hát ezt a fajta intuitív, egyénre szabott a betegnek a látása. Ehhez kell érzelem, kell érzelmi intelligencia. És hát ugye a gép az egy olyan gép, úgyhogy az ebben nem rendelkezik.
1: De egyébként változnak a betegek is? Tudatosabban érkeznek? Más információk alapján kérdeznek?
0: Hát felkészültek sokan, főleg akik ugye a fiatalabb korosztályba tartoznak, mert mindent tudnak mondjuk az adott betegségükről szinte.
1: Mikor már jönnek,
0: igen, és hát az idősebbek nyilván ott, akik azok között is van egyre több olyan, aki már használja ezeket a technológiákat, és sikerrel használja, nyilván ott még kevesebb. Ami viszont egyre inkább teret hódít, és ennek mi nagyon örülünk, az a különböző telemedicinás eszközöknek a használata. Például okos órák, ilyen kis egycsatornás EKG rögzítő pici hordozható eszközök, amiket már bárki megvehet magának, és például a ritmuszavarok diagnosztizálásánál rendkívül hatékony tud lenni, tehát ha valakinek van egy szaporos szívdobogásos panasza, amivel ugye jönnek a betegek, főleg hozzánk elektrofiziológusokhoz, akkor, és egyébként csak mondjuk ritkábban van, tehát a normál EKG-n nem fogjuk látni, akkor, hogyha van egy olyan okos óra, ami tud egy egycsatornás EKG-t rögzíteni, akkor amikor jön a panasz, akkor megcsinálja, és aztán hozza nekem.
1: Tehát már adatokkal érkeznek
0: adatot,
1: a betegek.
0: Valós egészségügyi adatot, adott esetben diagnosztikus adatot, mert például egy pitvarfibrillációt tökéletesen lehet diagnosztizálni egy ilyen egycsatornás EKG regisztrátorban.
1: Tényleg sokat változott a világ, folytassuk innen. Egy rövid szünet következik, utána dr. Nagy Claudia Vivian kardiológus, elektrofiziológus szakorvossal beszélgetünk tovább a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docensével, űrorvossal, itt a Woman Power. Maradjatok velünk továbbra is.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Nagy Klaudia Vivien, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika adjunktusa, az Európai űrügynökség által akreditált első magyar űrorvos, amiről egy picit már beszéltünk, és még fogunk is. És hát a szünet előtt ott hagytuk abba, hogy rengeteg adat áll már a rendelkezésetekre, ami nagyon sokszor nagy segítség a diagnosztizálásban, a gyógyításban. Van olyan, hogy ezeket az adatokat azért óvatosan kell kezelni?
2: Mindig is óvatosan kell kezelni ezeket az adatokat, kritikával kell kezelni az adatokat, orvosi ellenőrzés szükséges, tehát hogyha jön egy beteg egy egycsatornás EKG-val, amire az automata algoritmus kiírta, hogy ez pitvar fibrilláció, akkor nyilván ettől függetlenül én még ellenőrzöm az EKG-t, hogy tényleg azt látom-e rajta, vagy pedig nem, mert hát nyilván lehet zajérzékelés, egy csomó minden olyasmi, ami miatt nem tudja pontosan, bár ugye egyre pontosabbak ezek a diagnosztikus automata rendszerek is.
1: Tehát egy mérés, nem mérés az még megáll?
2: Az egy mérés, nem mérés is megáll, meg az is megáll, hogy nem biztos, hogy ez a diagnózis, amit mondjuk így készül, pláne otthon, az a valóságnak megfelel.
1: A klinikai munkád mellett, ahogy említetted, ugye PhD-t szereztél, illetve elvégezted a London School of Economics egészségügyi közgazdaságtani képzését is, és azért hozom ezt be a beszélgetésünkbe, mert ez számomra azt jelenti, hogy volt egy pont, amikor azt érezted, hogy már nem csak, és idézőjelben mondom, hogy csak gyógyítani szeretnél, hanem a rendszert is jobban érteni, alakítani. Ez így történt?
2: Ez részben így történt, egyébként ez egy nagyszerű lehetőség is volt. Az Európai Kardiológus Társaság az egy olyan szakmai szervezet, ami az összes európai országnak a kardiológusait tömöríti. Ugye vannak éves szinten megrendezett kongresszusaik és különböző szakmai szervezeteik, például nagyon fontos egyik feladatuk, hogy mindig az aktuális, legújabb tudományos eredmények alapján összeállítják, hogy a guideline-t, az irányelvet, sok-sok irányelvet, ugye a kardiológián belül, hogy hogyan kell a szakma szabályai szerint egy adott kardiológiai betegséget gyógyítani. Tehát ez egy nagyon komoly szervezet, és hát ezt a szakmai alapot ugye használjuk fel országos szinten, meg helyi szinten a beteg gyógyításra, persze a helyi jellegzetességeknek a figyelembevételével. Igen, és csak azért hozom itt ezt föl, mert fiatal kardiológusként, amikor még nem voltam szakorvos, az ezen belül működő fiatal kardiológusok vezetőségének a tagja voltam, és így már nagyon korán meg tudtam ismerkedni külföldi kollégákkal, fiatalokkal, persze idősekkel, professzorokkal, és hát nagyon hasznos kollaborációkat tudtunk kialakítani már akkor, és hát azóta is, és hát ennek a része volt egy olyan pályázatot nyertem el, ami fedezte a tandíját a külföldi oktatásnak. A London School of Economics egy nagyon rangos közgazdaságtudományi egyetem, talán benne van az világ első három egyetemében, és ennek volt egy közös mesterképzése, van most is az Európai Kardiológus Társasággal, és ez a képzés volt, amit elvégezhettem, és valóban azért akartam ezt, hogy egy kicsit átlássam, hogy az egészségügyi rendszernek a másik oldala, vagy az aspektusa, amiben mindannyian működünk, és ami egyébként meghatározza a mindennapi praxisunkat, az hogyan működik.
1: Változtatott a szemléleteden?
2: Hozzáadott a szemléletemhez. Egy kicsit egy tágabb perspektívát adott, hogy az ember elgondolkozik azon, hogy amit csinál, azt milyen formában tudjuk minél több ember számára elérhetővé tenni. Nyilván ennek van egy financiális vonzata is. Például amit én csinálok, az egy költséges terápia. Drágák ezek a katéterek, drága az eljárás. Persze költséghatékony is, mert ha tudunk segíteni a betegen, és meg tudjuk szüntetni a ritmus, vagy jelentősen javítjuk az életminőségét, a munkaképességét, stb. De hát ennek ellenére nyilván még mindig rangsorolnunk kell, hogy kinél milyen terápiát csinálunk, az alapján is, hogy mennyi az a finanszírozási keret, ami rendelkezésre áll.
1: Mennyire lehet ma Magyarországon, vagy akár nemzetközi szinten valódi hatása egy orvosnak a rendszer működésére?
2: Lehet hatása, főként akkor, hogyha tényleg átlátja, át akarja látni, és meg is akarja érteni, hogy ez az adott, ő adott országában hogyan működik, és azt is mondjuk jól látni, hogy máshol hogy működik, azért volt nagyon jó a London School of Economics képzése, mert ott nem csak a magyar rendszert, persze az angol rendszert is, de sok más rendszert is alapul véve egy maximális, hát nem maximális, mert nyilván ez egy ráépített képzés volt, de egy jó rálátásunk volt arra, hogy az egyes egészségügyi rendszerek hogyan működnek.
1: Egyébként a klinikai tapasztalat akkor hozzá tud adni ehhez.
2: Igen, ez a kettő együtt működik. Én azt gondolom, hogy az egészségügyben nem lehet az egyik másik nélkül. Tehát kell ahhoz, hogy a gazdasági oldal is jól működjön, ahhoz az kell, hogy a szakmai oldal és a gazdasági oldal jól működjön együtt. Ez akkor tud bekövetkezni, hogyha kölcsönösen értik egymást.
1: Ez olyan könnyű ezt kimondani, de hát nyilván megvalósítani a gyakorlatban. Sokszor
2: gyakorlatilag
1: nehéz.
2: Azért is, mert egy egész másfajta gondolkodásmód, egy egész másfajta tudás az, ami kell a kettőhöz.
1: Ha már behoztuk a nemzetközi kitekintést, tapasztalatot, akkor ugye az Európai Kardiológus Társaságban és más szakmai szervezetekben is dolgozol, vagy végzel munkát. Mit látsz, merre tart az ellátás? Tehát itt technológia, prevenció, vagy centralizáció, sok minden felmerülhet.
2: Hát minden fontos, amit elmondtál, mind a három fontos, leginkább a prevenció nagyon fontos, és hát pont ez irányban dolgozunk most egy gyakorlatilag most az Európai Kardiológus Társaságon belül egy egészségpolitikáért felelős bizottságnak vagyok a tagja, és hát most van az a pont, ahol egyre több ország rakja össze, készíti el a saját kardiovaszkuláris egészségtervét. Ebben egyébként Magyarország is részt vesz, a Magyar Kardiológusok Társaságának aktív résztvevője, és ugye az a cél, hogy a kardiovaszkuláris egészség javuljon, mert hogy annak ellenére, hogy már nagyon sok mindent tudunk kezelni, és tudjuk azt is, hogy hogyan lehet megelőzni, mégis Európában nagyon sok helyen a kardiológiai betegségek a vezető halálokként szerepelnek, és ahol már nincsenek első helyen, ott is előkelő második, vagy legfeljebb harmadik helyet foglalnak el. Szóval rengeteg feladat van még, és most az a cél, hogy az Európai Unió támogatását is ebben az irányba toljuk el, és hát próbáljunk támogatást szerezni, mind a minél nagyobb láthatóság, mind pedig financiális támogatás, hogy például a kardiovaszkuláris prevenció az minél több szinten meg tudjon valósulni, minél hamarabb, minél szélesebb körben.
1: Ami még eszembe jutott, hogy ugye több szerepben vagy jelen itt a klinikum, a tudomány meg a szakmapolitika az, amit említhetünk. Ez inkább egy egymást erősítő rendszer számodra, vagy vannak olyan pontok, amikor úgy érzed, hogy ez inkább így sok irányba húz?
2: Mindig is szerettem sok mindennel foglalkozni, sok minden érdekelt, nem akarok elaprózódni, de ezek a területek mind egymásra hatnak. Tehát az, hogy én az adott beteg szintjén mennyire tudom ellátni jól azt a beteget, az is befolyásolja, hogy milyen a finanszírozásom, az is befolyásolja, hogy a beteg milyen életmóddal élt az elmúlt 20 évben, megkönnyíti vagy megnehezíti a munkámat. Tehát ezek a területek egymásra hatnak és egymásra épülnek, szóval én azt gondolom, hogy ha mindegyiket az ember egy kicsit látja, az segíti a munkáját.
1: Folytassuk, innen egy rövid szünet következik, majd a zene és a hírek után innen folytatjuk a beszélgetést. Dr. Nagy Claudia Vivien kardiológus, elektrofiziológus szakorvossal, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docensével és űrorvossal. Jövünk vissza a zene után.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A kopasz őrnek kész a kávéja. Kész a kávé.
2: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
3: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
4: Vasárnap este 22 órától.
0: Minisztárszki és Hot Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
6: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
7: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
8: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
9: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
10: Budapesten erős a forgalom a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér irányában, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt. A Kacsó-Pongrácz úti felüljárón kifelé az M3-as autópálya kivezető szakasz előtt. Csak egy sávjárható burkolatjavítás miatt várhatóan holnap éjfélig. Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton a Szilvafa utca közelében félpályás lezárása készüljenek, mert vízvezetéket javítanak. A váltakozó irányú áthaladás jelzőlámpa irányítja. Torlódik a kocsisor kifelé az Erdősor utcától. Az érintett BKK járatok megnövekedett menetidővel közlekednek a külső végállomásuk felé. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Mától a József Attila utcát lezárták az István útnál. Az István úton befelé a Petőfi utcánál nem lehet balra kanyarodni. A 147-es autóbusz terelve közlekedik Újpest központ felé, több megállója kimarad. Mától a 7. kerületben a Klauzál tér egyirányúsága megfordult építkezés miatt. A Kisdiófa utcát lezárták egy rövidebb szakaszon a Király utca és a Dob utca között. Szép Csilla, BKK Info.
11: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
12: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
0: Memory. Hírek következnek a Rádió Cafén.
13: Vezessünk óvatosan az iskolák környékén. Lejárt Polt Péter megbízatása. Ünnepel a Puskin mozi. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Elkezdődött az iskola. Jobban kell figyelnünk az utakon. Szeptembertől országszerte több százezer diák kezdte meg a tanévet. A tanintézmények környékén sűrűbb forgalomra, több gyalogosra kell számítaniuk az autósoknak, mondta rádiónknak Dávid Mónika, rendőr alezredes.
14: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük a járművezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgásra. használására. A gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben, kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és ügyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak.
13: Lejárt az Alkotmánybíróság elnökének és 3 alkotmánybírónak a megbízatása, miután betöltötték a 70. életévüket. A júliusban elfogadott alaptörvénymódosítás állította vissza ezt a felső korhatárt. A távozók Polt Péter, a tanáros testület vezetője, valamint Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és Lomnici Zoltán. Az országgyűlésnek 60 napon belül kell új alkotmánybírókat választania a megüresedett helyekre. Pontosabb és egyértelműbb feladat megosztással dolgozik tovább a kormány. A szeptembertől életbe lépő változások alapján a Nemzeti Információs Központ és a Védelmi Igazgatási Hivatal szervezeti irányítását a miniszterelnökséget vezető miniszter látja el. A többi polgári és katonai nemzetbiztonsági szolgálat irányítása változatlanul több tárca között oszlik meg. Az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat a belügyminiszterhez, az információs hivatal a külügyminiszterhez, a katonai nemzetbiztonsági szolgálat pedig a honvédelmi miniszterhez tartozik. 100. születésnapját ünnepli a budapesti Puskin mozi. Szeptember 25-e és november 28-a között ritkán látható klasszikusokat, élőzenés vetítéseket és filmklubokat tartanak. A jubileumi programsorozat Fritz Lang Metropolis című némafilmjével kezdődik. A záróvetítésen pedig Charlie Chaplin Arany Láz című filmje látható élőzenei kísérettel. Szeles, de meleg idővel indul a szeptember. Napos, gyengén felhős időnk van, csapadék nélkül. Erősödik a légmozgás, 30 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap is sok napsütésre számíthatunk a térségünkben, említésre méltó eső nem várható. Szerdán is hasonlóakra számíthatunk, a Dunántúlon helyenként futózápor, zivatar előfordulhat. Napközben akár 32 fokot is mérhetünk. Csütörtökön egy gyenge hidegfront érkezik, de jelentős lehűlést nem hoz magával.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a Woman Power-t. Vendégem továbbra is dr. Nagy Klaudia Vivien, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, a Semmelweis Egyetem docense, az Európai Űrügynökség ÉZA által akkreditált első magyar űrorvosunk, űrorvosa, és hát amiről eddig nem beszéltünk, illetve hát a beszélgetésünk elején behoztuk, hogy nagy Star Wars rajongó voltál, és jól esett az, amikor viszont szakemberként megtalált egy ehhez kapcsolható feladat. 2022-ben a Hunor Magyar űrhajós program kereste meg a Semmelweis Egyetemet, hogy részt vegyen a magyar űrprogram egészségügyi hátterének kialakításában, és ebben te egy meghatározó szerepet kaptál. Amikor megkaptad ezt a feladatot, mit éreztél?
2: Nagy örömet. Gyakorlatilag nagy meglepetést, és nagyon örültem, hogy rám esett a választás. Tekintettel arra, amit már beszéltünk, hogy gyerekkoromtól érdekelt azért ez a terület, és kihívást is láttam benne. Mert oké, hogy jelentős része a kardiológia és a kardiovaszkuláris rendszer, mint amúgy gyakorlatilag a medicinának általában, de azért ez egy teljes, komprehenzív, az asztronautát tetőtől talpig, tehát minden disziplinának részt kell venni benne vizsgáló terület, úgyhogy ennek a megszervezése az egy komoly feladat volt, meg hát a megtanulása is, mert hát azért az elején nem sokat tudtunk arról, hogy a gyakorlatban az űrmedicina az hogyan épül fel, hogyan néz ki, és hát ezt a know-how-t kellett Magyarországon megvalósítani. Persze nem azt mondom én, hogy nem volt korábban űrmedicina, mert volt Farkas Bertalan, első magyar űrhajós, akinek voltak űrorvosai, de azóta eltelt csak nem 50 év, azért ez a szakterület ez nem igen tudott fejlődni. És hát ezért volt, meg hát a szakterület maga fejlődött, de
1: csak
2: hát
1: itt Magyarországon
2: mi, igen,
1: nem volt
2: meg mi nem voltunk benne, úgyhogy ki kellett alakítani ezt a know-how-t, ezt a tudásbázist, és ezt az egész folyamatot.
1: De

0: kettőt, egyből igent mondtál?
1: Egyből igent mondtam, igen.
0: Amikor megérkezett ugye a megkeresés, akkor egy csapatot is össze kellett rakni. Ebben te aktívan részt vettél már?
1: Igen, természetesen. Én raktam össze a csapatot, hogy kikből álljon. Szerettem volna, hogyha az egyetemnek azért minél több klinikája és minél több szakterülete részt vesz ebben, és különböző szinteken, tehát fiatalabb orvosok, idősebb, tapasztaltabb kollégák, tehát egy ilyen jó kis csapatot akartam összerakni, és én azt gondolom, hogy sikerült is.
0: Mekkora csapat jött így össze, aki segítette a munkátokat?
1: A kiválasztás során, amikor a 25 legjobb űrhajós jelöltet vizsgáltuk nagyon részletesen, akkor csak nem 20 klinikája az egyetemnek részt vett benne, és ott dolgozó kollégák, és az volt a feladat, hogy megfeleljünk a nemzetközi sztenderdeknek. Van egy olyan hivatalos, a Nagy űrügynökségek orvosi bizottsága által összeállított követelményrendszer, ami leírja, hogy pontosan milyen vizsgálatokat kell csinálni, és ezeknél a vizsgálatoknál milyen eredményt kell kapni ahhoz, hogy valaki az űrbe menjen, tehát hogy milyen betegségek, állapotok nem engedik ezt meg, de vannak olyanok is persze, például a fogorvostan területén, ami, hogyha kezelésre kerül, például egy régi amalgám tömésnek a cseréje újfajta korszerű tömésre, akkor az már nem akadálya annak, hogy az asztronauta jelöltből űrhajós legyen. Tehát ez egy nagyon összetett és komoly szabályrendszer, amit nekünk át kellett látni, és ennek megfelelően kellett felállítani ezt a vizsgálati rendszert. Másrészt pedig azért szerettük volna ezt egy kicsikét kibővíteni olyan vizsgálatokkal, amik nem részei ennek, hanem amit egy magyar külön tudásbázisként vagy know-howként még hozzá tudunk adni.
0: Ez egy elég hosszú folyamat és elég izgalmas folyamat volt, ha jól tudom. Ez idő alatt is ott voltál a műtőben?
1: Amennyit tudtam, igen, természetesen az időigényes, tehát nem tudtam annyit abban az időszakban a klinikai betegellátással foglalkozni, mint korábban.
0: De nem engedted el?
1: De nem engedtem el, és amennyit tudtam, mindeközben is a saját betegeimet ugyanúgy vittem tovább, meg dolgoztam a klinikán, operáltam.
0: Hát igen, mert egyrészt ez egy projekt volt, aminek a projektmenedzsereként kellett dolgoznod, hogyha lecsupaszítjuk, másrészt közben ott volt a klinikum mellette. Ez ugye 240 emberből választottátok ki először a 25-öt, majd a 8-at, végül a 2-t. Ez milyen út volt?
1: Ez egy hosszú és összetett folyamat volt, de nem csak én végeztem el, és nem csak orvosi szempontból történt a kiválasztás, hanem minden aspektusból, ami egy asztronauta kiválasztás során ebben szerepet játszik. Tehát az asztronautáknak a lexikális tudása, a feladatmegoldó képességének a vizsgálata, a kommunikációs képességének a vizsgálata, ezek mind-mind részei voltak, és miután megtörtént a 8, majd a 4 fő kiválasztás, ugye az a 4 fő volt az, akit már a közvélemény is megismert, nekik egy egyéves képzésük indult el, és ezt a képzést is össze kellett rakni. Ez egy gyakorlatilag a Nagy űrügynökségek űrhajós kiválasztás követő alapképzésének a mintájára történt. Egy egyéves alapképzés, aminek a része volt a lexikális tudásnak a megszerzése, mint egy mesterképzés. Úgy kell elképzelni tanórákkal, gyakorlatokkal, mondok példákat, milyen tantárgyak, asztrofizika, űrjog, orosz nyelv, tehát ezeket természetesen nem én csináltam, hanem azok a kollégák a Hunor program részeként, akiknek ez volt a szakterülete és feladata. Nekünk az üregészségügy volt a feladatunk, aminek a része volt a fizikális felkészítés, tehát aminek az volt a cél, hogy az asztronauta minél jobb fizikális állapotban menjen majd az űrállomásra, hogy el tudja végezni azt a rengeteg feladatot, amire hárul. A pszichológiai felkészítés, az is egy rendszeres felkészítési folyamat volt, hogy minél stabilabb személyiséggel, minél felkészültebben érkezzen az űrállomásra, és mindemellett tanítottunk nekik például újraélesztést, akkor ilyen alapvető orvosi diagnosztikai eszközöknek a használatát, de egy ilyen elég sokrétű képzés volt, és persze ezek mellett a folyamatos egészségügyi hátteret is biztosítottuk, hogyha valamilyen akut betegség van. Tehát attól, hogy egészségesnek kiválasztjuk az

0: kozmonaut, tehát hogy most ez egy olyan állapot, hogy minden rendben van és mehet az űrbe. Egy ilyen hosszú képzési időszak alatt lehetnek akut problémák.
1: Igen, bármi ezeket, történhet.
0: Így van, és ezeket kezelni kell, minél hamarabb felismerni, elhárítani. De ezt nem én egyedül csináltam, hanem egyrészt a kollégák, akik ebben részt vettek, és hát ott állt mögöttünk a Semmelweis Egyetem minden forrásával, amiben ugye segítségre lehetett szükség.
1: Voltak megterhelő vagy nehéz feladatok vagy napok ez idő alatt?
0: Voltak, ez természetes.
1: Tehát, mert utólag olyan könnyű itt az izgalmas, szép kihívásokkal teli pillanatokat felhozni, de gondolom azért volt nehéz időszak is.
0: Mint minden projektben, pláne egy ilyen úttörő projektben mindig vannak kihívások. Azon igyekeztünk, hogy szakmai szempontból minél magasabb szintű programot és a nemzetközi standardeknek megfelelő programot rakjunk össze. Nagy segítségünkre volt az Európai Űrügynök orvosi csapata, orvosi bizottsága, akikkel a kezdetektől fogva tudtunk együtt működni. Szinte párhuzamosan volt az Európai Ügynökségnél is egy asszonauta kiválasztási folyamat a magyar kiválogatással, és lehetőséget kaptunk arra, hogy a magyar kiválogatásból kiválogatásra került űrhajósok egészségügyi adatait az Európai Ügynökség felé is prezentáljuk, konzultáljuk, és hát nagy örömünkre és büszkeségünkre az Európai Ügynökség is elfogadta az egészségügyi adatokat azoknál a jelölteknél, akik aztán tovább jutottak.
1: Zenélünk egy kicsit, és innen folytatjuk a beszélgetést itt a Woman Power-ben. Dr. Nagy Klaudia Vivien, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, űrorvos a vendégem. Tartsatok velem, mert hamarosan innen megyünk tovább.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még mindig dr. Nagy Claudia Vivien, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docense a vendégem, az Európai űrügynökség által akkreditált első magyar űrorvos, és akkor álljunk itt meg egy pillanat, hogy ez mit jelent, hogy első akkreditált űrorvos.
2: Ez azt jelenti, hogy elvégeztem az Európai űrügynökségnek a hivatalos űrorvosi ráépített képzését. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy ráépített szakképzést. Másfél éves képzéshez hivatalosan vannak elméleti részei, gyakorlati részei, és olyan gyakorlati részei, amikor valós űrhajóst kell kísérni űrmisszió során, mint kvázi, mint egy rezidens, egy már licenszer rendelkező kollega felügyelete alatt. És ennek a képzésnek egy kis része van online, de a legnagyobb része a személyes jelenléthez kötött, ami egyrészt Kölnben, az Európai űrügynökség Európai Asztronauta Centrumában, másrészt pedig Houstonban történik, a NASA Johnson Space Centerben, illetve hát amikor asztronautát valóban kísérünk, és nekem kettő asztronautához is volt szerencsém, az egyik egy svéd, a másik egy dán asztronauta, akkor a felbocsátáshoz Floridába kell menni, a Kennedy Space Centerbe. Úgyhogy hát ezeken a helyeken volt a rendkívül izgalmas és hát nagyon egyedi és mindenre kiterjedő képzés. Én azt hiszem, hogy egy nagyon nagy megtiszteltetésben és szerencsében volt részem, hogy ebben részt vehettem, mert tényleg az emberes űrrepülés bölcsőjében tanulhattam meg ezt a szakmát.
1: Egyébként itt mennyire volt fontos a te egészségügyi, a te fizikális állapotod? Nyilván nem te mész fel az űrbe, de azért egy csomó helyzetben te is fontos volt, hogy jó állapotban legyél.
2: Igen, ha már csak önmagában azt vesszük, hogy mennyi utazással jár ez a képzés, már akkor is azt mondom, hogy igen, jó egészségügyi állapotban kell lenni ahhoz, hogy ezt az ember végig tudja csinálni, de én mindig is igyekeztem odafigyelni az egészségemre, megnyilvánul ez abban, hogy hogyan táplálkozom, hogy mennyit sportolok, mozgok, és hát minden egyéb aspektusban nekem nagyon fontos az egészség, és hát látom saját bőrömön idézőjelben, mióta betegekkel foglalkozom, hogy ez a preventív szemlélet, ami hát sajnos sokszor nincs meg, az meg tud előzni mennyi nagyon súlyos, komoly problémát. És ez az élet minden aspektusára kiterjed, onnantól kezdve, hogy mit eszünk, mennyi folyadékot iszunk, vagy egyáltalán mennyit alszunk, tehát ilyen apró dolgokon múlik nagyon sokszor, csak ezeket az apró dolgokat konzekvensen kell csinálni, hogy igyekeztem erre minél jobban odafigyelni. Ennek ellenére egy megterhelő időszak volt, de azt gondolom, hogy jól tudtam venni így az akadályokat.
1: Mit jelent egyébként az, hogy sportolsz?
2: Azt jelenti, hogy rendszeresen igyekszem valamilyen fizikai aktivitást végezni. Ugye mindenkinek egyénre szabott, vannak olyanok, akik valamilyen sportot űznek gyerekkoruktól, és ha azt csinálják, az nagyon jó. Én mindig többféle sportot űztem, de egy mindennapi életben, főleg egy hát elég zsúfolt mindennapi életben, olyanok férnek bele, mint elmegyek kocogni, olyan edzések, amik például súlyzós edzések, ahol az izomzatunkat erősítjük, ugye nagyon fontos, ugye, és ezek kijönnek a kutatási eredményekből is, tehát például az, hogy az embernek a, csak ilyen egyszerű dolog, a kéznek a szorító ereje, ami egyébként ahova mérhető össze, hogy milyen az általános izomzatunk, a kéznek a szorító ereje meghatározza az általános életkilátásokat, főként idősebb korban, és az, hogy például az, hogy én nekem milyen a kéz szorító erőm, az az általános izomzat mennyiségemmel és fittségemmel van összefüggésben. Tehát nem arról beszélek, hogy ilyen sportolónak kell lenni, hanem arról beszélek, hogy rendszeresen kell fizikai aktivitást végezni.
1: Hogyha visszatérünk a kiválasztáshoz, mert ez egy nagyon izgalmas dolog lehetett, amikor először 240 űrhajós jelöltből eljutottatok a 25-ig, a 8-ig, mondtad, hogy utána 4-re csökkent ez a szám, és hát végül lett 2 űrhajós Kapu Tibor, aki végül feljutott az űrbe. Ez mennyire hozott nehéz döntéseket egy-egy ponton, amikor meg kellett válnotok bizonyos jelöltektől, jelentkezőktől?
2: Én mind a négy egyébként közvélemény által megismert űrhajós jelöltet nagyon kedveltem, kedvelem, és hát hála Istennek ezt a döntést nem nekem kellett meghozni. Mi voltunk azok a szakemberek, az a szakmai háttér, akik az információt, az objektív információt szolgáltatták a saját szakterületünkről az adott jelölt teljesítményéről, a mi esetünkben az egészségügy és ehhez kapcsolódó teljesítményéről, de egyébként a többi szakterület, tehát például a kommunikáció, vagy pedig ugye a valódi tudás, mármint amiket emlegettem, például asztrofizika, stb. A tudás háttér alapján is azok a szakemberek, akik foglalkoztak velük, adtak egy részes értékelés róluk, és egy független felügyelő bizottság döntött el. Tehát egy olyan magas szintű szakemberekből, professzorokból álló felügyelő bizottság döntött el, akik független döntést tudtak hozni, és objektív döntést, azok alapján, az információk alapján, amiket mi szolgáltattunk.
1: Mi az, amire szerinted a legnehezebb felkészíteni egy űrhajóst?
2: Több mindenre. Nem lehet egyet kiemelni, de van egy olyan terület például, ami rendkívül fontos, ez a pszichológia. Nagyon részes pszichológiai szűrővizsgálaton esnek át az űrhajós kivizsgálás, vagy űrhajós orvosi kiválasztás során, ami nem csak a pszichopatológiát zárja ki, tehát hogy valamilyen konkrét pszichiátriai betegségük legyen, hanem a személyiséget is vizsgálja. Egy űrhajósnak egy nagyon stabil, nagyon együttműködő személyiségnek kell lennie, aki egyrészt tud alkalmazkodni a felmerülő helyzetekhez, egy űrutazás során nagyon sok minden felmerülhet, másrészt pedig tud alkalmazkodni másokhoz, akár idegenekhez, ugye amikor fölmegy az űrállomásra, akkor ott zárt térben kell hosszabb ideig dolgoznia, együtt élnie olyanokkal, akiket nem is ismer egyébként,
1: tehát csak futólag kísérleteket ismer. Végzett.
2: Kísérleteket végzett, nagyon fontos munkája van, emiatt van fönt, hogy ezeket a kísérleteket elvégezze, és ezt csak akkor lehet megtenni, hogyha ő pszichológiailag is készen áll arra, hogy a többiekkel csapatmunkában az utasításokat elfogadva, az összezártságot kibírva és jól kezelve, megértve és felmérve azt, hogy innen nem lehet visszajönni, amikor az embernek a kedve tartja, mert nyilván azért ez egy elszigetelt helyzet, látjuk föntről a gyönyörű földet, ott van lent a családunk, ott vannak a barátaink, mindenki, aki fontos számunkra, és hát nem tudunk oda menni egy perc alatt, vagy azt csinálni, amit akarunk.
1: Hát meg ez rengeteg kockázat, amit vállalni kell.
2: Rengeteg kockázat, amit vállalni kell, tudatában kell lenni annak, hogy lehetnek váratlan helyzetek, veszélyes helyzetek, és egy ilyen helyzetben is stabilnak kell maradni. Szóval ez egy nagyon összetett folyamat, és nem csak a kiválasztás, ahol meghatározzuk, hogy na ez az illető, ennek a személyisége megfelelő, de ugye van sok minden, amit lehet fejleszteni, és kell is fejleszteni, úgyhogy az, hogy ez meg tudott valósulni a mi programunkban ilyen komoly szinten, egyébként ez azért sok szempontból egyedülálló, mert az Európai űrügynökségnek és a NASA-nak is van ugye nagyon komoly pszichológus csapata, meg van egy kis pszichológiai felkészítése, de ilyen struktúrált felkészítés, mint ami nálunk volt, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika munkatársainak a vezetése, felügyelete és hát gyakorlati részvétele segítségével ilyen azért nincs erre példa.
1: Folytassuk innen, egy kis zene következik, majd beszélgetünk tovább dr. Nagy Claudia Viviennel, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docensével, űrorvossal. Jövünk vissza a zene után.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
4: Qualitons. Yuri Gagarin. Karkava. Whittaker. Dali Borovogranje. És még sokan mások. Az ország első. Szihedeli Kosmog fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámor kastélyban.
3: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
5: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Nagy Claudia Vivien, űrorvos, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, és hát beszélgettünk arról, hogy milyen hosszú út vezetett odáig még segítségeddel, mert hogy nagyon sok szakemberen múlt, Kapu Tibor eljutott az űrbe. És akkor egy pillanatra még ennél a gondolatnál maradnék, hogy amikor Tibor elindult a küldetésre, akkor én úgy tudom, hogy te ott voltál egészen a kapszula bejáratáig. Ha most visszaemlékszel, mit gondoltál akkor, mi ment végbe benned abban a pillanatban?
2: Ott voltam, így van, ott voltam végig a karanténban, és a felbocsájtáskor is a Kennedy űrközpontban. Nem kísértük a kapszula bejáratáig az űrhajóst, ez azért volt, mert limitált volt az a létszám, akik kísérhették, és a teljes legénységet, a 4 fős legénységet az Axiom Space-nek az orvos kollégája egy személy mehetett csak, és hát ő ment, aki mind a 4 főnek az egészségügyi adatait ismeri, ugye én a saját asztronautáimért voltam felelős, de ott voltunk végig az úgynevezett triázs részlegen, a Kennedy űrközpontban, ami egy olyan részleg, ahol az összes orvosi egység ott állomásozik, és ha bármi probléma van, akkor azonnal a helyszínre tud menni. Hát hála Istennek nem volt semmi probléma, de egy rendkívül izgalmas, és hát amúgy egy rendkívül felszabadító érzés volt azt látni, amikor az űrhajó felbocsájtása megtörténik, és eléri az éjszakai floridai eget, és gyönyörűen felmegy Tibi az űrbe.
1: Hát igen, mert évekig dolgoztatok ezért a pillanatért.
2: Így van.
1: És ebben nagyon sok munka volt benne. Hogyha viszont még egy másik témát behozok a beszélgetésbe, ezt a munkát te fiatal nőként vállaltad el. Ebben volt kuriózum, vagy hogyha egy nemzetközi szinten nézed az űrorvosokat, meg egyáltalán ezt a területet, ott mennyi nő van?
2: Hasonlóan, mint sok más szakmában, általánosságban, például a műtétes szakmákban is, az űrorvosi szakmában is többen vannak a férfiak, mint a nők. Egyébként van 2 kolléganő most már az Európai Űrügynökségnél, nem vagyunk sokan, összesen 8 olyan űrorvos van, aki most operatívan tud űrhajóst vinni. Abból vagyok én az egyik, és rajtam kívül 2 hölgy van, az egyiknek van egy kisgyermeke, és ebből is még azért sikerült neki összeegyeztetni az elmúlt években. Úgyhogy megoldható ez, áldozattal jár, rengeteg utazással jár, főként akkor, hogyha van űrhajós, mert hát akkor ott kell lenni, úgy néznek ki ezek a missziók. Tehát Kapu Tibor missziója az egy rövid távú űrutazásnak számít, akkor nevezzük így hivatalosan, a 30 napnál kevesebbet tölt az világűrben. Ehhez képest a rendes NASA és Roscosmos missziók, azok 6 hónapos missziók, tehát egy európai asztronauta az 6 hónapra megy az űrbe, ha csak nem az Axiom Space-szel utazik, mert erre is volt már példa, de hivatalosan 6 hónapra, és egy ilyen 6 hónapos szakaszt két orvos visz, és elosztják egymás között, egyikük az egyik felét, a másik a másik felét.
1: De akkor ott rendelkezésre kell folyamatosan állni, ha jól értem.
2: Hát ott kell lenni, tehát gyakorlatilag oda kell költözni, tehát egyrészt attól is függ, hogy melyik felét kapja az ember, nekem lesz előreláthatólag 2027-ben egy belga űrhajósom, ott a második felét fogom kapni, ami azt jelenti, hogy a kollégám megy vele a karanténba, meg az első 3 hónapját a missziónak ő követi, és ez azt jelenti, hogy ilyenkor Kölnbe kell oda állomáshozni, oda költözni arra az időszakra, mert ott is van egy irányító központ, és onnan történik a nominális asztronauta követés az Európai Ügynökségnek. Külön Houstonba akkor kell menni, hogyha például űrsétát tesznek, mert azt Houstonba követjük mi is, és akkor én nekem megjön a második fele, tehát a második 3 hónap, plusz a visszatérés, plusz a rehabilitáció. Tehát így oszlik meg. Gyakorlatban ez körülbelül 4-4,5 hónap kintartózkodást jelent.
1: Egyébként, hogyha a szakmádat általában nézzük, akkor is ugye említetted, hogy inkább férfiak által dominált nagyon sok terület, így akár a kardiológia is, amiről beszélünk. De hogyan látod ma ezt a közeget? Mennyire változott az elmúlt években a nők jelenléte, akár például a kardiológiában, és akkor nézzük, hogy akár magasabb szinteken.
2: Azt látjuk az orvosi egyetemeken, hogy most már az évfolyamoknak a 2/3 nő, úgyhogy egyre több nő van. Persze vannak szakmák szerinti különbségek, a műtétes szakmákban még mindig nagy részt férfiak vannak, egyébként az elektrofiziológiának egy ilyen sarkalatos példája. Igaz, katéteres műtétről van szó, de ezen a szakterületen sokkal több férfi van. Az Európai Kardiológus Társaság aritmológiai, elektrofiziológiai munkacsoportjában is ez mindig egy probléma, mert hát ugye most van egy ilyen szabályzat, hogy kell, hogy legyen elegendő nő például kongresszusokon a üléselnökségbe, előadóként, stb., és egyszerűen nem tudják kitermelni, vagy kiállítani úgy a bizottságokat, hogy az az 50%, amit ugye célként jelöltek meg, az meg legyen, egyszerűen nincs annyi nő. Uh-huh. Úgyhogy vannak olyan szakterületek, ahol abszolút már ez egálba került, talán több nő is van, mint férfi, és hát továbbra is vannak olyanok, ahol ez másképp van. Szerintem olyan szempontból ez nem probléma, tehát inkább az a fontos, hogy a lehetőség legyen adott, én ezt így látom, hogy aki mondjuk egy olyan területet akar választani, mint valamilyen sebészeti terület, vagy mondjuk akár az elektrofiziológia, annak meg legyen a lehetősége és az útja, hogy ezt megtehesse.
1: Szakmai alapon előre jusson.
2: Így van, és ő ezt eldöntötte, hogy ezt szeretné, és hát innentől kezdve csak az illető döntésére van bízva, ez nem fog több nőt vagy több férfit vonzani egy adott területre, de meg fogja adni a lehetőséget.
1: Igen, ez egy nagyon fontos dolog. Egyébként szerinted mi jelenti a legnagyobb kihívást a nők számára ezen a pályán?
2: Kardiológiáról, vagy az űrorvostáról beszélünk?
1: Mindkettőről, vagy egyáltalán az orvosi hivatásról?
2: Családi élettel való összeegyeztetés. Mm-hmm.

0: ellenére is, de nincs ezzel semmi baj, mert ezek behozható dolgok. Itt is az a lényeg, hogy legyen meg a lehetőség, hogy ugye egy, mondjuk egy szülési szabadság után, amikor visszaérkezik, akkor arra a szintre vissza tudjon térni.
1: Hát igen, és említettük azt, hogy naponta hány műtétet végzel el. Alapvetően azért ez egy 0-24-es szakma. Hogyan lehet ebben hosszú távon egyensúlyt találni?
0: Lehet. A prioritásokat kell meghatározni. Tehát amikor egy anya gyermeket vállal, akkor ez a prioritás. És azt gondolom, hogy ez nem kérdés. Én látom a kolléganőimet, ez mindenkinél így van. A klinikán egyébként megkapják a maximális segítséget ahhoz, hogy a gyermeknevelést azt meg tudják oldani. És hát ha ezt a prioritást szem előtt tartjuk, mindig van olyan szegmens, amiben részt tudunk nőként is venni, hatékonyan és produktívan akkor is, hogyha gyermeket nevelünk.
1: Hát akkor azért van egyfajta szakmai és szemléletbeli elmozdulás is, ha jól értem.
0: Abszolút így van, én így látom, és hát egyébként a gyakorlat is ezt mutatja.
1: Még egy negyed óráig beszélgetünk dr. Nagy Claudia Viviennel, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docensével, űrorvossal itt a Woman Powerben, a zene után folytatjuk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még egy negyed óráig vendégem itt a Woman Powerben dr. Nagy Klaudia Vivien, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docense, az Európai Űrügynökség által akreditált első magyar űrorvosunk, és hát sok mindenről beszélgettünk. Ott hagytuk abba, hogy azért van egyfajta szemléletváltás, és egyre több nő kap lehetőséget olyan eddig férfiak által dominált területeken, ahol most

0: már ők is ki tudnak teljesedni, és itt a lehetőség szót említetted, viszont azért ennek a szakmának azt a részét még nem veséztük ki, és akár egy kérdés erejéig itt ezt behoznám, hogy ez mennyire megterhelő. Például a kardiológia, például a műtétek elvégzése egy orvos számára.
1: Az biztos, hogy megterhelő. Ha a műtéteknél maradunk, azt tudni kell, hogy ahol fluoroszkópia, tehát röntgensugárzás van, ott egyrészt röntgensugárzás van, még akkor is, hogyha minden óvintézkedést megteszünk ellene, azért valamennyi ér bennünket. Ez az egyik fele, a másik fele a maga a védekezés is megterhelő, mert hogy ólomköpenyben állunk.
0: Az hány körülbelül, kiló cipelsz
1: ilyenkor? 10-15 kiló.
0: Ami pluszban rajtad
1: van. Ami még pluszban rajtam van, és hát a szerencsés helyzet az elektrofiziológiában, hogy lehet ülni bizonyos részénél a beavatkozásnak, de az sem mindegy, hogy az ember hogy ül, tehát oda kell figyelni, hogy a tartása megfelelő legyen, mert nagyon hamar meg tud fájdulni a hát, a nyaka, mert hát ugye ezt a nehéz ólomköpenyt tartja, úgyhogy fizikálisan ez egy megterhelő dolog mindenképpen. Hát persze az orvoslásban az, hogy ügyelni kell, az, hogy ott kell lenni fejben, és hát ugye stressz, minden csapból is a stressz folyik.
0: Na de hát azért
1: de a stressz ez az nekünk egy reális probléma.
0: Kockázati tényező.
1: Kockázati tényező egészségügyi szempontból. Itt bele lehetne hozni nagyon sok mindent, hogy hogyan lehet a stresszt kezelni és elkerülni. Valamilyen szintű stressz egy ilyen komoly feladat teljesítése során óhatatlanul is az ember életébe bejön. Az egy nagyon fontos tényező, hogy hogyan tudunk pihenni. És azt kell látni és tudni, hogy sokszor ugye hát a beteg az beteg, és neki segítségre van szüksége.
0: És azonnal kell a segítség.
1: És sokszor azonnal kell a segítség, de az orvos csak akkor tud úgy segíteni, ahogyan a szakma szabályai és egyébként a saját lelkiismerete is megkívánja, hogyha őnek is van egy olyan háttere, vagy hogy is mondjam, tartaléka, amiből tud táplálkozni, tehát az orvosnak is kell pihenni, az orvosnak is kell regenerálódni, nincs olyan, hogy 0-24-es szolgálat kell idő önmagunkra, tehát ez a self-care, ez az önmagunkra fordított idő, tényleg az, hogy oda tudjunk figyelni arra, hogy nekünk is jusson pihenés, nekünk is jusson aktív pihenés, testi, lelki kapcsolódás, ez nagyon fontos.
0: De egyébként van, hogy fejben hazaviszel egy beteget, egy problémát, egy megoldandót?
1: Óhatatlanul is van. Az ember nyilván.
0: Tehát nem lehet kikapcsolni egy kapcsolóval, hogy akkor idáig orvos voltam, és itt van x darab beteg, akit meg kell műtenem, döntést kell hoznom, diagnózist kell felállítanom, tehát amikor mész hazafelé, vagy otthon vagy, akkor bejönnek ezek a dilemmák?
1: Igen, ez a gyakorlatban is így van, kell egy kis idő, amikor az ember leteszi a munkát, akkor utána hazamegy, kell egy kis idő, hogy rá tudjon hangolódni az otthoni környezetre, meg egyáltalán arra, hogy fejbe tényleg ne azon gondolkodjon.
0: De van, hogy ekkor is előjön egy-egy kérdés.
1: Igen.
0: Mi az, ami most igazán motivál szakmailag? Ugye végig felsoroltam rengeteg titulosodat, feladatodat, nemzetközi kitekintésedet. Mi az, ami izgat most szakmailag?
1: Több minden. Nagyon szeretnénk tovább erősíteni, tovább folytatni a tudományos kollaborációkat, mind a kardiológia, elektrofiziológia, mind pedig az űrorvostan területén. Ahogy említettem, van sok, tehát tényleg mondhatom azt, hogy sok, mert jelenleg 8 darab PhD hallgatón van, bocsánat, már csak 7, mert most végzett az egyik, akiknek még meg kell teremtenünk azt közösen, hogy ők is PhD-jukat megvédjék, és aztán utána önálló kutatásra alkalmasak legyenek, és persze folytatjuk tovább a tudományos munkát. És hát másrészt pedig szeretnénk, hogyha ez az űrorvostani tudomány, amit elkezdtünk felépíteni a Semmelweis Egyetem szintjén, megalapult a Semmelweis Egyetemen a repülő és űrorvostani tanszék, hogy ez tovább folytatódhasson minél több hazai és nemzetközi együttműködéssel, és hát mindemellett, ahogy talán észrevehető volt, hogy nekem ez a work-life egyensúly, tehát a munka és a kikapcsolódás, vagy egyáltalán az életnek az egyensúlya nagyon fontos, és hát egyre többet foglalkozunk azzal, hogy hogyan lehet optimalizálni az egészséget, tehát szeretném azt, hogy mind a kardiológia, mind pedig az általános beteg szintjén minél inkább a prevenció felé tudnánk elmenni, és minél kevésbé kelljen oda eljutni, hogy már egy betegséget olyan stádiumban, vagy egy beteget olyan stádiumban kezdünk el kezelni, amikor már sokkal nehézebb helyzetből indulunk, mert hát rengeteg rizikófaktor gyűjtött össze az évek során. Tehát szeretnénk, hogyha egészséget, én azt szeretném, hogyha tudnám arra valahogy edukálni az embereket, hogy kicsit nem is kicsit, nagyon egészségesebben éljenek, és erre most már egyre több lehetőség van, bárki számára elérhető lehetőségek, csak élni kell vele.
0: Említetted, hogy orvos családból származol, hogy édesapád orvos volt, édesanyád is egészségügy területen dolgozott. Milyen visszajelzéseket kapsz a közvetlen környezetedből? Azért nagyon sok mindent elértél viszonylag rövid idő alatt.
1: Alapvetően pozitívakat, tehát sok gratulációt, kedvességet kapok a barátaimtól, családomtól, rengeteg támogatást és segítséget is kaptam. Tehát ez nem egy egyszemélyes siker, vagy egy egyszemélyes történet. Az ember mellett mindig állnak olyanok, mind a családja, mind a barátai, és mind a kollégái között, akik segítették azt, hogy ideig eljusson, és hát én minden szinten tudnék számos olyan embert felsorolni, akik nagyon sokat segítettek. Családom természetesen a barátok között, és a Városmajori Klinikán is, kezdve például Merkeli Béla rektor úrtól, aki nagyon sok lehetőséget adott a fejlődésre, vagy Gellér László professzor úr, akitől nagyrészt az elektrofiziológiát megtanulhattam.
0: Mit mondanál annak a fiatalnak, aki most gondolkodik azon, hogy ezt a pályát válassza?
1: Hogy merjen nagyot álmodni. Gyakorlatilag nincs határ. Az embert persze nyilván ez nem azt jelenti, hogy minden az ölünkbe hullik, de hogyha a mi oldalunkról belerakjuk azt az elhivatottságot és azt a munkát és tanulást, amire szükség van ahhoz, hogy elérjünk valamit, akkor el lehet érni, és ne adjuk föl, hanem menjünk tovább, de mindeközben mindig is figyeljünk saját magunkra, hogy egyrészt ne veszítsük el önmagunkat, és ne veszítsük el az egészségünket.
0: Legyen mára ez a végszó, és nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál velem.
1: Köszönöm szépen.
0: Dr. Nagy Klaudia Vivien, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, a Semmelweis Egyetem docense, Magyarország első ÉZA minősített űrorvosa volt ma a vendégem. És akkor ez volt már a Woman Power, találkozunk egy hét múlva, addig is meghallgathatjátok a műsor korábbi epizódjait a Spotify-on. Tartsatok velünk legközelebb is, Kutasi Juditot hallottátok. Sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva, kedden délután 4-től 6-ig. Hallgass vissza a Rádió Café 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Elnézést! Elnézést!
2: Nem bírsz bemenni.
1: MZKT!
2: Tessék!
1: MZKT!
2: Ja. Angolul leci!
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul légy.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
5: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
6: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
7: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
9: Szegeden négy napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
10: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
11: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
12: Budapesten erős a forgalom a Rákóczi úton, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, az Erzsébet hídon Pestre. A Kacsó-Pongrácz úti felüljáron kifelé az M3-as autópálya kivezető szakaszánál. Csak egy sávjárható burkolatjavítás miatt várhatóan holnap késő estig. Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton a Szilvafa utca közelében félpályás lezárásra számítsanak, mert javítják a vízvezetéket. A váltakoz irányú forgalmat jelző lámpa irányítja. Torlódásra kell készülni az Erdősor utcától kifelé. Az érintett BKK járatok megnövekedett menetidővel közlekednek a külső végállomásuk felé. Mától a 7. kerületben a Klauzál tér egyirányúsága megfordult építkezés miatt. A Kisdiófa utcát lezárták egy rövidebb szakaszon a Király utca és a Dob utca között. A 16. kerületben a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál sávlezárásra készüljenek vízvezeték javítása miatt. Szép Csilla, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
6: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0.
13: Hírek következnek a Rádió Cafén.
14: Megnyílik az út a szélerőmű fejlesztések előtt. Kitört a tél egy osztrák tartományban. Felhők is lesznek holnap az égen, de a nap is kisüthet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Újra megnyitják az utat a szélerőmű fejlesztések előtt. A gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, az új pályázat 6 eljárásban több mint 700 megawatt összteljesítményű szélerőmű hálózati csatlakozását teszi lehetővé. Kapitány István elmondta, az erőműveket magántőkéből építik meg, 1,5 milliárd euró uniós forrásból pedig az elektromos hálózatot fejlesztik. A kormány 2030-ig legalább 4000 megawattra növelné a szélerőművek együttes teljesítményét. Szárazságtűrő növények, víztakarékos technológiák, fenntartható zöld felületek. A klímaváltozás a hazai kertészeteket is azonnali lépésekre kényszeríti. Erről beszélt rádiónknak Rónai Gergely, a Magyar Díszfaiskolások Egyesületének elnöke.
15: A zöld földek létrehozásának elengedhetetlen feltétele a víznövények megléte. A faiskolás szakma a termelés kockázatát felvállalva rendelkezésre bocsátják ezeket a dísznövényeket. Nagyon nagy kihívás a szektorunk számára is az, hogy megfelelő válaszokat adjunk ezekre a klimatikus kihívásokra. Így folyamatosan azt nézzük, hogy melyik fajok, milyen fajtái azok, amik relevánsan jó válaszokat adnak ezekre a kihívásokra. És egy-egy ilyen elviselhetetlen hőhullámokkal tüzdelt nyár után azok számára is nyilvánvaló, hogy cselekednünk kell, akik eddig szkeptikusan álltak.
14: Soha annyian nem jelentkeztek még a Budapest félmaratonra, mint most. A szervezők tájékoztatása szerint vasárnap több mint 24 ezeren indulnak. A félmaratoni és a 10 kilométeres táv is betelt. A mezőnybe 117 országból és 1200 magyar településről érkeznek futók, köztük 8500 külföldi. A tömeg miatt csak nem 50 percig tart majd, mire mindenki áthalad a rajtvonalon. Hókotrókat kellett kivezényelni az utakra Ausztriában a nyár utolsó napján. Salzburg tartomány egyik részén egy tomboló vihar után rengeteg jég borította be az utakat. A 10-20 centis réteget gépekkel igyekeztek eltakarítani, de az út mentén még tegnap késő este is jéghegyek tornyosultak, írta az Infostart. Holnap is szépen süthet a nap, bár lehetnek felhők is az égen, és a Dunántúlon egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 27-32 fokig emelkedik. Csütörtökön az ország északkeleti felén átmenetileg felhők lepik el az eget, délutánig főleg északon északkeleten lehet szükség esernyőre. A felhősáv mögött aztán ismét a nap uralja majd az eget. Hajnalban többnyire 13-19 fok lehet kint. Napközben 26-31 fokig melegszik a levegő.
13: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
16: A műsor támogatója az Opel Frontera.
17: Thank you. Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt az Autórádió.
18: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit az Autórádió Esztered műsorában. Újra lehetőséget kaptam Bencétől, hogy egy kicsit szerepelhessek ebben a műsorban, hiszen műsorvezető társa nem is tudom, hol tartózkodik.
17: Az legyen titok.
18: Jó van.
17: Nem citáljuk a hallgatóság elé, mert nem kaptam felhatalmazást Lacitól, hogy ezt eláruljam.
18: Na, viszont eltelt egy év, újra kint lehettél a Magyar Forma 1-es bajnokság rendezvény. Hogy apostrofálod?
17: Hát ez a Magyar Nagydíj, ugye hát az egész évad az ugye a Formula 1-es világbajnokság, és ennek az egyik állomása a Magyar Nagydíj sok más mellett.
18: És ha jól tudom, akkor most debütált az újraépített pálya, illetve a felújított teljes igen. Közeg, elektromosság, minden. Tudom, miket érintett a felújítás.
17: Hát főleg nagyon jól informált, hogy a pályát azt csak így kozmetikáztak egy kicsit. Nagyrészt az ilyen kiszolgáló egységeket, meg épületeket érintett egy nagyobb volumenű felújítás, és nagyon-nagyon pazarul sikerült.
18: De bocsánat, hogy így megragadom, mert hogy szembe jött valamilyen rövid kétsoros cikk, és lehet szalagcím, hogy volt valami gubanc a betonozással, vagy hogy leért valahol az alja az autóknak, vagy erről nem hallottál?
17: Hát erről nem, de ez egy régebbi sztori.
18: A pályát valahol, de akkor...
17: Ez gyakran előfordul, ez nem egy ilyen nagy történet, egy picit ott kozmetikázzák a pályát.
18: Tehát elkopott a bója, akkor bójázzuk újra ezt.
17: Igen,
18: a részt.
17: Nagyjából.
18: Használandó.
17: Nem egy óriási történet, inkább egy nagyon, nagyon nagy felújítás érte ahol mi voltunk a média részleget is, az egész paddock megújult, teljesen új volt a rendszer, a beléptetés sokkal gördülékenyebb, tehát hogy az egész, hát hogy mondjam, így a háttérmunka, ahol zajlik a háttérmunka, és ahol látod az egésznek a színfalat mögötti részeit, az teljesen megújult. Egyébként a régihez képest, és tavalyhoz képest is. Már tavaly volt egy kis felújítás, de idén befejeződött.
18: És mindig 6000 egy gulyás leves.
17: Nem. Amúgy igen, tehát, hogy azért
18: az
17: voltak...
18: Az egyébként
17: szürreális árak voltak, olvastam én is. Az ugye a túloldalon a pálya, a lelátókon helyet foglaló vendégek tudnak 6000-ért gulyást venni, meg 8000-ért hamburger.
18: Nem tudsz szendót, nem? Mert elviszik a...
17: Szerintem nem veszik el. Ez
18: Sarkalatos, csak amikor én voltam, nem is tudom, én szerintem 13-14 éve voltam egyszer kint.
17: Ennyi?
18: Igen.
17: Ez
18: igen.
17: A te Forma 1-es pályafutáson?
18: És akkor megfogadtam, hogy én, ha legközelebb kijutok, akkor egy csak helikopterrel vagyok hajlandó menni, és csak olyan területre vagyok hajlandó menni, ahol nincs tömeg. Mert hogy nekem egy ilyen pályakörbejáró jegyem volt, amivel kvázi majdnem, hogy sehol nem lehetett bejutni, csak olyan helyekre, ahol ilyen kopott, homokos, sivatagos fűre leülve, pont egy autónak a hátát láttad, ahogy elment, és közben nem hallottál semmit, és a gyermekemet vittem a nyakamba, és ő rajta volt egy ilyen fülvédő, és 3 óra után sírva nézett rám, hogy hagyjuk el a területet.
17: Ennek a felét most is meg tudod valósítani, mert helikopterrel érkeznek különböző prominens illetőségek.
18: Úgyhogy ezért gondoltam, én is simán. Hogyha olyan prominens személyiség leszek, akkor hajlandó vagyok kimenni, de nyilván viccelek, mert hogy azt gondolom, hogyha kijutnék, akkor egyrészt a pénztárcám is benne, mert vannak olyan csapatok, akiket nagyon szeretek, és azt szerintem 4-szer annyiba kerül egy baseball sapka megvásárlása, mint egy gulyás levesség.
17: Ebben biztos lehet, ráadásul még visszatérve arra a jegyre, amin te sok évvel ezelőtt voltál, az most is kapható, tehát viszed a pokrócot, meg a hátizsákot, meg a szalámi zsemlét magaddal, és gyakorlatilag piknik ezzel, úgyhogy látsz nagyjából egy ilyen 5 métert a pályából.
18: Na de menjünk bele a részletekbe, kint voltál mind a 3 nap?
17: Ráadásul mind a 4 nap, csütörtök a média nap.
18: És akkor csütörtökön késő délután érkeztél, már sötétedett, gyújtak fel a fények a paddockban, vagy mégis hogy? Nem, vagy picit vigyél be minket a kemény galéros mellényzsebedben egy kicsit.
17: Igazából nem kell a délután megvárni, mert már a csütörtöki nap is elég korán kezdődik, mindegyik nap elég korán kezdődik. Gyakorlatilag nincs erre ökölszabály, hogy akkor mész ki, amikor akarsz. Nyilván senki
18: hát azzal a passzal, ami neked van.
17: Igen. Nyilván senki
18: hogy
17: nem.
18: Lehet ahhoz hozzájutni? Nem.
17: Az, Ezúton szúrnék be egy lábjegyzetet, hogy hálásan köszönöm a Hungaroringnek és a sajtóosztálynak, azon belül is Tóth Anitának, hogy ilyen jó hozzám minden évben.
18: Kedves Anita, jövőre kettőt légy.
17: Tartsa meg a jó szokását jövőre is, és nagyon borzasztó hálás vagyok, hogy tavalyhoz hasonlóan idén is részt tudtam venni a Magyar Nagydíjon. Figyelj, igazából most mondjam, hogy jó kontentet kell csinálni.
18: Abszolút, tehát ebben te feketeöves vagy, de tényleg kíváncsi vagyok, hogy tényleg egy picit juttass be minket ebbe a történetbe, hogy akkor miről szól, hogy te megérkezel, és akkor gyakorlatilag van egy ilyen újságírói bejutási lehetőséged, és akkor vannak ilyen etapok, vagy végig vezetnek téged, mint
17: nem
18: újságírót?
17: Nem vezetnek, teljesen önállóan mozog.
18: Arra gondolok, hogy mondjuk van egy sajtótájékoztatóról információ, mint mondjuk a Red Bull tart egy beszélgetést, és akkor erről kapsz egy leírást, hogy miket látogathatsz, kikkel lehet beszélgetni, kik nyitottak arra, hogy csinálja velük interjút. Ilyeneket tudod, na
17: haladjunk sorjában. Tehát, hogy van lehetőség.
18: Nem lesz elég az időnk.
17: Jó, hát figyelj, én nem pörgök annyira, mint te, mert én még picit nyögöm a hétvégének az eseményeit, mert bármennyire is egy édes tehernek tűnik, hogy így az avatatlan szemek, vagy akár a te számodra.
18: Figyelj, nekem ez egy nagyon fárasztó. Csak gyorsan elmondom egy mondatban, mert a Forma 1-es közvetítéseket imádom, hiszen hogyha unalmas a verseny, akkor rohadt jót lehet aludni rá, hogyha meg nem, akkor pedig végig tud izgulni a történetet. Tehát rosszul nem tudok kijönni egy közvetítésről a magam puritán megközelítésről.
17: Hát igazából ez a mostani hétvégi futamon jót aludhattál, mert nem volt egy nagyon nagy izgalom, valljuk be. De minden erről majd később, de nem is annyira...
18: Most megtaláltam benne a szépségét egyébként, ugye, és azért ez teljesen más mágia, hogy magyar vonatkozású a verseny, úgyhogy itt erre nem volt érvényes, de igen, nem volt a legizgalmasabb. De
17: nem,
18: megint elkalandoztam.
17: Hát elviszel mindig az erdőbe, szóval visszatér, de nem felejtem el, hogy hol hagytuk abba. Kérdezted, hogy milyen interjúkra van lehetőség. Hát ilyen egy-egybe ültetett interjúra pilótákkal nincs lehetőség, legalábbis ahhoz, nem tudom, ahhoz újra kéne születnem, vagy még mondjuk 20 évig csinálni ezt, és akkor talán odaérek.
18: Kontaktodnak valamilyen más belépőt kell adni.
17: Igen. Nem, ez igazából nem belépő múlik, de nagyon ritka, tehát Mészáros Annyi gyakran megszólal itt nálunk, az egyetlen ember, akinek permanens belépője van a világ összes Forma 1-es versenyére, ő szokott ilyeneket csinálni, de több ilyet nem tudok Magyarországról, szóval ez elég nehéz, de tudsz róla, hogy mikor mi van, mert a legtöbb csapat a média szobába kirak egy ilyen kis, hát ilyen üzenőfalra, hogy mikor az egész hétvégi programját kirak, és ott van, hogy csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, mikor, mi a téma, ki a megszólaló, hol van, és oda lehet menni. Nyilván kérdezni nem kérdezhetsz, csak nagyon-nagyon korán le kell adni a kérdésedet, az igényedet, az, hogy te ezt szeretnéd, kitől, hova, jóba kell lenni az adott csapatnak a sajtósával.
18: Ja, és akkor akkor sem biztos, hogy bekerül a
17: akkor
18: a kalapba,
17: sem biztos,
18: a
17: igen. De ez nem egy nem tudom, lehetetlen dolog kérdezni egy pilótától, mert hallottam ott az interjúkat, és magyar sajtó rengeteg képviselője kérdezett.
18: Igen,
17: szóval...
18: hogyha Bence Forma 1-es kalandjaival kapcsolatban vizuális ingerenciátok van, akkor az Instagram, Rádió Café Instagram oldalán van egy gyönyörű fotókból összeállított montázs, amit még szerintem le lehet követni egyébként.
17: Meg lehet nézni,
18: mert hogy... És mellé lapozzátok, nézzétek.
17: Igen, igen, mindenki vegye elő szépen a telefonját, és vizuális ingereken is keresztül tud kapni egy kis betekintést. TikTokon is, Instagramon is, ott van a highlightba például Instagramon, rengeteg sztori készült a hétvégéről. Ugye próbáltam átadni vizuálisan is az ottaniakat, azon túlmenően, hogy majd most beszélgetünk róla.
18: Na jó, de mesélj akkor, hogy mik voltak a kalandok, mi volt a legnagyobb dolog, mi volt a legjobb történés, ami eddig még mondjuk nem hányadszóra vagy kint?
17: Másodjára csak.
18: Na, ja, az elmúlt 10 évben mi volt
17: nem, egyébként
18: az?
17: Hozzád hasonlóan én is egyszerű fizető vendégként voltam már sokszor Forma 1-en, mert ez nekem szívem csücske ez a sportág. És voltam én is ilyen pokrócos helyen sokszor, mert hát ugye ezelőtt 10-15 évvel az ember nem nagyon enged, sőt, most nagyon engedheti meg.
18: Beszélek, de azért ez rohadt kiábrándító tud lenni egy-két helyen.
17: Hát,
18: egyébként. Igen. Persze az nagyon elfogultnak, meg fiatalnak, meg lelkesnek kell lenni.
17: Az emberek többsége azért megy oda, hogy ezt a vibe-ot átélje, amit az ad, mert hogy valójában tévén sokkal jobb. mert nem lát semmit a helyszínen.
18: Na és te, aki láttad ezt az oldalát is, mi az az extra dolog, amit ad neked, hogy most egy sajtóbelépővel megtöszönni, és mi az, ami tényleg így megdoboghatja ebbe a szívedet?
17: Hát két ilyet emelnék ki, az egyik az, hogy nagyon közeli kontaktba tudsz kerülni pilótákkal. Tehát mondjuk tegyük fel, aki a lelátón ül, ő soha nem lesz 2 méter közelségre egyik pilótásról se.
18: Értem.
17: Én viszont voltam és tudtam lenni, és én nagyon sokat szeretek, szimpatizálok velük, szurkolok neki, stb.
18: És van ilyenkor egyfajta ilyen közvetlen nyitottság, vagy nincsenek? Én lehet, hogy hülyeségeket kérdezek.
17: Nem, nagyon jót kérdezel.
18: Testőr, vagy a csapatnak a valamelyik ember, aki azt mondja, mert hogy volt egy ominózus pillanat egyébként, ami nagyon megütötte a szememet vasárnap, hogy a Lewis Hamiltonnal volt egy beszélgetés, és hogy azt hiszem, hogy korlátozva van ilyenkor a videózás.
17: Igen.
18: És valaki ott videózta, miközben az M1-es kollégek készítették vele az interjút, és akkor így megállt a beszélgetés, és mutatta,
17: igen.
18: Hogy akkor ez, tehát ilyen fajta korlátok azért csak vannak.
17: Igazából ez szerintem ez két okból problémás. Egyrészt nem profi ott videózni, tehát az a kolléga, akire rámutatott a Hamilton, az szégyelje magát, és egyébként a Hamiltontól sem túl korrekt most így egy interjú közben vegzálni a média munkást, tehát hogy ez nekem egy picit fura. Egész
18: nem
17: hétvégén
18: tudom,
17: rossz kedve volt.
18: Voltál, vagy egy nem pejoratív értve hozzád hasonló személy, aki így saját magának emlékeket akar gyártani. És
17: én azért alapvetően média munkásként voltam ott, tehát hogy azért tehát ezzel a passzal a nyakamba az ember nem rajongóként viselkedik, bármennyire is szív, ugye valamelyik pilóta. Tehát hogy azért ezt szeretném azért itt helyre tenni egy picit. Nyilván van az embernek szubjektív véleménye pilótákról, csapatokról, de alapvetően az objektív tájékoztatásért és élményekért.
18: A pilóták közelségén és a benfentes flow-n kívül mi az, ami az extra?
17: Jön a második rész abban, hogy igazából a lelátón neked van egy helyed, ami fix. Ott nem mozoghat, én pedig, vagy bárki, aki itt a padokon belül mozog, ő elsétálhat a pálya különböző pontjaira, és a túloldalról sokkal közelebbről követheti a versenyt. Ugye utalok erre vissza, hogy a helyszínen nem lát semmit, de valójában így tudsz látni. Tehát van például egy terasz, ahol belátsz 4 kanyart is. Látod a célegyenest. Én például a rajtot az 1-es kanyar utáni pozícióban néztem gyakorlatilag 10 méterről. És ezeket így váltogattam, és próbáltam minél több olyan videót, képet csinálni, ami átadja a rajtnak a hangulatát, illetve én is saját szememmel szerettem a test közelből látni, mert mégiscsak egészen más élményt tud adni, hogyha az ember hallja a motorzúgást, ott van tőlük, 5-10 méterre mennek el a szágódó autók, és utána, hogyha ezek megvoltak, utána felmentem én is a média részegre, és néztem tévén ugyanúgy, mint bárki más otthonról.
18: Egyébként ilyenkor vannak kivetítők, tehát a helyszínen vannak óriás kivetítők.
17: Igen.
18: Meg még nekem az nem volt tiszta, hogy a helyszínen lehet-e hallani a közvetítést. Tehát, hogy tudod-e, csak vizuálisan tudod követni.
17: Igen.
18: Az azért ember legyen a talpán, aki ilyenkor meg tudja mondani mondjuk a 27. körnél, hogy ki hányadik helyen
17: van. Itt igazából ebben nagy segítségre van a kivetítő, mert nagyon sok méretes és kevésbé méretes kivetítő is el van helyezve a pálya különböző pontjain, tehát a leállókról tudják az emberek, hogy hányadán áll éppen a futam. És igazából sokkal nagyobb élmény élőben, tehát hogy mindenki azt mondja, hogy a tévén a legjobb, nyilván nagyon jó tévében, mert ott gyakorlatilag mindent látsz.
18: Hát meg informatívabb.
17: Sokkal informatívabb, de élőben egyszerűen semmivel nem összehasonlítható ez az élmény.
18: Voltak nagy VIP-s találkozásait? Tehát, hogy mondjuk én úgy tudom, hogy itt volt a Carl Cox DJ, akit én nagyon szeretek, például rendszeresen megjelenik ezeken a történeteken. Tehát találkoztál?
17: Bevallom férfiasan, őt nem ismertem föl, de láttam híres embereket, igen. Aha, de nem pacsisztam senkivel.
18: Te nem az a típusú ember vagy, aki ugrál szelfizgetni mondjuk.
17: Nem feltétlenül. Tudnék pár olyan embert mondani, akire ugrálnék, de nem találkoztam ilyennel.
18: Ki volt a legközvetlenebb pilóta esetleg, akivel tudtál valami interakciót teremteni?
17: Interakciót, hát a Lando Norrisszal volt egy kis interakcióm.
18: Egyik kedvencem egyébként. Komolyan.
17: Nekem is. de úgyhogy örültem neki, hogy tudtunk egy pár szót váltani. A Valtteri Bottasszal, Pierre Gaslyval, egyébként mindenki, és úgy fogalmaznék, hogy az egész hétvége alatt a Charles Leclerc volt a legközvetlenebb mindenkivel, ahogy, hát ugye elég sok időt töltöttem kint, és azt figyeltem meg, hogy idén ő volt a legszimpatikusabb mindenki közül. Mindenkinek megállt fotózkodni, a gyerekeknek rengeteget írt alá, megállt az autóval, a parkolóban, nem csak így elsuhant a rajongó tömeg mellett, szóval ő volt a legkedvesebb.
18: A műsornak a második fél órájában egy interjút fogunk meghallgatni, erről beszélsz egy picit, hogy született meg?
17: Így igaz, az interjú a kint született meg a Hungaroringen, úgyhogy ezt konzervformában fogjátok majd hallani. Kapu Tiborral, a második magyar hivatalos kutatóúrhajóssal készült az interjú. Az igazából nem derült ki feltétlenül, hogy ő milyen minőségében képviselteti magát.
18: Igen, én is azon hogy milyen nexusban került oda, illetve hogy kaptuk el a párhuzamot, de aztán ugye megoldottuk ezt, hogy az űrhajózás és a formáját, azért itt a G-gyorsulás, stb.
17: Itt hozható, vagy húzható néhány.
18: Nyilván erre is kitérsz a beszélgetésbe, gondolom.
17: Igen, húzható néhány párhuzam. Egyébként ez majd hallható lesz a beszélgetésben. Egy rendkívül szolid, közvetlen és kedves fickó a Tibor, nagyon jót beszélgettünk így offre.
18: Tibor vagy Tibi?
17: Igen, ez volt az rész, amit, hát figyelj, ezek a kötelező köröket tisztázni kell. Mégiscsak
18: nekem is közvetlen embernek tűnik, és nagyon, gondolom őt is nagyon oldotta a helyszín, meg hát gondolom,
17: ja,
18: nem
17: persze.
18: Volt neki teher, hogy ma ott kellett jelenni.
17: Egyáltalán nem tűnt terhesnek neki ez, és off record is nagyon sokat beszélgettünk, és szerintem az interjú is élvezhető lesz, legalábbis bízom benne, hogy mindenki így fogja gondolni. Úgyhogy ez következik most.
18: Rövid reklám, kötelező körök, és akkor utána jön az interjú. Így van, és utána szerintem nekünk semmilyen további kötelezőtségünk nincs. Ezzel Szabó Bence és Kapu Tibor beszélgetése átveszi az irányítást az Autorádió mai műsorában.
17: Legyen így.
19: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
20: Now when I was a little boy,

0: Még ne menjetek el! Az Autorádió folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
2: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni. Találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni. 19-es busszal a Merlinbe átruccanni. Este az Esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni. Együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja. Hangolj rá!

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja. Hangolj rá!
1: Nem mondom, hogy egyenesen az űrből, mert már lassan pontosan egy éve, hogy visszatért földön túli bevetéséről a második hivatalos magyar kutató űrhajós. Kapu Tiborral beszélgetünk most a Magyar Nagy Díjon.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, szervusztok!
1: Tibi, mióta kíséret figyelme a Forma 1-et, és ki volt az a pilóta, aki miatt először tévé elő ültél, vagy nagy Isten a helyszíne látogatta? Ez egyébként az első alkalom a Hungaroringen?
2: Első alkalom a Forma 1-en, inkább így mondanám. Hungaroringen voltam már többször is. Pár hete voltunk a GP3 futamon, amikor a Molnár Martin versenyzett, és ugyanúgy itt voltunk a paddockban, ahol most beszélgetünk, de egyébként még ugye pre-űrhajós életemben, még űrhajós előtti életemben voltam, azért persze többször is. Általában akkor, amikor édesapámnak születésnapjára megleptem egy-egy jeggyel, úgyhogy a Forma 1 közvetítés is, vagyis a Forma 1-et is már néztünk itt egyszer édesapámmal, most is egyébként vele jöttem, hogy ketten vagyunk, de most ugye nyilván van szerencsém kicsit a kulisszák mögé is benézni. Nézd, én szerintem úgy, mint rengeteg magyar másik kisgyerek, ugye még nagyon-nagyon fiatalon kezdtem el, főleg édesapám miatt Forma 1-et nézni, és hát én még a Mihály Schumacher, Barrichello, Häkkinen, Räikkönen érából jövök, még abban kezdtem el nézni, úgyhogy megmondom teljesen őszintén, a mostani pilóták közül is a Hamilton és Alonso még talán megvan, de a többiek már nem igazán.
1: Ez lett volna a következő kérdésem egyébként, ugye hát az egy régi éra, Barrichello, Schumacher, Häkkinen, stb., az is egy nagyon izgalmas volt, de hogy tudsz pártatlan, egyáltalán kell pártatlannak lenned? Vagy azt mondod, hogy nem nagyon ismered a többieket, de hát azért itt vagy már, találkoztunk többször, harmadik, negyedik napja. Van, aki szimpatikus, vagy akinek a versenyzési stílusa, akár az attitűdje szimpatikus?
2: Attitűdre mindenképpen tudok mondani. Ugye én idén tényleg úgy jöttem, hogy nem szurkolni, hanem az élményért, ami egy nagy könnyebbség nekem, úgyhogy így mindenképpen tudok pártatlan lenni. Viszont volt szerencsém egy rendezvényen lenni, aki mi Antonellékkel, és ugye ott volt mindenki Mercedes-es pilóta, a Russell és az Antonelli, és elképesztően jó fejek voltak, nagyon közvetlenek voltak, nagyon szívesen meséltek a közönségnek. Ugye Antonelli jóval fiatal, Ő rajta még látszik az ártatlanság, ez szinte teljesen biztos, és amikor itt a paddockban járkáltunk, ugye ő még szerintem azt pont ezért, mert új, ő még jóval gyakrabban állt meg az emberekkel szelfizgetni, beszélgetni. Valószínűleg ez majd, hogyha már kicsit jobban beérik, akkor lehet, hogy ki fog kopni, de ezeket a pillanatokat még el kell csípni. Úgyhogy azt tudom mondani, tényleg, hogy nagyon-nagyon jó fejek voltak mindketten, úgyhogy nekem ez hatalmas élmény.
1: Ugye hát itt a G-terhelések kapcsán elég sok párhuzam hozható a Forma 1 és az űrhajózás értelmében. Kanyarokban a Forma 1-es pilótáknál akár 5-6 G-terhelés is lehet, az űrhajósnál azt hiszem kereszt vagy hossz irányú?
2: Úgy szoktuk mondani, hogy mellkas hátirányú, tehát a mellkasunkból megy a hátunk felé gyakorlatilag ez az erőterhelés. Ugye úgy, mint minden másnak az életben három tengelye van, de XYZ és a GX irányú, azok az erők, amik ránk hatnak főleg. Forma 1-ben szintén, tehát amikor belegyorsítanak az autóba, akkor belesüppednek az ülésbe, rájuk is ez a GX hat, de a kanyarokban hat rájuk az a GY, tehát a váltól válik tartó.
1: Melyik?
2: Igen.
1: Melyik lehet a durvább szerinted? Ugye az egyiket már tapasztaltad, a másikat kevésbé, és egyébként szeretnéd kipróbálni a Forma 1-es autót?
2: Én nagyon szívesen kipróbálnám, a GY az biztos, hogy durvább, amit ők viselnek el. Ugye mi tényleg belesüppedünk az ülésbe, ez egyébként kifejezetten kellemes érzés, nekünk 4,5G az, ami minket belenyom ebbe az ülésbe, tényleg a székbe, ami sok izom munkát nem igényel, hogy ezt kibírjuk,

0: Viszont nagy kardió munka, tehát ilyenkor az a lényeg, hogy az embernek ne omoljon össze a tüdeje. Ugye ezért mi is sok kardiót csinálunk, sokat futunk, sokat biciklizünk és úszunk is. Pont azért, hogy tüdőerő legyen, tehát amikor 4,5 G ugye összepréseli az ember testét, akkor igenis van, hogyha nagyon kifújom a levegőt, akkor nem tudom visszaszívni. Ez mondjuk igazából a 5-6 G-nél inkább érvényes. És akkor a harmadikről még nem beszéltünk, ez a GZ, amit főleg pilóták és vadászpilóták, illetve műrepülő pilóták, mint például Besenyei Péter, ők éreznek igazán. A három közül mindenképpen az a legrosszabb, amikor fejlábirányú erőről beszélünk, tehát a vér a fejünkből akar kimenni a lábunk felé, és olyankor tényleg mindent szorít az ember, hogy a lehető legkevesebb esélyt adja meg a vérnek, hogy kiszálljon belőle.
1: Egyébként megelőztél, mert pont azt akartam kérdezni, hogy hozható-e valamilyen párhuzam az űrhajós edzés és a Forma 1-es pilóták edzése között, mert utóbbiak nagyon sokat edzenek nyakra, törzsre, várra, és ezzel szemben te azt mondtad, hogy csak kardióztatok. Maradt valami még abból az edzésből, vagy hogy állsz most így kondillag, föl tudnál menni esetleg újra az űrbe, illetve tényleg elég-e a kardió ahhoz, hogy kibírd az űrben?
0: Úgy mondtam, hogy mi sokat kardiózunk, de van rengeteg más is. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy az erőhatások a Forma 1-ben komplexebbek, mint nálunk, hiszen ott tényleg GX és GY is van, viszont nekünk az edzésünk komplexebb. A Forma 1-es pilóták ugye jóval-jóval többet kardióznak, mint én. Nekünk volt közös személyi edzőnk egy pár pilótával, és ő elmondta nekem, hogy bármelyik Forma 1-es pilóta bármikor, amikor akar, akkor lefut egy Ironman-t, ami azért az eléggé nem semmi. Viszont ugye a nyak és az elő egyéb edzések az nálunk nincsenek meg. Nekünk főleg erőnléti edzéseink vannak. Igazából azt mondhatom nagyon egyszerűen, hogy hetente 3 erőnlét, hetente 3 futás és hetente 3 úszás az, ami a mi repertoárunkban volt. Ez jóval komplexebb edzés, erre például azért van szükség, mert a felbocsátás után, ugye 4,5 G után egyből 0 G-nél találjuk magunkat a súlytalanságban, ahol viszont leépülnek az izmok, és nekünk ezért kell az erőnlétre egy kicsit több hangsúlyt fektetnünk, hogy minél több izomból tudjunk veszíteni, amíg odafönt vagyunk. Hát most nem vagyok a prime-omban, nagyon nem vagyok a csúcson, ez teljesen biztos, de ezen dolgozom. Egyébként nem csak a fizikum, nem csak az erő és nem csak az esztétika számít, hanem rengeteg más orvosi és orvosbiológiai ugye tulajdonság, aminek egy jó tetemes része egyébként genetikus. Ezekben nyilván nincsen most változás nálam, de nem lennék szomorú, hogyha egy pár kilótól meg tudnék szabadulni.
1: És az igaz egyébként, hogy a test egy picit megváltozik az űrben töltött időben, illetve van ennek valamilyen egyenes arányossága, hogy mennyi időt töltesz kint és hogyan jössz vissza, és ezt egyáltalán tapasztaltad-e magadon? Jelenleg is, vagy frissiben, amikor visszaérkeztél?
0: Frissiben igen, van bőven arányosság a kettő között, amennyiben az ember nem edz odafönt. Ugye nekünk egy rövid küldetésünk volt, amikor mi folyamatosan a tudományra koncentrálunk, tehát nagyon-nagyon hosszú munkanapjaink vannak, és folyamatosan a kísérleteket csináljuk. Egy kevés edzés, de azért belefér. Viszont aki fél évig van fönt az űrállomáson, mert ilyen van bőven, nekik napi 2 óra edzés kutya kötelességük. 1 óra erőnlét, 1 óra kardió, ez hétvégét beleértve. Pontosan azért, mert ha ezt nem teszik meg, akkor viszont tényleg az életükkel játszanak. Egy rövid ideig ki lehet bírni edzések nélkül, viszont akkor az ember tényleg gyengén jön vissza, ahogy mi esetünkben is megtörtént, és ezt érezzük is, de frissiben az első jó pár nap azért eltelik a rehabilitációval, a visszaszokással a gravitációs környezetbe. Egyébként, amire általában nem gondolnak az emberek, főleg az egyensúlyi szervek azok, amikor nagy behatást kapnak, és gyakorlatilag 2 napig szédülünk, amikor még visszajövünk. Úgyhogy rengeteg mindenre kell figyelni, amikor az ember sokáig van fönt, akkor mitigálja ezeket a rizikókat.
1: Maradjunk még mindig a Forma 1-es és űrhajós párhuzamoknál. Hogy állsz a reflexekkel? Mert itt a pilótáknak igen komoly reflexedzéseik vannak. Neked volt valami hasonló, illetve szükséges a gyors reflexe az űrben?
0: Szükséges, persze, hiszen van rengeteg olyan szituáció, amire minél hamarabb kell reagálnunk. Volt 1-2 ilyen edzésünk is, és ilyen felmérésünk is, messze nem annyi, mint a pilótáknak. Hallottam sokat az ő edzésükről. Szerepel a miénkben is, de nem annyira számottevő.
1: Ugye itt elég komoly csapatmunka zajlik egy-egy istálóban, kerékcsere 2-3 másodperc alatt, vagy akár az alatt is teljesíthető, komoly csapatdinamika, összhang. Mi a helyzet az űrben, ugye csapatos túl voltatok fönt. Nyilván nem mondok újdonságot azzal, hogy szinte egymásért dolgoztok és küzdetek az űrben. Van itt hozható párhuzam a kettő között szerinted?
0: Teljes mértékben. Ha nem is kell annyira kapkodnunk, mint egy kerékcserénél, viszont amikor a kapszulában vagyunk, vagy az űrhajóban vagyunk, mi négyen, akkor a maga a dinamika az teljes mértékben ugyanaz. Mindenki úgy csinál és olyan feladatokat csinál, hogy amikor azzal végez, akkor már arra számít, hogy a másik már éppen befejezte azt, és még rengeteg más plasztikus példát tudnék mondani, tehát itt tényleg arról van szó, hogy rengeteg az együtt gyakorlás, rengeteg az együtt való munka, és az a csapat kohézió, az a csapat dinamika, mire mi fölmegyünk a világűrbe, az meg kell szülessen. Hiszen tényleg a nap végén arról van szó, hogy ha bármikor beüt a krak, bármikor beüt a baj, akkor az életünk az a másik kezében is lehet akár, és egy hatalmas nagy bizalmat követel meg a csapat részéről. Én ezért is mondanám azt, hogy ez valójában nem is egy csapat, hanem egy személyzet, és a kettő között ez a különbség, hogy mi rengeteget vagyunk együtt, rengeteget tudunk a másikról, a legmélyebb gyengeségeinket is tudjuk, mint testi és mint fizikai értelemben, és ez szükséges ahhoz, hogy amikor odakint vagyunk az űrben, és már a földi támogatásán sem számíthatunk, akkor másik három ember van csak és kész.
1: Ugye gondolom, itt kikukantottál a padoknak a teraszáról, és a 350 km/h megközelítő célegyenesű sebességben csak az ember egy ilyen villanást lát, hogy az autó elmegy. És mi a helyzet a földkörüli pályán elért nagyjából 28.000-30.000 km/h sebességgel? Azt hogyan lehetne itt érzékelni, vagy ezt mihez tudnád hasonlítani, ha már egy 300 fölöttit így látunk?
0: Hát jó vagy gyorsabbak vagyunk, mint egy puskagolyó is akár, ez a 28.000 km/h-val. Ugye magát a sebességet azt nem igazán érezzük odafönt, onnantól kezdve nincsen gyorsulás. A gyorsulást azt érezzük, de a 0G-ben, ugye, de amikor felmegyünk a világűrbe, 200 km magasan kezdünk gyakorlatilag a felbocsátás után, az 27.000 km/h, amikor növeljük a pályát, akkor gyorsabban kell mennünk, de gyorsulás nélkül ugye ez egy 0G, tehát érezni már nem igazán érezzük. Hogyan lehet ezt látni, vagy hogyan lehet érzékelni? Itt a pályán tényleg egy szempillantás lenne, sőt nem is biztos, hogy fel tudnánk ezt fogni, hogyha közel van ugye ez a tárgy, ami ilyen gyorsan mozog. Viszont amikor messze van egy tárgy, például ugye tőlünk ugye az űrállomás legalább 400 km-re van, az éjszakai égbolton nyugodtan meg lehet ezt tapintani, vagy meg lehet ezt nézni, tapasztalni, hogy hogyan néz ez ki, amikor hatalmas egy távolságból 28.000-el közlekedik valami. Vannak erre applikációk, mindenkit bátorítok, hogy nézze meg azt, hogy mikor jelenik meg az űrállomás. Évente kétszer, és most pont egy olyan időszak van, amikor magas béta szögek vannak, tehát sokkal szebben látszik az űrállomás, állandóan süti a nap, ezért az éjszakai égbolton nagyon szépen látszik.
1: A hétköznapi ember számára már a Forma 1 is így nagyon profánul szólva űrtechnológiának számít. Van valami olyan technika, ilyet nyilván gépészmérnökként eléggé sokat látsz a háttérben, ami szerinted leszivároghat a Forma 1 világába, az űrtechnikából?
0: Most így hirtelen nem igazán tudom összekötni. Nálunk a legfontosabb az, hogy az emberi életet védjük. Itt is az, de itt ugye hatalmas behatásoktól kell védeni. Nálunk inkább a redundancia számít, ami azt jelenti, hogy ha vannak létfenntartó rendszereink, egy oxigénellátó rendszer, egy vízellátó rendszer, ugye maga a nyomástartó rendszerek, abból kell kettő, vagy adott esetben három, ami, hogyha egy tönkre megy, akkor másikát tudja venni, hogyha másik tönkre megy, akkor a harmadikát tudja venni. Erre a redundanciára szerintem a Forma 1-ben nem biztos, hogy van hely és térfogat az autóban, hiszen itt a súlycsökkentés az elképesztő nagy nyomalatban. Egyébként nálunk is, hiszen a felbocsátásnak, vagy minden utazásnál a felbocsátásnak van a legnagyobb költsége. Úgyhogy az, hogy mennyi gramot, mennyi kilót viszünk fel, és az pontosan mire szolgál, azt kell legjobban meggondolnunk.
1: Mindjárt elengedlek, már csak egy záró kérdés, de hál' Istennek közel állunk éppen a Red Bull motorhome-jába, vagy főhadiszállás, arra majd várnak téged. Esetleg el is mondhatod a hallgatóknak, hogy miért mész oda, de ehhez kapcsolódóan a te jelenléted most itt a Magyar Nagydíjon van valamilyen sportdiplomácia jelentősége egyébként?
0: Kimondottan nincsen, de mivel a sport az nagyon közel áll a szívemhez, és ezt a közeget, amióta már űrhívós jelölt korom óta egyre jobban és jobban ismerem, ezért fontosnak tartom azt, hogy ha esetleg megjelenek, és ha esetleg az emberek látnak itt engem, akkor összekössék ezeket a témákat, mind a tudományt, mind a sportot, hiszen ezek mind olyan témák, amikre mindenki büszke lehet. Űrhajózás szintén ilyen, az űrkutatás szintén ilyen, úgyhogy ezért is tartom fontosnak ilyen eseményeken a jelenlétet, illetve most a Red Bullhoz egy meet and greet-re hívtak, ami nem igazán tudom
1: pontosan. Kivel?
0: Szerintem én leszek az, akivel lehet meet-elni, bár mondom őszintén, nem tudom még pontosan, de azt tudom, hogy negyedkor ott kell lennem, úgyhogy meglátom. Rengeteg a meglepetés ezen a hétvégén a számomra, ez is azok között van.
1: Ez a beszélgetés majd a futam után fog lemenni a rádióban. Egy dobogós predikciót szeretnék a hétvégére.
0: Három nevet nem fog tudni neked mondani, vagy tudom, mit lehet, hogy de. Hamilton és Antonelli, remélem, hogy benne lesz. A harmadik pedig legyen számomra is meglepetés.
1: Legyen így, Kapu Tibor, nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió. A Rádió Café közlekedési magazinját hallottátok Bunkóczy Lászlóval és Szabó Bencével. Találkozunk jövő kedden este 6-kor.
1: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sirály.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
5: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
6: Minden szeptemberben eljön az a 4 nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Úgy tűnik, nagyon gyenge lesz az idei almatermés. Felmérik a balatoni bringakör állapotát. Felhős napos időnk lesz volna. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Rossz hírek érkeztek az almáról. 50 éve nem volt ilyen gyenge a termés idehaza, közölte a Fruitweb. A tavaszi fagyok után az aszály és a hőség is súlyos károkat okozott, így idén mindössze 130-140 ezer tonna almát szedhetnek le. Tavaly még 170 ezer tonnát szüreteltek. A hiány ellenére a termelői árak 30-40%-kal alacsonyabbak a tavainál, részben a megmaradt készletek, illetve a külföldi behozatal miatt. Ismét felméri a balatoni bringakör állapotát a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet a kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretné feltérképezni, és a visszajelzések alapján pontos képet kaphat az egyes szakaszok minőségéről, biztonságáról, mondta Kürti Gábor, a klub elnöke.
8: A Balatonkörről megtudjuk, hogy melyik szakaszokkal elégedettek, és melyikkel nem. Az összes települési szakaszt mi kigyűjtöttük, ahol járt az ember, azokat a szakaszokat le tudja pontozni 1-től 10-ig, ezeket összesítjük, és ranglistát csinálunk. Amit pedig arra szeretnénk használni, kezelni, hogy az elmaradottabb, vagy rosszul karbantartott, vagy néha teljesen gazos szakaszokat felújítsák, karbantartsák. Naponta akár több ezer ember elbiciklizik, de olyan balesetveszélyes szakaszok vannak, amit gondozással vagy karbantartással helyre lehetne tenni.
7: Gumikacsa versennyel segítik szívbeteg gyerekek kezelését Szegeden. A jótékonysági eseményt szombaton tartják. 5000 sárga sorszámozott gumikacsát bocsátanak majd útra a Tiszán. A bevétellel szívfejlődési rendellenességgel született gyerekek műtéteit, illetve gyermekkardiológusok képzését támogatják egyes környező országokban. A német nyelvű irodalommal is ismerkedhetnek a 31. Budapesti Könyvfesztiválra látogatók. Október 1-e és 4-e között a Hungexpón német, osztrák és svájci kortárs szerzők mutatkoznak be. Nemzetközileg elismert írók, fiatal felfedezettek, magyar gyökerekkel rendelkező alkotók, gyermek- és ifjúsági írók, tudományos szerzők, valamint a magyarországi német irodalom képviselői is közönség elé lépnek. Holnap nagyrészt napos időnk lesz, fátyol és gomoly felhőkkel tarkítva. Este aztán északnyugat felől egyre több felhő érkezhet. A Dunántúlon néhol előfordulhat zápor, zivatar, másutt nem valószínű csapadék. A hőmérséklet 27-32 fokig emelkedik. Csütörtökön az ország északkeleti felén átmenetileg felhők lepik el az eget, délutánig főleg északon északkeleten lehet szükség esernyőre. Napközben 26-31 fokig melegszik a levegő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

kanadai dalszerző énekesnő Feist, Juno díjas és Grammy-re is jelölt dalából, a 1-2-3-4-ból, amelyet egyébként eredetileg ausztrál zenésztársa Sally Saltman írt, készült egy kiszámolós verzió a Sesame Street 39. évadához, amelyben csirkéket, pingvineket és szörnyeket számol 1-től 4-ig.

Magyarországon Fekete István 65-ös regényéből és Dargai Attila 81-es filmjéből ismerhetjük a Vadászom, utamból kotródj szállóigét, de a brazil vuk 2015-ben született, a szamba műfaj égisze alatt. Seu Pereira megírta és Poliana Resenji elénekelte a Vajcsimbórát. A szerzemény címe pedig annyit takar, menj innen! Szövege a brazil vadászokat zavarja el az őserdőből, figyelmeztetve őket, hogy ha nem tesznek eleget a felszólításnak, akkor az állatok és az erdő mitikus lényei előjönnek, aztán sikolyok fognak belehasítani az éj csendjébe. 2025-ben a Trinix francia DJ duó és Marie Froise brazil énekesnő lehelt új életet a vadászok rémének számító dalba.

A francia négyes a 19. század elején Napóleon udvartartásában feltűnt 6/8-ados vagy 2/4-es ütemű társastánc, amelyet négyszög alakban elhelyezkedő párok lejtettek. A francia négyes egy évszázadon át divatban maradt.

Litkai Gergely vagyok, és önök a Rádió Café 98.0-át hallgatják, de hogyha nem tudták volna, hogy ennyi, akkor nem tudnák hallgatni.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkama, Whittaker, Dali Borovó Gronje, és még sokan mások az ország első Szigeteli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámor kastélyban.
2: Na és végül mibe fektettél?
3: Ingatlanba.
2: Lakás?
3: Nem.
2: Nyaraló?
3: Nem.
2: Akkor?
3: Üzleti ingatlan.
2: Az nem csak a nagyoknak van.
3: Én is azt hittem.
0: Megtakarítása van és keresi a következő jó döntést. Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Nézze meg a kínálatot és legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
2: Na, ennek én is utána nézek.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

munkanélküli zenészeknek tartott, államilag finanszírozott kurzuson ismerkedtek meg egymással a glasgowi Bell & Sebastian tagjai, és lehetőséget kaptak rá, hogy vizsgamunkaként rögzítsenek egy albumot. Ennek kapcsán verbuválódott össze az ideiglenesnek tűnő társaság még 1994-ben. Mégis együtt maradtak, és több évtizedes töretlen pályafutással büszkélkedhetnek. Nevüket egy gyerekeknek szóló kutyás sorozatból kölcsönözték. A legnagyobb sikerüket azonban egy békás indie pop sláger hozta meg nekik. A 2006-os Funny Little Frog kedves sorainak tanú bizonysága szerint Skóciában nem gombóc, hanem béka van az ember torkában, amikor nem meri megszólítani a titokban imádott szemét.

magához készített videóklip morbid gangstereposzként értelmezi újra a dalszöveg sorait. Két levágott fej különböző összecsapásainak eredményére lehet fogadásokat kötni az alvilágban. Ezt a fejetlenséget még Guy Ritchie is megsüvegelné.

Szinti country, chanson és bar jazz. Az amorf ördögökből ismert kacatpop, Gershwin és Kispál feldolgozások, jókedv és melankólia. Ezekből alkott szimpatikus elegyet az Erik Sumo Band zenéje. A gimnáziumi barátságból alakult amorf ördögök három nagy lemeze és országos sikere közben Tövisházi Ambrus ezernyi egyéb dolgon törte a fejét. Többek között remixek tucatjait készítette, és Erik Sumo néven DJ-zik is. Kiváló new jazz és easy listening szettekkel boldogítja egyre bővülő hallgatóságát.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
1: Tőzsdei helyzetkép minden hétköznap 3:47-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény Kényes pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
1: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd. Jegyvásárlás AISummit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: Idén is lehet kérni az ingyenes HPV-oltást a hetedikeseknek. Lecsapott a rendőrség a budapesti lomtalanításon. Döntően napos idő várható volna. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Minden tervezett járat elindult az iskolakezdés reggelén, közölte a közlekedési miniszter. Vitézy Dávid szerint a Volán teljes országos hálózatán csaknem 5000 autóbuszt állítottak forgalomba, és a vasúti közlekedés is rendben megkezdődött. Májusban még 290, július végén pedig 170 busz állt alkatrész hiány miatt. A tárcavezető hozzátette, egyes típusok üzemeltetésével továbbra is vannak nehézségek. Ezért biztosítani kell a folyamatos alkatrész ellátást, és új járműveket is vásárolni kell. Országszerte több százezer gyerek kezdte meg ma a tanévet. Az iskolák környékén sűrűbb forgalomra, több gyalogosra kell számítaniuk az autósoknak, mondta rádiónknak Dávid Mónika rendőr alezredes.
5: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük a járművezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgására. A gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben. Kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és ügyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
4: Ebben a tanévben is ingyen kaphatják meg a HPV elleni oltást a hetedikesek. A szülőknek szeptember 15-éig kell majd visszaküldeniük az iskolába azt az aláírt nyilatkozatot, amelyben kérik 12-13 éves gyermekük számára a vakcinát. Erről hamarosan megkapják a tájékoztatót is, közölte Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos. A készítmény a HPV okozta rossz indulatú daganatos megbetegedés ellen véd. Az oltás a lányokat és a fiúkat is érinti. A vakcinát az iskolaorvos adja be a felkarba 2 alkalommal 6 hónap különbséggel. Lomtalanításon razziázott a budapesti rendőrség, 7 körözött embert fogtak el a járőrök. A második kerületben tartott fokozott ellenőrzésen kábítószeres ügy, engedély nélküli és ittas vezetés miatt is intézkedtek. 12 autóst közlekedési szabálysértések miatt bírságoltak meg, egy műszakilag alkalmatlan jármű forgalmiát és rendszámát pedig elvették. Holnap is szépen süthet a nap, bár lehetnek felhők is az égen, és a Dunántúlon egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 27-32 fokig emelkedik. Csütörtökön az ország északkeleti felén átmenetileg felhők lepik el az eget, délutánig főleg északon északkeleten lehet szükség esernyőre. A felhősáv mögött aztán ismét a nap uralja majd az eget, hajnalban többnyire 13-19 fok lehet kint. Napközben 26-31 fokig melegszik a levegő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Ha szeretnél kevesebb pénzből eljutni A-ból B-be, ha kényelmes, jó szállásra vágysz korrekt áron, vagy nincs ínyedre, hogy az utazási keretet felét egy autókölcsönzőnél hagyd, akkor már is jó helyen jársz. Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Okostelefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Szervusztok, ismét itt vagyunk, az Okos Utas magazint halljátok itt a Rádió Cafén. Ács Gábor vagyok, velem szemben pedig kedves kolléganőm Czoller Andi. Szia!
2: Hello, sziasztok! Ismét megint!
1: Nagyon, igen, ismét nagyot utaztál, és tökre örülök neki, hogy beszélgetünk róla, már csak azért is, mert nekem az tökre tetszik, hogy te egy másfajta utazásszervezésben vagy.
2: Igen.
1: Más a koncepció, más sokra koncentrálsz, de a, hogy is mondjam, ha hatékonyság a jó árérték arány, az nálad is szempont.
2: Hát meg más jellegű élményekre vágyunk.
1: És más jellegű élményekre vágysz, de ami az okostosban fontos, a jó árérték arány, meg az, hogy mindenki a saját szempontjainak, a saját kívánságainak, a saját becsípődéseinek megfelelően. Tehát mindenki másnak más típusú utazás való, mással lesz elégedett, ugyanazzal más elégedett lesz,
2: persze,
1: másnak meg nem tetszik, és engem tud bosszantani, amikor megy az észosztás ugye a mindenféle fórumokon, hogy így kell utazni, meg így. Nem, mindenki maga dönti el, hogy neki mik
2: hát
1: a preferenciái, amik neki fontosak, és mindenkinek másfajta, más típusú
2: hát
1: való, és
2: ezt mondjuk jó.
1: Igen, és te máshogy csinálod, igen, és máshogy szervezed, és mint ahogy itt a rádióban is nagyon pontos, nagyon precíz vagy, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy a mostani olaszországi kanyarnál is mindent előre percre, másodpercre, tized másodpercre, század másodpercre pontosan megterveztél, vagy pedig azért nagyobb volt a lazaság, mint amikor a múltkor a Gardatóról beszélgettünk. De mielőtt ebbe belecsapunk, lenne egy kis kiegészítésem, illetve érdekel a véleményed. Most már Angliában is a sajtó, hogyha rácsapott, és akkor nyilván nagy publicitást kapott, van egy komoly fogyasztóvédelmi szervezet, és ők is foglalkoztak azzal, hogyha azt látja a légitárság, és nagyjából a Wizzairről van szó, hogy máshol még nem láttam, és légitárságokat írnak ők, de a Wizzairrel példálóznak, hogy tele lehet a gép, és a túlfoglalásból nem sokan mondják vissza, tehát ha túlfoglalt járat van, akkor biztos, ami biztos, a becsekkoláskor földob egy ilyen kérdést a légitárságnak a weblapja, illetve applikációja, hogy ha esetleg nem szeretnél ott maradni tovább egy-két nappal, föl tudnánk kínálni neked, jelentkeznél-e önként arra, hogy lemaradsz a gépről, és 100 eurót jóváírunk azonnal a Wizzair számládon, amit majd el tudsz költeni. Tehát föliratkoznál-e az önkéntesek listájára, akiket kiválasztunk, hogyha valóban túlfoglalás van, és nem mindenki fér föl a gépre. És arról beszélgettünk röviden, hogy ez alapvetően nem jó, nem éri meg neked utasnak. Mert az egész semmi másról nem szól, mint hogyha te ezt bevállalod, akkor egyrészt kiszolgáltatod, hogy a légitárságnak, hogy akkor most felszállhatsz, nem szállhatsz, de ugyanúgy ki kell menjél a reptér, és majd ők ott eldöntik, hogy te utazhatsz vagy nem, és kapsz 100 eurót. Ellenben, hogyha ők mondják azt, és ők döntik el, hogy ki nem utazhat, és nem volt önkéntes jelentkezés, akkor az uniós szabályok értelmében 250 vagy 400 euró jár. És punktum, és nincs vita, tehát na most ezt az információt, ezt nem kötik az orrodra, amikor ezt megkérdezik. És amiből most cikket írtak itt Angliában a Vich-nek az oldalán, az az, hogy az történt, hogy nem volt önként jelentkezés, legalábbis az utas nem emlékezett rá arra, hogy bármit is beixelt volna. Kiválasztották, mondták neki, hogy akkor te nem utazol, mondta, hogy hát akkor ez van. Mondták neki, hogy akkor jár természetesen a 250 meg a 400, majd pedig a Wizzair mégis 100-at írt neki jóvá, mondván, hogy de ő hibáztak a földi kiszolgálók, volt elővetes jelentkezés, önkéntes jelentkezés, ezért neki csak a 100-as jár.
2: Istenem.
1: Szóval te...
2: Én megmondom őszintén, hogy nem, és nem,
1: anyagi,
2: és nem anyagi megfontolásokból, hanem én azért egy repülős útnál tervezek. Tehát ott azért akkor minden borul, egy autóbérléstől, egy szálláson át minden.
1: És a hazafele? Attól függ, másnap jönöd kell-e dolgozni.
2: Nyilván igen. Abban talán benne lennék.
1: Ugye? Na hát ezért mondom. Tehát simán lehet olyan helyzet, hogy éjszaka utolsó járattal jövök haza, ott voltam valami nagyon-nagyon jó helyen, és...
2: Hát és mennyi lehet az átlag? Másnap, egy napot, kettőt kell ráhúzni?
1: Másnap még nem kell dolgoznom, mondjuk, mert eleve így terveztem, hogy fáradtan fogok hazaérni, akkor másnap, és mondjuk van még egy plusz napom, és akkor nyilvánvalóan jár a szállás, jár az ellátás, az ő költségükön, tehát ott maradsz,
2: az okay.
1: És azt mondod, hát jó, akkor a holnap esti járatra, hogyha föltesztek, akkor miért ne kapjak egy napot ott, és akkor viszont, ugye ami a nagy különbség, hogy ezt te felajánlhatod, de akkor 100 euró jár, Bézer pontokban elkölthető. Uh-huh. Ha viszont nem az önkéntesek költ, vagyis mégsem tudsz utazni, akkor viszont jár.
2: Sokkal több.
1: Akkor viszont persze. Sokkal több. Ugye a Vízer úgy tűnik, hogy ezt használja ki, hogy ennek megy elébe ezzel az önkéntes listával. Uh-huh. Nyilván hatékonyság szempontjából is ez tök fontos, tehát nem késlelteti meg a gépet az, hogyha az utolsó pillanatban kell ott a hajkurászni az önként jelentkezőket, alkudozni velük, hogy mennyi pénzt kapnak, de általában az uniós szabályoknál nagyobbat is föl szoktak ajánlani, amikor ha senki nem akar jelentkezni.
2: Hát meg akkor... szerintem azért abból a 200-300 emberből, aki van egy gépen, biztos akad egy-kettő, aki.
1: Szinte mindig van, de ha nincs, akkor, ki kell, akkor nincs mese, akik kell jelölni. Egyébként előfordulhat az, hogy nem volt túlfoglalva a gép, vagy mondjuk nem lett volna ezzel probléma, de meghibásodás miatt mondjuk gépcsere van. Ugye a Wizzair, most már azért a flotta nagy része 321-es, A321-es Airbus, de előfordul, hogy még 20-asra kell cserélni. Próbálják úgy csinálni, hogy egy bázison csak egyfajta legyen, de valamikor ez nem működik, és mondjuk csak 20-as tudnak küldeni, és egyszerűen a 239 fős gép helyett mondjuk egy 180 fős gép megy, és akkor sokan lemaradnak. Tavaly volt ilyen valamelyik görög szigeten, akkor is jár értelemszerűen ez a megtagadott beszállás utáni kártérítés. De amit még ez hozzá szeretnék tenni, amikor én egyszer jelentkeztem, mert úgy voltam, hogy kipróbálom, akkor azon rágtam be, ezt nem tudtam, hogy akkor nem ad ki beszállókártyát. Akkor egy ilyen kamu halvány beszállókártyát ad, és egyből kiírja, hogy menj oda a reptérre, és akkor nekem volt egy plusz köröm.
2: Igen.
1: Tehát sorba kellett állnom csak azért, mert önkéntesnek jelentkeztem, tehát megszivattam magam azon, ki kellett mennem egy órával korábban, mert ki tudja mekkora a sor, hogy utána ne választanak ki, illetve utána fölkínáltam, tehát ez már ez volt a több a soknál, hát tehát erre mondtam azt, hogy na jó, köszi. Tehát így már nem. Legyen már akkor egy beszáll. Értem, hogy mindenkinek nem tudnak adni, és az önkénteseknek, de az, hogy még egy plusz sorbálásra is kényszerítik őket, és nincsen beszállókártyájuk, tehát számolja, aki ezen gondolkodik, hogy ezt bejelölje, vagy nem, hogyha
2: feljön,
1: akkor ezzel minimum számoljon, még akkor is, ha úgy van vele, hogy ő nem akar a kártérítéssel izélni, neki az elég, hogy másnap hazahozzák, kap egy ingyen napot, és automatikusan ott van a 100 euró, nem kell rá várni, gyorsan megvan, és erről tényleg önként jelentkezik, mert ő neki ez rendben van, akkor azért ezzel a plusz momentummal számolja, meg azzal, hogy lehet, hogy elképzeled, hogy milyen jó lenne, ezt te vállalnád, aztán csak néhány embernek. Nem lehet tudni, hogy hányan nem utaznak azok közül, akik megmondják. Jó, szóval te nem vállalnád.
2: Én kifele biztos nem, hazafelé esetleg, ha éppen tényleg úgy állnak a csillagok, de meg a naptár.
1: De úgy is, hogy szívesen kimaradok, akkor 100, vállalom a bonut is, és jelentkezek, vagy pedig megvárom, míg kiválasztanak, és mondjuk csak akkor, hogyha jó sok pénzt adnak érte.
2: Akkor én önként jelentkeznék.
1: Tehát az önkéntességet.
2: Igen, akkor megpróbálnám én is.
1: Aha, jó. Na, erre érdemes tehát figyelni. Na, de akkor most átkanyarodunk. Hova is, és miért, és melyik rész
2: Olaszországnak? Puglia, Bari és környéke. És megmondom őszintén, hogy ez egy olyan utazás volt, amihez nekem az ég egyadta a világon semmi közöm nem volt. Én ezt ajándékba kaptam, tehát előtte való nap este derült ki, hogy nekem be kéne csekkolnom.
1: Nem tudtad nagyon szervezni, jó?
2: Nem tudtam egyáltalán nagyon szervezni.
1: De azért a helyszínen intézkedtél.
2: Igazából nem, mert az is a meglepetés része volt, hogy a barátok kint vártak minket, amiről én nem tudtam. Tehát annyit tudtam, hogy sofőr jön értünk a reptérre. És én azt hittem, hogy valami olyan szállás, hogy ugye kijönnek, érted, és mert messzire van, vagy nem tudom.
1: És hát ez jó trükk volt.
2: Ott voltak a barátaink, igen. És akkor mi autóbérléssel mászkáltunk ott a környéken egy 4 napot. Így utólag körülbelül ugyanígy szerveztem volna én is, ha saját magamon múlik, és szerintem nagyon jó döntés volt nem Bariban lakni.
1: Melyik hónap?
2: Ez június vége volt.
1: Tehát már nyár, de még nem a csúcsidő. Ott.
2: Jó döntés volt szerintem, hogy nem Bariban laktunk. Nincsen semmi bajom Barival, nagyon aranyos kis hely, meg jó kis tengerparti rész, de én
1: olyan túl sok mindent azért nem tartogat
2: egyrészt. Másrészt meg én nem vagyok az egész nap a vízben ülünk, meg napozunk. Úgyhogy Polignanóba mentünk, ott volt szállásunk. gyakorlatilag a belvárosban, az egy nagyon-nagyon élhető kis hely, Airbnb volt egyébként az is, ott Polignano Amare belvárosában.
1: Az Baritól kicsit délre.
2: Kicsit délre, de hát miután kocsival tudsz. Ugye te mondtad, hogy te ott vonattal mentél át Baritól.
1: Igen, azért is fogom én majd hozzátenni a tömegközlekedéses tudnivalókat, mert hogy ezt is máshogy oldottuk meg, igen. Plusz volt egy hajóval érkezésem, amikor egy fél napod, vagy egy napod van, az érdekes kérdés, hogy mit lehet ott csinálni, hogy lehet jó kihasználni. Mert gyakorlatilag az adriai hajótak szinte mindegyik egy fix állomás Bari, tehát az mindenhol megvan. De mondd először akkor az
2: autós igazából részeket. Ennyi, hogy én szerintem négy emberrel egy négy napos, hát öt inkább, bocsánat, öt napos autóbérlés négy emberre 60 000 forint volt. Kényelmesen elfértünk benne, és miután a vonatközlekedés bizonyos helyszínekre jó, bizonyos helyszínekre viszont őrültek háza tud lenni.
1: Igen.
2: Gondolok itt például Albero Bellóra.
1: Na, meg, mi megcsináltuk vonattal, de majd elmesélem.
2: Meg Martina Franka felé is fölmentünk, ezért az bonyolultabb lett volna sokkal. Így négy embernek ez az autóköltség szerintem ez teljesen jó, reális volt, és kényelmes nagyon.
1: Na, és akkor mit láttatok, kezdjük azzal?
2: Hát Polignanóban kezdtünk, illetve Monopoliba mentünk át még az első egy-két napban. Hát nem tudom, mind a kettőről te is tudod, hogy nagyon helyes kis óvárosokkal, nagyon helyes tengerparttal, még nem túl sok turistával.
1: Ez Monopolira is igaz? Mert én ott pont nem voltam.
2: Monopolira is igaz, igen.
1: És ott már hallottam arról, hogy nagy tömeg volt, de hogy ez nem saját élmény. Akkor nálatok még nem.
2: Ott még nem volt. És mi elmentünk, volt egy napunk, ami Locorotondo, hát mire én ezt megjegyeztem, Locorotondo nevezetű település, Martina Franka és Albero Bello, ez egy nap volt, ez körülbelül egy karikára felfűzhető, és fantasztikus hangulatú kisvárosok ezek, na ott aztán tényleg alig van turista, viszont rengeteg látnivaló meg érdekesség, meg hát főleg hangulat, tehát tudod, ezekben az olasz kisvárosokban egyrészt sétálni, másrészt meg kávézni megy az ember úgy körülbelül. Persze megnézi azokat a helyi nevezetességeket, amik úgy adják magukat, de igazából ez az olasz hangulat az, ami nagyon jó volt. Albero Bellóba azért mentünk aznap, és ez volt a tulajdonképpeni születésnapi ajándékom, hogy ott volt egy jazzfesztivál. És valami lenyűgöző volt, fantasztikus
1: már
2: hangulat.
1: Már ugye a hangulata, vagy, vagy a minőség?
2: Mindegyik.
1: Tehát nálunk is
2: mindegyik,
1: van nagyon jó
2: mindegyik. Tehát ez egy nagyon picike fesztivál volt, tulajdonképpen Albero Bello egy közkertjébe, parkjába.
1: Tehát a helyszínnel együtt
2: a
1: volt.
2: A helyszín is fantasztikus volt, hát az időjárást azt el tudod képzelni, és az, hogy...
1: Nem tudom elképzelni, megkérdezem, ja, volt, de túl meleg?
2: Nem, itthon volt pont akkor az egyik, már azt hiszem talán az első hőhullámos időszak volt.
1: És az ott
2: itthon
1: pont,
2: volt 40, ott pedig 33.
1: És pont nem érintette.
2: Nem. Úgyhogy ez nagyon kellemes volt, és hát ez a koncert, ez pedig így tényleg valami fantasztikus volt. És aztán következő napra is csináltunk egy kisebb túrát, ott na most, ha megversen fogom tudni eszembe jutni a városnak a neve, vagy településnek a neve, mert azért az túlzás lenne városnak mondani. Van egy tulajdonképpen egy ilyen csillagászat alapokra épült épület, aminek semmi felhasználó funkciója nincsen, csak a csillagászati törvények alapján építették meg a középkorban. Nagyon különleges hely volt, majd eszembe jut a neve, akkor mondom.
1: Egy kört fussunk meg, hogy Materában ezek szerint nem voltak.
2: Mi ott nem.
1: Jó, a ti útvonalatokból a kicsit azért kiesik, mert azért éjszakabbra van, viszont itt pillanatra visszakanyarodva a tömegközlekedés, autóbérlés dilemmához, ezeket a városokat, amiket eddig említettünk, Materát leszámít, ugye Materába is el lehet menni vonattal, de kicsit bonyolult, de hogyha mondjuk együtt szeretnénk, és nincs sok időnk mondjuk Albero Bellóval, a kettő közötti tömegközlekedési kapcsolat az gyakorlatilag nem létező, vagy hát nagyon-nagyon nehéz. Úgyhogy tényleg az autóbérlés nem egy rossz ötlet. Az európai áraknál, az európai átlagáraknál egy picivel, meg az olasznál is, mint egy kicsit drágábbnak éreztem volna az itteni ajánlatokat, de azért nem elvislelhetetlen, nem vészes. Tehát a szokásos autóbérlés konstrukciók azok működnek, jó sok szolgáltató van, reptértől reptérig el lehet menni, de Matera a világ egyik legrégebbi városa, a barlanglakásokkal, maga az egész romváros, egészen-egészen.
2: Hát majd egy következő körbe én is elmegyek.
1: Következő alkalommal persze.
2: Megtaláltam közben Castel del Monte a hely neve, és hát onnan le a partra vissza, az pedig a Trani, azt is szerintem tudod, lehet, hogy arra fele is jártál Traniban.
1: Jó, most szuszanjunk egyet, mert nagyjából a feléhez értünk a műsornak, és akkor a gyakorlati tudnivalókkal folytatjuk. Kicsit spoilerezze beharangozóként, engem az lepett meg, hogy például mennyire olcsók az éttermek. Hát is ezt tapasztaltátok? Tehát, hogy jóval magyar ár alatt egészen jókat lehet enni, még a legturistásabb helyeken is. Teljesen ez nagyon meglepő volt számomra. Na, akkor visszatérünk hogy kell mondani?
2: Pulliába,
1: és Alberobello-ba, és a környékre. Néhány pillanat múlva, nem menjetek sehova, mindjárt folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi Cimmel Sugár Rezső monumentális hősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Folytatódik az Okos utas magazin. Zoller Andival beszélgetünk. Megint megkérlek, hogy eljess ki helyettem.
2: Puliát. Bari és környéke, úgy jobban környéke, tudják.
1: Olaszországban délen. Az elérhetőség, vagy a gyakorlati tudnivalóknál ennél egyszerűbb nincsen. Tehát amikor ahova repül, és folyamatosan évről évre újabb és újabb járatokat raktak be, olyan nap is van, amikor kettő megy, szóval Wizz Air, Ryanair ennél egyszerűbb nincsen, és gyakorlatilag a alacsony áru D-kategória 20-30 euróért, tehát
2: és egy óra 20 perc,
1: egy óra 20 perc, tehát az létező legegyszerűbb. Amikor először jártam arrafelé, akkor még úgy remélem, hogy akkor még a vas nem volt vonat, akkor valahogy be kellett buszozni a városba, de most már tök jó a vasúti kapcsolat
2: is. Hát konkrétan
1: is.
2: Ott van a repülőtérről kijössz, és belebotlasz a vasútállomásba.
1: Itt is nagy fejlődés volt, úgyhogy vonattal nagyon egyszerűen be lehet jutni a városba, de ott hagytuk abba, hogy a kérdés nem az, hogy elmondom akkor a baris hajós dolgot, jó? Csak jó, utána, jó. Biztos legyen benne. Nekem az volt az érdekes élmény, hogy Bariban nagyon gyorsan megnéztük, körbejártunk a városbuton, mindig mentünk úgymond vidékre, idézőjelben, de amikor hajóval érkeztem oda, akkor nagyon érdekes volt, hogy a nagyon közel köt ki az óvároshoz, és egy nagyon egyszerű, és nem kell a városba se bemenni, nem kell semmire se készülni. Az egy nagyon egyszerű és nagyon kényelmes megoldás, hogy leszállsz, besétálsz, tengsz-lengsz az óvárosban, és utána befejezed. De, és ez elég sok hajónál jellemző, csak fél napra köt ki, és akkor nincs is másra időd. Uh-huh. Ha viszont rendes egynapos fullos kikötés van, amikor már reggel 7-kor ott vagy, és este 8-kor megy csak mondjuk tovább, akkor bőven belefér egy alberebellói kirándulás, akár még tömegközlekedési eszközzel is. Az egynapos autóbér és általában jóval drágább per nap, mint hogyha 2-3 napra bérelsz. Szóval megugorható Alberobello és Matera is, nem csak úgy, hogy befizetsz a hajón kirándulásra, ami ugye túl van árazva, persze, és mondjuk többszörös ára van, hanem saját szervezésben is. De az is teljesen jó program, hogyha nyilván ide vissza kell jönni, és nem elég egy nap. Tehát a tény egy napotokból is látszik, hogy mi az, ami még kimaradt. Hogyha csak az óvárosban flangálunk, és semmivel nem foglalkozunk, semmit nem tervezünk, csak kisétálunk, és ott körülnézünk, akkor is egy nagyon jó program, meg elmegyünk, ott is vannak strandok a környékén, szóval ez is tök jó, hogyha hajóval érkezünk, bármelyik adriai túrán, mert szinte minden hajó itt kiköt. Na, akkor vissza hozzád.
2: Azt említettem, hogy Airbnb-vel laktunk.
1: Igen.
2: Hát pontos árat itt azért nem tudok mondani, miután...
1: Négy fős csapat,
2: uh-huh. Viszont fantasztikusan jó. A helyszíne is nagyon jó volt a szállásnak, meg egy nagyon jó minőségű szállás volt. Az én tippem az körülbelül egy ilyen éjszakánként 40 ezer forint lehetett, úgy körülbelül 50, talán inkább 50. Inkább.
1: Tehát valamivel 100 euró fölött.
2: Uh-huh. Körülbelül, igen.
1: Igen, én is azt tapasztaltam, hogy a legfelkapottabb helyeket leszámítva, már 100 euró alatt is elég jó minőségű helyeket lehet kapni, mármint itt családilag is, amikor négyen, amikor öten voltunk, akkor is teljesen.
2: Teljesen. És hát amivel abba hagytuk az előbb, az tényleg megdöbbentő volt, hogy sokkal olcsóbb egy csomó dolog, mint itthon, de tényleg még a frekventáltabb helyeken is beülsz enni, vagy egy kávéra, tehát ott még megvan a 2,5 eurós kávé. Hát vagy még kettő, hát még ez, akár kettő.
1: Hát ez óriási drágulás.
2: Mikorhoz képest?
1: Hát akár 5 évvel ezelőtt.
2: Hát
1: figyelj, a nemzeti gyász volt, tüntetéseket szerveztek, tehát amikor nagyon-nagyon sokáig, tehát gyakorlatilag az euró bevezetése óta 1 euró volt a standard felső ár. Egyébként kisebb helyeken, világvége, településeken, én is ittam 40 centért, 60 centért, 80 centért, de a nagyvárosokban is az 1 eurós espresszó az egy alap volt Olaszországban, és néhány éve, szerintem ez a Covid után, amikor az inflációs sok bejött. El kellett engedni, már sehogy nem jött ki. És ugye az is nagyon érdekes, hogy itt tényleg ezeknek a helyeknek azért a döntő többségét az családi vállalkozások üzemeltetik, de az kis éttermekét, kis vendéglőkét, ahol a legjobb kaják vannak, és ezek működnek, virágzanak, oda jár a félváros, a félfalú, ennek megvan a hagyománya, kultúrája, minden, és épp ezért zseniális. De szóval, amikor el kellett engedni, és már sehogy sem jött ki a matek, mert akkor drágulás volt az alapanyagárban, meg nyilván a villanyköltségben minden, és meg kellett emelni. Ez egy akkora téma volt Olaszországban, hogy 1-10, 1-20 el kellett engedni.

0: és meg felvágottakat is, és simán gyártott nekünk minden reggel olyan szendvicseket, amik megszólaltak. Tehát ott frissen belerakta a frissen levágott mortadellától, a tonhalon át, a szárított paradicsomig, ráőrölte az oregánót a tetejé, vagy a bazsalit.
1: Hogy találtátok? Kerestétek, vagy a szállásadó?
0: Egy sarokkal onnan, ahol laktunk, ott volt a bácsi, és ott volt a tábláján egyébként, ő halász volt. Uh-huh. Ott egy csomó relikvia volt onnan, és aztán talán nyitott egy boltot, de olyan ráérősen is. 10 perc egy szendvics, szépen behajtogatja, meglocsolgatja.
1: Az apartmanban megszállásnak két nagy előnye van. Egyik nyilván maga az ár tud lenni, illetve drágább helyeken az, hogy tudsz magadnak főzni, és magadnak tudsz, nem vagy étteremre kényszerülve, ez nyilván az egyik, de ami talán ennél még fontosabb, hogy ott találkozol mindenképpen, igen, magával a szállásadóval, akit megkapod avokat a tippeket, amiket nem találsz meg sehol, hogy ott helyben kihez érdemes menni, hol vannak a jó termékek, a jó cuccok, és ez felbecsülhetetlen.
0: Hát persze, mert ott tudsz igazából beleszagolni egyáltalán, hogy mi van ott. Igen. Úgyhogy ez fantasztikus élmények voltak, ez biztos.
1: Uh-huh. Oké. Okay. Alberó Bellóban mennyit töltetetek?
0: Egy délután, estét, éjszakát.
1: Nem mondtuk el, mert néha úgy veszük, hogy ez egyértelmű, nyilván nem egyértelmű. A Trullóknak a fővárosa, hogy lehetne őket leírni? Ilyen speciális építkezés, ilyen kis csúcsos házikók.
0: Igen, és annak is megvan az oka, hogy miért. Téglából van megépítve egy ilyen kúpos kis miniház, általában gömb alakú és kúpos a teteje, és azért csinálták meg így, a tetejéről, ha levették a zárókövet, akkor nem kellett építményadót fizetniük, úgyhogy jött az ellenőr, akkor lekapták, és akkor egyébként megviszeletett. Igen. És kőből van végig megépítve a tetőrésze, és egy ilyen nagyon hangulatos kis minikunyhók.
1: Végig bumlisztok a vonatot oda, át is kellett szállni. A busz az olcsóbb is, és közvetlen is, de én annyira vonatpárti vagyok, hogy ezt is vállaltuk, pedig nem működött az automat, hogy egyet alig bírtunk venni. Tehát egy kínszenvedés volt eljutni odáig, meg kintebb is van az állomás, Alberobelóban, mint ahol a busz bevitt volna, de ragaszkodtunk a vonathoz. De arra emlékszem, hogy megy a vonat, és egyébként szép tájak vannak, egy kis dombos vidék, és a föltűnik egy jó, ott egy Trulló, egy. És utána, hogy elkezdenek szaporodni, hát nyilván, hogy a közútról ugyanez, de a vonatból is ezt láttuk, és akkor odaérsz a Trullók fővárosába, a központjába, ami nyilván rengeteg turista van, de lenyűgöző hely. Tehát tényleg nekem az egyik nagy kedvencem.
0: Nagyon-nagyon látványos, és persze sokan voltak, de nem volt bennem olyan rossz érzés a turista áradat miatt egyáltalán.
1: És ez az a hely, amire utaltam itt az éttermi árak kapcsán. Olaszországban a pizza index a legegyszerűbb, hogyha nézed, az én saját fejlesztésű margarita indexem, az, hogy mennyibe kerül egy margarita pizza, az nagyjából megmutatja, hogy a helynek az árszínvonalát. És őszintén szólva, én azért már 7-8 euró alatt népszerű turistás helyeken az elmúlt években nem láttam. Itt 5 volt Alberó Bellóban, és nyilván számolni kell, mert hogy a kopertó is elmozdult, tehát ugye a fejpénz, vagy a mi is ez pontosan, hát a jatt, a kötelező jatt per fő.
0: Felszolgálási díj, valami
1: ilyesmi. Service charge, vagy hívják-e service díj. Mindegy, az most már fölment 1,5-2-re, de az nyilván a teljes rendelésre érvényes, de az, hogy itt tényleg egészen elképesztően jó pizza, és nem kell szerintem mondani, pont abban a tartományban vagyunk, a legjobb pizzákat készítik, vagy azon a környéken, úgyhogy ilyet lehet enni még úgy is, hogy a Trullókat megnézed, és ott valamelyik étteremben csak...
0: De ugyanez igaz a tengeri halakra, herkentjükre, mindenre, tehát az sincsen
1: nem, abszolút. Igen, és akkor ehhez mérten a többi ár is nagyjából hasonló. Úgyhogy bátran lehet tervezni azt, hogy betérsz.
0: Én nekem nagyon sokszor eszembe jutott akkor is, amikor hazafelé jöttünk már, és azóta is, hogy ez az a hely, ahova egy 3 napra is ki lehet simán menni, mert 3 napot ott el tudsz úgy bolyongani, akár kocsi nélkül szerintem, vonattal, meg ott helyben, bariban, meg kiülni a napra, meg egy kávéra, meg egy pizzára, tehát és arról nem beszél, hogy milyen olcsó
1: a repülőjegy. Segít a kocsi, de a parkolás azért nehézkes tud lenni, nem?
0: Az biztos, igen.
1: Ugye erről, ugye
0: az biztos.

0: Tehát ki vannak jelölve helyek mindenhol, igen. De nagy részt a városokban azok mind úgy vannak felfestve, hogy csak a helyiek. Vagy iszonyú pénzért, persze.
1: Hogyha össze akarjuk kötni más részeivel is Olaszországnak, a távolsági közlekedés az nagyon jó, vonat is, busz is, Flixbusz letarolta ott is a piacot, de a helyi szolgáltatók megmaradnak és megy a verseny, úgyhogy nagyon könnyű és olcsó eljutni bárhol Olaszországon belül. És akkor van még egy, ami itt is, ha tényleg 3-4 napig utazunk, egy fontos és kedvező lehetőség. Van 3 napos turista vonatjegy, amivel korlátlanul lehet utazni, ha jól emlékszem, akkor 45 euró. A gyors vonatokra nyilván nem, de a helyi vonatokra érvényes. Olaszországban majdnem mindenhol van néhány korlátozás, tehát ha jól emlékszem, tehát az északon a Trenordnak a vonzás körzetében ott nem működik talán, de szerintem nagyjából Velencétől délre, ha jól rémlik, akkor egész Olaszországban. Tehát, hogyha egy 3-4 napos kirándulásra megyünk tömegközlekedéssel, akkor ez ilyen alapfelszereltség lehet.
0: És jól kihasználható.
1: És akkor nem kell minden egyes alkalommal, nagy nehezen megugrott az olasz vasút is azt, hogy apja van, és lehet venni online egyet, de tényleg iszonyatos késéssel, de még mindig nem működik túl jól. Az automatáknál néha iszonyatos sorok vannak, tehát problémás még mindig azért sokszor a vonatjegyvétel, de ez a jegy már csak azért is jó, meg nem felejthetjük el a pecsételést. Ez még Olaszországban még mindig megy, hogy hiába vetted meg a vonatjegyet, de most már nem mindegyiket csak, hogy bonyolultabb legyen, de le kell pecsételni. Engem egyszer leszállítottak. Megvettem ott fixen adott vonatra a Nápoly-Róma jegyet, és fél úton, ahol már semmi nem jár, ott leszállítottak, már nem volt. Nem, elfelejtettem le az időbélyegzőt rájutni a jegyet, hogy ezekre az apróságokra érdemes továbbra is odafigyelni. Na, van-e még valami fontos, amit elmondanám? Mert kicsit még eveznünk is kell.
0: Hát, de szerintem most nagyjából ebben belefér minden olyan, ami legfontosabb.
1: Jó, viszont egy kicsit a végére vigyesszük be a vadvízi evezéseret is. Bár nem annyira okosutasos téma, de érdekelne annak a megvalósíthatósága, meg az árazása, hogy működik. Egy olyan helyen voltam, amiről nem tudtam, hogy...
0: Cseski Krumlovban voltunk, én most már több egyszer voltam ott vadvízi evezni. Ez egy elképesztően jól felépített struktúra ott kint.
1: Melyik folyó?
0: Ez a Moldva. Uh-huh. Innen ered, ami ugye Prágáig is elmegy. Nagyon jól kiépített az egész, az összes környékbeli településről szerveznek úgy buszokat, amik a kiinduló pontokhoz, két nagyobb kiinduló pont van, ahonnan el lehet indítani az evezést. Mi az első nap 21 kilométert mentünk, és a következő nap még 17-18-at.
1: Vezetővel vagy magatos?
0: Teljesen saját. Aha. Van egy mini oktatás az elején, kétfős, négyfős rafthajó, vagy kemény kajak.
1: Mennyire nehéz, mennyire kemény? Mennyire borulás veszélyes?
0: Hát a kajakok, a kétszemélyes merev falu kajakok, azok azért egy-kettőt láttunk úszni a zúgók után, de ezek a rafthajók, ezek nem. Itt vizes leszel ugyan, de
1: hát ennek
0: de
1: ez
0: semmi.
1: A lényege, persze.
0: És egy ilyen nagyon jó ütemű, egész napos program, tehát ha nem csinálsz semmit, akkor is kb. Odaérsz, ha van kedved, akkor evezel, vagy csináljuk azt, vagy csinálják azt az emberek, amit mi is csináltunk, hogy teljes demokrácia, és nincs kapitány, aki megmondaná, hogy jobbra vagy balra, vagy hogy menjünk, ennek megfelelően rengeteget pörögtünk.
1: Szakértők szerint ez a biztos út a pörgéshez.
0: De nagyon jó esik.
1: És a boruláshoz esetleg.
0: Meg hogyha... össze lehet foglackodni a többieket, tehát ezt úgy jó, hogy a társasággal megyünk. Fantasztikus volt látni azt, hogy rengeteg fiatal, 18-20-25 évesek hajókkal őrült nagy bulit rendeztek. Tényleg voltak, aki nem is evezett. Az is egy igaz állítás, hogy ennek túl sok sportérték nincsen.
1: Nem is kérte volna számon senki.
0: Csapatépítés, meg társasági létezés szempontjából, és hát nem is tudom, hogy mondjam, hogy mi fogyott leginkább egy ilyen hajózás alatt.
1: Akkor beszéljünk az árakról.
0: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy fantasztikusan jó, kevés pénzből ki lehet ezt hozni. Nekünk egy ismerős szervezi most már jó ideje teljesen magánemberként, tehát nem utazási irodaként. 70 ezer forint a 4 éjszaka szállásunk reggelivel, és ebbe benne van a busztranszfer, és benne van a hajóbérlés is.
1: Tehát akkor az előre befizetett per fő ár?
0: Hát ez semmi.
1: Aha.
0: Hát végig gondolod, hogy 4 éjszakát laksz Cseski-Krumlov közepén.
1: Tehát ezt így csomagban vettétek meg, hát akkor igen, a szállást és a hajószállítást. Tehát a,
0: és azokat a busztranszfereket a szállástól.
1: És a transzfereket.
0: Igen, meg aztán utána vissza.
1: És ott várt a hajó, kiszállt.
0: És semmi dolgunk nem volt. Tehát mint egy felnőtt tábor, és ezt én imádom. És hát arról nem beszélve, hogy bent Cseski-Krumlov az önmagában fantasztikus hely, nagyon-nagyon hangulatos, zegzugos, és hát túl sok látnivaló, van egy persze egy-két olyan, amiről az ember megnézi. Voltunk sörgyár látogatáson, persze fönn a várban, elmentünk a grafitbányába, ott van Krumlov mellett egy grafitbánya, úgyhogy lehet rengetegen bicikliznek, kirándulnak azok, az egy gyönyörű környék ott.
1: Éttermi árak?
0: És éttermi árak viszont, hát az a döbbenet, hogy simán megeszel 4 ember, eszik és iszik egy este, benne a belvárosban, 26-28 ezer forintból.
1: Én Olmützben voltam utoljára, ahol meglepődtem, hogy mennyivel olcsóbb az is, igen, mint Magyarország.
0: Hát az, hogy 70 korona egy korsó sör, és 15 forint egy korona, az azt jelenti, hogy 1000 forint egy korsó sör. Hát hol kapsz?
1: Tehát az étteremben.
0: Az étteremben, aha, igen.
1: És olyan. Hát, se sör.
0: Igen, olyan. Úgyhogy ez egy nagyon jó kaland, gyakorlatilag kortól függetlenül megcsinálható. Voltak most is velünk ilyen 8-10 éves gyerekek, volt egy 70 éves szülinapjára azt kapó nagymama, és nagyon aranyos.
1: És ő is raftingolt?
0: Hát úgy csinált, mintha elvezett volna.
1: De végignyomta a túrát.
0: Így van. Ezt igazából azért fenékel is derékkal kell igazából bírni, nem más.
1: Én tudom, hogy más műfaj, csak vettem egy nagy levegőt, és eszembe jutott a Felső-Tisza haldoklása. Nyilván ott egy kicsivel több sportérték van, nem annyira vagány, nem annyira menő, nem rafting, nem vadvíz, de azért izgalmas tud lenni, vagy nem tudom, hogy egyáltalán beszélhetek. Igen, ezen gondolkodtam, hogy most multidőt használjak-e, de hát évről évre sokkal kevesebben vannak. Tényleg 15 évvel ezelőtt előttem vannak azok a fiatalokból álló csapatok, akik itt most valószínűleg, igen, egy ilyen túrán részt vettek, és akik ott csapatták Tiszabecstől elindulva, vagy akár még az ukrán részről elindulva, a Felső-Tiszán mindenféle borulásokkal, tehát nem volt víz, csak kicsit érdekesebb, kanyargós folyó, és évről évre, ahogy jár, és járok már minden évben, de tényleg nagyon rossz azt látni, hogy mennyire kihal, sokkal kevesebben vannak, a töredérkére esett a részvevőknek a száma, egy csomó, a folyó is olyan, hogy ott, ahol eddig simán lementél, és csak irányítani kellett, nézted, hol gyorsul be, hol van a kis zátony, hogy kormányzol, és pillanatok alatt len vagy, kín szenvedés, evezés. 2 nap után már gyakorlatilag tényleg sportérték, mert már semmit nem visz a víz. Nyilván ez is szerepet játszik abban, hogy megváltozott, de lehet, hogy a fogyasztói szokások is. Szóval ezt tökre sajnálom, hogy ez már ott a Felső-Tiszán nem működik, és ennek
0: hát
1: az iparágnak.
0: Bízunk benne, hogy hát, ha vissza tud jönni az
1: hát én is, talán remélem, de igen, de ebben az időjárás is vaskosan benne van. Persze. Meg ugye a vízállás, és az meg nem valószínű, hogy változhat. Na jó, akkor addig is menjünk Csehországba evezni. Vagy bárhova, mert óriási buli. Na, Andi, nagyon szépen köszönöm.
0: Szívesen, örülök,
1: hogy itt voltam. Ismét elmesélted, kedvet csináltál hozzá.
0: Próbálok majd újabbakat begyűjteni, és újra jövök.
1: Alig várjuk. Nos, ez volt tehát az Okostas magazin Czoller Andival, és a szokásos kívánságok sem maradhatnak el, most nem jó kívánságok, inkább nem kívánság, hanem ajánlás, okosutas.hu, olvassátok, jövő héten ismét itt leszünk, és a következő Okostas magazin elkészülteik, tehát a honlapunkat ajánljuk, meg a szokásos jelszavunkat, bíz magadban, utaz okosan, sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Add el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas! A Rádió Café utazási magazinja hangzott el. Bízz magadban, utaz okosan! Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
6: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
7: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: A kertészeteknek is lépniük kell a klímaváltozás miatt. Nevezési rekordot döntött a vasárnapi Budapest félmaraton. Felhős napos időnk lesz holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Újra megnyitják az utat a szélerőmű fejlesztések előtt. A gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, az új pályázat 6 eljárásban több mint 700 megawatt összteljesítményű szélerőmű hálózati csatlakozását teszi lehetővé. Kapitány István elmondta, az erőműveket magántőkéből építik meg, másfél milliárd euró uniós forrásból pedig az elektromos hálózatot fejlesztik. A kormány 2030-ig legalább 4000 megawattra növelné a szélerőmű együttes teljesítményét. Szárazságtűrő növények, víztakarékos technológiák, fenntartható zöld felületek. A klímaváltozás a hazai kertészeteket is azonnali lépésekre kényszeríti. Erről beszélt rádiónknak Rónai Gergely, a Magyar Díszfaiskolások Egyesületének elnöke.
9: A zöld földek létrehozásának elengedhetetlen feltétele a víznövények megléte. A faiskolás szakma a termelés kockázatát felvállalva rendelkezésre bocsátják ezeket a dísznövényeket. Nagyon nagy kihívás a szektorunk számára is az, hogy megfelelő válaszokat adjunk ezekre a klimatikus kihívásokra. Így folyamatosan azt nézzük, hogy melyik fajok, milyen fajtái azok, amik relevánsan jó válaszokat adnak ezekre a kihívásokra. És egy-egy ilyen elviselhetetlen hőhullámokkal tüzdelt nyár után azok számára is nyilvánvaló, hogy cselekednünk kell, akik eddig ehhez szkeptikusan álltak.
8: Soha annyian nem jelentkeztek még a Budapest félmaratonra, mint most. A szervezők tájékoztatása szerint vasárnap több mint 24 ezeren indulnak. A félmaratoni és a 10 kilométeres táv is betelt. A mezőnybe 117 országból és 1200 magyar településről érkeznek futók, köztük 8500 külföldi. A tömeg miatt csak nem 50 percig tart majd, mire mindenki áthalad a rajtvonalon. Hókotrókat kellett kivezényelni az utakra Ausztriában a nyár utolsó napján. Salzburg tartomány egyik részén egy tomboló vihar után rengeteg jég borította be az utakat. A 10-20 centis réteget gépekkel igyekeztek eltakarítani, de az út mentén még tegnap késő este is jéghegyek tornyosultak, írta az Infostart. Holnap nagyrészt napos időnk lesz fátyol és gomoly felhőkkel tarkítva. Este aztán északnyugat felől egyre több felhő érkezhet. A Dunántúlon néhol előfordulhat zápor, zivatar, másutt nem valószínű csapadék. A hőmérséklet 27-32 fokig emelkedik. Csütörtökön az ország északkeleti felén átmenetileg felhők lepik el az eget, délutánig főleg északon északkeleten lehet szükség esernyőre. Napközben 26-31 fokig melegszik a levegő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. Borra való. Ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
1: Sziasztok, ez a Borra való gasztrokultúra magazin, én Kántor Endre vagyok. Hallgassatok minket nem csak élőben, itt a Rádiókafén, ugye minden vasárnap reggel 9-kor, és minden kedden este 9-kor lehet hallani a Borra való gasztrokultúra magazint, hanem podcast formájában is a borravaló.hu oldalon, vagy pedig iratkozzatok fel a közösségi csatornáinkra, a Spotify-on föl lehet iratkozni, az Apple Podcast-en, vagy RSS-ben, bármelyik RSS csatornán, és akkor vagy az Apple Podcast-en, és meg tudjátok hallgatni előző adásainkat is. Sőt, most jelentünk meg a YouTube-on is, mert kérte egy pár hallgató, hogy a YouTube-on is legyen elérhető, úgyhogy ott is ott vagyunk, és az előző adások fel vannak töltve. Mai adásban Tokaj hegyaljáról lesz szó, mert egy nagyon érdekes kezdeményezést és pár pontba összeszedett kérést fogalmazott meg a tokaji polgárok köre, és ezt juttatta el hozzám Pallagi Ferenc, aki Mádon él, és az 5 éve megjelent Tokaj keserű könyv szerzője, és a tokaji polgárok kezdeményezésé kapcsán beszélgettünk vele. Őt Mádon értem el telefonon. Van ez a tokaji polgárok kezdeményezése az egész borvidékkel kapcsolatban. Most ugye lehet azt mondani, hogy forrong a borvilág egy kicsit a változások után. Mindenki hirtelen rájött, hogy itt van lehetőség változtatni.
2: Hát külső és belső okok miatt is forrong a borvilág. Gondolom nem csak Tokajban, bár nyilván miután itt élek most már 10 éve, állandóan ezt ismerem a legjobban. Hát ugye tanúi vagyunk annak, hogy félig meddig összeomlott a világ borpiaca. A Párizsi Borászati Intézet legutóbbi számai alapján olyan 60 millió hektoliter bor jelenik meg minden évben a piacon, olyan 60 millió, amit nem lehet eladni. Óriási válság a francia, a spanyol, az olasz borászatban. Az ausztrálok eladási nehézségekkel küzdenek. Kínába visszaesett a borfogyasztás a kétharmadával. Tehát ez egyrészt azt jelenti, hogy a külső piacok rendkívüli módon megnehezettek, átalakul a fogyasztásnak a szerkezete, a fiatalok egy része egyáltalán nem iszik, hatalmas reneszánsza támadt ezeknek a ízesített, színesített, pop-up pipa italnak nevezett mangóval és marakujával ízesített bor, ami kékre van festve, és egyébként mesterséges széndioxid is van benne. Na, durva túlzással, de ezek mennek most a piacon. És persze hát Tokaj 30 éve cipel magával megoldatlan problémákat, amire ez az elmúlt 16 esztendő nemhogy megoldani lett volna képes bizonyos gondokat, hanem vagy elmélyítette, vagy még látett újakat is. Nyilván forrong a világ.
1: Igen, hát ugye lehet látni mindenhol az összes magyar borvidéken, hogy sok változást csürgetnek, és ebből egy része az egy ilyen szerkezeti jellegű, mármint hogy nem a szőlő szerkezetekre gondolok, hanem szervezeti szinten sürgetnek változásokat. Egy része pedig ugye, hát nyilván a fogyasztásnak a edukációjára, ösztönzésére, illetve hát arra irányul, hogy mit hoz a klímaváltozás. Úgyhogy elég sok probléma van, de mi az, amit szerinted a legsúlyosabb, amit azonnal kezelni kell?
2: Hát én most inkább a tokai dolgokról beszélnék, hiszen ezek vannak közelebb hozzám, meg a itteni borászokkal van rendszeres kapcsolatom, és tapasztalom, hogy milyen gondokkal küzdenek. Az egyik is nagyon alapvető dolog, hogy a NER divatba hozta Tokajt. Egy jobb államtitkár helyettes, ne adj Isten, egy új süttetű milliárdos, már nem is számított komoly társasági embernek, hogyha nem szerzett gyorsan, frissen egy kis tokaji birtokot. Erre pályázatok tömege volt, ingyen vagy alig-alig kifizetve létrejöttek elképesztő kapacitások a borvidéken. Én szerintem Közép-Európa összes borát le tudnánk palackozni azzal a palackozó kapacitással, ami állami meg uniós pénzekből az elmúlt 15 évben Tokaj-hegyaljára jött. Miközben hegyalján folyamatosan csökken a bortermelés meg a boreladás. Ezek a hobbi birtokok meg a más forrásokból, könnyen szerzett pénzekből finanszírozott birtokok, hát elég durván beleavatkoztak az itteni gazdasági folyamatokban. ha nem számít a pénz, ha nem vagy érzékeny a költségekre, hát akkor esetleg könnyebben megy fölfelé a napszám, akkor nem olyan fontos, hogy mennyiért permetezik be a szőlődet, akkor sok minden könnyen elcsúszik, csak az a baj, hogy ez azok számára is emelte az árakat, a költségeket, a béreket, akiknek egyébként ebből kellene megélni, és akiknek nincs mellette a NER által támogatott 5-6-8-10 hatalmas vállalkozása, aminek a profitjából finanszírozza ezt a hobbiát. Tehát itt azért elég durván beavatkoztak ebbe a rendszerbe, miközben ez úgy volt föltüntetve, hogy óminő, nagylelkű befektetők jönnek itt a borvidékre, innen, onnan, amonnan. Ez mindig volt hegy alján, hogy külső tulajdonosok, főurak, szabadkirályi városok, egyházi méltóságok szereztek bébíróként, külső birtokosként Tokaj-hegy alján szőlőterületeket. De hát azért elég szigorú rendtartásokat próbáltak az itteni mezővárosok meg a itteni szőlőtermelő közösségek kivívni ahhoz, hogy olyan nagyon nagy fölborulás ne legyen ebből. Ennek ellenére az elmúlt 300 év azért úgy is ábrázolható Tokaj-hegy alján, mint a bentlakók és a bébírók közötti állandó érdekháború. Itt is ez történt. Ugyanakkor nincs Tokaj-hegy alján sem, az országban sehol sem, olyan érdekvédelmi szervezet, amiben a borászok a saját helyi érdekeiket meg tudnák védeni. Van ugye egy hegyközségek szervezete Magyarországon, ez valamikor úgy is alakult még a filoxéra járvány után különféle ilyen szorványos kezdeményezéseket egyesítve, hogy ez a szőlőtermelő, bortermelő közösségeknek a önvédelmi érdekképviseleti szervezete volt, amik aztán később egyességeket kötöttek az állammal, átadott nekik az állam bizonyos funkciókat. Ez a rendszerváltás, tehát 1990 után fölülről egy törvénnyel jött létre. Amikor én 93-ban beléptem az első ilyen kötelezően be kellett lépni az első ilyen hegykösségbe, akkor azt hiszem még egy forintot fizettünk négyzetméterenként a szőlőterület után. Hát ez az idő már azóta elmúlt. Az, hogy ez fölülről az állam kezdeményezésére jött létre, ez azt is jelentette, hogy itt gyakorlatilag ez nem a bortermelőket képviseli az állam előtt, vagy az állammal szembe, vagy a hatalmi szervek között, hanem az államot képviseli a borászok között, egy ilyen transzmissziós szervezetté alakult át, amiből egyébként itt hegyalján is kis hatalmi központokat csináltak a NER által ebbe delegált, támogatott emberek. Van egy kifejezett értek küzdelem most a egyébként törvényesen működő hegyközség és a termelők között. A termelők azt érzik, hogy a hegyközség nem képviseli az ő érdekeiket. Elég durván manipulálták itt a választásokat jó pár alkalommal. Tudod, amit a Rejtő Jenő mondott egy alkalommal, aztán a 14 karátos autóban, hogy a szerencse forgandó, de nem akkor, amikor én osztok.
1: Igen.
2: Előre körbejárták a vidéket, a megfelelő birtokosokat összetrombitálták, eldölt nagyjából előre, hogy kik lesznek a képviselői, vezetői a hegyközségi szervezetnek. Onnantól kezdve a kistermelőknek hát olyan sok örömük ebben a szervezetben nem volt. Ráadásul most konkrétan a NER kiemelkedő emberei ülnek nagy részt ennek a vezetésébe. Ezeket felszólították több alkalommal, mint hogy ez a polgári kezdeményezés is, hogy mondjanak le. Ők természetesen utolsó mencsvárként kapaszkodnak ebbe, és hát nyilván nem akarnak lemondani. Ezzel kapcsolatban zajlik most egy elég, nagy grimbusz. De hát az egyik oldal rendkívül szervezett, a másik oldal teljesen szervezetlen. Ennek a kommunikációs fórumokkal nem rendelkezik, vezetőkkel, elég erőteljes képviselőkkel, hát csak szorványosan, hiszen ugye itt ebbe a hegyközségi szervezetbe is, amikor 90-es évek elején megalakult, lejátszódott egy belső érdekháború a kisbirtokosok meg a nagygazdák között, a nagybirtokosok között. Ennek lett az eredménye, hogy kezdetben itt még egy birtok, egy szavazat elv működött, ami persze nehézkesítette a döntést. Eldőlt a meccs, a nagybirtokok, a gazdagok győztek a szervezeten belül, és most a birtok arányában vannak a szavazatok, tehát hogyha 100 kistermelő leül a közgyűlésen, akkor vele szembe két helybéli nagygazda adott esetben eldönt mindent, amit ők a saját érdekeik alapján akarnak. Miközben egy aljának az egyik évtizedes problémája, hogy azok a néhány száz négyszögöles, fél hektáros családi birtokok, amik a szőlő-bogyó termelésben fontos szerepet játszottak, meg a szőlő- és borkultúra átadásának szempontjából fontos szerepet játszottak Tokaj-hegy alján. Ezek, ahogy a gazdák öregszenek, és már nem bírják a kapát, ezek a birtokok sorra egymás után megszüntetik a művelést, vagy elhagyott parlagterületek kialakulnak, vagy a környékbeli nagyobb birtokosok, hát főleg addig, amíg ugye volt remény abban, hogy érdemi bevételt is lehet szerezni, ezeket sorra fölvásárolják. Ez nem csak egy kulturális veszteség, hanem ez egy gazdasági, strukturális veszteség is Tokaj-hegy alja számára.
1: Hát egyértelmű, hiszen ugye akkor csökken a terület. Nincs képviseletük, így van, ez az egyik, és ez abban is megmutatkozik, amire rávilágítottál az előbb, hogy azon kívül egyébként, hogy csökken a terület ezzel, ami, hát ha azt nézzük, hogy az elmúlt évek, lehet azt mondani, nem is, hogy az elmúlt évek, hanem az elmúlt 100 évnek a marketingi alapján, a Tokaj az tényleg az ismert márkanév bor szempontjából Magyarországon, tehát úgy kéne vigyázni arra a területre, mint a kincsre,
2: ami megvan. Igen, bár ez egy nagyon ellentmondásos dolog.
1: Tudod? Na, oké.
2: Okay. Tokaj, én 30 évvel ezelőtt én is azt gondoltam, hogy hát ez a világon az egyetlen ismert magyar bormárka, ezt ki kell vinni a piacra jó minőségbe, és ha megtanulunk jó bor termelni, akkor itt a világ sorba fog állni a tokai boré. Hát tudjuk, hogy ez nem így történt, pedig közben fantasztikus sikerei voltak Tokajnak, elképesztő borokat tudtak itt az emberek csinálni, megtanulták, hogy kell, újra tanulták, azt kell mondjam, hogy itt 40 év mély repülés után, és a világ nem állt sorba a borunkért. Tokaj hírneve elsősorban a nemzeti toposzként erős. Tokaj a tudod, a szőlőveszélyén a nektár csöpögtettél. A jó Isten nekünk külön teremtette borvidéket a mi kedvünkre, és hű, ez milyen fantasztikus, hát ez a 18. század végétől, a 19. század elejétől kezdve, aztán a nemzeti költészeten keresztül a nemzet öndefiníciójának a részévé vált. Csak egy fura ellentmondással, hogy nincs ma Magyarországon ember, aki ne mondaná ki azt, hogy a tokai aszú a világ legjobb bora, és hogy a tokai aszúra elképesztő büszkék vagyunk. Csak nem isszuk. Az a magyar, aki nagyon-nagyon büszke Tokajra, az hát szerencsés esetben évente egyszer, mondjuk karácsonykor, hát ha még nagyobb a szerencsénk, akkor lehet, hogy még a születésnapján is bont egy üveg tokai aszút. Miközben a tokai aszú, hát azt kell mondjam, hogy ritkaság értékű, hát relatíve nagyon kevés terem belőle. A nagyvilág még kevéssé ismeri, tehát kereskedelmi márkaként a Tokaj nem olyan átütő, mint ahogy a nemzet büszke Tokajra.
1: Ebben teljesen igazad van. Teljesen igazad van, és ez, amikor én azt mondtam, hogy a márka az ismert, akkor én a saját tapasztalataimból indultam ki, amikor nemzetközi kiállításokon azt láttam, hogyha Tokaj jelen volt, akkor ott azért volt érdeklődés. Tehát igazából akkor az hiányzik ebből, de ez egy másik téma, hogy nem tudtuk jól meglovagolni ezt a valamekkora ismertséget, és nem tudtuk még jobban, de abban teljesen egyetértek veled, hogy nem veszik. És egyébként az egyik probléma, amit itt feszegettél, az valahol pont ugyanitt van, hogy azok a nagy pincészetek, akiknek a ténykedése eléggé kritikával illették sokan, megpróbálták azt megcsinálni, hogy akkor legyen a Tokaj Tokaji egy ilyen állandó fogyasztható brand, egy bor, a Furmint legyen egy állandóan fogyasztható bor, és elkezdték becipelni ezeket a borokat ilyen, hát figyelj, néha 1400-1600, de 2000 forintos palack ár alatt a kereskedelmi helyekre.
2: Igen.
1: Ami nem biztos, hogy segít.
2: Egyrészt az, hogy az árak lefelé mentek, az egy dolog, a másik pedig, hogy volt egy nagy ellentmondás itt a világ és Tokaj között, hogy Tokajnak hihetetlenül elképesztően bonyolult volt a termék skálája. Volt ugye 4-től 6 puttonyosig aszú, ezt mire elmagyaráztad, pláne egy külföldinek, hogy ez az aszú hogy készül, és ez melyik, mitől 4 puttonyos, melyik 5 puttonyos, 6 puttonyos, hát a jó Isten nem értette ezt. Ezután még régebben, nem annyira régen, 1-2 évtizeddel ezelőtt még volt egy a 6 pluszos aszú, amit ugye akkor aszú eszenciának hívtunk, akkor volt natúr eszencia, ami megint egy egészen másik történet, nálam még az is kétséges, hogy az bor egyáltalán. Aztán még volt hozzá fordítás, máslás, száraz szamorodni, édes szamorodni, kései szüret, mi volt még? Ja, száraz bor, az meg hirtelen váltott egyet, és az nem tokai szamorodni lett, hanem tokai furmint, vagy tokai muskotáj, vagy tokai hársevelű. Aztán, hogy nagyobb legyen az űrzavar, ezeknek a keveréke is teljesen legális volt. Az Isten nem értette, hogy ez a tokai micsoda, főleg úgy kívülről. Erre volt egy nagy nyomás, hogy akkor tessék szíves ezt egyszerűsíteni valahogy. Csak ha elkezded egyszerűsíteni, akkor kiderül, hogy hát itt akkor elveszítünk egy csomó szint, árnyalatot, elveszítünk egy csomó, lehetőséget Tokajnak a természeti környezetéből, miközben szembe találjuk magunkat olyan borokkal akkor a világpiacon, amik lehet, hogy nálunk jobbak, lehet, hogy nálunk, nagyobb piaci hagyományokkal rendelkeznek. Nagyon jó dolog az, hogy ezt főleg cashflow szempontjából, hogy nagy mennyiségben elkezdték csinálni a kései születeket. 50 évvel ezelőtt Tokaj egy ajánl, ez 30-35 évvel ezelőtt, ez teljesen ismeretlen fogalom volt, ilyen, hogy kései szület, nem volt. Ez egy nagyszerű édes bor, könnyebb megcsinálni, olcsóbb előállítani. Elképesztő, gyönyörű darabok születnek közöttük. Én emlékszem még rá, amikor annak idején Szepsi István azt hiszem botont küvéjével a piacra lépett.
1: Uh-huh, igen.
2: Igen, magas áron. Hát egy olyan jó aszú eszencia beltartalommal, amit nem tudom, hogy egyébként a piacnak jót tette, vagy jót tesz-e. De minden esetre ezekből a nem botrytiszes, könnyedén előállított édesborokból a világba, Franciaországtól Olaszországon keresztül Görögországig elképesztő tömeg van. Jobbnál jobbak egyébként. Ebbe a versenybe beszállni nem tudom, hogy jó-e. Nem tudom, hogy ezzel az aszú piacát gyöngítjük, vagy erősítjük, miközben azt tudom, látom, hogy ezt már nem lehet visszavonni, mert cashflow szempontjából ugye egy aszús évben, vagy egy jó beérő évben ez a gazdaságoknak a mencsvára. Gyorsan lehet előállítani, nagyon jó minőségeket lehet belőle csinálni, relatíve gyorsan lehet pénzhez jutni.
1: Igen.
2: Abban a iparágban, ahol adott esetben mondjuk egy aszút meg 5 évig dajkálsz, pátyolgatsz a pincédbe, mire elkezdesz pénzt látni belőle. Mert közben, hogy ezt a készletet finanszírozni kell. Van egy nagyon nagy kommunikációs nehézség a piacon, hogy ezeket a finomságokat elmagyarázd. Ugye a nagy francia konkurensünk, ez a dél-franciaországi vagy Bordeaux borvidékének közepén lévő édesboros vidék, a Sauternes, borzasztó egyszerűen működik, Sauternes bort árul. És hát azon kívül még a Sauternes boruk. Nálunk mire elmagyarázott, hogy mi van az illető poharába, már régen lejárt a pincének a működésének. Erre ráhúztak Magyarországon egy ilyen központi bor-marketing szervezetet, amelyik nagyon jó szándékkal, én úgy gondolom, hogy olykor még szakértelemmel is próbálta úgy általában eladni a magyar borokat a világpiacon, meg a hazai piacon. Bár ennek az eredményeként a bor eladásaink, meg a borból való bevételeink, exportpiaci bevételeink egyébként folyamatosan számszakilag csökkentek. nem vitatom a jó szándékot el tőlük, de mondjuk ennek a szervezetnek az, hogy Tokajnak a specifikumait elmagyarázza a piacnak, ezzel kapcsolatban edukálja a piacot, hát se ideje, se pénze, se energiája. Miközben Tokajba, helybe egy-egy gazdának erre biztos, hogy nincs pénze.
1: Igen, ezt abszolút értem. Egy kicsit ugye a Sompány is eszembe jutott ugyanígy ezzel a tematikával. Ők is Sompányt árulnak. Aztán igen, onnantól igen, kezdve már, hogy elmagyarázzák, hogy az Blanc de Blanc, vagy Blanc de Noir, vagy Petit Champagne, vagy Grand Champagne, ez már mindegy igazából, ott már jönnek a whitefülűbb kóstolók, akiknek ezt elmagyarázzák, senki másnak nem kell. És talán érdekes is...
2: A kóstolók talán 10%-át izgatja, a maradék 90% azt mondja, hogy de jó van a poharamba.
1: Palagi Ferenccel, tokai polgárral, mádi lakossal beszélgetek Tokaj hegyalja gondjairól, illetve a tokai polgárok kezdeményezéséről. Hamarosan folytatjuk, maradjatok velünk.
0: Borravaló. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: hús.
1: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Pincér! Pincér!
3: Igen, mit parancsol?
2: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
1: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
4: 3/4
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Borra való. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
1: Ez továbbra is a Borra való Gasztrokultúra magazin. Folytatjuk a beszélgetést Pallagi Ferenccel, akit Mádon értem el telefonon. Ő Mádi Lakos, tokai polgár, és a tokai polgárok kezdeményezéséről beszélgetünk. Ugye 5 évvel ezelőtt jelent meg egy könyve Tokaj helyzetéről, a Tokaj keserű, és ez is egy nagyon érdekes olvasmány, ajánlom mindenkinek. Most azonban egy civil kezdeményezés kapcsán beszélgetünk, ahol megfogalmazták a tokai polgárok, hogy ők hogy látják a borvidék helyzetét, és hogy mit szeretnének elérni. Térjünk vissza akkor erre a tokai polgárok kezdeményezésére, mert ezzel ennek a pontjait láttam. Ugye itt elmondtad az első problémát, ami az, hogy a NER képviselők tisztázatlan körülmények között elsajátított közpénzből hirtelen birtokossá vált hercegek. Ezt lehetett látni az elmúlt időszakban, talán még csak ma is zajlik.
2: Egy apró megjegyzés, hogy a Rákóczyak óta nem volt soha senkinek a vadbottokat és az eszterháziakat is beleszámítva, nem volt soha senkinek annyi termőszőlője és szőlőtelepítése alkalmas földterülete Tokajhegy alján, mint amennyi például most van a nemzetvejének. Soha a Rákóczyak óta ennyi földje senkinek nem volt. Én megnéztem, hogy a 1900-as évek legelején, 1902 vagy 3, már nem emlékszem pontosan az adatra, az akkori legnagyobb birtokosnak, a Tocsvai Báró Waldbott családnak a fele területe volt, mint most van a nemzetvejének.
1: Szuper.
2: És mellette persze azért még egyéb hercegségek is jelen vannak.
1: Igen. Igen. De azért, hogy is mondjam, azt is érdekesen szemléltük, amikor a közös borunk, ugye, ami lényegében a magyar adófizetőknek a pénzéből lett összedobva, az hogy muzsikál. Mondjuk egy olyan palackban, egy olyan születelésű furmintot, én nem tudom, hogy ki az, aki el tudna adni rentábilisan 2000 forint alatti palackáron. Ezen sokat gondolkodtam, hogy ez kifizeti ki végül.
2: Hát, és ez egy, tudod, egy differenciált piac. Minél nehezebbé válik az értékesítés, a termelők is annál inkább lefelé nyitnak, hiszen ott lehet, olcsó borból lehet ott viszonylag többet eladni. Néha én is elgondolkodom, amikor egy-egy szupermarketnek a polc előtt megállok, és mindig meg szoktam állni megnézni, hogy milyen kínálat van, hogy amennyit én tudok arról, hogy mennyibe kerül egy palack, egy dugó, egy kapszula, egy címke kinyomtatása, maga a palackozás, az mibe kerül, hogy el szoktam gondolkodni rajta, hogyha mindebből a legolcsóbbat vette, akkor miből él? Akkor mennyi ebből a bor? Mert hova tovább már nem marad. De hát, és ráadásul ugye ennek van egy ilyen hosszú távú piaci tapasztalat, hogy amikor elkezdünk letolt gatyával árusítani, akkor ha ne adj Isten, jobbra fordulnak a piaci viszonyaink, hát onnan nagyon nehéz visszamenni. Tehát nagyon nehéz elmagyarázni valakinek, hogy amikor 1400 forintért megvett egy üveg száraz szamarodnit, akkor hát 2 év múlva, amikor egy kicsit már jobban megy a piac, meg nagyobb a kereslet, akkor hirtelen ugyanaz a bor, tessék mondani, mitől kerül 3500-ban.
1: Igen.
2: Hát attól egyebek mellett, hogy annak annyi a költsége. Azt abból lehet előállítani. És most itt hegyalján egy darabig ugye még működött ez a piramis játék, hogy azok, akik a rendszerváltás után gyorsan belendültek és egy kis tőkéhez jutottak, még olcsón elkezdtek szőlőt, jó minőségű szőlőterületeket fölvásárolni, és aztán egy ilyen földkereskedelmi piramis játék alakult itt ki, hogy jöttek a neres gazdagok, azoknak lehetett jó drágán eladni a szőlőterületeket. Én Mádon élek, itt nálunk az egyik nagyon előkelő mádi dűlőben volt olyan terület, aminek 1 hektárját 60 millióért árulták.

0: birtokok vannak gyönyörűen művelve, és a mellette lévő tábla meg évek óta elhagyott. Ez lehet azért, mert egy idős tulajdonos 800 négyszögője már kiment a művelés alól, mert az öreg már nem bírja, a fia nem akar hazajönni szőlőt művelni, az unokák már ki se akarnak menni megnézni a szőlőt, és akkor az ott van, mert éppen nincs rá vevő, de lehet azért is, mert valaki tartalékterületnek vette, hogy majd eladjuk később, amikor lesz rá jelentkező, de művelni nem akarja, mert annyi bort már nem tud eladni, nem vesz fel annyi bort a piac. Meg lehet olyan is, erre is van szép száma a példa, hogy nagy birtokok, akár külföldi befektetők birtokai a területük egy részét művelik csak meg okszerűen, mert nem tudnak több bort eladni. Most egyebek mellett ez Tokaj drámája is, ugye terjed ez a szőlőkabóca által terjesztett talán vírusbetegség, ez a...
1: Az aranyszínű sárgaság, igen.
0: Aranyszínű sárgaság, aminek a keltető ágya az elhanyagolt, nem művelt szőlőterület, ahol ezek nagy mennyiségbe szaporodnak, és onnan átterjed vén a művelt szőlőkre, tönkretezik azt is. És most ugye elindult az őrület, hogy akkor hol van ennek a tulajdonosa, van, ahol évekig nem lehet megállapítani, hogy valójában ki a tulajdonos, vagy ha a tulajdonos előkerül, akkor már meghalt, örökösök nincsenek, vagy külföldön élnek, vagy azért kiművelje meg, a hegyközségnek lehetne erre mondjuk pénze, de nincsen, nem műveli, meg nem is érzi feladatának. Az önkormányzatoknak, a községi önkormányzatoknak erre garantáltan nincsen pénze, márpedig amíg ezek a parlak területek itt vannak a művelt szőlék közé ékelve, addig ez a szörnyű betegség terjedni fog. Hiába szakad meg a gazda, aki jól akarja művelni, meg akarja védeni a területét, a mellette lévő dzsungelből hát árad a nyavaja.
1: Fú, amikor elkezdtük a beszélgetést, akkor azt kérdeztem tőled, hogy mi a legsürgősebben elintézhető, és hát gyakorlatilag jött belőled, rám öntötted azt, amit látsz és amit tapasztalsz, de mi az, amit megfogalmaztak a tokaji polgárok, ami mondjuk egy állami szerepvállalásnál most nagyon fontos lenne egy pár pontban, amit szeretnétek elérni?
0: De az egyik talán a legfontosabb, de ez valószínű nem csak Tokajra érvényes, hanem érvényes a többi borvidékre is. Tokajba kiemelten azért érvényes, mert itt még mindig van egy állami kézben lévő, bár most már egy egyetemi alapítványba lett átpofozgatva egy régi borkombinátnak a maradványa, ami hát nagyon sokat ártott a jelenlétében is ennek a piacnak. A legfontosabb az lenne talán, amit ebbe a felhívásba is beleírtunk, hogy kezdje már az állam a saját szerepét tisztázni. Hogy foglalkozzon azzal, amivel foglalkozni kell neki, és nagyon ne foglalkozzon azzal, amivel nem szabad egy államnak. Itt Tokajban az állam szőlőt termel. Van neki vállalata, de mondom most az éppen egyetemi alapítványi tulajdonnak van átszázva, de ettől a szerepe még pontosan ugyanaz, amivel befolyásolja az árakat, a béreket, amivel a szőlő felvásárlási árakat meghatározza. Ő maga az állam egyébként volt itt évtizedeken keresztül a legnagyobb szőlőfelvásárló, ami az államáldásos tevékenységének vastagon köszönhető, hogy mélyen az önköltség alatt vásárolják föl hosszú-hosszú évek óta magyarul, hogy a tokaji szőlőket, kivéve akkor, amikor választások vannak, mert választások előtti évben érdekes módon mindig fölmegy a fölvásárlási ár. Függetlenül attól, hogy milyen a minősége. Ha szakad az eső, savanyú a szőlő, rohad az egész, akkor is drágább, mint egy év múlva, amikor a választások már eldőltek. Tessék visszanézni, 1990-ig nem volt olyan kormány Magyarországon, aki ezt az ostoba játékot ne játszotta volna el. Viszont van az államnak egy másik feladatkörre, amit meg nem akar elvégezni. Az államnak piacot kellene hozni. Nemzetközi marketinget kellene nagy erőkkel csinálni. Olyan piacokon, ahol a tokainak lenne helye. Az államnak tanítani, edukálni kellene. Most megalapítottak egy tokai borászati egyetemet, ami hát kicsit túlméretezett vállalkozás a borvidék méreteihez képest, de jó, legyen, csinálja, biztos, hogy sok segítséget fog hozni. Az államnak gondoskodni kellene arról, amit a

0: termelők nem tudnak megoldani, hogy legyen vírusmentes szaporítóanyag. Nincs egy olyan vírusmentes, de Magyarországon úgy, ahogy van, ez a funkció hiányzik. A piroxéra járvány után az állami oltványiskolákból épült újra a magyar borászat, meg az egész magyar zöldészet. Ma ilyennel az állam nem foglalkozik. Valamikor régen, még a monarchia alatt volt egy működő egység, volt benne Tarcalon egy vincelérképző akadémia, ennek az utódja a sátorai jó helyben működik, már pékeket, cukrászokat, meg nem tudom mi mindeneket képez, talán még néhány borászt is. Volt hozzá egy fajta gyűjtemény, hogy legyen egy genetikai bázis a nemesítéshez. Volt egy mintabirtok a kincsen, még emlékszel, a Grassalkovics csinálta meg annak idején.
1: Igen.
0: Volt hozzá egy pincészet, és ez non-profit alapon termelte a tudást, amit átadott az itteni gazdáknak. Ma minden eleme megvan ennek. Van Tarcalon egy nagyon igyekvő borászati kutatóintézet, még megvan a fajta gyűjtemény, ott van a kincsemdülle, ami ugye mindig a császári és királyi háztartásnak a borát termelte, meg a világ talán egyik legjobb bortermő dűllője. Vannak oktatási, ilyen-olyan állapotban lévő oktatási intézmények. Miért nem lehet ebből összerakni egy állami mintabirtokot, amelyik a tudást termeli, amelyik szolgáltat, amelyikhez el lehet menni, hogy mutassátok már meg, hogy mit csináljak én ezzel az aranyszínű sárgasággal, mert én nem értek hozzá. Ehelyett az állam mindenféle más csinál, és rettenetes lózungokat tudnak mondani az állam képviselői arról, hogy a tokajszőlő veszélyén, hogy csöpög az az áldott jó nektár. Közben meg tokajgajra megy.
1: Hogyan gondolod, hogy ez a kezdeményezés az most a hallgató fülekre, vagy értő emberekhez eljut? Hallgató fülekre talál?
0: Nem tudom, sehogy se tudom. Azt érzem, nem tudom, érzem inkább, hogy most, hogy van egy új kormány, sok-sok olyan politikussal, aki most kezdi a politikus szakmát, még a civil tapasztalatok élénken élhetnek benne, talán megnyílhat egy rés, hogy fölhívjuk a figyelmet arra, hogy vannak itt szakszerűen megoldható fontos kérdések, amik nem egyszerűen csak egy gazdasági ágazatnak a problémái, hanem egy tájnak a problémái. Képzeld el Tokajt, ha kiveszed belőle a borászatot. Ez anyagilag nem egy nagy szám. Az egész Tokajhegyalja összes termése, hát talán akkora, mint egy közepes multinacionális vállalat magyarországi cégének a forgalma. De ha kiveszed ebből a tájból, ebből a társadalomból ezt a több száz éve működő, fantasztikus sikerekre képes és potenciálisan rendkívül nagy reményekre jogosító termelési ágazatot, mi maradt Tokajból? Ez már nem az a Tokaj lesz akkor. És ez ugyanúgy érvényes Villányra és Mórra és Sopronra és sok mindenre, hogy talán ebbe a átmeneti állapotba van egy rövid idő, amikor föl lehet hívni a döntéshozók figyelmét arra, hogy emberek, hát van itt egy dolog, amit meg kéne érteni először, aztán valahogy el kellene kezdeni megoldani. Kivételképpen most talán meg lehetne próbálni azt, hogy a helybe élőkkel, meg az itt hozzáértő emberekkel, akiknek 3-400 éves tapasztalati bázisuk van, velük együttműködve. Az előző 16 évben ugye itten zengett a világ, hogy 100 milliárdos programok jönnek, meg annyi pénzt költünk Tokajra, hogy a faladja a másikat, ebben nyilván benne volt az Orbánék rossz lelkiismerete a aszúbányák miatt, amikből hát nem nagyon lettek 100 milliárdok, vagy jól lettek elköltve, részben nem lehet tagadni, hogy infrastruktúrában ebbe-abba sok minden megszületett, vagy rosszul lettek elköltve, a borászatban például kártékonyan lettek elköltve ezek a pénzek. És egy dolog közös benne, hogy ezt mindig az itteniek nélkül akarták megcsinálni. Egy-két helytartót kijelöltek, azok vitték a prímet, az itteni bortermelő gazdával meg nem nagyon akart a hatalom szóba állni. Hát, ha most nyílik erre egy rés, nem tudom. És egyébként a kezdeményezés mögé álló bortermelők is hát a reményeiket mondják el, meg a vágyaikat mondják el. nem tudom, hogy ők se tudják tá, hogy mi lesz belőle, egy valamit éreztünk, hogy most van az idő, amikor meg kell szólalni.
1: Kit lehet keresni ebben az ügyben?
0: Hát megkerestük a térség új országgyűlési képviselőit, ők gondolom valamiféle összekötetést tudnak teremteni a politikai intézményei között. Elkezdtük keresni a mezőgazdasági minisztériumnak az új vezetését. Most legutóbb volt egy fontos gyülekezet, ahova fontos volt, hogy megjelenjen mondjuk a minisztérium képviselője, el is jött, nagyon nagy öröm volt, ugyanaz az ember, aki fél évvel ezelőtt is jött, csak akkor még más színeket képviselt. Hogy ez jó vagy rossz, ezt nem tudom megmondani. Azt tapasztaljuk, hogy azt tudom, hogy a mezőgazdasági minisztérium új vezetésében kifejezetten szőlész, borász képzettségű, vagy ebben az ügyben érdekelt vezető nincsen. Nyilván meg kell találni hozzájuk a kapcsolatot, és el kell mondani, hogy hát ennek az ágazatnak is vannak olyan rejtelmei, meg vannak olyan gondjai, bajai, mint teszem azt Magyarországon a szarvasmarha tenyésztésnek, vagy a szántóföldi mezőgazdaságnak.
1: Igen, vagy a sertéstartásnak, amire például, most ugye most elég jól rápattantak a kommunikációval.
0: Igen. Enni is kell a rántott húst, mert az jó.
1: Oké, hát remélem, hogy mi megtesszük a magunkét, felhívjuk a figyelmet. Én abszolút mellette vagyok, hogy ezt így alulról jövő kezdeményezésként a helyiek megkeresésével, velük egyeztetve folyamatosan, és egy nyílt vitával, transzparens módon próbáljuk megoldani, mert amit elmondtál, az most nagyon erősen Tokaj-centrikus volt, de tényleg, ahogy mondtad, ez jellemző akár Villányra, akár Szekszárdra, akár Sopronra, tehát a magyar borvidékek mindegyikére.
0: Biztos, hogy vannak a többi borvidéken is olyan emberek, akik most ki tudnak állni és el tudják mondani a bajaikat, de hát egy Villány meg egy Tokaj sok szempontból hasonló problémákkal küzd, és sok szempontból megkülönbözőek, nagyon eltérőek a körülményeink.
1: Igen.
0: Nekem egyszer nagyon régen egy orvos pont, amikor mondtam, hogy kérdeztem tőle, hogy hát ebben a szörnyű reménytelenségben miért küzdködik, azt mondta, hogy tudod, engem ide állítottak, én itt kiabálok.
1: Hát köszönöm szépen, hogy elmondtad mindezt, mert tanúságos volt.
0: Köszönöm a lehetőséget, remélem, persze, aki fölfigyel rá.
1: Pallagi Ferenc Mádi Lakossal, a Tokaji Keserű könyv szerzőivel beszélgettünk arról, hogy látja ő Tokaj hegyalja helyzetét most, és hogy mit szeretnének elérni az újonnan alakult kormány segítségével. Ez volt mára a Borra Való Gasztrokultúra magazin, köszönöm szépen a figyelmet, kövessetek minket a közösségi oldalainkon, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkon, a Facebookon, az Instagramon, vagy a Spotify-on, vagy keressétek fel a borravaló.hu oldalt, és hallgassátok megelőző adásainkat ott. Köszönöm a figyelmet, én Kántor Endre vagyok.
2: Borra Való. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Borra való. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Felmérik a balatoni bringakör állapotát. Gumikacsákat úsztatnak szombaton a Tiszán. Felhők is lesznek holnap az égen, de a nap is kisüthet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Rossz hírek érkeztek az almáról. 50 éve nem volt ilyen gyenge a termés idehaza, közölte a Fruitweb. A tavaszi fagyok után az aszály és a hőség is súlyos károkat okozott, így idén mindössze 130-140 ezer tonna almát szedhetnek le. Tavaly még 170 ezer tonnát szüreteltek. A hiány ellenére a termelői árak 30-40%-kal alacsonyabbak a tavainál, részben a megmaradt készletek, illetve a külföldi behozatal miatt. Ismét felméri a balatoni bringakör állapotát a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet a kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretné feltérképezni, és a visszajelzések alapján pontos képet kaphat az egyes szakaszok minőségéről, biztonságáról, mondta Kürti Gábor, a klub elnöke.
4: A Balatonkörről megtudjuk, hogy melyik szakaszokkal elégedettek, és melyikkel nem. Az összes települési szakaszt mi kigyűjtöttük, ahol járt az ember, azokat a szakaszokat le tudja pontozni 1-től 10-ig, ezeket összesítjük, és ranglistát csinálunk. Amit pedig arra szeretnénk használni, hogy az elmaradottabb, vagy rosszul karbantartott, vagy néha teljesen gazos szakaszokat felújítsák, karban tartsák. Naponta akár több ezer ember elbiciklizik, de olyan balesetveszélyes szakaszok vannak, amit gondozással vagy karbantartással helyre lehetne tenni.
3: Gumikacsa versennyel segítik szívbeteg gyerekek kezelését Szegeden. A jótékonysági eseményt szombaton tartják. 5000 sárga, sorszámozott gumikacsát bocsátanak majd útra a Tiszán. A bevétellel szívfejlődési rendellenességgel született gyerekek műtéteit, illetve gyermekkardiológusok képzését támogatják egyes környező országokban. A német nyelvű irodalommal is ismerkedhetnek a 31. Budapesti Könyvfesztiválra látogatók. Október 1-e és 4-e között a Hungexpón német, osztrák és svájci kortárs szerzők mutatkoznak be. Nemzetközileg elismert írók, fiatal felfedezettek, magyar gyökerekkel rendelkező alkotók, gyermek- és ifjúsági írók, tudományos szerzők, valamint a magyarországi német irodalom képviselői is közönség elé lépnek. Holnap is szépen süthet a nap, bár lehetnek felhők is az égen, és a Dunántúlon egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 27-32 fokig emelkedik. Csütörtökön az ország északkeleti felén átmenetileg felhők lepik el az eget, délutánig főleg északon északkeleten lehet szükség esernyőre. A felhősáv mögött aztán ismét a nap uralja majd az eget. Hajnalban többnyire 13-19 fok lehet kint. Napközben 26-31 fokig melegszik a levegő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 2016 egyik legnagyobb house slágere volt a francia DJ Kungs felvétele, a This Girl. Kevesen tudják, hogy az európai rádiók lejátszási listáiról hosszú ideig kirobbanthatatlan szám egy remix. Eredetie egy 2009-es Austral Funk Soul felvétel a 60-as, 70-es évek hangzásvilágát idéző fajtából. A Cookie on Three Burners zenekar és Kylie Oldest énekesnő együttműködésének gyümölcsét meghallgatva két jelentős különbséget fedezhetünk fel, ha a remix összevetjük. Egyrészt a stílusbeli eltérés miatt az originál dal korántsem David Guettával és Avicii-vel, sokkal inkább Aretha Franklinnel és a Booker T & MG-ssel kíván konkurálni. Másrészt a remix gyakorlatilag teljes egészében kihagyta az alapjául szolgáló dal refrénjét.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Szeret vezetés közben komponálni és zenei ügyeket intézni Adrián Quesada, a Black Pumas tagja. A pszichedelikus soul duo gitárosát, zeneszerzőjét és producerét megihleti az Index lámpa kattogása, amelyre rendszeresen improvizál valami plusz ritmust és dallamot. Ilyenkor feleségének kell rászólnia, hogy időközben zöldre váltott a lámpa és valóban kanyarodjon be, különben rendesen ledudálnák az útról az épp elmélyülten alkotó művészt. Voltak éppen a zenekar is egy autóban fogadott telefonhívással alakult meg. Eric Burton frontember és szövegíró pont akkor csörgött rá Quesadára, amikor ő épp vezetett, ekkor Burton a telefonban ráénekelt egy félkész szöveget Quesada pár héttel korábban küldött dallamára. Így keletkezett első daluk, a 2019-ben megjelent Fire.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az Indulj el című népdalt két zenekarával, a Fókateleppel és a Messzecsinkával is nagy sikerrel dolgozta fel Ole Anna Mari 2009-ben, illetve 2014-ben. Szóló karrierjét a hasonló című Elindultam indította el 2025-ben, azonban a szintén népzenei hangzásvilágú dal saját szerzemény. Az énekesnő egy relaxáció során meglátta egy énnyét, aki hínáros vízben meggyötörten és szomorúan elmerült, majd felbukkant, és egy másik énnyét, aki kezet nyújtott neki, és felhúzta. Ebből az élményből született meg a szép szerzemény, amely Anna Mari elmondása szerint jól jelképezi szólómunkássága kezdetét, saját helyének megtalálását, a meggyötörtén felhúzásával és a fény felé fordulással.

0: csöngettek? Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Helló járat. Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
1: Qualitons. Yuri Gagarin. Kamkama. Whitaker. Dali Borovó Gronje. És még sokan mások az ország első. Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámori Kastélyban.
0: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

Jó napot kívánok, Görögi Bolya vagyok. Örülök, hogy itt vannak velem, én is örültem, hogy itt lehettem. Fehér Mariannal beszéltünk rengeteget a Rádió Caféban, és örültem, hogy itt voltam. Köszönöm a meghívást.

Fergi billentyűs Guillaume G. Metinier fúziós kollektívája. Bemutatkozó albumuk a Nothing But The Truth 2009-ben jelent meg. Azóta folyton változó tagsággal, de töretlen profizmussal és lelkesedéssel ötvözik imádott műfajaikat. 2025-ben közös nagylemezt készítettek a Dub Shepherds Dub Reggae formációval. A Blue House Rockin' nyitó trackje Curtis Mayfield Give Me Your Love Love Song című klasszikusának feldolgozása. Az eredeti szám egyedüli szerelmes erotikus szerzeményként szerepelt az 1972-es Superfly filmzenealbumon, a sok társadalmi témájú, szegénységgel, bűnözéssel, drogfogyasztással foglalkozó betétdal között. Mint egy megbújva.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Beavis and Butthead néha visszatér egy-egy újabb évaddal. Mégis az eredeti széria 97-es lezárása óta sokaknak hiányzik az életéből, hogy a két szerethető kretén állandó humorforrásként a maga együgyű módján utánozhatatlan nevetéssel folyamatosan kommentálja a mindenkori popkultúrát. Ezért is örömteli, hogy követőik a legváratlanabb helyeken bukkannak fel, amikor az Eagles of Death Metal 2009-ben Jay Leno műsorában a Tonight Show-ban adta elő a Wannabe in LA-t, a műsorvezető felettébb jól szól rakozott rajta, hogy a dalt tartalmazó Hard On album címe hasonlít a Hard On, azaz a merevedés kifejezésre. A legemlékezetesebb Beavis and Butthead klip kommentárhoz méltó pillanat volt. Vajon Leno melyik zenekar pólóját hordta volna, ha bekerül a sorozatba?

Sziasztok, Tóth Bertalan vagyok a Pálokántóból. Ez pedig a Rádió Café. Yesterday, 10 years ago.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
1: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
2: Mit jelent magyarni?
3: Magyarni például annyit tesz,
2: a madácsteret befüvesíteni,
3: találkozni,
2: beszélgetni,
3: egyperces operákat,
2: Jónás könyvét,
3: Danubia zenekart hallgatni,
2: 19-es busszal a Merlinbe átruccanni,
3: este az esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni,
2: együtt új színházi évadot kezdeni.
3: I'm going magyarni.
2: Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Tedd a kezed a képernyőre, küldjük az energiát. Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádió Café 98 Facebookon és Instagramon is.

Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádiókafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője.

0: megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
3: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni. Találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni. 19-es busszal a Merlinbe átruccanni. Este az Esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni. Együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Azt hiszem, elfelejtett engem egy pillanat. Azt hiszem, nélkülem is teljes maradt. Azt hiszem, nagyot tévedtem, mikor neked elhittem, hogy nem fogsz elfelejteni egyszer sem. Azt hiszem, elfelejtett engem egy pillanat. Azt hiszem, fordítva hallottam a hangodat. Azt hiszem, azt mondtad nekem, és én el is hittem, hogy igazán élni nem tudok. De akkor kiestem a világból, fekete köd lett a valóságból, milliónyi ember állva ott.

0: koncert. Nagyfék, jobb három, absztrakt tárlat. Óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Viszem a régen, kiízott nacim, viszem a kelet-német származási macim, ezernyi véglet, közül a köztest, viszem a csokonai vitéz Mihály összest, ott lesz az ágyam, ahova fekszem, elviszem a vokán, hogy kekit régi ekszem, viszem a barnát, viszem a szőkét, viszem a

gyúnya, visszapott mesét. Hiszem a legesleg és legutolsó esély. Ki tudja lesz-e, úgy az idő. Hiszem a Dunapartól levetett a cipőm. Mit bánom úgy is, elviszem lazzám. Elviszem gond nélkül a hátamon a hazám. Aki ma büntet, a szól a bövet.

kockáz, nem veszem észre direkt, hogy baszom, cigizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihek.

Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café, van barátod! Reklámot